0: Szeretettel köszöntök mindenkit a Merkava mostani adásában, amiben I.S. Bencével, fotoriporterrel, most már azt is mondhatnám lassan, hogy jó ismerősömmel, aki ugye többször csatlakozott mindenfajta programunkra a zsinagógába, úgyhogy itt a 6. kerületben, a Hunyadi téren már is szintén sokat beszélgettünk. Most pedig arról beszélgettünk az előző szegmensben, hogy az ő érdeklődése hogyan terjed ki pestim, nem zsidó magyar fiúként a haszid zarándoklatokra, kifejezetten a magyarországi letűnt haszid világ még itt hát csillogó gyöngyszemeinek a továbbélésére felé, és mondtad, hogy 3 évet már a Covid előtt fotóztad a zarándokokat, és vissza-vissza jársz ugyanazokra a helyekre. Már volt, hogy belefutottál ismerősökbe, már köszönnek neked, kialakulnak veled ilyen fajta viszony, illetve láttál-e már ilyen kicsi drámát, hogy valaki úgy kikel magából, vagy annyira átadja magát, vagy mentőt kell hívni, vagy valaki megszül, vagy szóval láttál-e drámát már, bármifajta konfliktus, vagy örömet és eufóriát, amit nem igen, is akartál lefényképezni?
1: Igen, abszolút ugye vannak ismerősök, meg olyanok, akik egy szoros vagy akár baráti kapcsolatot sikerült kialakítani, és mondjuk e-mailben azóta is tartjuk a kapcsolatot, és hasonlók is segítenek nekem, tehát hogy informálva vagyok dolgokról, hogy mikor lesz megint zarándoklat mondjuk másik helyen, vagy hasonlók.
0: Küldtél nekik képet róluk?
1: Persze, én nagyon szívesen elküldöm nekik a képeket, egyébként van egy vicces történetem arról, ez tavalyról volt, hogy bocsánat, tavaly előtt, azt hiszem, amikor olyan szigorú Covid lezárás volt, hogy akkor tényleg nem lehetett jönni, ugye tavaly volt ez.
0: Igen.
1: Elvileg nem lehetett volna, de jöttek azért, ugye most keresztülről volt, beszéljünk, igen, és akkor volt egy ilyen nagy ilyen média esemény is az egészből, de az az előtti évben ugye pedig teljes lezárás volt, az is se kisebb, nem lehetett jönni. Nyilván talán azért 3 még, amikor is ezt meg tudták csinálni, de hogy alapvetően nem jöttett senki, és akkor volt egy ismerősöm, aki írt nekem egy e-mailt, hogy ha mondtam, hogy én azért lemegyek, hogyha just in case, hogyha esetleg van valami, vagy csak megnézni a helyet, vagy mi a helyzet, és akkor ő írta, hogy hát, hogyha egy mód van rá, akkor esetleg elvihetnek neki egy kvitlit, ugye beszéltek erre a kérőcéduláról, ami ugyanaz, mint a siratófánál is van, ugye az egyébként érdekes talán elmondani, hogy ugye mit írnak rá, ugye kérő cédő, úgy szerintem a legtöbb ember ugye egy konkrét kérés, egy egész levél hosszúságban, hogy szokott ráírni. Főleg a sűrötőfalnál most a haszid szokás az, hogy ugye az ember csak a nevét írja rá. És ugye minden, amit kívánsz, azt ugye az imádkozás során kell ugye elmondani. És tehát egy alapvetően csak egy nevet tartalmaz, és akkor elküldte, hogy mi legyen rá, és csak mondom, persze, hogy nagyon szívesen elviszem. És akkor már egy héttel az arándoklat előtt voltunk, és akkor bejött egy következő e-mail, hogy ha már úgy is megyek, akkor esetleg elvihetnék még néhány nevet, és akkor átdobott mondjuk egy 200 nevet. Most ez odáig jutott ez a történet, hogy amikor aznap mentem, akkor nagyjából egy 500 neves lista volt ezzel, akiknek
0: sikerült. Ólóval sikerült vágni?
1: Nem, tehát teljesen jó, hogyha kinyomtatod, és akkor egy ilyen A4-es lapon ott vannak a nevek, de hogy nagyjából egy 500 izraeli haszidnak vittem el kvitlit végül. A keresztúri rabbinak. Tehát ez egy nagyon fontos számunkra, de ez egy tényleg nagyon fontos dolog.
0: A keresztúri rabbinál, most nem is emlékszem, mert azóta változott is a kialakítás és a felépítés ott a sírnak, ott nála csak úgy ilyen el van kerítve, és így bedobják, vagy pedig már eleve egy ilyen fém keret van ráhúzva, mint egy ilyen urna lenne, és akkor abban csak egy kis nyílás van, egy postaládán.
1: Olyan is szokott lenni, hogy ilyen postaláda, ott pont egy ilyen medence-szerű valami
0: váltatott.
1: Látod a többi rengeteget. Olyat is láttam ott például, tehát ugye már csak a kéréseknél tartunk meg, hogy mi mindent lehet kérni. Én meg szoktam tőlük kérdezni, például Szatmár haszidokat megkérdeztem Sátorai új helyen, csak hogy említsünk több másik zarándok helyet is. Ami ugye a Szatmár haszidoknak a zarándok helye egyébként, ugye kifejezetten Sátorai a új hely, hogy miket szoktak kérni, és Ugye teljesen profán kérésekkel is lehet fordulni, tehát nem csak a házasság és hasonló, hanem ennél jóval profánabb, és ez még annak idején volt, amikor ez aktuális volt, és akkor mondta, hogy ő például most azt kérte, hogy ha lehet, akkor Donald Trump maradjon a elnök, mivel hogy ez neki szimpatikusabb, mint az ellenfele. Tehát, sőt, ilyen kvitlit is láttam egyébként keresztúron, hogy Trump 2020. De mondjuk az nem jött be, tehát...
0: Pont rá akartok, nem tudom, ennyire bele fogsz menni a politikába, hogy ennyire, vagy ők belementek, és ennyire világi politikába, amerikai politikába is neked így elmondták, vagy láttad, vagy tanulságot tettek róla. Mennyire mesélnek ők neked magukról, akár csak ideológiai szinten? Szóval az ízlésüket, a preferenciáikat mennyire osszák meg veled? Most legyen ez az, hogy milyen kaját szeretek enni, és beszélgettek, hogy szeretek sült krumpli, vagy nem tudom csinál, vagy de az is, hogy esetleg, hogy ezt a politikus szereti, azt nem szereti, nem cionista, ugye nagyon sok ház ideje, anticionista, hogy így bevonnak-e téged bármifajta ideológ, vélemény mondanak a magyar politikai életről, szóval bármi szinten hallasz-e olyan tipikus nem PC-s megnyilvánulásokat, amikor ugye elmondják ugye, a véleményüket, és megosztják veled, vagy csak úgy elszólják magukat?
1: Na, abszolút nyíltak, meg bevonnak, meg mesélnek arra a világról, amiben ők élnek.
0: Most, vagy régen éltek ott? Mire melyikről mesélnek inkább?
1: Nem, mostról, meg én a mostról szoktam őket kérdezni azért elsősorban. Nyilván az adott helyhez való viszonyukat, vagy sokszor meg szoktam tőlük kérdezni, hogy neki milyen érzés személyesen mondjuk itt lenni, mert nyilván ő azt éli át, hogy ő ugyanazon a helyen van éppen, vagy csinál valamit, ahol akár a rokonai, vagy maga a csodarabbi, tehát mondjuk ugyanazt a tájat nézi, amit mondjuk a keresztúri rebbe, vagy hasonlók, és akkor, hogy ez igen, ez egy ilyen spirituálisan felemelő dolog mindenképp. Hát még egy vicces beszélgetés, csak hogy ne vegyük magunkat túlságosan komolyan, hogy például valakivel beszélgettem, és akkor valahogy szóba jött a művészet, meg a művészet, hogy hogyan jelenik meg. Kíváncsi voltam, hogy sokszor láttam a médiában például, hogy egyik ilyen hitelesebb sorozatoknál ugye egy haszid otthon az egy teljesen csupasz falak tulajdonképpen, de csak funkcionális tárgyak vannak, nincs semmilyen díszítő művészet. És akkor beszélgetem erről egy fickó, hogy ez valóban így van, és akkor mondja, hogy szinte egy szatmár haszid sátor a jó helyen egyébként. És akkor mondta, hogy igen, ez nagyjából így van, de hogy ő nagyon szereti a művészetet. És akkor hát ennek nagyon megörültem, hogy na végre valaki álltak fel, ez most egy izgalmas beszélgetés lesz. És akkor mondtam, hogy hát én is nagyon szeretem a művészetet, ez nagyon jó. És akkor beszélgessünk egy kicsit erről, és akkor mondom, hogy hát Van Gogh, Picasso, meg tehát ezek a nagyok, azok, ő is szereti ezeket, ugye? És akkor mondta, hogy hát ő nagyon szereti a művészetet, igen, ahogy mondta. Ezekre az urakról még nem hallott idáig, de higgyem el neki, hogy ő nagyon nagy művészetrajongó valóban, tehát hogy csak, hogy mennyire ugye más világokban élünk. Igen. De egyébként azt is hozzátenném, hogy talán még az elején kérdezted a fotózással kapcsolatban, az se fekete-fehér, mármint a képeim sem fekete-fehérek, meg az ő viszonyuk sem. Tehát, hogy van, ez egyébként, de azt úgy tapasztaltam, hogy ez egy nagyon generációs dolog. Tehát az idősebbek között sok olyan van, aki, vagy több olyan van, inkább azt mondom, aki mondjuk kérte, hogy ne fotózzam.
0: Kalapot leveszi, arc elé teszi.
1: Igen, ilyen vagy csak teljesen megőrült tőle. De sokan is vannak, akik kifejezetten kérték, hogy fotózzam őket, meg ez nagyon tetszett nekik nyilván, hogy valaki érdeklődik. Tehát nagyon vegyes a viszonyuk. Meg az is, hogy mondja, mennyire a haszidokkal kapcsolatban szerintem nagyon sokszor, régen is, valószínűleg meg most is az ember sztereotípiák, tehát külső sztereotípiák mentén tájékozódik. Tehát, hogy a hiteles képhez inkább tehát személyesen kell beszélgetni. Például amikor voltam Máramarosszigeten, mondjuk télen, nekem egy nagyon jó élmény volt, szintén ugye a Szatmár haszidok, ami ugye hát a médiában is, meg ugye közösségben is ugye a legszigorúbb haszid közösségként van apostrofálva. Na most ezután nagyon jól összebarátkoztam a sokakkal, legalább olyan 15 új követője lett az Instagram oldalamnak, ahol ugye a zarándokatos képeket adom fel, és ugye, hát pont ez az, hogy megkérdeztem tőlük, és ez is olyan, hogy hogy ez egyénfüggő, tehát, hogy ugye nyilván a Szatmárhaszit közösség az egy 150 ezer fős közösség nagyjából. Igen. Ugye nehéz pontos számokat mondani egyébként a haszid közösség méretével
0: kapcsolatban. A második legnagyobb, úgy tudom, hogy a guri haszidok a legnagyobbak a világban, és akkor utána a szatmáriakról azt gondolom, úgy gondolom, hogy a második legnagyobbak, és akkor a valami harmadik, negyedik helyen van a lubovicsiak, persze az ő holdudvarok rettentő nagy, amivel a legnagyobbak lesznek, de a haszidjaik talán nincsenek annyiak, mint a...
1: Igen. Én más sorrendben, ugyanaz a három, de más sorrendben, de igen, de... Na minden esetre, tehát, hogy ott is, mondom, van, aki egyébként a fiatalok között is volt, aki egyáltalán nem volt okostelefonja.
0: Igen, igen, igen.
1: A másik fiatal, vele egykorú ilyen bóher, vagy friss házas valakinek meg volt minden, amit el tudsz képzelni. Tehát, hogy egyénfüggő igazából. Illetve olyan szempontból talán közösségfüggő, hogy a kisebb méretű közösségek, kisebb méretű haszid udvarok, például azt mondjuk pápán találkozom, az említett pupa haszidokkal, aki mondjuk egy pár ezer fős közösség, ott szinte senkinek nem volt. Tehát szigorúbbak. Igen, nagyobb a kontroll, igen.
0: Jó, hát és más politikai megnyilvánulások Magyarország Izrael irányába volt-e? Politizáltak-e abban az irányban, vagy csak amerikai politikát hallottál?
1: Amerikai politikát hallottam, az abszolút mondjuk a konzervatív oldal természetesen. De a világi politika annyira nem, vagy hát csak az őket érintő kérdésekben esetleg, illetve hát a Magyarországon is mondjuk arra voltak kíváncsiak, hogy mondjuk hogyan emlékeznek hogyha emlékeznek itt egyáltalán a helyiek bármire, mondjuk a holokauszttal kapcsolatban, illetve hogy az antiszemitizmusnak mi a helyzete Magyarországon. Tehát nagyjából ezek a kérdések...
0: Teljesen naív, koncepció nélküli kérdések? Szóval nem olvastak utána, ezért csak úgy rákérdezni tőled így naivan, hogy mi a helyzet
1: elég, az antiszemitizmusra. Elég kevés helyismerettel rendelkeznek, vagy az én tapasztalatom, ahol például egy ilyen kérdés, Újfehértón, hogy egy ilyen fiatalabb amerikaiak, ők mind, akik annál jöttek. Egyébként nagyon érdekes, hogy hozzátennem, hogy nagyon nagy kulturális és viselkedésbeli különbség van amerikai és izraeli haszidok között. Nagyon nagy. Meg még az angliai és az izraeliek között is egyébként. És akkor megkérdezte, hogy az autópálya, amin ők jöttek, hogy az a vonatnak a sínét követi-e, vagy az arra épült rá. És akkor nem is értettem először a kérdést, hogy mi van? És akkor aztán rájöttem, hogy egyrészt nyilván a deportálások miatt kérdezik, hogy ez vajon ugyanaz az útvonal-e, és hogy olyan amerikai ilyen prekoncepcióban, hogy ez ilyen vasút, tehát ilyen nincs is, és akkor mondtam, hogy hát dehogy nem, ott van a vasút, és az pont ugyanaz az állomás, és minden ugyanúgy néz ki, mint 80 évvel ezelőtt, tehát hogy tehát nagyon, nagyon kevés ilyen helyismerettel rendelkeznek, vagy ilyesmi.
0: Most már mennyire vagy kiművelt a haszid ruházat, udvarok kódjaiban? Mennyire tud megkülönböztetni a csoportokat a ruhakódok, ruha verziók alapján, öltözködés alapján? Be tudod lőni őket most már így? Ezt kezded?
1: Annyira nem, sajnos. Vagy hát a kalapok ugye az valamennyire felismerhető. Ugye a zokni, az egy érdekes kérdés, mert múltkor például szinte pápán, ahol voltam, volt egy srácom volt
0: zokni. Aztán mintázat esetleg, hogyha ünnepnapon... Tényleg, mi van ünnepnapon? Ünnepnapon mondjuk, hogy maradsz egy hétvégére, vagy ott van az egy hosszabb időben, beleesik egy szombat, vagy beleesik bármilyen fajta ünnepben, akkor ott fölbukkanhatsz fényképezőgéppel?
1: Hát ezt még nem akartam feszegetni. Fogom mindenképp a jövőben, de...
0: Mert egy egészen más hangulat, egy egészen más látvány, szóval ott van téma, az egy, hogy is mondjam neked, fotósnak zsíros falat. Nagyon-nagyon zsíros volt. Maga az, hogy akkor az ünneplőben levés, hogy akkor előkerülnek a sima kerek kalapok helyett a strimlik, ugye a szörnek
1: ucsmákra. Igen, a strimlikat azért így is tudtam fotózni, ugye ezeket mindig hozzák magukkal, meg mondjuk
0: mert fölveszik az évforduló miatt, ugye? Azért fölveszik, hogy valaki öltöznek?
1: Nem, inkább, tehát olyankor voltam ott, amikor már jött be a szombat, vagy akár jött be a Jom Kipur, mert olyan is van, de azt még nem maradtam ott. Azt meg nem maradtam ott fotózni például.
0: Bence, mesélj, most beszéltünk ugye kapcsolatokról, jelenetekről. Hol vannak a nők?
1: Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés. Ugye, hát a Hasid zarándokletok az majdnem egy ilyen gentleman's club. Bár itt megint az a vízválasz, hogy mekkora maga az zarándoklat, tehát hányan vesznek rajta részt. Mondjuk Bodrog keresztül van elég sok nő. Mármint, hogy arányosan nem igen, sok, igen. De hogy relatíve sok. De hogyha mondjuk, akkor megint visszaugrok Pápára, vagy Újfehértorra, ahol pár százan jönnek, ugye maximum ott csak is kizárólag férfiak vannak. Most nem azért, mert hogy a nők nem jöhetnének, vagy kevésbé előírás a nőknek, vagy nem tudom, valószínűleg ez a szokás, hogy itt főleg ugye férfiak jönnek. Hogyha vannak is, akkor is ugye azért elég szigorúan el vannak választott, a maga a sírnál is. Igen, hogyha,
0: igen. És az ugye, ő fényképezésük?
1: Az? Hát az a legnagyobb tabú, ami létezik egy néhányszor, tehát vannak képeim azért nőkről.
0: És fal mögül kiúrasz?
1: Hát majd, hogy nem, de sokat beszélgettem nőkkel, viszont a fotózás az valóban egy nagyon nagy tabú. Ugye nem azért, tehát én úgy tudom, hogy ugyanaz a...
0: A szemérmesség még abba az irányba megy ezzel, abba az a kérdés vonja magával.
1: Persze, de ugye halahikusan nem persze, vonatkozik külön szabály a nőkre, mint a férfiakra, de a haszid világnak ez a szemérmessége meg a nőknek igen. Az elbújtatás, és a nők kérték meg, hogy ne fotózzam őket, nem a férfiak mondták, hogy ne fotózzam, mindig a nők kértek meg erre. Ugye,
0: hátul oldalról úgy, hogy az arca ne látszódjon, csak a kontúrja, vagy csak a haja, meg az olyan, csak a színei, szóval így elmosódva, pasztosan, szóval úgy sem néz meg, hogy meg van fordulva, szóval hátulról se fényképezheted le, szóval sehogy nem akarják, szóval kifejezetten, szóval nem tudtál így kompromisszumot.
1: Hát ilyen alkotozásokban nem mentem.
0: Persze, igen.
1: Igen.
0: Mert ugye más, hogy őszintén az ember elé áll, és akkor látja a kamerát, és azt mondja, ne, más pedig az, hogy egy 50 méter ott van, és akkor ott áll egy sírnál, és akkor
1: vannak ilyen képeim, igen, de amúgy, tehát egyrészt nagyon kevés nő van, vagy van, amikor mondom, nincs is. Uh-huh. Másrészt ennek a kevés nőnek is a nagy része ugye nem akarja a fotózást, tehát ez egy nehéz ügy. Már és... amúgy is egy nehéz ügy, mert ugye ez, tehát nagyon limitált az idő, igen. Ugye egy napig tart egy zsidó zarándoklat, vagy esetleg, igen. Hogyha még maradnak egy kicsit tovább, akkor addig. És hát az viszonylag kevés idő arra, hogy az ember mindent lefotózzon, amit akar.
0: Mit tudnál megosztani a hallgatóinkkal az iránt, hogy az annak tekintetében, hogy ugye rengeteg legenda lengi körül ezeket a nagy személyiségeket, valamelyik ugye csak a közösségen belül érdekesek és tanulságosak, és mondjuk tegyük fel, nem forognak olyan, igen, szóval nem tudom róluk olyan sok ember, viszont vannak kifejezetten olyan legendák, amik magyar emberekhez, ugye a magyar nagy celebekhez, nagy hírnével szertett emberekhez kötődnek. Tudnál ilyet mondani esetleg, vagy bármifajt, vagy a legendát, amik ezekhez a cadikokhoz így köthetők, illetve megoszthatók így a pár percben a hallgatókkal.
1: Hát ugye...
0: Megmaradt benned.
1: Tehát amiket olvastam.
0: Olvastál, vagy ők maguk meséltek, hogy ez rabbi, az a rabbi, meg az. Szóval így, ugye van egy rebe, ugye nem is rabbi, rebék, ugye, akikhez elvitték Kossuth Lajost, amikor
1: igen, igen, volt. Ez a Sátoraljóhelyi rabbiról van ez a történet, aki meggyógyította ugye Kossuth Lajost, sőt, ugye a jövőjét, illetve...
0: Meg

0: rajta szokott
1: Igen,
0: lenni.
1: igen.
0: Például a, igen, a hívják a... tehát a Hazem Sofer is ilyen,
1: Igen,
0: de
1: igen,
0: nem
1: igen.
0: rá gondoltam, hanem a Yismak Moishe-nek
1: Yismak
0: hívják
1: Moishe, aha.
0: a könyvének a címe, de hogy csak így emlegetik. Ugye a keresztúri rabbiról van egy nagyon híres történet
1: Egerek?
0: Az egerekről, hogy Bodrog keresztúron a gabonaraktárakat, vagy hasonlót a egerek pusztították, és a helyiek nem tudtak egyszerűen mit csinálni, és mint minden ilyen esetben ugye a rebéhez fordultak, aki imádkozása ugye megszüntette ezt a, ezt a nehéz problémát, amit ugye az egerek okoztak.
1: És azóta
0: és
1: is.
0: Azóta ugye egeres rabinak hívek, és sokszor mondták nekem, hogy ha valakinek egere van otthon, nem tudom, Izraelben mondjuk ez egy tényleg létezhető probléma, simán abszolút,
1: persze.
0: De talán Amerikában is egyébként
1: nem tudom
0: képzelni, akkor nem kell semmi más csinálni, mint kirakni a keresztúri rabinak a képét otthon a falra, és ez meg fogja szüntetni ezt a problémát. És egyébként volt olyan, azt mondjuk, viszont pont angliai hasidok meséltek, hogy ez vele tényleg megtörtént.
1: Aha. Nem mertem fogadni, hogy esetleg megemlíted a Szolhakas Márnak a legendáját. De a Kossuth viszi szerintem abba a bért. Szóval az a legenda...
0: De minden esetre az fontos engem, hogy gyógyítottak általában igen. Sok esetben a csodarabbi, illetve ugye az első csodarabbi, ugye bár Sem Tov is tulajdonképpen egy gyógyító volt.
1: Igen, igen, abszolút. Sőt, gyógyító. Talizmán készítő volt, akinek a talizmánja működtek. Ugye,
0: így van,
1: bár Sem Tov. Igen, igen. Jó.
0: Egyébként a talizmáról is megkérdeztem, mert ugye olvastam korábban, hogy ez egy elvileg létezett haszid szokás volt, ugye azokat a talizmánokat, amiket a cádik készített, azt akár a ruhába bevarva igen. Viselni, vagy legalábbis az
1: vagy
0: emberek magánál tartani.
1: Csecsemő mellé
0: Igen, igen, és azt mondták nekem, hogy ilyen már nincsen. Egyébként már nem is írnak, tehát hogy nem szoktak már ilyen talizmánokat írni a mostani rebék. Vagy maximum nagyon-nagyon kivételes esetben, de hogy ez a gyakorlat már megszűnt. Ugye a említett Yismak Moishe, tehát a sátorai újhelyi rabbi volt erről híres, annyira, hogy ott a helyi ortodox és neológ közösség többször kiátkozta emiatt egyébként. Sőt, az ő fia, aki aztán ott maradt rabbinak, őt pedig elüldöztek, de olyan szinten, hogy a házat is felgyújtották a talizmánok kiadása miatt. Tehát, hogy ez komolyan eszkalálódott ez az ügy.
1: Ez a zsidó egység fölött mondott, igen, komoly kritika. Igen, ez mindig csak akik nem ismerik a zsidóságot, azok gondolják, hogy létező zsidó egység. Azt mondd el nekem, Bence, hogy hova tovább? Úgy értem, hogy rengeteg képed van már, gondolom már voltak kiállításaid is, könyv, esetleg amerikai, izraeli piac, de hát nem is a biznisz részét akarom inkább azt mondani, hogy ez szinte ugye hát most még nem, most még ez egy nagyon komoly hobbi, egy nagyon komoly érdeklődés, de hát nem ebből élsz.
0: Nem ebből élek.
1: Mi a célod vele, és gondolom ez egy küldetés is részedről. Szóval valamit akarsz elérni a magyar többségi társadalomban ezekkel a képekkel, mert nyilván főleg neki készül, nem a hászidoknak készül, és csak kapnak belőle, ha akarnak, de hogy így mi a te küldetésed? Hogyan akarod megváltoztatni a világot ezekkel a képekkel?
0: Hát megváltoztatni azért nem akarom, vagy ez egy kicsit túl, jó, túl nagy cél lenne, de
1: szakmai általom.
0: De én azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy nagyon-nagyon fontos, és viszont rendkívül kevéssé ismert szelete a magyar kulturális vallási örökségünknek, az, hogy nyilván a keresztény zarándok helyek, zarándoklatok ismertek mellett, helyek, amiket ismerünk, vannak zsidó zarándoklatok is a Magyarországon, sőt a világon, tehát nem túlzás azt mondani, hogy az egyik legnagyobb zarándok központja, vagy centruma az Magyarország a zsidó zarándoklatoknak. Ahogy mondtad az elején, mondjuk nagyon nehéz megtippelni, de mondjuk 60 és 100 ezer fő között érkezik minden évben.
1: Az nagyon ugye, komoly, nagyon komoly.
0: Hát, ugye a világ összes, vagy hát nagyon sok országából a haszid hívők. Tehát ez egy nagyon fontos jelenség szerintem. Én ezt szeretném ugye a tudásomnak, meg a lehetőségem szerint a legjobban ugye dokumentálni, és én azt gondolom, hogy ez van annyira fontos, meg értékes jelenség, hogy esetleg egy könyv formájában majd történetekkel, illetve az egész jelenségnek a bemutatásával együtt a képek mellett ezt ki lehessen majd adni.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, Bence, hogy befáradtál. Köszönöm.
0: Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást.

0: búcsúzunk. Ezen a héten Pészach ünnepe, az egyiptomi kivonulásnak az nagy ünnepe köszönt ránk. Mindenkinek boldog Pészachot kívánunk. Boldog és kóser Pészachot. Viszonthallásra.
1: Merkaba. Zsidó vallási és közéleti magazin műsorunkat hallották. Köszönjük figyelmüket!

Bibliai Alapelvek című előadás sorozatunkat hallják. Mai előadásunk címe Krisztus élete, halála és feltámadása. Előadó dr. Szigeti Jenő.

0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, köszöntöm a tévénézőket, és azokat, akik interneten követnek bennünket. A Biblia alapvető tanításainál először is a Bibliát vizsgáltuk meg, mint Isten szavát, és azt láttuk, hogy a Biblia két dologról szól. Az első az, hogy kicsoda az Isten, másodszorban arról, hogy kicsoda az ember. Ez az a két alapismérv, amiről a Biblia szól. A Biblia nem természettudományos, nem pszichológiai, nem történeti dokumentum, nem irodalmi alkotás, bár mindegyik egy kicsit. Mégis a Bibliának az igazi mondani valója abban van, hogy kicsoda az Isten, és ki vagyok én. Eljutottunk odáig, hogy az ember nem az aki. Mert közbe jött valami, amit úgy hívunk, hogy bűn. A bűn ez nem elkövetett cselekedet, hanem a bűn egy helytelen döntés. Az ember döntési képességű lény. Ebben Isten képe. És ezzel a lehetőséggel az ember visszaért. Döntött rosszul. Isten mégis azt akarja, hogy az ember része az üdvösség legyen, ezért amikor megvizsgáltuk, hogy kicsoda az Isten, beszéltünk az Atyáról, Fiúról, Szentlélekről, Szentháromságról, beszéltünk az emberről, mint Isten teremtményéről, az ember lényegéről, eljutottunk odáig, hogy szükségünk van üdvösségre. Ezekben a tételekben először is beszéltünk arról, hogy a bűn kérdése az nagyobb, mint a Föld. A bűn az egy kozmikus jelentőségű valami. Éppen ezért az üdvösség kapcsán kell arról beszélnünk, és beszéltünk erről, hogy mi a kozmikus alapja a bűn elleni győzelemnek, a mi üdvösségünknek, és beszéltünk ezért egy nagy küzdelemről, ami Krisztus és Sátán között folyik, nem csak a világegyetem egészében, hanem ez a küzdelem bennünk is épp úgy folyik, mint a világegyetem egy pici apró morzsájába, porszemében. Utána kell beszélnünk két dologról még. Az egyikről mai alkalommal fogunk beszélni, a másikról a következő alkalommal. Egyrészt beszélni kell az üdvösség objektív alapjáról, a rajtunk kívül lévő valóságáról az üdvösségnek. Másrészt pedig beszélnünk kell az üdvösségnek a szubjektív alapjáról, vagyis a bennünk lévő útjáról az üdvösségnek, hogy ezzel az objektív valósággal, ami Jézus Krisztus keresztjében, halálában és feltámadásában nyilvánvalóvá lett, hogyan kerülhetek én belső kapcsolatba. Mind a kettő egyformán fontos. Éppen ezért kezdjük el az objektív alapnál. Mit jelent a kereszténység számára Jézus? Vallás alapító? Nem. Több. Csak a keresztényeknek számít valamit Jézus? Nem. A Biblia egészen más tanít. A Biblia azt tanítja, hogy Jézus Krisztus az ember nagy megoldása, az ember szabadságának a nagy visszaadója, megoldása, és erről fogunk ma beszélni, hogy hogyan, milyen módon, milyen formában. Alapígeként Pál apostolnak a Korintusiakhoz írt második levele 5. fejezetéből olvasom a 17. verstől egészen a 21. versig terjedő szakaszt, ahol így szól az ige. Korintusi második levél 5. fejezet 17. versétől. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre. Mindez pedig az Istentől van, aki megbékeltetett minket önmagával Krisztus által, és nékünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonítván nékik vétkeiket, és ránk bízta a békéltetés igéjét. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Mert azt, akit nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Ennek az igének, amit nagyon jól ismerünk mi keresztény emberek, van egy nagyon érdekes mozzanata, amit éppen a jól ismertség miatt sokszor el szoktunk felejteni. Ez pedig a következő. Nem azt mondja, hogy a Krisztus az egy fontos valaki, vagy Krisztus fenn van a mennyben, és onnan lenéz ránk, ahogy sokszor el szoktuk gondolni. És hát, hogyha nagyon sok dolga van Jézusnak, akkor egy kicsit ugye Jézus Krisztus háta mögé kerülünk, hanem azt mondja, hogy ezért, ha valaki Krisztusban van, az új teremtés. Jézus Krisztus, ami szabadságunknak az alapja. És ezt a szabadságot Jézus keresztje fejezi ki. Igen ám, de a Jelenések könyve azt tanítja, a 13. fejezet 9. versében, hogy Jézus Krisztus a világ megalapítása óta megöletett. Pedig a kereszt az nem a világ megalapítása óta áll. Tudnélik, Isten a bűn előtt biztosította a bűntől való szabadulás útját. És ez tulajdonképpen a megváltásnak a nagy misztériuma, ez a megváltás titka. Éppen ezért először egy nagyon fontos fogalmat kell tisztáznunk, és ez a fontos fogalom az, hogy kegyelem. A mai ember, amikor kegyelemről beszél, akkor azt gondolja, hogy van egy cégéles bűnöző, akinek a büntetéséből valamit elengednek kegyelem alapján. A mai ember a kegyelmet a büntetéssel kapcsolja össze. A Bibliában a kegyelem nem a büntetéssel kapcsolódik össze, hanem úgy lehet mondani a Biblia kegyelem fogalmát, hogy a Bibliában a kegyelem az nem más, mint az új kezdés lehetősége. Van módom arra, hogy ismét döntsek, és ne a bűn logikája, a bűn természetes magával sodró, magával ragadó logikája vezesse az életem a halálba, hanem egy új státuszom legyen. És ez az új státuszom Jézus Krisztusban van. Mit kell erről a kegyelemről először is tudni? Az első, amit meg kell említeni, az az, hogy a Biblia kegyelemről rögtön a bűnesetkor beszél. És ennek a kegyelemnek az a lényege, hogy ez nem a jövőben van. Nem Ádám és Éva kereste az Istent, hanem Isten kereste meg Ádámot és Évát. A kegyelem első sajátossága az, hogy Isten a kezdeményező. Nem én kezdeményezem kérvényekkel a kegyelmet, nem én könyörgök az Istenhez, hogy adj már kegyelmet. Én a kegyelmet elfogadom, mert Isten kezdeményezte azt. Isten ma is keres. Én soha nem tudnám megtalálni az Istent, ha az Isten nem keresne meg engem. Erről nem nagyon szoktunk beszélni, pedig ez az igazi alap. Az üdvösség alapja úgy Jézus Krisztus, hogy Jézus Krisztus keres engem. De itt felmerülnek különböző kérdések. Elsőt azt szokták feltenni, hogy mi az, hogy kegyelem, és hogy van ez kapcsolatban az igazsággal. Hát, hogyha a bűnnek a zsoldja a halál, hát, hogyha a bűnnek ilyen és ilyen büntetése van a Biblia szerint, akkor a kegyelem az semmivé teszi Isten törvényét, azokat a törvényszerűségeket, ami szerint felépült a világ. Hogy függ össze Isten igazsága és Isten kegyelme? Nagyon érdekes, hogy a Biblia, nem csak Mózes második könyvében, amikor az Úr megjelenik Sínai hegyen, amikor másodszor megy az összetört törvénytábla után Mózes a hegyre, nem csak ott említi ezt a gondolatot, hanem az egész Ószövetség, egész Biblia, hogy az Úr a bűnt nem hagyja büntetlenül. Tehát az Isten igazsága és kegyelme az nem két egymásnak ellentmondó fogalom. A bűnnek megvan a természetes, magába lévő, magába járó következménye. És ez a következmény, ez nagyon lényeges és nagyon fontos. Isten hagyja, hogy az én bűnömnek meglegyen a következménye még akkor is, hogyha ő ezt megbocsátja. Nagyon tipikus példa Dávidnak az esete. Dávid ugye bűnbe esik. régi fegyvertársának, kedves jó barátjának, harcostársának a feleségét elcsábítja, és még meg is öleti. És úgy érzi, hogy ezzel most már mindennek vége. Jön a próféta, és feltárja a bűnt. És amikor Dávid elismeri, hogy vétkeztem az ég ellen, 51. Zsoltár erről nagyszerűen vall, egyedül te ellened vétkeztem, Uram, akkor a proféta rögtön azt mondja, megbocsájtottak a te bűneid. Csak itt nincs vége a mondatnak, hanem úgy folytatja tovább, de. És elsorolja a következményeket. A bűnnek mindig van következménye. Csak a kegyelem az pontosan azt jelenti, hogy Isten ezekkel a következményekkel nem büntet engem, ez nem előrehozott ítélet az Istennek, hanem a bűn következménye beépül az én életemben úgy, hogy a bűntől való szabadulásomnak az útját segítik elő ezek a következmények. Ha nem lenne következménye a bűneinknek, akkor legfeljebb azt csinálnak, hát bűnözök valamit, aztán majd megbánom, aztán megint bűnözök ugyanazt, meg megint ugyanazt, meg megint ugyanazt. Nem. Ezért mondja a Biblia, a bűnt nem hagyja büntetlenül. És ezért a megbocsájtás és a büntetés az összefügg egymással. Lényegében az Isten megbocsájtása az a kegyelemnek az életbelépése, van egy új lehetőségem, és erre az új lehetőségre az sarkal, hogy az én bűneimnek megvan a következménye, amit átélek, amit újra és újra át kell élnem, át kell éreznem, hogy igen, mit jelent az, hogy én nem az Isten törvénye szerint élek, nem így járok. Nagyon érdekes, mondjuk egy ószövetségi példával illusztráljuk ezt, mondjuk Jákob példáját. Jákobot, ahogy bemutatja, mint a papa kedvencét az ige, hát vagy a mama kedvencét inkább az ige, és a papa, hát úgy Ézsaut privilégizálja. Bizony, nem éppen szimpatikus ember. A neve is azt jelenti, hogy Jákob, az azt jelenti gáncsolni, csalni. Jákob az csaló. Most hogy gyógyítja ki Isten ebből a bűnből? Hagyja, hogy az elsőszülöttségi áldást, ugye a mama segítségével, egy kis csellel elérje. És akkor mi történik? Jákobnak le kell lepleződni. Jákobnak el kell menekülni. Ott a következménye a bűnnek. De ez nem elég. Jákob elkerül Lábánhoz. Tudjuk a feleségek körüli vitát. És kiderül, hogy a csalót megcsalják. Miért engedi meg ezt Isten? Ezt a keserű pirulát. Mert az ember akkor érzi igazán a bűnt, hogyha nem ő követte el, hanem ő ellene követik el. Így jár Jákob. Ez az egész történet azt mutatja, hogy Isten az elkövetett bűnöket beépíti a mi üdvösségünkbe. Ha én viszont a bűnbocsánat oldaláról nézem ezt a gondolatot, akkor valami többet kell látni. A bűnbocsánat az nem azt jelenti, hogy Isten elengedi a büntetést. Hanem a bűnbocsánat azt jelenti, hogy Isten egy értékcserét hajt végre az én életemben. Mert minden bűnnek a lényege ez az értékcsere, hogy én más látok jónak, mint amit az Isten jónak mondott. Az első bűntől kezdve mindig ez a lényeg. Más a jó, mint amit az Isten jónak mondott. És ennek az értékcserének vissza kell fordulni. Ehhez segít hozzá engem Isten. Ezért van az, hogy amikor az Úr megbocsátja a mi bűneinket, akkor nem az történik, hogy a büntetést azt elengedi az Isten, ennél sokkal több történik. Egy kicsit ugye a 20. századi, 21. századi ember pénzbe gondolkodik. Gondoljuk ezt végig. Van 1 millió forint tartozásom, ez a bűn. a bűn bocsánat az nem azt jelentést tennél, hogy jó, rendben van, 1 millió forintot elengedem, mert akkor még egy büdös vasam sincs, nem? Hanem a bűn bocsánat az azt jelenti, hogy én kapok egy csekkönyvet, aminek a fedezete Jézus Krisztus. És ebből a csekkönyvből annyi az enyém, amit én hitben beváltok. És nehogy elfelejtsem beváltani, ezért Isten meghagyja az én bűneim természetes következményét egy bizonyos mértékig. Újra és újra visszahull rám az elkövetett bűn, hogy ez odaűzzön engemet a csekkönyvhöz, hogy ne csak azt mondjam, hogy Uram, ezt a régi bűnt bocsásd meg, mert ő egyszer megbocsájtotta ezt, hanem minden bűnnek van egy ellentéte. Abban kezdjem gyakorolni magam. Beváltsam ezt a csekkönyvet. Más emberré legyek. Ez így működik. Ez a kegyelemnek a törvényszerűsége. Végül a Biblia azt is mondja, a római levél erre a legtipikusabb példa, hogy újszövetségi példát mondjunk, hogy Isten haragszik a bűnre. Ez az orgéteu, vagy görögül mondja az újszövetség, ez a római levél fő témája. Isten haragja a bűn ellen. Most én ott vagyok, mint bűnös. És a nagy tétel az az, hogy én melyik oldalon állok? A bűnöm oldalán, vagy pedig a bűnbocsánat oldalán? Visszautasítom újra és újra az Isten kegyelmét, az új kezdés lehetőségét, vagy pedig az új kezdés lehetőségének útján elindulok, és újra beváltom ezt a bizonyos kegyelem csekket, hogy így mondjam. Az Isten haragja, vajon miért van a bűn ellen? Természetesen ez egy képlet. Nehogy úgy azt gondoljuk, hogy az Isten úgy haragszik, mint ahogy mi szoktunk haragudni. Istent mi úgysem tudjuk megismerni, ugye az első órán már mondtuk, ezért Isten mindig képletekbe beszél. Tehát az atya az nem apa, hanem olyan, mint az apa. A fiú meg nem fiú, hanem olyan, mint a fiú. A Szentlélek meg nem lélek, hanem olyan, mint a lélek. Ezek hasonlatok. Ugyanúgy az Isten haragja is ilyen hasonlat. Az Isten haragja az nem jelent más, mint Istennek a személyes rosszallását az ember életét tönkretevő bűnnel szembe. Tudnék, ha Isten soha nem ítélne, akkor is a bűn a mi életünket megszüntetné. A bűnnek a természetes következménye, úgy mondja a római levél, a bűnnek a zsoldja, az a halál. Abban a pillanatban, amikor ugye az embernek önmagában nincs élete, erről is beszélgettünk már, amelyik pillanatban én Istennel szemben döntök, akkor a halál oldalán vagyok. És Isten, megint egy képlet, haragszik a halálra. Nem akarja, hogy én a halál oldalán legyek, a halál kultúrájának a követője legyek, hanem azt akarja, ahogy annak idején a zsidóknak mondta a honfoglalás előtt, hogy előtök beadok áldást és átkot, halált és életet, és válaszd az életet. Vajon az életet válasszuk-e? Mert ez a lényeg. Isten haragszik a halálra. Ő nem akarja a bűnnek a természetes következményét látni a mi életünkben. De a kivezető út az bennünk van. Nekem kell eldönteni, hogy az életet választom, nekem kell eldönteni, hogy a kegyelem új lehetőségével élek, nekem kell eldönteni azt, hogy ha én letettem az én bűneimet Jézus Krisztus lábához, és ő tényleg elvette ezt, megbocsájtottak az én bűneim. A bűneim következményei vajon odaűznek újra és újra Jézus Krisztus kegyelméhez, és Jézus Krisztus kezéből újra és újra elfogadom azokat az áldásokat, amiket ő adni akar, ami az én bűneimnek az ellentéte pontosan, vagy pedig nem. Ez a nagy kérdés és a nagy választás. Az ember választ. Ezt az egész folyamatot a felolvasott igénk szerint úgy hívja a Biblia, hogy Isten békéltető szolgálata. Még egyszer nézzük csak meg ezt az igét. Azt mondja, hogy mindez pedig az Istentől van, tehát ő a kezdeményező. A Biblia aranyszövege is azt mondja, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Mindez a pedig az Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával, a Krisztus által. Nem én találom meg ezt a békességet. Isten ajánlja fel ezt a békességet, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő adta az ő egyszülött fiát. Vagy megtalálom ezt a békességet, és akkor Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával. Krisztusban van egy reális megoldás. Az én életemben csak egy kapcsoló van. Hova kapcsolódok be? Elfogadom Jézus reális megoldását, ez a megváltás, ez a közbenjárás, ez az, ami a közbenjáró szolgálata Jézus Krisztusnak, vagy pedig nem, hanem a bűn pártján állok. Isten ugyanis Krisztusban megbékeltette a világot, olvastuk, önmagával, úgyhogy nem tulajdonította neki vétkeiket, és reánk bízta a békéltetés igéit. Ez egy nagyon érdekes dolog. Úgy békéltette meg magával, hogy abban a pillanatban, ha Jézusnak igent mondok, akkor kikerülök a bűn bűvköréből. És a bilincsből szárny lesz. A bűn az bilincs. Megvannak a következményei. Jézus meghalt a Golgotán, értem. Amikor Jézus Krisztusról beszéltünk, erről szó volt. És ez a krisztusi halál, én értem a Golgotán, ez azt jelenti, hogy nekem van módom a bűneim letételére. Nagyon sok ember ezt nem tudja. Szeretjük a bűnöket szőnyeg alá seperni, szeretünk a bűnökről elfelejtkezni, szeretjük azt, hogy a bűnöket ugye titokba tartjuk, bezárjuk a szívünk mélyére talán, vagy a feledékenység tengerébe dobjuk. Ez nem elég. Jézus Krisztus elvette ezeket a bűnöket. Luther Márton azt mondta, hogy az ember két alkalommal van veszélyes helyzetben. Az egyik, amikor csak a bűneiről tud. A másik veszélyes helyzet, amikor nem tud a bűneiről. Hát akkor hol a középút, mondja Luther. Ott, hogy az én bűneimről, amit tudok, elmegyek Jézus Krisztussal ezekkel a bűnökkel, és oda teszem eléje. És megragadom helyette a Krisztus kegyelmét, és akkor az az indulat lesz bennem, ami volt a Krisztus Jézusban. Ez a középút. És erről beszél a Biblia. Itt értjük meg azt, hogy az Új Szövetség Jézus Krisztus haláláról úgy beszél, mint engesztelő áldozatról. Ez egy olyan kép megint Jézus Krisztus kapcsán, amit az egész Ószövetség begyakoroltatott az emberekkel. Az ószövetségi áldozatokról nekünk nagyon sokszor olyan homályos képünk van. Az ószövetségi áldozatban nem arról van szó, mint a pogány áldozatokban, hogy van egy kegyetlen Isten, aki mondjuk uralkodik a világ felett, és hogy jóba legyek a kegyetlen Istennel, ezért viszek neki valamit. Lekenyerezem az Istent. És ez az áldozat. Mai napig is sok keresztény ember így gondolja, hogy én adok az Istennek ennyit, meg annyit, meg amannyit, és akkor Isten eltekint a bűnömtől. Megveszem az Istent. Nem így van. Nagyon érdekes, hogy az Ószövetség többször is úgy említi az áldozatot, hogy ezt az Isten adja az oltárra én értem. Hogy az alapformája az áldozatnak az volt, hogyha valaki úgy érezte, hogy nincs rendben a lelke, mert a bűn állapotában van, a bűn fogságában van, akkor a következőt kellett csinálni. Fogtam egy bárányt, és elvittem a paphoz. pap lefogta a bárányt, kezembe adta a kést, és nekem el kellett vágnom a bárány torkát. A pap felfogta a vért, és ez a bárány az értem halt meg. Nem véletlen, hogy az egész új szövetség ezt látja Jézus halála előképének. A bárány ártatlan. Mégis a bűnnek van egy következménye, a zsoldja a halál. Valakinek meg kell halni. Most Krisztusnak ez az engesztelő áldozata két nagyon fontos dolgot mond el. Az egyik, hogy Krisztus engesztelő áldozata elmondja a bűn igazi súlyát. Hogyha mi nem Krisztus engesztelő áldozata felől értjük a bűnt, akkor már az első bűnesetnél bajunk van. De azért, hogy azt a gyümölcsöt leszakította Éva, hát ilyen kegyetlen az Isten, szokták mondani, ezt én többször hallottam, hogy megbüntette az egész emberiséget. Nem a gyümölcs leszakítása a bűn. Sőt, nem is az a bűn, hogyha én gyilkos lennék, hogy puff, agyonütöm a másikat. Nem ez a puff, agyonütöm a másikat a bűn. A bűn egy lépéssel beljebb van. Egy lépéssel előbb van. Ez a bűn az azt jelenti, és ettől kell Jézusnak engem megszabadítani, hogy én valahol a törvény lényegét, és ez a törvény lényege nem más, már az Ószövetségben is így van, Jézus pedig ezt hangsúlyozza az Új Szövetségben, a szeretet, de a törvény lényegét, a szeretetet tagadom. Egyszerűen Isten szeretetében és az ember iránti szeretetben rövidzárlatos vagyok. A bűn ez az állapot, ez a helyzet. Most Jézus Krisztus az ő kereszthalálával elmondta azt, hogy ez az állapot milyen borzalmas. Az embernek önmagában nincs élete, mondtuk. Abban a pillanatban, ahogy rövidzárlatos lesz az Istennel való kapcsolatom, elveszítettem az életet. Ezért mondta Ádámnak és Évának, hogy bizony meghaltok, jó lehet, nem haltak meg rögtön. De ebben a rövid zárlatos helyzetben az élet forrásával megszakadt a kapcsolatom. Amikor viszont Jézus Krisztus engesztelő áldozatát elfogadom, akkor rájövök arra, hogy ez a kapcsolat helyreállt. Ismét van életem. Ezt úgy szoktuk mondani, hogy van új életem. Az engesztelésnek pontosan ez a lényege. Hogy én átéljem azt, hogy Krisztusban szabad lehetek. Nagyon sokszor visszaesek. Nagyon sokszor újra és újra el kell menni. Többször kell elvinni a bárány áldozatot az Ószövetségben is. De mindig átélem azt, hogy Jézus Krisztus az út, igazság és élet, az több, mint elengedés, hanem óriási segítség, hogy én az legyek, aki vagyok. A másik nagyon fontos dolog, az nem csak az, hogy a bűn ilyen súlyos, hogy életbe kerül, hanem a másik nagyon súlyos az, hogy a bűn uralma alatt az ember az fogságban van. És Jézus Krisztusnak a keresztje az egy diadal jel, ami számunkra. Gondoljuk el, Pál apostol mondja azt, hogy amikor Korintusba ért, akkor ugye nem akart másról tudni a Krisztusról, mint megfeszítettről, és ezt a korabeli emberek bizony bolondságnak tartották. A görögök azok legfeljebb bolondságnak, a zsidók pedig egyenesen botránkozásnak tartották. A kereszt az abban az időben bitófa volt. Miért beszél akkor Pál annyit a keresztről? Miért van az, hogy Pál teológiája, hogy így mondjam, a kereszt teológiája? Azért, mert azt kell látni, hogy az embernek egyetlen esélye van arra, hogy szabad legyen a bűn fogságából, ez Jézus vére, a bárány Jézus vére, így is mondhatnám az Ószövetséggel összevonva a képet. Mert a bűn uralma alatt fogságba vagyunk, képtelenek vagyunk a törvénynek eleget tenni, mert szeretni nem tudunk, mert az nem elég tétele a törvénynek, hogy én nem csinálom. Vagy megcsinálom. Gondoljunk csak a 10 parancsolatra. Ott van az, hogy ne kívánd. Kívánságomnak nem vagyok ura. És így tovább lehetne tovább mondani. Jézus nem azt mondta, hogy ne, hanem azt mondja, hogy szeress. Szent Ágoston fogalmazta meg ezt nagyon szépen. Azt mondja, hogy higgy. Tehát ez azt jelenti, hogy bízd az Istenre a te életedet, és tégy, amit akarsz. Abban a pillanatban Jézussal jársz, akkor szabad vagy. Ha nem jársz Jézussal, akkor nem vagy szabad. Mert akkor a bűn logikája, és nem pedig az Isten törvényének a szelleme, a szeretet ural téged. Jézus Krisztus vére az pontosan azt jelenti, hogy ennek az életújulásnak az objektív alapja az a kereszten dőlt el, de nem csak a kereszten. Jézus nem csak meghalt értünk. És ez nagyon sokszor a kereszténységnek egy ilyen rövid zárlatos Krisztus képe. Azt mondjuk, hogy Jézus Krisztus igen, hát Isten fia volt, lejött a földre, megszületett, egy minta életet élt, így szokták a keresztények mondani, és azután merjen csúnya gonoszok az emberek, úgy általában, meghalt a kereszten. Ebben már is van egy nagy baj. Ha Jézus Krisztus nem értem halt meg a kereszten, most drasztikusabban hadd mondjam, ha nem az én bűnöm az, ami keresztre vitte Jézus Krisztust, hanem ennek, annak, a másnak a bűne, abban a pillanatban a megváltás az én számomra nem ér semmit. Kívül vagyok rajta, nem? De itt nem állt meg ez a dolog, mert Jézus nem azért támad fel, mert ő az Isten fia volt. Hanem Jézus Krisztus azért támad fel, hogy nekem üdvösségem legyen. Emlékszünk arra Pál apostol a korintusiakhoz írt első levele, 15. fejezetében azt mondja, hogyha Jézus nem támad fel, akkor hiába való a ti hitetek, és hiába való az én prédikálásom. Ez úgy lehet mondani, ha Jézus nem támad fel, akkor nincs kereszténység. Mert a kereszténység nem csak a kereszt, nem is ebből jön, hanem a Krisztiánosból, tehát Krisztusból jön a keresztény szó, nem csak a kereszt, hanem a húsvéti üres sír is. Mert ez Jézus győzelmének az áloga. És ugyanígy hozzátartozik a mennybe menetel kérdése is. Jézus nem azért ment a mennybe, mert hát ő Isten fia volt, hát megcsinálta a nehéz házi feladatát, és hát visszament a mennybe, hanem azért ment a mennybe, mert ő a főpap, aki közben jár értem. A pap az Ószövetségben az azt jelentette, hogy kettős kötés. Egyrészt a papnak, embernek kellett lenni, két lábon álló embernek. Gondoljunk a nagyengesztelési nap áldozatára. Először a papnak magáért, a családjáért kellett bemutatni az áldozatot, épp úgy, mint minden más egyszerű izraeli embernek. Jézus maradandóan az embercsalád tagja maradt. Azért, hogy közben tudjon járni én értem az atyánál. De ezt úgy teszi Jézus, és ez Jézus igazi titka, hogy ő azt ígérte Máté evangéliumának a végén, hogy ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Vagyis, amikor én a bűn oldaláról a kegyelmet elfogadva Jézus mellett döntök, akkor az történik, és ez a lényege az egésznek, hogy Jézus Krisztus úgy lesz a szövetségesem, hogy értem jár közbe. De nem csak ott fenn a mennybe, hanem ő jár velem az úton. Ő az, aki a napi kérdéseimben eligazít engem. Ő az, aki a napi kisebb-nagyobb hibáimat segít legyőzni. Ő az, aki újra és újra felajánlja a kegyelmét. Ezért Krisztus élete az alapja az üdvösségemnek, de csak akkor, hogyha Krisztus élete bennem folytatódik. Ezért mondja Pál apostol úgy, hogy élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Hogy is mondja az előzménye ennek a versnek? Galata levél második fejezet, 20. verse. Krisztussal együtt megfeszítettem, nem? És élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Vagyis az emberben, a keresztény emberben két személy lakik. Ez úgy szokták mondani a teológusok, hogy a keresztény embernek kettős alanyisága van. Egyik oldalon az egyik alanyiság az Ádám utódai vagyunk, nem? Ádám leszármazottai. És mint Ádám leszármazottai, hajlamosak vagyunk a bűnre. A természetünk az nem a jó, nem a szeretet, hanem a bűn. Érdekes módon gyilkolni nem tanítanak főiskolai szinten senkit. És mégis az emberek elmennek gyilkosnak, nem? Vagy egyszerű példa, hát én az unokáimat sose tanítom arra, hogy rosszalkodjanak. Az a természetes nekik. Nagy nehezen lehet őket leszoktatni bizonyos rossz tulajdonságokról, nem? És így vagyunk mindnyájan. Az első Ádám öröksége bennünk van. De amelyik pillanatban én Jézust elfogadom személyes megváltómnak, abban a pillanatban mit jelent ez? Ez azt jelenti, úgy szoktuk ezt mondani, hogy újjászületés. Hogy én a második Ádám utóda leszek. És ez a másik én bennem. Ezért mondja Pál apostol a Római Levél 7. fejezetében, hogy a keresztény emberbe két én birkózik. Egyik oldalon ott van az óemberem, az Ádámtól örökölt természetem, benne van a vérmérsékletem, benne van az én természetes emberi igazságérzékem, és sok minden, amit mi pozitív tulajdonságoknak szoktunk mondani, de megromlott formában van bennünk. És ott van a szeretet törvénye szerint gondolkodó új ember. És Pál a Római Levélben így sóhajt el, ó, én nyomorult ember. Kicsoda szabadíthat meg? És rögtön kész is a felelettel. Megszabadulhatok Jézus Krisztus által. Úgyhogy van egy főpap, van egy olyan pap, aki nem csak itt élt a földön, nem csak meghalt a Golgotán, mint igaz áldozati bárány, nem csak értem feltámad, hanem bennem is feltámad, és hogy bennem feltámad, ez azt jelenti, hogy ez a Jézus Krisztus közben jár értem. Nem csak a mennyben, hanem itt a földön is velem van minden napon a világ végezetig, szolidáris velem. A megváltásnak az objektív alapja, az nem más, mint Jézus élete, halála és feltámadása, mint az én sorsom. Ez a velem szolidáris Jézus Krisztus. Nem független én tőlem. Az üdvösséged nem egy objektív lehetőség, úgy objektív lehetőség, hogy nekem kell kiharcolnom, nekem kell így-úgy teljesítenem, nekem kell felmennem valami csodálatos Sputnikkal a mennybe, hanem úgy objektív lehetőség, hogy mai napig épp úgy, mint az Édenben, Jézus Krisztus mondja azt, hogy hol vagy. Csak nem azt mondja, hogy Ádám, hanem hol vagy te, és behelyettesíthetjük mindjárt a nevünket. És Istennek ez az üdvözítő kegyelme, így mondja a Biblia, minden embernek megjelent. Vajon én mit kezdek ezzel a kegyelemmel? Mert ez a nagy kérdés. Ez a mi egzisztenciánknak az egyik alapvető dolga. Tudnélik, ha én ember akarok lenni igazán, ez az szükséges, hogy helyesen éljek a szabad döntési lehetőségemmel. Szabad döntési lehetőség, ezt elmondtam már többször, hadd ismételjem csak, nem azt jelenti, amit ma szabad akaratnak hívunk, hogy én azt csinálok, amit akarok, ahogy a liberálisok gondolják ezt. Hanem ez a szabad döntési lehetőség az, hogy előttem van két út. Mehetek jobbra, mehetek balra. De én nem nulláról indulok, és ebben van a kegyelem. Ez az új kezdés lehetősége nem nulláról indul, hogy én vagy ezt választom ízlésem szerint. Pál ezt nagyon jól tudja a Filippi levélben. Azt mondja, ő az, aki munkálja bennetek, mind az akarást, mint a munkálást jó kedvéből. Tehát az Isten nem csak lehetőségeket támaszt, hanem pontosan a Szentlélekről szóló tanításnak ebben van a lényege, Isten benned is, bennem is dolgozik. Meghagyja a bűnös következményét, hogy ne felejtsd el, hogy milyen csődbe voltál. És ez mindig odaüz Jézushoz, akitől nem csak azt a bocsánatot kapott, hogy na jó, akkor most az egyszer még, megkegyelmezek, hanem ott van a kitöltetlen csekk. Nagyon érdekes megfigyelni, hogy minden bűnnek van egy ellentét erénye. És a bűnöket nem úgy kell legyőzni, hogy én megfogadom, hogy én pedig ezt a bűnt, ha törjön el a kezem, lábam, akkor se követem el. Hanem a bűn legyőzésének az az útja, hogy a bűnnek az ellentétét kezdem tenni. És ebben a cselekedetben segít engem Jézus úgy, hogy ő az, aki munkálja benne még az akarást is, és nem csak a munkálást. Az ő jó kedvéből. Ez tulajdonképpen az üdvösségnek az objektív alapja. Ez a törvényszerűség sor. Ennek a törvényszerűségnek az ismerete nélkül nincsen kereszténység. Erre épül fel a kereszténység. A kereszténység nem azt jelenti, hogy XYZ ideológiát elfogadok, hanem a kereszténység az arra épül fel, hogy én, mint ember, akármi is történik. Van egy második Ádám, és ez Jézus Krisztus, aki megszüli bennem a másik Szigeti Jenőt. Azt, aki a menny részese lehet. Ez az én üdvbizonyosságomnak az alapja. Nem az az üdvbizonyosság alapja, én Szigeti Jenő, már annyi mindent tudok, hogy ezt nem fogom elkövetni. Nem így van. Sokszor elkövettünk olyat, hogy tudom, hogy rossz, amikor az elsőt lépek, de valami, ugye, hogy Pál mondja a Róma 7-be, hogy nem engedi az óember. Az alapja az, hogy a kegyelem az nem egy egyszeri alkalom. Kegyelemben, így mondja a Biblia, járni kell. Igaz? Ez azt jelenti, hogy újra és újra Isten nevelget engem. Természetesen vannak olyan bűnök, amik elmaradnak az én életemből. De már nagyon megégettem velük a számat, és már bennem van a reflex, hogy így mondjam, hogy ezt nem teszem. De azért a kísértő újra és újra próbálkozik. De az én szívemben, belső emberemben nem csak a kísértő dolgozik, ott van Isten szent lelke. Ő az, aki munkálja bennem mind az akarást, mind a munkálást. Istennek ez az objektív munkája az, amire nekem feleletet kell adni. És a következő, 10. alkalma ennek a sorozatnak, az pontosan arról fog szólni, hogy mit jelent ez a belső változás egy ember életében. Hogy ebből az objektív lehetőségből, ami Jézus Krisztus kereszthalála által minden embernek adatott, mert ugye megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Ebből a lehetőségből én hogy profitálhatok? evel a lehetőséggel én hogyan élhetek? Hogyan lehet az üdvösség az enyém? Mert eddig csak arról beszéltünk, hogy Jézus Krisztusban az üdvösség az enyém lehet. És Isten megtesz mindent, hogy az enyém legyen. Kívülről és belülről. Munkálja az én szívemet épp úgy, mint odaadta Jézus Krisztus. Az én bűneimnek a következményével újra és újra ütköztet engem, hogy oda meneküljek Jézus Krisztushoz. Ezért mondja Luther, hogy a sátán az olyan, mint az Isten láncos kutyája. Ha bemegyek egy házba, és ott van láncon egy kutya, amelyik egész a falig ér, akkor még a vakolatot is leszedem, hogy ne szedje le rólam a nadrágomat a kutya. És hogyha jön a gazda, akkor oda megyek szorosan mellé. A sátán így odaűzhet engem Jézus Krisztushoz, de ez az kell, hogy én kimondjam azt a nagy igent. És akkor el fog indulni az a belső folyamat, amit megtérésnek, újjászületésnek hívunk, ami az üdvösség belső tapasztalása. Erről lesz a következő órán szó. Köszönöm az eddigi figyelmet, köszönöm a kitartást, Isten áldja meg önöket, és adja azt, hogy minnyájan ennek a csodálatos munkának a részesei legyünk. Amen.
1: Bibliai alapelvek című előadás sorozatunkat hallották.

Jézus élettörténete egyedülálló. Emberi sorsokhoz nem hasonlítható. Benne az önzetlen barátot, a megértő segítőt, a legnagyobb orvost és tanítót ismerhetjük meg, aki problémáinkra az egyedüli megoldást hozza.

Földrengés jelezte azt az órát, amikor Krisztus letette az életét, és egy másik földrengés hirdette azt a pillanatot, mikor diadalmasan újra felvette azt. Krisztus, aki győzelmet aratott a halál és a sír fölött, győztesen jött elő a sírboltból, földrengés, felvillanó villámlások és mennydörgések közepette. Isten előre megmondotta, hogy amikor Krisztus újra eljön a földre, akkor megrázom nem csak a földet, hanem az eget is. Zsidók 12.26. Inogva meging a föld, miként a részeg, és meglódul, mint a kaliba. Ézsaiás 24.20. Az ég, mint írás, egybehajtatik. Ézsaiás 34.4. Az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta levő dolgok is megégnek. 2 Péter 3.10. De az Úr az ő népének oltalma, és az Izrael fiainak erőssége. Jóel 3.16. Krisztus megdicsőülten jött elő a sírboltból, és a római őrség látta őt. Szemeiket és figyelmüket Jézus arcára összpontosították, akit az imént még kigúnyoltak és kinevettek. Ebben a megdicsőített lényben azt a foglyot látták meg, akit a törvényházban láttak, azt, akinek a fejére tövisből fontak koronát. Ő volt az, aki ellenállás nélkül állott Pilátus és Heródes előtt, akinek a testét kegyetlen korbácsolással marcangolták szét. Ő volt az, akit felszegeztek a keresztre, akire a papok és a főemberek teljes önelégültséggel bólogattak fejükkel, és ezt mondták: másokat megtartott, magát nem tudja megtartani. Máté 27.42. Ő volt az, akit József új sírboltjába fektettek be. A mennyei rendelet azonban szabadon bocsátotta a sírbolt fogját. Ha hegyek halmozódtak volna hegyekre, akkor sem tudták volna megakadályozni azt, hogy Krisztus kijöjjön a sírboltból. Mikor Jézust sírba tették, Sátán diadalt ült. Azt remélte, hogy az üdvözítő nem veszi fel az életét ismét. Az Úr testére ő maga tartott igényt, és elhelyezte őrségét a sír körül, és megpróbálta Krisztust fogságba vetett rabként tartani. Elkeseredett és megharagudott, mikor a mennyei hírnök közelettére angyalai elmenekültek. Mikor azt látta, hogy Krisztus diadalmasan lép ki a sírjából, tudatára ébredt annak a ténynek, hogy királyságának vége lett, és hogy végül neki is meg kell halnia. A papok azzal, hogy Krisztust halálra adták, a Sátán eszközeivé tették magukat. Most teljesen a Sátán hatalmában voltak. Belegabajodtak egy csapdába, amelyből nem láttak más kiutat, csak azt, hogy tovább folytatják Krisztus elleni hadviselésüket. Mikor a hatalmas angyal szava elhangzott Krisztus sírjánál, ezt mondván: Atyát hív téged, akkor az üdvözítő előjött a sírból, azzal az élettel, amely önmagában volt. Most igazolódtak Jézus szavai: én leteszem az én életemet, hogy újra felvegyem azt. Van hatalmam letenni azt, és van hatalmam ismét felvenni azt. János 10.17-18. Most teljesedett be a profécia is, amelyet a papoknak és a főembereknek mondott: roncsátok le a templomot, és 3 nap alatt megépítem azt. János 2.19. József feltört sírboltja felett Krisztus győzedelmesen jelentette ki: én vagyok a feltámadás és az élet. János 11.25.

0: Ezeket a szavakat csak egy istenség mondhatta el. Minden teremtett lény Isten akaratából és hatalmából él. Mindnyájan függő viszonyban levő elfogadói az Istentől való életnek. Csak az, aki Istennel egy, mondhatja el, van hatalmam, hogy letegyem az életemet, és van hatalmam, hogy ismét felvegyem azt. Istenségében Krisztusnak megvolt a hatalma arra, hogy széttörje a halál bilincseit. Krisztus feltámadta halottak közül, első gyümölcseként azoknak, akik elaludtak. A hívő emberek számára Krisztus a feltámadás és az élet. Üdvözítőnknél Isten helyreállította azt az életet, amely a bűn által elveszett. Mivel az életet önmagában hordozza, azért meg tudja eleveníteni azokat, akiket akar. Isten felruházta őt a halhatatlanság adásának a jogával. Azt az életet, amelyet letett ember voltában, ismét felveszi és az emberiségnek adja. A hívő emberek számára a halál csak egy röpke pillanat, és nincs nagy jelentősége. Ha valaki megtartja az én beszédemet, nem lát halált soha örökké, nem kóstol halált örökké. János 8:51-52. A keresztények számára a halál csak elalvás, egy pillanatnyi csendesség és sötétség. A Krisztussal való élet Istenben elrejtett élet. Mikor a Krisztus, ami életünk megjelen, akkor majd ti is, ővele együtt, megjelentek dicsőségben. Kolossé 3:4. Azt a hangot, amely a keresztről ezt kiáltotta, elvégeztetett, a halottak is meghallották. János 19:30. Ez a hang átütötte a sírok falait, és megparancsolta az alvóknak, hogy keljenek fel. Így lesz majd, mikor Krisztus hangja felharsan az égből. Ez a hang behatol majd a sírokba, kinyitja a sírboltokat, és a Krisztusban meghaltak feltámadnak. Üdvözítőnk feltámadásakor csak néhány sír tárult fel. Második eljövetelekor azonban minden drága halottunk meghallja majd az ő hangját, és előjönnek a dicsőséges és halhatatlan életre. Ugyanaz a hatalom, amely feltámasztotta Krisztust a halottak közül, feltámasztja majd az ő egyházát is, és megdicsőíti azt vele, minden fejedelemségek, minden hatalmasságok és minden más név felett, amely adatott, nem csak ebben a világban, hanem az eljövendőben is.
1: Ellen Gould White Jézus élete című művéből hallottak részletet.

0: ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
1: Mindig kell, hogy figyelmeztessem magam, ne hagyd abba a szolgálatot, mert az isteni szeretet el nem múló szeretet. Bocsáss meg az ellenségeidnek, mert az isteni szeretet az el nem múló szeretet, és sorolhatnánk még.
2: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat, Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Műsorunkban ma egy a legtöbbünk számára ismeretlen világba is beletekinthetnek. Cseh Sándor osztja meg velünk történetét alvilági múltjáról, valamint több évtizedek kapott új Krisztus követő életéről. Második fél óránkban a roma emberek felé való szolgálatáról kérdezem Cseh Sándort. Beregszászon születtél, az akkori Szovjetunió területén. Milyen családba születtél?
1: Paraszt család sarjai voltak a szüleim. Édesapám ő már heggesztő volt, gyárba dolgozott. Édesanyám pedig több helyszínen is eladóként, fagylaltárosként dolgozott. Amikor én születtem, akkor egy ilyen nehéz szülés volt. Elakadtam a szülőcsatornába, és akkor egy ilyen életmentő szülés volt. Aztán az akkori kornak megfelelő technológiájával egy fogóval kirángattak egyszerűen a szülőcsatornából. Nem biztos, hogy az volt a cél, hogy én megmaradjak. Nagyfokú agyvérzésem volt, de hát megtartott az úr.
2: A szüleid hívők voltak, vagy mit tudsz arról, hogy ők ezt hogyan élték meg?
1: Ők csak vallásos templomba járó emberek voltak. Valóban templomba járó emberek voltak, főleg az édesapám. De a szüleim élőhittel akkor még nem rendelkeztek. Körülbelül 10 éves koromig egy átlagos gyermekkorom volt. Nem sok mindenre emlékszek, még a korszakig. Egy dologra emlékszem talán, 10 éves korom előtt arra, hogy egy születésnapon, 8 éves lehettem, amikor egy születésnapon játék közben meghalt egy gyermek. Belefut egy ilyen nyitott szennyvíz vezetékbe, és egy érdekes élmény, hogy egy játék és szülinap öröm, és akkor egy ilyen esemény történik. Azt tudom, hogy a születési trauma következtében mindig kellett, hogy injekciózzanak. Egy kis sírós, gyenge vézen a gyermek voltam. Nem voltam olyan nagyon kapható a rosszra. Elég jó nevelést kaptam a szüleimtől, mindent megadtak nekem. És akkor 10 éves koromban ugye elkezdődött ez a bandázós élet. Amikor ezek a különböző baráti társaságok megjelentek az életem, akkor ottan elszabadult, mondhatni a pokol. Tehát 10 évesen most van egy ilyen emlékem, hogy egy falusi szénáspadon cigarettázunk benne a szénába. Addig a helyzetig jó, be kellett mászni, tehát hogyha ott kigyulladt volna a széna, akkor nem tudtunk volna kimászni. Tehát ilyen emlékeim kezdtek lenni, aztán növegettünk, és akkor más bandák is előtérbe kerültek, és akkor elkezdődtek a banda háború kora. Tehát 13 éves koromtól mondhatni, hogy folyamatos életveszélybe voltam, mert hol csúszlival lőttük egymás, hol karókkal, hol láncokkal, aztán már kezdett a kés is előkerülni, és folyamatosan ilyen háborúkban voltunk benne is. Ráadásul ezt úgy mondom el, hogy a szüleim erről semmit se tudtak. Olyan önuralmunk volt, hogy hazamentünk, ha esetleg volt is egy-két kék a szemünk alatt, az egy ilyen valami ártatlan játéknak betudódott, de úgy igazából legalábbis én nem tudom, hogy a szüleim mondták volna, hogy tudomásuk lett volna ezekről a dolgokról. 13 éves, 14 éves korom, amikor új évet ünnepeltünk, akkor egy lakótelepi WC-be öntudatlanul alkoholos állapotban feküdtem órákon át, úgyhogy nem tudták rám nyitni az ajtót, hogy nem tudták, hogy élek-e vagy hallok, de nem is törődtek vele. Tehát eszméletlenre ittam magam.
2: Akkor nem is féltél a haláltól? Vagy csak nem is fogtad föl, hogy ezek életveszélyes helyzetek? Vagy nem lett baja ott is valakinek, amikor mondjuk tényleg nekiestetek egymásnak a bandaháborúkban?
1: Csontok azért törtek. Aztán megjelent megint a halál, szerelmi bánatból a szomszéd barátom felakasztotta magát, 15 éves volt. és ez még megismétlődött jó párszor. Tehát azt mondhatom, hogy így 20 éves koromra legalább most így hirtelen fel tudok idézni 4 embert, aki mellőlem meghalt. És 20 éves koromra úgy ünnepeltem a születésnapomat, hogy éppen az egyik barátomat megölték, és 3 másik pedig rablógyilkosság börtönből, és itt történt Budapesten, és ezek voltak a barátaim.
2: De erről azért a szüleid tudtak, nem? Már.
1: Igen, amikor súlyosbodott a helyzet, és 17 éves koromban először álltam a bíróság előtt, úgyhogy megvertem egy 27 éves rendőrt, mert közben ugye ez a bandázás azt hozta magát, hogy magadért ki kellett állni. Tehát jártunk edzésre, én küzdősportokkal kezdtem el foglalkozni egész korán, és hogy meg tud védeni magad, ezért folyamatosan edzettük magunkat és gyakorlatoztunk. Nagyon mélyen bele lehetne ebbe menni, hogy kikkel, mik történtek velem, mi történt, hogyan érintett ez a dolog. Igazából halál nem rendített meg. Sokszor a temetésük után szórakozni mentünk, mulatoztunk. Nem rendített meg a halál. Mindig ott van a hitetlen emberben egy ilyen buta kényszer, ami abban azt mondja ki magának, hogy ez velem nem, hát vele megtörtént, ő egy lúzer, de velem ez nem történhet meg. Hát ezek még csak olyan banda háborúk voltak, hogy ezek még nem társultak a szervezett bűnözéssel. De később ez is bejött az életembe. Tehát látták, hogy egy vadember vagyok, látták, hogy nem lehet velem bírni, nem bír velem a rendőrség, azért munkahelyem is volt, de nem bírnak velem a szüleim. Hírnevet szereztem magamnak verekedések által, és akkor felfigyelt rám az alvilág 1995-ben.

0: Az első munkám az alvilági munkakörbe az illegális valutásoktól beszedni a pénzt, tehát adóztattuk őket szép kifejezéssel élve. Körülbelül 30-35-40, mikor, hogy illegális valutástól szedtem be naponta pénzt. Az alvilágban nem nagyon kellett verekedni, mert olyan alvilági csoport volt, akitől mindenki félt. De viszont, ahogy mondják, hogy ebből jött pénz, ebből vész el, szóval nagyon rászoktam az italra, a szórakozásra, a könnyű drogokra, és ez mindig magával hozta az űröket. Tehát tulajdonképpen megtérésemig valamilyen gyilkos hajlam mindig uralta az életemet. Voltak fegyvereink, hideg fegyvereink, aztán később megjelentek a kisebb kaliberű lőfegyverek is, mert hát az űrök azok olyanok, hogy azok növekednek, és a veszély is, és egyre nagyobbá válik, amikor az ember egy ilyen életpályán megy keresztül. Nekem pisztolyt nem szegeztek a fejemhez, hogy gonosz életet éljek. Tulajdonképpen ez tetszett nekem, legalábbis úgy gondoltam, hogy nekem. Megtérésem után azért tudtam, hogy az ördög rabja voltam, a bűn rabja voltam, és megszállott. Démonikus hatások alatt is voltam ezáltal, az alkohol, meg mindenféle más dolgok által. Úgyhogy ez ment egészen 2000-ig.
1: Ahogy te is fogalmaztál, a történeted végül is keresztény szempontból arról is bizonyságot mutat, hogy létezik egy olyan gonosz valóság, ami sodorja, viszi az embert, és olyan hajlamokat előhoz, ami, ha tudatos lennél, akkor nem lenne ott benned. A másik pedig, hogy a rossz társaság tényleg mindent el tud intézni, vagy ezen keresztül is tényleg belenyúlt az életedbe a gonosz. Hogyan történhet ebből a mélységből egy változás, és mi volt az a fordulópont, ami segített gyökeresen megváltozni?
0: Hát ez a legsötétebb kor az életemben 1995-től 2000-ig. Talán nem is az volt a legnagyobb sötétség ebben, hogy miket csináltam, mert akkor egy ilyen nehéz időszak volt. Nagyon sokan cselekedtek hasonló dolgokat, hanem ami nagyon sötétté tette ezt a korszakot az, hogy én otthon éltem a szüleimmel, és hogy a szüleimnek ezt végig kellett éljék. Olyat is, hogy éjszaka bejön hozzánk egy ilyen osztag rendőr, és akkor a bizonyítékokat keres, mert én embert öltem. Holott ez nem volt igaz. És ez volt igazából a legsötétebb dolog, hogy te azoknak okoztál ilyen mély fájdalmat, akiket a legjobban kellene, hogy szeress és tisztelj. De viszont ez a csoda, hogy ők közben megtértek.
1: Mit tudtál te abból, hogy ők megtértek, vagy hogy ez mit jelent?
0: Ez nagyon szembetűnő volt. Minden reggel ki volt téve egy ige. A reggeli etettek, kitattak, elláttak, ugye. Beszéltek is Istenről, azért láttam őket imádkozni is. És bibliakör működött a házunkban ráadásul. És sokan beszéltek velem. Amikor én mentem éppen a sötét utaimra, akkor jöttek befelé a bibliórára több alkalommal, és akkor köszöntöttek, volt, aki írt nekem levelet. És ezek mind ilyen, hát ilyen nagyon nagy jelzőértékkel bírtak az életembe. Még visszatérnék ahhoz, hogy nagyon szerettem olvasni. Ilyen 10-12 éves koromban elég sokszor elővettem a Bibliát, bár nem értettem semmit. Ugye vallásos nagyszülők imádkozni is tanítottak, tehát Istent soha nem tagadtam, és 17 éves korom, amikor a bíróság előtt álltam, és azt mondták, hogy börtönbüntetés vár azért, amit tettem, ott szívből imádkoztam, majd napig emlékszek erre. És Isten tényleg egy olyan csodát tett, hogy én nagyon-nagyon fiatal arcú voltam mindig. És amikor a bírósági tárgyalás volt, akkor ránézett a bírónő, nem tudta visszatartani a nevetését, és ránézett arra, akit megvertem, egy feje nagyobb, derék férfi volt, és mikor összerakta a kettőt, hogy egy ilyen gyerek megver egy olyan rendőrt, akkor tulajdonképpen az, hogy ilyen fiatal, ártatlan arcom volt, ez mentett meg a börtöntől. Őre ez hatása volt, persze az imádság az Isten keze volt ebbe. Visszatérve, igen, hogy folyamatosan Isten impulzusokat küldött az életembe. Tehát ahol ott volt a gonoszság, mindig volt valami üzenet is, és ezek az egyre sűrűsödő imádságok és üzenetértékek a végén oda hajtottak, hogy elkezdtem én is keresni az Istent, és kerestem a kiutat, és elhittem azt, hogy a hit által lehet csak ebből kijutni. érdekes dologgá vált az életembe, hogy megterveztük nappal, hogy kit fogunk kirabolni, vagy mit fogunk csinálni, és este, amikor eljött az este, elkezdtem imádkozni azért, hogy ne sikerüljön. És elkezdték a bűntársaim észrevenni, hogy ha én velem vannak, valami olyan történik, amit nem tudnak megmagyarázni, és már kezdtek mellőzni engem. Amikor már láttam, hogy emberek elhagynak, hogy reményelve elhagy minden, akkor azt mondtam, hogy rendben, akkor kell az Isten. És amikor ezt kimondtam, akkor egy olyan verést kaptam, amúgy nagyon kevés alkalom volt, hogy megvertek. Egyrészt azért, mert nagyon jól tudtam verekedni, másrészt meg féltek ütni. De amikor eldöntöttem, hogy megtérek, akkor egy olyan verést kaptam, hogy abban majdnem belehaltam. És az úgy történt már, hogy azt gondoltam, hogy meg is halok 26 éves koromban, és akkor elhívták a lelkészt. És a fügelfa példázata volt akkor az alkalom szerint, és ezt az üzenettel eljött, nagyon hittel jött oda, a fiatal lelkész volt, és akkor ő imádkozott, értem. Meghalok, és akkor megfogta a kezem, és elkezdett imádkozni, és éreztem, hogy erő árad belőle, a remény ereje. Egy ilyen életerőt kaptam az imádság által, és akkor még 3 hónapig egy ilyen nagyon bukdácsolós volt, hol imádkoztam, hol húzott a világ, és aztán azt mondtam, hogy hát ezt vagy. Amikor eldöntöttem, 2 napra rá úgy volt, hogy Biatorbágy a férfi hét. Ugye oda is megvoltak már csatornák, nem csak a bűncsatornája Budapest felé, hanem ilyen értelemben is. És akkor az egyik bűntársammal elindultunk Biatorbágyra 2000 május végén.

0: A Magyar Evangélikus Rádió Misszió műsora szól, Cseh Sándorral beszélgetünk. Mikor értetted meg azt, hogy Jézus kicsoda és hogy mit tett érted?
1: Hát az, hogy mit tett értem, azt szerintem egy élet kevés, hogy megértsem, de valószínű, hogy a lényegét akkor ott Biatorbágyon. Az ott mérvadó volt. Oda mentem, és akkor felálltam, kaptam egy igét, és elkezdtem bőgni. És elkezdtem mondani, hogy nagyon bűnös vagyok, és hogy az életem az egy csődtömeg, és hogy szeretném ezt az életet újra kezdeni. És akkor az Úr is látta ezt a megalázott helyzetet, és valóban megszánt engem, és ott elindult az új élet. Tehát megmondhatom azt, hogy Biatorbágyon újjászült a Szentlélek. Még szeretnék annyit hozzátenni ehhez, hogy amikor Biatorbágyról hazakészültünk a barátommal, ő is megtért, hazafelé menet már az ördög készítette a csapdáját. A feleségem akkor várandós volt, már meg kellett hamarosan szülessen az első gyermekünk, és elhívták őt, a régi barátaim egy ilyen piknikre. El kellett menjek a feleségemért, ahol bedrogozott, benarkózott italos bűntársaim, ma kellett rögtön találkozzak. Szinte az első perctől az volt a feladatom, hogy na most itt az idő, és azt mondjam, hogy vége van. És elmentem, akkor ők már tudták, hogy mi van, amennyire ők tudhatták, és régen mindig, amikor egy ilyen mulatozás kezdődött, az akár több napig is tarthatott. És most elmentem, egy fél óra, 3-4 óra beszélgetés után ott tudtam hagyni őket, és elhoztam a feleségemet. És ez nekik egy olyan arcülütés volt, hogy én ott hagytam őket, tehát igazából a bandavezért soha nem szabadott ott hagyni, ez egy ilyen iratlan szabály volt, hogy te nem jöhettél csak úgy el. És én ott a bandavezér előtt megvallottam a dolgokat, és szabadon eljöttem, félelem nélkül. És akkor éreztem, hogy megtört a gonosz hatalma. És nem volt erőködés, hogy ott hagyjam a bűnözést, ahol bizony nagyon sok megtorlás várhatott volna engem, mert rengeteg embernek ártottam. De hát egy nagyon jó közösség volt, meg ébredés volt a városban, azért nem mindegy, rengeteg ember megtért, és ennek híre volt. És a keleti népek sokkal istenfélőbbek, mint a nyugatiak. Tehát, hogyha egy bűnöző azt mondja, hogy te megtisz, és ez valódi, akkor ő téged tisztelni fog ezért. Ez nagyon érdekes dolog.
0: Hogyan történt ez az ébredés? Ezt azért még egy picit pendítsük itt meg.
1: Hát az ébredés elkezdődött ugye 90-es évek, hát a rendszerváltás után. Rendszerváltás utáni szabadság úgy elindított, ott megmozdított sok mindent. Tehát a Kárpátalja ébredés nem lehet annyira kötni valaki ilyen személyhez, vagy valamilyen időponthoz. Vannak kiemelkedő személyek, akik ezt jól látták, és idézőjelben jó kihasználták az alkalmat. Elindultak emberek Isten felé, nyilvánosan hirdették, az utcán is volt evangelizáció. És akkor én mondjuk így lekéstem egy olyan 5-6 évet ebből az ébredésből, viszont ennek is nagyon-nagyon csodálatos utóhatása van annak, hogy én akkor olyan gonosz utakon jártam, mert az ige is mondja, hogy megnövekedett a bűn, jobban kell a kegyelem. Valami olyan kegyelemben volt részem, amit én sokáig nem értettem, hogy miért nem kaptak ilyen kegyelmet mások. Hát mert nem mentek olyan mélyre. Azt gondolom, hogy én nagyon-nagyon tudom a különbséget a világ közt, meg az Isten útja közt. Sok keresztének az a legnagyobb probléma, hogy nem tudják ezt. És nagyon sokszor kereszteződik. Nagyon-nagyon imádsággal kellene hozzányúlni, akár az internethez is, vagy a televízióhoz, vagy akár még a rádióhoz is. Nagyon bölcsen, csak az Isten igéje szemüvegén keresztül. De hát ez megint egy olyan kihívás, hogy ebbe segíthetünk is sokat testvéreinknek. Meg hát mindenki meg kell maga is harcolja azt, hogy a kísértésnek enged, vagy a Szentléleknek.
0: Valahol elmondtad, hogy attól kezdve te csak hitből élsz, azóta annyira Isten kezébe tetted az életed, az életeteket, hogy nem világi állást kerestél, hanem azt, hogy hol szolgálhatod Istent, hogyan tart ő téged, hogyan történtek az utána következő évek, évtizedek.
1: Ez volt egy fedő munkám, Beregszászon a polgármesteri hivatalban volt egy irodám, én vezettem a fizetős parkolókat. Volt egy ilyen csapat, akik dolgoztak innen a terepen, és akkor én őket felügyeltem, igazgattam, meg a mivel jár, könyveltem is. Ez párhuzamba ment. Megtanultam én kettős könyvelni, meg. Szóval sok simlisség volt. Amikor megtértem, akkor még ott dolgoztam tovább, és a könyvelést rendbe hoztam, és az emberekkel a kapcsolatomat rendbe hoztam, és mindent próbáltam megtenni, hogy ne bizonyuljak tovább tolvajnak, hazugnak, és stb. De összességében véve aztán nem értékelték, mert amikor már jó dolgoztam, becsületes lettem, a város bevételen jelentősen megnőtt, akkor elengedtek engem, megijedtek. akkor eldőtt bennem, hogy ha nem kellek a világnak, akkor nekem se kell a világ. Én nem tudom ezt így kijelent, hogy én csak hitből élek, hogy ez mit jelent. De azt hiszem, hogy én elhittem, hogy Isten akar az életembe valamit. Én akkor a hitem szerint teljesen odaszántam magamat neki, és ez nem volt mindig könnyű anyagilag sem, viszont mindig eszembe jött a Salamonnak ez a mondása, hogy minden szerzeményeden vegyél bölcsességet, mert a bölcsesség értékesebb az aranynál. Az, hogy én olyan dolgokba belefogtam, sokszor azért kiderült, hogy önfejűleg, de Isten engedte, meg azért tud ő minket úgyis használni, ha mi nem vagyunk olyan tökéletesek, megelőlegző kegyelem. Olyan dolgokba belefogtam, amiben más ember nem biztos, hogy belefogott volna, akár egy építkezés, akár táborozások, akár utazások, és az Isten valahogy mindig hordozott a tenyerén. Sokszor megpróbáltam magamat képezni, bemenni a világba, stb. Voltam én személyi bankár is, elvégeztem a tanfolyamokat, minden, de Isten mindig visszavezetett erre az útra. Egyszer emlékszem egy ilyen esetre, mert itt értünk Magyarországon, amikor személyi bankárként egy propagáló beszédet folytattam egy órán keresztül, hogy akkor hazafelé jövet, emlékszem, végig ordítottam az autóba egyedül, és mondtam, hogy ezért jöttél te ide Magyarországra, hogy pénzügyi tanácsokat adja embereknek. Nem Isten országáról kellene neked beszélned. Akkor eldőtt bennem, hogy azt is ott hagyom. És többször megpróbáltam világi munkahelyre bemenni, és tényleg nem azért, mert bustoltam, hogy ügyetlen, hanem mindig Isten bezárta a kaput az utóbbi 26 évben.

0: óriási kegyelem, hogy ő hordoz. Egyébként, amit még említhetnénk, hogy nagyon fontos számodra az ének és a zene, ebben viszont kiteljesedtél, és benne élsz, dalokat írsz, Istennel ilyen különleges kapcsolatban is vagy.
1: Igen, Isten adott egy ilyen csodálatos ajándékot, hogy le is tudom írni az énekeket, meg is tudom zenésíteni őket, elő is tudom adni őket. Nem mondom, hogy egy olyan nagyon magas színvonalon, mert ugye nem vagyok tanult zenész, de élvezhető módon. Ami nekem fontos a zenében az, hogy túlsegít mindig nehéz pillanatokon. Megerősít, felüdít, és sokszor a környezetem felé is ez érezhető. Feleségem is szereti a zenélek. Bárhol zenélek, amúgy, ha viszem a gitárt, utcán, strandokon is, bárhol, sok helyen zenéltem már így, igen, de tulajdonképpen ami miatt én nem lehetek soha populáris, egyrészt azért, mert talán a mai korban olyan kiemelkedő, színvonalú keresztény zene megy, ez is benne van, de a másik része az, hogy én igéket éneklek meg, és mély igei mondani valókat is. Sajnos azt kell mondjam, hogy ma ez a kereszténységben nem kell. Egy ilyen pillanatnyi érzéseket adó, ilyen jó dallamú zenék kellenek, és nem akarok megbántani senkit, ennek is megvan a helye, de az én mondani valóm olyan mélyek, hogy én sokszor döbbenetet látok, amikor eléneklem ezeket az énekeket. Volt, hogy stúdióba elmentem, elkezdtünk dolgozni, és aki vette fel a stúdiót, az leborult is, és meg tudott mozdulni, halagatta ezeket az üzeneteket. Látom az arcokat, amikor előadom mondjuk a Cigány Misszióban is egy-egy dalomat, ezért nem is erőltetem. Ez nem az enyém, amit az igéből veszek. Még most egy ilyen kis jóléti, ilyen kényelmeskedő kereszténységet élünk, de ez meg fog változni hamarosan. Amikor nagy nehézségek jönnek, akkor már bébi papival nem lehet dolgozni. Úgyhogy jönnek azok az idők, amikor nagyon mély és nagyon bátorító, erős eledelre lesz szükségünk ahhoz, hogy a ránk következő időszakokat venni tudjuk.
0: Fel tudsz-e most idézni akkor valami igei üzenetet?
1: Tulajdonképpen én így összefoglalnám, amik ezek a kemény üzenetek bennem elvégeztek. Aki meg akar maradni a hit útján, a legfontosabbá fog válni a mai korban az agapé, az isteni szeretet, amit én úgy nevezek magamba, hogy az el nem múló szeretet. A szeretet, amely leleplez. És azért nem nagyon akarták ugye a profétákat, se Jézust hallgatni, mert nem akarták hallani azt, hogy őket Isten milyennek látja. Isten minket nagyon szennyesnek lát első lépésben. De hogy ne így lásson minket, ezért elküldte az egyszülött fiát, hogy rajta keresztül lásson minket. És ez a szeretet, amelyet Jézus Krisztusban megmutatott a mi mennyei atyánk, ez el nem múló szeretet. Nem olyan, mint az emberi szeretet, hogy szeretlek, mert jó érzés téged szeretni. Hanem Isten ezt az undort, amely a bűn undorával köthető össze, ami benne van, hogy ő undorodik a bűntől, és ha mi egyek vagyunk a bűnnel, akkor tehát minket utál, hogy mégis az el nem múló szeretetet ránk öntse, ezért a Jézus Krisztusnak meg kellett halnia ezekért, az ocsmányságokért. És hogy ne utáljon minket, hanem szépnek lásson, ezért az ő egyszülött fia életével kellett, hogy ő fizessen. Elfordult tőle az atya, de hogy ez mit jelent? Hogy a világtörténelemben, nem a világtörténelemben, hanem a mindenkori, a mennyek országa történelemben egyszer történt meg ilyen, hogy ők elváltak. És hogy ez nagyobb fájdalom volt. Felvázolva a legfontosabb üzenet, amit bennem is elvégzett, az, hogy az el nem múló szeretet. És mindig kell, hogy figyelmeztessem magam, ne hagyd abba a szolgálatot, mert az isteni szeretet el nem múló szeretet. Bocsáss meg az ellenségeidnek, mert az isteni szeretet az el nem múló szeretet, és sorolhatnánk még. És magamat bátorítom, amikor nagyon elcsüggedek, hogy nincs látható eredmény, de az el nem múló szeretet nem így látja. És ha mindent az el nem múló szeretet szemüvegével kezdünk el látni, és ebben megerősödünk, teljesen másképp látjuk a nehézségeket, teljesen másképp látjuk a kísértéseket, a csábításokat, a próbatételeket és az örömöket, mindent más szemmel fogunk látni. És hogy igazából ezek a nehéz, mély üzenetű, intő, de ugyanakkor mindig bátorítás is benne van a végén, üzenetű énekek ezt formálták ki bennem, hogy a szeretet, az agapé, az isteni szeretet, az el nem múló szeretet. És tulajdonképpen, ha ezt valaki meg akar érteni, akkor mindent megért, ha nem akarja megérteni, akkor nincs értelme tovább győzködni.

0: Ez itt a Lélek hangoló.
1: Kívánok.
2: Köszöntöm az Evangélikus Rádió misszió.
3: Szeretettel köszöntöm az Evangélikus
0: a mai adás szerkesztőjét.
4: Önök továbbra is a Lélek hangoló
3: evangélikus műsort hallják.
4: Lélek hangoló. Ha tehetik, tartsanak velünk.
3: A Lélekhangoló evangélikus műsorban Cseh Sándorral cigánymissziós szolgálatáról beszélgetünk. Családoddal Kárpátaljáról 2012-ben települtetek át Magyarországra. Akkor te már azzal a vágyal érkeztél ide a szívedben, hogy Istent szolgáld bárhol, ahova ő indít. A mostani beszélgetésünknek a fókuszában a cigánymissziós szolgálatot fog állni, és a cigánysággal való kapcsolatod. Hogyan indult ez?
5: Amikor még az általános iskolában és középiskolában tanultam, voltak roma származású osztálytársaim, de soha nem gondoltam volna arra, hogy ők cigányok. Ugyanúgy barátkoztunk, ugyanúgy csináltunk mindent közösen, amit tudtunk. Ott voltak folyamatosan a környezetünkben, és ott nem gondoltuk. Én legalábbis nem különböztettem meg őket. Igen, talán ha szegényebbek voltak a telepen élők, ők magukat különböztették meg avval, hogy ugye mély szegénységbe éltek. Különösebb módon nem foglalkoztatott ez ugye megtérésem előtt. A bűnözés lett az életem, akkor igen, ott voltak illegális valutások, roma származásúak, igen.
3: Ugye itt még a határon túli életedről beszélünk.
5: Csak így próbálom felidézni, hogy az életem során, hogy hogyan is kapcsolódtam a roma társadalomhoz. És aztán megtérésem után ilyen nagyon buzgó életet éltem, és ugye a kárpátai ébredés a társadalom minden rétegében jelenlévő mozgalom volt. Nagyon szerteágazó szolgálatok működtek ki, többek között a cigánymisszió is. Hát volt egy dolog, hogy amikor megtértem, akkor elkezdtem rendezni az emberekkel, akikkel tudtam azt előző életemből adódó bántalmakat. Ez a gondolat vezérelt el először a Beregszász kültelületén lévő cigánytelepre, ahová én bocsánatot kérni mentem. És látták, hogy én nagyon megváltoztam, hát ismertek többen, akkor ők is elkezdtek Isten felé fordulni, és azt kérték, hogy hát jöjjek gyakrabban, és segítsek nekik a hit útján járni. És akkor úgy elindult 2002 tájékán, Beregszászon az, hogy a cigányság felé elkezdtem szolgálni igével, meg mikor, mivel, diakóniával éppen, mit tudtunk, és akkor ebbe bekapcsolódtam én is. És ez tartott egy jó néhány évig, és aztán, amikor kiköltöztünk Magyarországra, akkor ez félbe maradt, és aztán itt néhány évet éltem, és szolgáltunk emberek felé, alapítottunk gyülekezetet, végeztünk különböző szolgálatokat.
3: Ugye ez Szárazdon volt egy erdélyi evangélikus lelkésznek a missziós telepén, ami egy afrikai ébredés nyomán kialakult misszió. Tehát Orbán Attila mellett kezdtél el te is szolgálni Szárazdon, Tolna megyében.
5: Igen, oda költöztünk 2012-ben, 6 tagú családommal, és néhány évig nem is merült fel, hogy a cigányság felé terelődjön a gondolat, és aztán a Bakai Péter hatására, ő a cigánymisszió vezetője evangélikus egyházba, és akkor az ő hatására többször ellátogattunk Sárszentlőrincre, tettem is ott bizonyságot, aztán különböző feladatokra megkértek, vittem cigány embereket csendes napokra, vagy éppen a közös asztaltáborba. És akkor Bakai Péter elköltözött Sárszentlőrincről, és felmerült az a gondolat, hogy nem-e vállalnám át a Bibliórának a vezetését, mivel már ugye tudták azt, hogy korábban is végeztem hasonló szolgálatot. Volt egy kisebb biblia közösség, amely főleg asszonyokból állt, egy-két férfi is járt, és akkor bibliórákat tartottunk, látogattunk családok körében is, hirdettük az evangéliumot, itt ugye akadnak mindenféle tennivalók, segítettünk eljutni helyszínekre, hogy tudják az ügyeiket intézni, vagy esetleg orvoshoz valakit kellett vinni. Itt végeztünk különböző alkalmi diakóniai szolgálatokat, volt eset, amikor padlót javítottunk, volt, amikor tetőt javítottunk, de aztán valahogy kezdett ez az egész mag széthullani, nem volt talán bölcsességem, vagy nem volt elég szeretet lehet a szívembe, hogy értsem, hogy is kell végezni ezt a szolgálatot valójában. Egy magyar emberként a cigány társadalom felé, hogy még Isten keresők is, akkor hogy hogyan is kell hozzá ki úgy viszonyulni. hogy valószínű abban nekem is részem volt, valamilyen részem volt, hogy ez a biblióra aztán így elmaradt. És aztán jött a Covid, azelőtt még egy fölmenőben volt, még jöttek újak is, és amikor jött a Covid, aztán amikor újraindítottuk a koronavírus után időszakban, akkor már kevesebben jöttek, és végül elmaradtak. Azt tudom mondani, hogy ez nem olyan nagy tragédia. Mai napig mindenkivel, akik jártak, jó kapcsolatom van, mondhatni jó kapcsolatom van, bárki eljöhet velem, és elmegyünk. Tegnap is az Orsós Julianna telefonált, hogy vagyok, mint vagyok. Meg szoktam őket látogatni, tartom velük a kapcsolatot. Sajnos azt mondhatjuk, hogy ott nem csak a cigány missziós biblióra hullott szét, hanem és nem csak ott, nem csak Sárszentlőrincen, hanem a magyar gyülekezet is eléggé megfogyatkozott. Tehát tulajdonképpen a cigányok nem láthattak jó példát abban, hogy igen, érdemes templomba járni, vagy keresnék az emberek Istent, és templomba járnának. Sajnos Trolna megye számos településén van ez így, hogy akár meg is szűnnek gyülekezetek, kiöregednek, elköltöznek. Én ezt ismerem, az egész országnak a gyülekezeti látogatottságát nem ismerem, de a Dél-Dunántúlban amúgy magyarok tekintetében is vannak problémák, vagy magyar gyülekezetek tekintetében. De viszont megértette velem ez az eset, hogy a cigány misszió nem erről szól, hogy most biblióra van, vagy biblióra nincs, hanem arról szól, hogy mennyire tudom szeretni a cigányokat, és az el nem múló szeretet nagy segítség abba, hogy ha nem is akarnak ők közösségbe lenni egymással, de mégis jó kapcsolatot meg lehet velük tartani, és kell is. És amikor erre ráéreztem, egy teljesen más dimenzió, teljesen más irányú szolgálat, vagy struktúrájú szolgálat mutatkozott meg.

0: A Lélekhangoló Evangélikus műsorban Cseh Sándorral cigánymissziós szolgálatáról beszélgetünk.
1: Volt egy mélypont, amikor harcoltál azért, hogy mi a folytatás akkor ezután? Hogyan mutatkozott meg számodra, hogy merre mutat irányt Isten, és hogy tényleg milyen elmúlhatatlan az ő szeretete?
2: Nem egy tipikus rendszerben működő missziónak mindig vannak hátrányai. Tehát amikor nincs egy ilyen látható, megfogható része a missziónak, akkor az egy hitpróbát is jelent. De Isten azt mondja, hogy arra tanít minket, hogy ne nézzünk a látható dolgokra. És ne nézzünk a múltra sem, mert azt mondja, ne a múlton rengjetek, hanem a jövő felé tekintsetek. Mert Isten működik annak ellenére, hogy néha a formák megváltoznak. És nekünk ehhez igazodnunk kell. Nem akarok formabontó lenni, de hogyha valaki nem akar jönni közösségbe, nem szabad neki hátat fordítani. Egy igazi misszionárs, és gondolom egy lelkész, vagy ahogy mondja, jó pásztor, az elveszettet megkeresi, elmegy azután, az egy után. És hogy ez nem csak egy egyszeri alkalmat jelent, ezt kell megértenünk, hogy az elmúló szeretet szemszögéből látni azokat a történéseket, amit mi földi értelembe vetten, csak egy egyszeri alkalmat gondolom. Hát egyszer elmentem meglátogatni, és nem akar jönni, és akkor már nem megyek többet. Nem. Nem úgy megyek el, hogy elvárásaim vannak, hanem egy igazi szolga szolgálni megy. Az igazi szolga nem felette áll annak, aki felé szolgál, hanem a szolgálatába áll. Valóban szolgálnak lenni. Miben lehetek a segítségedre? Nem elvárásokkal kell legyünk ma a gyülekezeti tagjaink felé, hanem valóban az igényeikhez mérten alakítani a szolgálatot. Arra van igény, hogy félrevonuljon? Hát hányszor volt ilyen Izrael életében? Hányszor volt ilyen, hogy le is rombolták a templomot? Most nincs a templomra szükség. Most úgy leszek jelen az életetekben, hogy kin vagytok a pusztába, hogy elmentek Babilonba, és ott is Isten vagyok, és ott is megyek utánatok, és mi nem lehetünk nagyobb a mi Urunknál. Ha Isten ezt cselekszi, akkor a mi dolgunk ezt cselekedni. De ha nem megyek keresztül ezen a úgymond látható felbomláson, akkor ezt soha nem értem meg ilyen mélységébe. Úgy gondolom, lehet, hogy hallottam volna róla, vagy azt gondolom, hát ez így van, de amikor átéled ezeket a nehéz időket, ezeket a nehéz lépéseket, hogy nem mond Isten le senkiről, mindig szoktam mondani, és kimondani könnyű, hogy Isten senkiről nem mond le mindaz idáig, amíg még utolsó dobban a szíve, nem mond erről, mindig várja, hogy megtérje, mindig várja, hogy hazajöjjön.
1: Hogy látod, hogy mire lenne szüksége leginkább a roma embereknek, akár ott Sárszentlőrincen, akár hogyha ezt kitágítjuk arra, hogy mire vágynak, hogyan éri el őket Isten, hogyha eléri?
2: Hogy mire vágynak igazán, arra ők tudnának választ adni. Hogy mire van szükségük, hát azt ugye igeolvasó, Isten hívő emberekként, elhívott szolgálként tudjuk, hogy az isteni szeretetre van szükségük, erre az ellenmúló szeretetre. Nagyon érdekes a romák helyzet a világban, és itt Magyarországon is. Hogy lehet az, hogy a cigányság nem vette fel évezredek alatt a keresztény vallást, úgy tényleg, hogy tradicionálisan, miért nem lettek keresztények, én mondjuk egy keresztény kultúrába éltek, hát bántották őket. Hát ha bántanak minket, akkor mi elfogadjuk a bántók istenét? Hát volt régen ilyen az Ószövetségben, igen, hogyha legyőztek egyik nép a másikat, annak az istene is erősebb volt, de nem kezdtük el tisztelni még akkor se, ha legyőztek minket. Tehát nagyon érdekes helyzete van a világban a cigányságnak, én hiszem, hogy nagyon mély értelme is van, és a legmélyebb értelme a szeretet szemszögéből az, hogy jövevény voltam és befogadtatok, és most ide tehetünk felkiáltójelet vagy kérdőjelet kell tegyünk. Tehát Isten támaszt ilyen népeket, akik jövevényként vannak közöttünk. Mi is egykor jövevények voltunk itt. Ők is tehetnek róla, hogy nem fogadták be a magyarok úgy a cigányokat, ahogy be kellett volna fogadják, de mi is tehetünk róla. De mit tegyünk? Hát mindenki a saját portáján rendezkedjen. Mindenki a maga bűne felett keseregjen, azt mondja a Biblia, és mindenki a saját kommunikációját, a saját kapcsolatrendszereit rendezze, a saját szokásait alakítsa úgy, hogy az jó legyen a másiknak is.

0: Egyre inkább érdeke lesz a magyar társadalomnak, hogy jobban legyen a cigánysággal, és egyébként asszimilálódnak, úgy látszik sokan. Mi lehet ebben a jó, pozitívan nézve, hogy tegyünk mind a két oldalról a közös jólétünkért?
1: Nem egyszerű kérdés, de le lehet egyszerűsíteni. Mindig akkor jó a másiknak, ha jót akarunk neki. Akkor jó nekünk is, ha mi másoknak jót akarunk. Ki mit vet, azt aratja. Ha mi szeretetet akarunk kapni, megbecsülést, ha békébe akarunk élni, ha tiszta környezetet akarunk, ha rendet szeretnénk, ez jobb kifejezés, ezt is egy cigányasszonytól tanultam, nem akarok, hanem szeretnék, akkor be kell fektessünk. Tehát az ellenségeskedés sokkal több energia, sokkal negatívabb jövő hozamot hoz. Ha nem vagyunk egymás felé nyitottak, nem vagyunk egymás felé befogadóbbak, saját magunknak bonyolítjuk meg az életünket. Amikor a faluba oda kerültünk, Szárazdon, ottan csak egy roma család van, de elég sokan ellenségeskedtek, igen, mert a misszió a faluba elég sok ingatlan megvett, és azt gondolták, hogy nagyon fel fog fordulni a világ, és meg is értem őket. De mindig ez a példa ott él előttem, hogy voltak perek, voltak büntetések, de szeretettel lehet csak meggyőzni még az ellenségedet is. Úgy gondolom, hogy békességbe élünk egymással, mert nem a viszályt tápláljuk. Hát nem a legfontosabb az, hogy itt jól élünk a Földön, de mégis csak egy fontos része annak, hogy a szeretet megnyilvánul, és a szeretet nem csak szavakba áll, hanem tettekbe is. Tehát ha van kire számítani, és már bizony egyre többször olyan helyzetbe kerülünk, hogyha bajba kerülünk, hogy igen, akár lehet, hogy egy orvos, vagy egy ügyvéd, vagy egy bíró lesz roma származású, és nem mindegy, ő mit gondol, mit érez felénk. Úgyhogy jól meg kell gondoljuk, hogy hogyan visszük tovább ezt a magyarok és a romák közötti viszonyt. Én bizakodó vagyok, mert én azt gondolom, hogy ezt kell csinálni, hogy jó kapcsolatban lenni velük. Sőt, el kell jutsunk egy olyan pontra, hogy nem is kell megkülönböztető jellegűleg mondani, hogy ők cigányok, mi magyarok vagyunk, hanem csak mint emberek égünk együtt mellett. És úgy is fogadjuk el egymást, és ez olyan természetes módon kellene már rég menjen, de ez még valahol nem így van. Már bocsánat, csak egy rövid történést hozzáteszek, hogy kiment egy ismerősöm Ausztriába, mert ott ember. Itt hol cigány? Itthol, amikor dolgoznia kellett, munkahelyén azt kellett érezni mindig, hogy ő cigány. Ezen változhatunk, de azért nem egyedül kellene ezt a harcot vívjuk, hanem aki hallja akár ezt az üzenetet is, az is elgondolkozhat, hogy mi kifizetődőbb számára lelkiekben mindenképpen. De aztán a fizikai is ráadásként megadatik, így írja az igen.

0: Hol van a kereszténységnek a szerepe akkor, vagy Istennek a szerepe azért, hogy ne csak egy emberi törekvés legyen, hogy a jó viszony ápolására törekszünk a cigánysággal, kinek hogyan vannak jelen a környezetében? Ugye ez többféle, mert egy város részben, ahol ugyanúgy ott laknak a szomszédomban, egy kertes házban, mert van ilyen kerület, ott egész más, mint vidéken, ahol szintén vannak még nagyon szegény sorsúak közöttük, és rosszabb irányba elmehet a kapcsolat. De hol van Isten szerepe ebben? Mert ugye most itt keresztény emberekként ülünk, hogy megtörténjen ez az áttörés, vagy jobban menjen.
1: Ami alap az, hogy mikor Jézus Krisztus meghal a kereszten a bűnös emberért, akkor személyválogatás nélkül mindenkiért meghal. Ott nincsen, hogy zsidóért, görögért, magyarért vagy cigányért hal meg. Mindenkit egyen értékűnek tart, és mindenkiért egyformán hal meg. Tehát nem úgy, hogy a magyarokért jobban meghalt Jézus Krisztus, mint a cigányokért. Ez az alap. Ez az isteni szeretet. A második dolog pedig, ami fontos, az engedelmesség. Ha Isten engedelmességre ind bennünket, avval kapcsolatban, hogy fogadjuk be a jövevényt, ha nem vagyunk engedelmesek, magunkra bajt hozunk. Mert azt mondja az Isten igéje, hogy az engedetlenség olyan, mint a varázslás. Fétke. Aztán ott vannak ugye az engedelmességhez tartozó parancsolatok. Tulajdonképpen hálát adhatunk azért, hogy van egy ilyen helyzet, roma kapcsolatok, hogy megtanuljunk szeretni valóban. Ha esetleg ellenségeskedés is van, de hát van ez családokban is, meg minden sajnos. De ha most konkrétan ennek a két népnek a kapcsolatáról beszélünk, akkor megtanuljunk szeretni gyakorlatban. És példát tudjunk mutatni. Álltam az kézi autómosóba, és előttem állt egy roma férfi, egy vállalkozó. Egy ágdaráló volt, és egy kis teherautó, amit le akart mosni, és hát ez egy hosszabb folyamat. És akkor én álltam mögötte, és láttam, hogy egy idő után elkezd feszülté válni, és kapkodni. És mindig rám nézett, hogy én hogy reagálok arra, hogy előtt áll egy cigány, akire várni kell. Úgy érezte ennek a súlyát, hogy gyorsan kell cselekedni, mert ha nagyon, még lehet, hogy még beszólok ott neki. Vagy valami rosszanduló pillantástól is, már aki megvan csömölve, ugye annak már egy rosszanduló pillantás is. És akkor én megértettem ezt a helyzetet, hogy ő feszült amiatt, mert egy magyar áll mögötte, és egy magyarnak kell várni egy cigányra. Én kimentem, és megnyugtattam természetes hangon, szóltam hozzá, testvér, nyugodj meg, most hogy csak nyugodtan az autó, mondom, az asszony bevásárol, én meg addig eljöttem, sok időm van, hidd el, van időm, nyugodt lehetsz. Látszott, hogy a kapkodás és a feszültség így megszűnt belőle, és most, hogy beszélünk arról, hogy milyen kereteket öljön a cigány misszió, itt egyedül küszködök, de itt ez kellene, hogy néhány igazságot elsajátítsunk és gyakoroljunk. Hogy csak ilyen kifejezés módokat kezdjünk el egymás felé. Hogy nem kell azt, ami felépült benned a magyarok felé, amit gondolsz róluk, az nem biztos, hogy mindig így van, és fordítva is úgy kellene legyen.
0: Miből merít az emberhez erőt, vagy neked is volt-e valami, ami segített, vagy generálta, hogy tényleg ebben megerősödj, hogy így tudj viszonyulni pozitívan újra meg újra a cigány emberekhez?
1: Az én esetemben kicsit könnyebb a dolgom, mert Isten erre elhívott. Tehát amire elhív, gondolom, ahhoz ad bölcsességet és erőt is. A hívő embernek van egy óriási nagy előnye az, hogy az el nem múló szeretet, ez nem csak egy elmélet, hanem ez egy valóságos, megtapasztalt jelenlétté válik az életedben. Mikor? Hát ha bizonyos dolgokat felismersz és félreraksz, annak érdekében, hogy a szeretet az valóságosan beléd áradjon. Egy rövidke kis történetet hadd mondjak már ehhez kapcsolatban, hogy átveszi az új igazgató a régi gyárigazgatótól a pozíciót. A régi gyárigazgató nagyon sikeres munkát végzett, és úgy megy nyugdíjba, hogy egy nagyon-nagyon fellendült gyárat, vállalkozást ad át a fiatalnak. Fiatal bukdácsol, nem megy neki, egy idő után fölhívja a régi gyárigazgatót, hogy tudta te ilyen sikeressé tenni ezt a vállalatot. Szóval nekem nem megy. Hát azt mondja, sok tapasztalat által. És hogy szerezted ezeket a tapasztalatokat? Hát azt mondja, sok rossz tapasztalat által. Tulajdonképpen az hívő életnek az első része arról szól, hogy be akar Isten mutatkozni, de előbb magadat akarja bemutatni neked. Ki vagyok én valójában, és mennyit érek? Tehát a legnagyobb ellenség abban, hogy szeressek, az, hogy én magam vagyok. Ha erre rájövök, akkor már a dolog elkezd könnyebbedni. Nem véletlenül mondja Isten, hogy az én igám könnyű és gyönyörűséges. Tehát ha magadat legyőzöd, nem a másikba keresed a hibát, engeded, hogy Isten minden nap betöltsön, megvan a megfelelő időtartamod, amit Istennel a belső szobádba eltöltesz, amikor feltöltődsz, igével, Szentlélekkel,

mindig megvan az a késztetésed, hogy betöltek ez Isten szeretetével és bölcsességével. És ez a titka, és ebbe a mederbe is bele kell ezt terelni, magyarok, cigányok közötti kapcsolatba, hogy egymás különbnek tartsuk, hogy igazi szolgálnak olyannak kell, hogy jó a közelségében lenni, mert felemelő a jelenléte számodra, gyógyító. Ilyen volt a Jézus jelenléte. Ha nem ilyen az a jelenlétem, akkor ne hagyjam ott a szolgálatot, csak újuljak meg. Sok oldalról lehetne erre rávilágítani, de úgy gondolom, hogy aki akar ebbe az irányba menni, az egy szóra is fog engedni, aki nem, annak meg a 100 szónak is ugye egy a vége, hogy nem.

0: milyen új dolgokat tervezel, vagy mi az, ami kinyílik előtted, vagy máshogy fogsz mostanában folytatni a cigánymissziós területeden?
1: A Biblióra az körülbelül 3 éve szűnt meg, és azóta kezdődött ez a másik gondolkodás, hogy szélesebb körbe is lehet, és másképpen is lehet ezt a szolgáltatót vinni. Ugye elsősorban keresek kapcsolatokat olyan újjászületett hívő cigány emberekkel, akiket majd segítek abba, hogy szolgáljon a saját népük felé. Én ezt dédelgetem magam, hogy a legjobban a cigányság felé egy cigány ember tudna szolgálni. Ha a magyar jön hozzánk, az vagy akar valamit, vagy ha magyar jön hozzánk, akkor mi akarunk tőle valamit. Az a legnagyobb baj, hogy azért nem tudjuk őket szeretni, mert nem tudjuk ők kik valójában. A cigánymisszió is olyan, hogy mindenki cigánymissziózhat, mert azt mondta Jézus, aki nincs ellenem, az velünk van. Tehát aki nincsen a cigányok ellen, az már a cigányokért van. És ezt tudatosítani magamba, és így élni, hogy ez tudatosuljon bennük is. Segíteni kell őket abba, hogy ők egyenlőnek tartsák magukat, mert sokan azért agresszívak, mert kitörnek egy olyan kötelékből, amit rájuk nyomtunk, hogy ők nem egyenértékűek velünk. Egy cigány magára úgy gondol, hogy ő nem olyan értékes, mint egy magyar. Lehet, hogy ki sem mondja ezt, lehet, hogy most hallja először, de ahogy él, ahogy gondolkodik, ahogy viselkedik, ő magát is megbélyegzi. A kialakult helyzet, ami van, az egy darásfészek, az egy probléma. Én nagyba szeretném, hogy legyen nagy konferencia, mondjuk el ezt minél több embernek, de még nincs itt az ideje. Úgy érzem, hogy kell egy ilyen magot megalakítani, akik példamutatóak, akik meg tudják állni a sarat, akik szeretik egymást, akik készek akár egymásért életüket is adni. Én nem azt mondom, hogy egész országra kiterjedő, de legalábbis Tolna megye vagy Dél-Dunán túli régióban az lenne a jó, ha lenne egy példamutató közösség, ami főleg cigány emberekből áll, akik jó példák mások számára, és akkor azokkal már lehet különböző nagyobb fórumokat, vagy valamilyen rendezvényeket is szervezni. Úgyhogy tulajdonképpen itt állunk a mai napra. Isten segítse mindazokat, akik szeretik a cigányokat, és a cigánytestvéreknek is azt üzenem, hogy mi szeretnénk szeretni titeket, és próbáljuk meg együtt csinálni. Köszönöm szépen!

Végéhez közeledő lélekhangoló evangélikus műsorunkban vendégünk Cseh Sándor, a Magyarországi Evangélikus Egyház cigánymissziós munkatársa volt. Az Evangélikus Rádiómisszió interjúit megtalálhatják az Evangélikus Missziói Központ honlapján a misszió.luterán.hu rádiómenüje alatt, Spotify-on lélekhangoló podcastként, és a YouTube-on az Evangélikus Missziói Központ csatornáján. Visszajelzéseiket, üzeneteiket várjuk e-mailen az evmis@luterán.hu címre, illetve SMS-ben a 0620 620 36 79-es számra küldött üzenetben. Most szeretettel búcsúzunk a lélekhangolóval. Erős vár!

0: Adjunk hálát, kedves hallgatóink, az éjszakai nyugodalomért. Kérjük Urunkat, töltse el lelkünket az ő békességével és világosságával. Ezáltal mindig láthassuk meg kegyelme munkálkodását. Támogasson minket az ő útainak, törvényeinek, tanításainak követésében, hogy e mai napon is erősödjék a Krisztussal való közösségünk, és őrizzen, hogy ne essünk a gonoszság tőrébe.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Imádkozzunk komolyan a Szentlélek kitöltéséért. A mai ige János evangéliuma 14:16-17. vers. És én kérem az Atyát, és más vígasztalót ad néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Az igazságnak ama lelkét, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt, és nem ismeri őt, de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad. Gondolatok az ígéről. Imádkozunk olyan komolyan a Szentlélek kitöltéséért, ahogy a tanítványok imádkoztak pünkösd napján. Ha nekik szükségük volt rá abban az időben, nekünk még inkább szükségünk van rá ma. A Szentléleknek az egyházra való kitöltésére eljövendő eseményként tekintünk, de az egyház kiváltsága, hogy már most rendelkezzen vele. Az Úr várja, hogy kéréseinket juttassuk a trónhoz. Keresd, imádkozz érte, higgy benne. Szükségünk van rá, és a menny várja, hogy adhassa. Pünkösd napjától mind a mai napig is elküldte a vigasztalót mindazoknak, akik életüket Krisztus szolgálatára szentelték. Mindazokhoz, akik Krisztust elfogadták üdvözítőjüknek, eljött a Szentlélek, mint tanácsadó, megszentelő, vezető és tanú. Minél szorosabb összeköttetésben éltek a hívők Istennel, annál világosabban és erőteljesebben tettek bizonyságot megváltójuk szeretetéről és megmentő kegyelméről. Férfiak és nők, akik az üldöztetés és próbatétel hosszú évszázadai alatt a lélek segítségét nagy mértékben élvezték, jelként és csodaként álltak a világ előtt, angyalok és emberek előtt bizonyították be a megváltó szeretet átformáló hatalmát, mert megjelent bennük a lélek gyümölcse. A szeretet, az öröm, a békesség, a béketűrés, a szívesség, a jóság, a hűség, a szelídség és a mértékletesség. Magyar nyelvű istentisztelet Londonban pünköstkor. Ma pünköstkor újra magyar nyelvű istentisztelet van Londonban is. Május 24-én vasárnap 15 órától a nemrégiben újraindult angliai magyar evangélikus gyülekezetben Mesterházi Balázs lelkész szolgál. Az alkalomnak a Szent György német evangélikus templom ad helyet, az istentiszteletet szeretett vendég követi. Még tart a jelentkezés a pünkösdi teológiai főiskola képzéseire. Május 31-éig még van lehetőség jelentkezni a pünkösdi teológiai főiskola képzéseire, mely két hiánypótló szakirányú továbbképzéssel is bővül. A jelentkezés folyamata egyszerű és gyors, akinek kérdések merülnek fel, keresse bátran a főiskola munkatársait, szívesen segítenek a választásban. Az időjárásról: pünkösdre érkezett a nyári meleg. Ma vasárnap sok napsütés várható felhőkkel, esőkre kicsi az esély, északias a szél, és már 25-30 fokunk van. Hétfőn sok napsütés ígérkezik a felhőkkel, és inkább száraz idő. Az északi szél mellett 26-31 fokra nő a csúcs.
0: Híreinket hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

Az Úr pedig azt mondta éjjel látomásban Pálnak: ne félj, csak beszélj, és ne hallgass, mert én veled vagyok.

Történt már veled olyan, hogy bár indítatást éreztél arra, hogy tanúságot tégy valakinek Isten szeretetéről, mégis néma maradtál? Nem merted felvállalni, hogy Krisztushoz tartozol, mert féltél attól, hogy mi lesz rá a reakció. Ha mindez igaz rád, akkor Pál apostol szavai most hozzád is szólnak. Ne félj, csak beszélj, és ne hallgass, mert én veled vagyok. Az Úr biztosít arról, hogy mindig veled van, számíthatsz rám. Támaszkodhatsz az ő erejére, hiszen ha csak a magad erejére hagyatkozol, újra és újra kudarc vár rád. Ha viszont igénybe veszed Isten segítségét, ha szemed előtt tartod az ő ígéreteit, bátorságot kapsz, és meg tudod tenni, amit korábban talán nem. Isten nem a félénkség lelkét adta neked, hanem az erőjét, a szeretetét és a józanságét. Ezek akkor mutatkoznak meg benned legjobban, ha szoros kapcsolatban maradsz Istennel, hiszen tőle kapod mindezt. Ha engeded az ő erejét munkálkodni, Pál apostolhoz hasonlóan te is elmondhatod: amikor gyönge vagyok, akkor vagyok erős. Amikor az emberi lehetőségeid véget érnek, akkor kezdődik el Isten munkája. Amikor átadod a vezetést a Szentléleknek, akkor mutatkoznak meg benned az ő ajándékai. Így imádkozhatsz: egész tehetetlenségemet, mely megtör és megbénít, eléd hozom, Uram. Változtasd azt erővé. Elveszett bizalmamat, félénkségemet eléd hozom, Uram. Változtasd azt melegséggé. Amen.

0: A baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, május 24-e. Apostolok cselekedetei, második fejezet, 1-től 13. versig. Amikor pedig eljött a pünkös napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi élt akkor Jeruzsálemben, akik a föld minden nemzete közül jöttek. Amikor ez a zúgás támadt, összefutott a sokaság, és zavar támadt, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek, és csodálkozva mondták: íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok, médek és elámiták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában, és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok. Halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Megdöbbentek mindnyájan, és tanástalanul kérdezgették egymástól: mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolódva mondták: édes bortól részegettek meg. Az első pünkös napján a Szentlélek minden kétséget kizáró módon demonstrálta, hogy behatolt világunkba, itt és most jelen van, megérkezett, és véglegesen itt is maradt közöttünk. A hatalmas szélroham, a hangos murajlás, a lángnyelvek, a tanítványi csapat bátor kiállása, erőteljes megszólalása, az evangélium határozott kihirdetése, a nyelvi akadályok teljes lebontása mind-mind Isten munkája. Ezekkel a jelekkel jelezte a lélek, hogy bizony számolni kell vele a világ végezetéig. Hogy mi akar ez lenni? Kapcsolatfelvétel. Az első pünkösd óta személyes kapcsolatban lehet az ember az élő Istennel, hiszen a lélek kiárat ebbe a világba, és ma is betölt mindenkit, aki kinyitja előtte szíve ajtaját, hogy aztán csordultig töltse az ember szívét önmagával. Ez történt a tanítványokkal, megteltek Szentlélekkel, erőt kaptak, és azt tették, amire elhívta őket Isten. Mi akar ez lenni? Álmélkodnak ma is sokan, mikor a Szent Szellem életeket átformáló erejét látják, amikor kisöpör minden oda nem illőt az ember lelkéből, amikor átalakítja a legfafejűbb embert is, és újjáteremti hatalmas ereje által. Csodálkozz rá újra a lélek munkájára, és áld az Urat. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai elhitatott Sandra O. írta Delta államból, Nigériából. Meghallani Isten hangját. Vigyázzatok arra, hogy mit hallotok. Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek, sőt, ráadást is adnak. Márk evangéliumának 4. fejezetének 24. verse. Sokszor tűnődtem azon vajon, milyen lehet hallani Isten hangját. Annyi embertől hallottam, hogy szólt hozzájuk Isten, és kíváncsi lettem vajon, Istennek milyen hangja van? Esetleg férfi hangja van? Vajon nagy mennydörgés és villámcsapás közepette szól, esetleg csendesen? Ha végre hozzám is szól majd Isten, a közelemben levők is hallani fogják? Végül nagyon frusztrált, hogy még mindig nem hallottam az ő hangját, és azon gondolkodtam, hogy vajon mit tesznek mások, amit én nem. Egy idő múlva aztán őszintén elkezdtem keresni Istent. Nem azért, hogy a kíváncsiságomat kielégítsem, hanem belefáradtam, hogy mindig másoktól hallok Istenről. Én magam akartam őt megismerni, és amikor őszintén elkezdtem tanulmányozni Isten igéjét, hallani kezdtem az ő hangját. Nem úgy történt, ahogy elképzeltem, hanem különféle csatornákon keresztül. Először az igéjén keresztül. A szavai, mintha pont számomra irattak volna meg. Aztán, ahogy közelebb kerültem Istenhez, és több időt töltöttem a jelenlétében, szólni kezdett a szívemhez is. Az a hang olyan, mint egy lágyan áramló vízfolyam, ami békességet hoz. Ez a megtapasztalás megerősítette a hitemet, és az Istennel való kapcsolatomat. Nyisd meg a szívünket, Urunk, hogy meghalljuk, hogy miként akarsz szólni hozzánk. Amen. Napi gondolat, Isten mindannyiunkhoz szól. A kérdés, hogy én figyelek rá? Imádkozzunk, és figyeljünk Isten hangjára.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Somogyi Imre, égi tűzben, zúgó szélben. Égi tűzben, zúgó szélben jött el egykor Isten lelke, hogy a Krisztus kis seregét a szent harcra elvezesse. Lángra gyúltak hívő szívek, és megnyíltak bezárt ajkak. Fénye lobbant, örömekélt a győzelmi virradatnak. Boldogságtól rebdesett a tanítványok árva lelke, a szerető mester karja valamennyit átölelte. Heteken át imádkozva, szent egységben várva vártak, pünkösd napján a remények ímé mind valóra váltak. A krisztusi gondviselés vigasztalót adott nékik, hisz a válás perceitől fájó szívük most is vérzik. De mit a mester ígért, vigaszt, erőt, mindent nyernek, mert nagy hatalma van az isteni szeretetnek. Apostolok, hős férfiak, lángoszlopok gyanánt járnak, a mennyei üzenetet elviszik a nagy világnak. Szent léleknek erejében békét, áldást, üdvöt visznek, és egyre nő a tábora a krisztusi igaz hitnek. Égi tűzzel, zúgó széllel ma is eljön Isten lelke, szent harcunkat, Krisztus ügyét vele visszük győzelemre. Ha ránk fúj a mennyei szél, ma is tüzet fog a lelkünk, ma is veszünk ajándékot, ha az Úrhoz hittel esdünk. Ó, szent lélek, áldj meg minket, add erődet bő mértékben, küzdő zarándokok kérnek sok bajban és kísértésben. Keskeny úton a cél felé törtet a mi fáradt lábunk. Segíts, hogy a célhoz érjünk, s fele úton meg ne álljunk.

0: Test és lélek harmonikus, egészséges működése.
1: Épp testben épp lélek. Isten nem a félelem lelkületét adta nekünk, hanem az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak lelkületét. Olvassuk a Timóteus 2:1-7-ben. Gondolatok az ígéről. Isten azért alkotta testünk minden szervét, hogy a lélek szolgája legyen. Az agy a test központja, minden szellemi tevékenység székhelye. Az agyból eredő idegek uralják, kormányozzák testünket. Az agy idegek szellemi benyomásokat szállítanak minden ideghez, egy távíró készülék drótjaihoz hasonlóan, és kormányozzák a szervezet minden részének életműködését. Minden mozgásszervünket az agyból nyert közlések kormányozzák. Az agy idegek, amelyek kapcsolatban állnak az egész szervezettel, alkotják az egyetlen közvetítő eszközt, amely által a menny érintkezik az emberrel, és befolyásolja belső életét. A test bármely része, amelyet nem kezelnek kellő gondossággal, megtáviratozza, azaz jelzi bántalmát az agynak. Nem csak kiváltsága, hanem szent kötelessége mindenkinek, hogy megértse azokat a törvényeket, amelyeket Isten helyezett el lényünkben. Ha jobban megértjük az emberi szervezet működését, igyekszünk alárendelni testünket a lélek nemesebb erőinek. Testünk csodálatos szerkezetét a végtelen bölcsességű teremtő alkotta, és gondozásunkra bízta, hogy ennek az ezer húrú hárfának a harmonikus működését megőrizzük.

0: Választások és eredmények.
1: Akár esztek tehát, akár isztok, akármi más cselekeztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek. Korintusbeliekhez írt első levél, 10. fejezet, 31. vers. Az egészséges elme, test és lélek számára ideális az egyszerű, gazdag ételekből álló étrend. Két példa. Valamikor Krisztus előtt 605-ben a babilóniaiak elfogták Dánielt és Babilonba vitték, ahol diétás döntést kellett hoznia. Krisztus után 1635-ben pedig egy angol farmer, Thomas Parr, akit első Károly király meghívott, hogy a palotájában lakjon, szintén étrendi döntést kellett hoznia. A legyőzött zsidó uralkodó egyik rokona Dániel más zsidó foglyokkal együtt 3 éves képzési programba került a kormányzati szolgálatra. Különleges kiváltságként Dánielt és társait arra rendelték, hogy a király asztalán lévő ételekből egyen. Dániel azonban úgy döntött, hogy ragaszkodik a szokásos étkezési szokásaihoz. Elhatározta, hogy nem szennyezi be magát a király válogatott ételeivel és borral, amelyet a király ivott. Dániel könyvének első fejezete, 8. vers. 10 nap vegetáriánus étrend és víz után Dániel és társai külsejükben csinosabbnak és jobban tápláltnak látszottak, mint a többi ifjak, akik királyi ételeket ettek. A Szentírás beszámolója szerint Dániel a babiloni birodalom miniszterelnöke lett. Hatalmas példája annak, hogy mivé válhat egy olyan ember, aki elhatározta, hogy egyenes marad. Thomas Parr földműves már 152 éves volt, amikor Károly király figyelmét felkeltette. A jogi és egyházi feljegyzések megerősíteni látszanak, hogy elég idős volt. Mivel Parr olyan szimpatikus személyiség volt, olyan vicces fickó, akinek rengeteg története volt, Károly király 1635. szeptemberében megkérte, hogy költözzön be a királyi palotába. A királyi háztartás tagjaként Thomas Parr felhagyott azzal az egyszerű életmóddal, amely annyi éven át fenntartotta, és élvezni kezdte a király 4 órás bankettjein felszolgált gazdag ételeket és borokat. 1635. novemberében az egyik bankett alkalmával Parr leesett a székéről és meghalt. A királyi sebész William Hervey által végzett boncolás kiderítette, hogy heveny emésztési zavarok, amelyeket az olyan fényűzés okozta, amelyhez nem volt hozzászokva, voltak a halál oka. Károly király elrendelte, hogy Parrt a Westminster apátságban temessék el, ahol a mai napig is nyugszik, mint az angol királyok és királynők önfelett szórakozásának kuriózuma. 2 ember, 2 választás, 2 eredmény. Ült-e már ön vadonatúj autóban? Nagy élmény, különösen, ha ön a tulajdonos. Képzelje csak el, milyen érzés kigördülni a szalomból a legújabb típusú Mercedes-szel. Az első útja a benzinkúthoz vezet. Mivel még nem volt autója, nem járatos a benzinfajták között. Mielőtt tankol, fellapozza a kocsi használati utasítását. A könyv alcíme egy kérdést tartalmaz. Hogyan lehet a lehető leghosszabb ideig kifogástalan állapotban megőrizni a kocsit? Arra gondol, hogy nem lesz minden évben annyi pénze, hogy lecserélje az autóját, ezért nagy érdeklődéssel olvassa a gyártó tanácsait. Mekkora hitelt adna a könyvben leírt tanácsoknak? Mit tenne, ha azt olvasná, hogy a gyártó 98-as oktán számú olmazatlan benzinre tervezte meg a kocsi mechanikáját. Lenne-e bátorsága azt állítani, hogy nem értenek hozzá? Azután megtöltené a tankot gázolajjal, mivel az olcsóbb. Jobban tetszik a színe, és mások is azt tankoltak. Ha a traktorba jó a gázolaj, miért ne lenne jó a Mercedesbe is? Még nem találkoztam olyan emberrel, aki megkérdőjelezte volna a gyártó utasításait. Sőt, ma már egyre többen rendszeresen meghatározott időközökben szakszervízbe viszik az autót ellenőrzésre, hogy a lehető legpontosabban kövessék az előírásokat. Ugyanis sokkal olcsóbb karbantartani egy gépet, mint meghibásodott alkatrészeket cserélni. Mennyivel ér többet az ember élete egy autónál? Nem lehet számokban kifejezni. Erre csak akkor döbbenünk rá, amikor veszélybe kerül. Autót lehet cserélni, de életet csak egyszer lehet elrontani. A Biblia azt tanítja, hogy az ember Isten alkotása. Nem véletlenszerű ősrobbanás következtében kialakult egyszerű élet évmilliók alatt kifejlődött változata, hanem egy értelmes lény teremtménye. A Biblia nem bizonyítja a teremtést, hanem ebből indul ki. Akik elfogadják ezt a kiinduló pontot és esélyt adnak maguknak számba venni hitük bizonyítékait, meglepődve fogják tapasztalni, hogy a tudomány nagyon sok ponton igazolja a Bibliát. Miközben a bibliai idők táplálkozását kutatjuk, hasonló következtetésre juthatunk. Ha Isten a teremtő, ő tervezte meg az embert, és ő tudja legjobban, hogy milyen üzemanyagra van szüksége. A gyártó használati utasítása a Biblia. A Szentírás nem higiéniai kódex, nem szakácskönyv, és nem orvosi szakkönyv. De mivel egy szerető Isten áll a középpontjában, aki felelősséget vállal az emberi élet őrzésében, gyakorlati módon foglalkozik az élet fenntartásának optimális feltételeivel. A teremtés után Isten meghatározza az ember ideális étrendjét, gabonafélék, olajos magvak, gyümölcsök, ami később kiegészül zöldségfélékkel. A bibliai korok emberei úgy hitték, hogy az élet Isten ajándéka, amit az embernek erkölcsi kötelessége őrizni és fenntartani. Ezért kaphatott helyet az erkölcsi kötelességek között az étrendre vonatkozó rendelkezés, mint ami az élet fenntartásának legközvetlenebb eszköze. Az ember felelőssége és lehetősége a gyártó tanácsai szerint őrizni az életét. A bibliai őstörténet máig érvényes üzenete az, hogy a választott étrend befolyásolja az ember jólétét. Szabadon dönthetünk, de a választásunknak minden esetben következményei vannak, amit vállalnunk kell. A bűneset miatt megváltozott az élet lelki és fizikai dimenziója. A Biblia nem magyarázza meg, csak kijelenti. Az emberi élet a születés pillanatától az öregedés, elmúlás irányába mutat. Megjelenik a fáradtság, a fájdalom, a szenvedés, és végül a halál, amit az ember szabadított magára azzal, hogy kiszakította az életét Isten világrendjéből. Az özönvíz után a túlélő családnak Isten új étrendi rendelkezést ad, amelyben megengedi bizonyos úgynevezett tiszta állatok húsának fogyasztását is. Sok Biblia olvasó számára érthetetlen ez a fordulat. Megváltozott a gyártó véleménye? Elrontott valamit, és most korrigálni próbálja? Nem Isten változott, hanem az ember által teremtett helyzet. Sem a bűneset, sem az özönvíz nem volt Isten terve. de mivel egy szerető Istent mutat be a Biblia, érthető, hogy az élet fenntartását többre tartja, mint az eredeti tervéhez való ragaszkodást. Az özönvíz kényszerhelyzetet teremtett. Jó ideig nem volt elegendő növényi táplálék. Ezért Isten megengedi a 91-es benzin fogyasztását az ideális 98-as helyett. Isten azért is engedte meg a tiszta állatok húsának fogyasztását, mert előre látta, hogy a bűn következtében mindig lesznek olyan helyzetek, földrajzi területek, éghajlati körülmények, gazdasági állapotok, amelyek hasonlítani fognak az özönvíz utáni kényszerhelyzetre, amikor nem lesz elegendő és jó minőségű növényi étrend. Azzal, hogy Isten engedte meg ezt a változást, nem mentette fel az embert a húsevés következményei alól. Ha választani kell a jó íz és a jó érzés között, mit választunk?
0: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

május 24-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetségi igét a 97. Zsoltár 10. verséből olvasom. Ti, akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszságot. Az Ószövetségi igét pedig az apostolok cselekedeteinek 2. fejezetéből, a 2. és 4. versből olvasom. Hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Mindnyájan megteltek szent lélekkel. Pünkösd ünnepe van. Az egyházi esztendőnek van egy különleges dinamikája, amelynek nagy ívében a fő ünnepeinket megelőzően lehetőségünk van a felkészülésre. Karácsony előtt ilyen az adventi 4 vasárnap, húsvét előtt a 40 napos böjt. Nem véletlenül lila az oltár terítő színe olyankor, a bűnbánat színe. Ezek a napok és hetek az útkészítést, a böjtöt, a befelé figyelést, a rendezgetést, a felkészülést, a méltó megérkezés segítik elő. És akkor itt van ma pünkösd ünnepe a maga lángoló pirosságával, az ajtókat és ablakokat szélesre táró szél zúgásával, a megbénult tanítványokat mozdító erejével, a megoldódó bilincsekkel, a felfakadó bizonyságtétellel. A pünkösdnek nincs felkészülési ideje, mert a pünkösdre nem lehet felkészülni. Ahogy egyébként valójában Isten érkezésére sem lehet felkészülni. Emberileg hozzátenni nem tudunk. Pünkösd esemény. Pünköskor nem kell az ajtóinkat szélesre tárni, mert mire észbe kapunk, már tárva nyitva vannak. És szavaink a dicső királyt hirdetik, és együtt lélegzünk Isten szent lelkével. Csak rajta múlik, hogy hányan éljük át ezt ma, de ha te is hallottál szélrohamhoz hasonló zúgásról, ha azt veszed észre, hogy a korábban bezártnak gondolt ajtó nyitva áll, akkor menj el a legközelebbi templomig, mert ezt a tüzet közösségben a legjobb átélni. Imádkozzunk! Jöjj el, Szentlélek Isten, szállj le ránk! Amen. Az áhítatot Baranyai Bence írta. Az áhítat alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Ti, akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszságot. Hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Mindnyájan megteltek szent lélekkel.

kevés pénzű munkás családhoz tartozott, semmi sem tudta őket kiemelni a szegénységből. Egy rabszolga családból származott, az emberiség történelmének egyik legerősebb birodalmában. Testvéreivel ellentétben azonban kiváltságos helyzetben volt. Őt a fáraó lánya fogadta örökbe. Ebben a helyzetben Mózesnek olyan dolgok jutottak, amiről mások csak álmodhattak. Gazdagság tekintetében fényűző és nagyszerű, arannyal és drága kövekkel borított palotákban élhetett. Ami a társadalmi helyzetét illeti, az egyiptomi uralkodó unokájaként lehetősége volt arra, hogy egy napon trónra lépjen. Ami az élvezeteket jelenti, semmi sem akadályozhatta meg abban, hogy bármit is élvezzen, vagy bármit is ki kelljen hagynia az életéből. Mózes azonban mindezeket a kiváltságokat idővel visszautasította. A gazdagságnál, az élvezeteknél, vagy a hatalomnál valami jobb gyulladt fel a szívében. Mi múlhatta felül Egyiptom gazdagságát? Mi lehetne jobb, mint élvezni annak minden örömét? Mi lehetne jobb, mint vezetői pozíciót betölteni?

Mózes mindennél jobban vágyott az Úr jelenlétére az életében. Olyannyira vágyott Isten társaságára, hogy egy alkalommal ezt mondta neki: ha csak te magad nem jössz velünk, ne engedj el minket innen. Mózes kérte a megígért isteni jelenlétet, amely megnyugvást adna neki, és meg is kapta, mert az Úr szemtől szembe szólt Mózeshez, mint ahogyan az ember beszél a barátjával. Amikor Isten jelenléte megnyilvánult, Mózes vette a bátorságot, hogy még egy utolsó dolgot kérdezzen. Ekkor kapta meg Isten legmegdöbbentőbb kijelentését, irgalmas és igazságos jellemének megnyilvánulását. Isten nem nyilatkoztatta ki magát teljes mértékben Mózesnek, amikor megkímélte őt az egyiptomi csapásoktól, sem amikor ketté választotta a tengert, sőt, amikor a legnagyobb csodákat tette, akkor sem. Isten inkább a sivatag csendjében folytatott baráti beszélgetés során nyilatkoztatta ki jóságát a maga jóságának teljességében. Isten jelenléte a legnagyobb ígéret, amit az emberiség kapott. Világosság a sötétségben, békesség a viharban, erő a gyengeségben. Nem korlátozódik templomokra vagy szertartásokra. Ott van a csendes reggeli áhítatban, a munkafáradalmaiban, a családi együttlétekben, mindenütt, ahol a szív nyitott az isteni befolyásra. Nem csupán egy vigasztaló gondolat, hanem valóság. Amikor Jézus eljött erre a világra, Emmánuel volt a neve. Velünk az Isten. Ez a név nem csak Jézus földi életére vonatkozott, hanem ígéret a mai napra is. Akik Istenben bíznak, soha sincsenek egyedül. Ők hordozzák magukkal a menny légkörét. Az angyalok körülveszik őket, Krisztus lelke vezeti őket, és az Atya szíve ismeri minden szükségüket.

amivel Isten jelenléte örömmel tölti el a szívet, arra hívlak benneteket, hogy ma keressétek Istent egy csendes helyen. Beszélgessetek vele úgy, mint egy baráttal. Meg fogjátok tapasztalni, hogy az ő jelenléte örömmel tölti el a szíveteket, miközben a legmagasabb emberi értékre való törekvésetek értéktelenné válnak.

hit által tiltakozott Mózes, amikor felnőtt, hogy a fáraó lánya fiának mondják. Mert inkább választotta az Isten népével való együttnyomorgást, mint a bűnnek ideig óráig való gyönyörűségét. Zsidókhoz írt levél, 11. fejezet, 24. és 25. vers.

0: Adjunk hálát, kedves hallgatóink, az éjszakai nyugodalomért. Kérjük Urunkat, töltse el lelkünket az ő békességével és világosságával. Ezáltal mindig láthassuk meg kegyelme munkálkodását. Támogasson minket az ő útainak, törvényeinek, tanításainak követésében, hogy e mai napon is erősödjék a Krisztussal való közösségünk, és őrizzen, hogy ne essünk a gonoszság tőrébe.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Ír összeállításunk következik.
1: A Szentlélek eljövetelét ünneplik pünköstkor a keresztények. A húsvét után 50 nappal tartott pünkösd, a húsvét és a karácsony mellett a harmadik legnagyobb keresztény ünnep. Neve a görög 50 jelentésű Pentékoszté szóból ered. A Katolikus Püspöki Konferencia közleménye szerint pünkösd a húsvéti időszak megkoronázása. Azt írták, Isten lelke húsvét után 50 nappal rejtetten, titokzatos módon, lángnyelvek formájában kiárat Jézus anyjára, Máriára és a tanítványokra, akik erőt kaptak ahhoz, hogy Jézus tanúi legyenek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Szamáriában, sőt, a lélek erejével eljussanak egészen a föld végső határáig. A Szentlélek kiáradásának bibliai leírása szerint, miután a Szentlélek eltöltötte őket, az apostolok mindenkinek a saját nyelvén hirdették az evangéliumot. A pünkösd előtti szombaton kezdték el a csíksomlyói búcsút, amely az összmagyarság legjelentősebb vallási és nemzeti ünnepségei közé tartozik. Csíksomlyói pünkösdi búcsú. A közösségi együttlét erejét, az egymásra figyelés fontosságát hangsúlyozzák az idei csíksomlyói pünkösdi búcsú szervezői. A pünkösdi búcsú programja már pénteken elkezdődött, délben a Boldog Asszony zarándok vonattal érkezőknek tartottak szentmisét a Kecs templomban, melyet Márton Zsolt, Váci megyés püspök mutatott be. Este 6 órától nyitó szentmise, majd éjszaka virrasztás volt ugyanott. Tegnap, pünköst szombatján, az ünnepi szentmise 12 óra 30 perckor kezdődött a csíksomlyói hegynyeregben, a hármas halom oltárnál. Főcelebránsa és szónoka Székely János, szombathelyi megyés püspök, a Magyar Püspöki Konferencia elnöke volt. Ma, pünkösd vasárnap, 7, 9 és 10.30 és 18 órakor vannak szentmisék a Kecs templomban, holnap, pünkösd hétfőn pedig 8, 10, 30 és 18 órától várják a híveket ugyanott. Van-e szívhang? Címmel rendezik meg holnap az Országos Pünkösdi Konferenciát. Május 25-én 10 órától ismét Országos Pünkösdi Konferenciát rendeznek a Lurdi rendezvényközpontban. Idei témájuk: van-e szívhang? Vágynak, hogy ezen a napon Jézus Krisztus egyháza részeként tapasztalják meg együtt a Szentlélek erejét, és átéljék az igazi pünkösdöt. A konferencián a dicsőítő szolgálatot a pünkösdi zenei misszió végzi, az igét pedig Földesi Tamás elnök és Németi Zsolt alelnök hirdetik. A konferencia ideje alatt gyermekisten tiszteletet szervez az Országos Gyermekmisszió. A helyszín a Lurdi Konferencia és Rendezvényközpont. 9. kerület, Könyves Kálmán körút 12-14. Az időpont tehát május 25-e, 10 órától. Várnak mindenkit szeretettel. Az időjárásról: pünkösdre érkezett a nyári meleg. Ma vasárnap sok napsütés várható felhőkkel, esőkre kicsi az esély, északias a szél és már 25-30 fokunk van. Hétfőn sok napsütés ígérkezik a felhőkkel és inkább száraz idő. Az északi szél mellett 26-31 fokra nő a csúcs.
0: Híreinket hallották.

Szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi tanítása.

Nyissátok ki előttem az igazság kapuit. Bemegyek, és hálát adok az Úrnak. Ez az Úr kapuja. Igazak mehetnek be rajta. Hálát adok neked, hogy meghallgattál és megszabadítottál. Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez, csodálatos a mi szemünkben. Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt. Vigadozzunk és örüljünk ezen. Ó, Uram, segíts meg! Ó, Uram, adj szerencsét! Áldott, aki az Úr nevében jön. Megáldunk titeket az Úr házából. Az Úr az Isten, ő adott nekünk világosságot. Kötelekkel kössétek az ünnepi áldozatot az oltár szarvaihoz. Istenem vagy, hálát adok neked, Istenem, magasztallak téged. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. 118. Zsoltár 19-től 29-ig.

0: A jelentéktelenek istene.
1: Zsoltárunkban a nép a templom belső udvarában kér bebocsátást, hogy hálát adjon Istennek, és hogy segítségéért és áldásáért könyörögjön. Egy pap és gyülekezet közötti ráfelelős ének ez. Engem főleg a 22. 23. versek gondolkodtatnak el. Elcsodálkozom ezzel a kis néppel együtt, hogy Isten éppen őket választotta ki, és hogy győzelemre vezette őket a túlerőben lévő ellenség felett. A Zsoltár egy akkoriban jól ismert szójátékot idéz egy jelentéktelen körről, amit a szakemberek ugyan elvetettek, és ami mégis döntő fontosságú lett. Alapkő vagy zárókő, amely tartást ad egy boltívnek. Az Úrtól lett ez, csodálatos a mi szemünkben. 23. vers. De éppen a jelentéktelen köveket tekinti Isten fontos építőanyagnak. Jézusra gondolok, aki egy istállóban született, és később nincstelen vándorprédikátorként hirdette Isten országa üzenetét. Izrael és a Római Birodalom vezetői elvetették őt, mint jelentéktelen és kényelmetlen követ. Isten mégis szegletkővé tette a feltámadás által. A Szentlélek ereje által a megfélemlített tanítványok kicsiny csapata olyan emberekké vált, akik egész életükben bátran kiálltak Jézus Krisztus mellett, és így a világ egyházának kezdetévé váltak. Éppen ebben rejlik Isten igazi ereje. Neki sikerül jelentéktelen embereket tartó oszloppá tenni és csodálatossá formálni.

Vesd le magadról a nem megy és a gyönge vagyok káprázatát, és merj erős lenni. Tudd, hogy minden szenvedés és kudarc és veszteség megpróbáltatás. Azért van, hogy változtatni tudj, hogy önmagadból meríts csodálatos erőt.

Jussunk közelebb most közös imánkkal gondviselőnkhöz, hogy részesei lehessünk kegyelmének, ránk terjeszthesse áldó kezét, megadva lelkünk békéjét. Imádkozzunk!

Édes mennyei atyám, töredelemmel megvallom, szívemet gyakran elzártam előled, de érzem, te mégsem fáradsz bele abba, hogy igéd által mindig újra hívj. Köszönöm neked, hogy nem szűnsz meg magadhoz vonzani. Uram, add meg nekem az örömet, hogy ma is meghallhassam szavadat. Segíts, hogy szívem közömbösségét és tehetetlenségét legyőzzem, hogy örüljek fölkelő napodnak. Kérlek, adj erőt, hogy figyeljek arra, amit ma mondani akarsz. Adj lelkembe békét és tudást ahhoz, hogy örvendve hirdessem megfelelő életemmel jóságodat, hogy sokan fölébredjenek közömbösségükből, hogy hívetként folytassák napjukat. Köszönöm ezt az új lehetőséget, ezt az eljövendő napot. Amen.

0: Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Május 24-e.
2: 1909-ben ezen a napon nyíltak meg az első európai nemzeti parkok. A Nemzeti Parkok Napjának célja, hogy minél szélesebb társadalmi támogatást szerezzenek a természetvédelem ügyének. Első alkalommal 1864-ben az Egyesült Államokban helyeztek állami védelem alá egy területet. Nálunk az első a Hortobágyi Nemzeti Park volt, 1973-ban alapították. József Attilával zengünk most mi is a természet szépségét. Aranyos lapály, gólyahír, áramló könnyűségű rét, ezüst derűvel ráz a nyír egy szellőcskét, és leng az ég.
1: Kopernikusz lengyel csillagász, matematikus és közgazdász 1543-ban e napon hunyt el. Nevéhez fűződik a heliocentrikus világkép kidolgozása, amely szerint a Föld és a többi bolygó kering a Nap, a Hold pedig a Föld körül. Kopernikusz ennek az elméletnek a publikálásával megújította a világképet, és megalapozta Galilei, Kepler és Newton fölfedezéseit.
2: 1885-ben tartotta első istentiszteletét a frissen végzett lelkész Szabó Aladár szolgálatával a Kőbányai Református Egyházközség. 1900 karácsonyára elkészült a gyülekezet ma is szolgáló temploma. Kiadványuk a Kőbányai Református Egyházi Értesítő.
1: 1924-ben e napon ünnepelték Brocskó Lajos árvaházi működésének 50. évfordulóját. Emlékezzünk rá mi is tisztelettel, hiszen közel 60 évig látta el az ember próbáló nevelői vezetői feladatokat az Árva Ápoló Egylet intézményében, amely 1950-ig állott fenn. Ő maga is árva gyermekként egy protestáns árvaházban nőtt fel. A Soproni Evangélikus Tanítóképző Intézetben tanult, majd Budapesten tanári oklevelet szerzett. Ismereteit Svájcban és Németországban tanulmányutakon egészítette ki. A budapesti protestáns országos árvaházban előbb úgynevezett árvaatya, majd az intézet igazgatója 1874-től 1932-ig. A kétosztályos elemi iskolát 4, majd 6-osztályosra bővítette. Vasárnapi iskolát létesített, ahol a hittant maga tanította. Ő honosította meg az úgynevezett szlöjd oktatást, a kézügyességi foglalkoztatást. Szakíróként neveléstörténettel, a magyarországi árvaházak és a magyar árvaoktatás történetével foglalkozott. Főbb művei: a lelki erők túlfeszítése és az egészség. A Budapesti Protestáns Országos Árva Egyesület és Árvaházának története 1859-től 1895-ig. A vegyes nemű árvaházak pedagógiája.
2: Gáti József színész, a Színház és Filmművészeti Főiskola beszéd és színészmesterség tanára 1915-ben e napon született. 1934-ben végzett a Színi Akadémián, kezdetben a Royal, majd a Betlentéri, a Pécsi Nemzeti Színház és a Thália Kamara Színház tagja. 1959-től a Nemzeti Színházban, 1984-85-ben ismét a Víg Színházban szerepelt. Már 1950-ben A Színház és Filmművészeti Főiskola beszéd és színészmesterség tanára lett. Letisztult stílus jellemezte előadó művészetét. 1965-ben jelent meg a Versmondás című könyve, amely elsők között volt, amihez hanglemezt mellékeltek az elméleti ismeretek mellé. Színházi szerepei többek között a Tártüf, az Oidiposz mellett emlékezetesek játék és tévéfilmbeli alakításai, mint a harmadik Richard.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: A bűnösök ösvényére ne lépj, ne járj a gonoszok útján. Példabeszédek könyve 4. fejezet, 14. vers.

Egy alkalommal a Zempléni hegységben nyaraltam egy bibliatáborban. Minden nap elmentünk először rövidebb, majd hosszabb túrákra. Gyönyörű napfényes, kellemes kiránduló idő volt, amikor Kőkapu felé vettük az irányt. Hosszasan gyalogoltunk, amíg elértünk az erdei kisvasútig, ami elvezetett az úti célunkhoz. Nagyon hangulatos utazás volt. Megérkezve az erdei tisztásra, leültünk a kis tó partján, jókat beszélgettünk, énekeltünk, nevetgéltünk és ettünk. Mikor eljött az idő, mert vissza kellett fordulni, hogy még vacsorára visszaérjünk a táborba, jó néhányan még tele voltunk energiával, és úgy döntöttünk, hogy gyalog indulunk el. Volt egy túravezetőnk, aki azt mondta, hogy körülbelül 8 kilométeres az út. Azon túl, hogy alig, hogy elindultunk, beborult, és persze meg is áztunk, a vezetőnk elvétette egy turista jelzést, és rossz ösvényen vitt bennünket. Így a 8 kilométer helyett 16 kilométert gyalogoltunk, és sejtheted, hogy csak jóval vacsoraidő után érkeztünk meg a táborba.

0: Azt tartja a mondás, hogy járt utat, ne hagyj el járatlanért. Ez nem azt jelenti, hogy ne haladjunk a korral, vagy fordítsunk hátat az újításoknak, hiszen ezek nélkül nem haladna előre a világ. Lelki értelemben viszont úgy mondhatnám, hogy ne lépj rá azok útjára, akik Isten nélkül, hitetlen módon élik az életüket. Még akkor sem, ha látszólag vonzóbbnak is tűnik, és az újdonság varázsával hat. Ne kövesd a példájukat. Maradj mindig a jó ösvényen, mert Isten csak úgy tud megvédeni.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Jót tenni és áldássá lenni mások számára.
1: A mai ige apostolok cselekedetei 10:38. Isten felkente a názareti Jézust Szentlélekkel és hatalommal, aki amerre csak járt, jót tett, és meggyógyított mindenkit, aki az ördög hatalmában volt, mert az Isten volt vele. Gondolatok az ígéről. Krisztus egyik csodát a másik után vitte véghez, amikor e földön járt. Ezzel bemutatta, mit tehet Isten a testileg és lelkileg szenvedőkért. Állandóan másokért munkálkodott, kihasználva minden kínálkozó alkalmat. Még gyermekkorában is a vigasztalás és a gyöngétség szavait szólt a fiataloknak és időseknek egyaránt. Annak példája volt, aminek elérésére minden gyermek törekedhet. Szavaival és tetteivel gyöngéd együttérzést tanúsított mindenki iránt. Társasága gyógyító, enyhítő balzsam volt a megfáradtaknak és a reményvesztetteknek. Türelmét semmi sem zavarhatta meg, és igazságosságát sohasem tette félre. Szorgos kezei mindig készen álltak, hogy másoknak szolgáljanak, és megkönnyítsék szülei terheit. Ügyelj rá, hogy kövesd Jézus példáját. Amint a napraforgó mindig a nap felé fordítja kitárt virágát, úgy fordíts szívedet és gondolataidat mindig Jézus az igazság napja felé. Ne állítsd énedet a középpontba. Ne tedd kedvteléseidet és kívánságaidat az első helyre. Mások javát keresd. Tanulj meg áldássá lenni számokra, és megdicsőíteni Teremtődet. Körülöttünk mindenütt hallatszik a világjai kiáltása. Mindenhol vannak szűkölködők és szomorkodók. A mi feladatunk segítséget nyújtani, hogy könnyítsünk az élet terhein és nyomorán. A lélek éhségét csak Krisztus szeretete elégítheti ki. Ha Krisztus bennünk lakik, szívünk tele van mennyei együttérzéssel. A forró krisztusi szeretet lezárt forrásai fölfakadnak. Sok ember már nem tud reménykedni. Hozzuk vissza életükbe a napfényt. Sok elcsüggett ember van, imádkozzunk ezekért a lelkekért. Vigyük őket Jézus elé, mondjuk nekik, hogy van balzsam Gileádban, és orvos is.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Hozd hozzám az elmédet pihenésre és megújításra. Engedd, hogy jelenlétemmel töltsem tele a gondolataidat. Ahogy az elméd abba hagyja a versenyfutást, a tested megpihen, és újra tudatosodik benned a közelségem. Ennek tudata létfontosságú a lelki jólétet szempontjából. Lelki értelemben ez a te mentő öved. Valójában négynél több dimenziós a világ, amiben élsz. A három térbeli dimenzión és az idő negyedik dimenzióján túl ott van a jelenlétem iránti nyitottság dimenziója. Ez a dimenzió túlnyúlik a többin. Bepillantást enged a mennybe, amíg még a földön laksz. Ez része volt az emberiségre vonatkozó eredeti tervemnek. Ádám és Éva velem jártak a kertben, mielőtt kiűzettek az Édenből. Azt akarom, hogy te is velem járj a szíved kertjében, ahol állandó lakhelyet készítettem magamnak.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Mózes első könyve 3. fejezet, 8. vers. 89. Zsoltár, 16. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Ézsaiás könyve, 51. rész. Isten megtartja ígéretét. Hallgassatok rám, akik igazságra törekedtek, és az Urat keresitek. Tekintsetek a kősziklára, melyből kivágattatok, és a kút üregére, melyből kiásadtatok. Tekintsetek atyátokra, Ábrahámra, és Sárára, aki szült benneteket. Csak egymaga volt, amikor elhívtam, de megáldottam és megszaporítottam. Bizony megvigasztalja Siont az Úr, minden romot megvigasztal benne. Olyanná teszi pusztaságát, mint az Éden, kopárföldjét, mint az Úr kertje. Boldog örvendezés hangzik majd benne, magasztalás és hangos zsoltárének. Isten ítéletet tart a világ fölött. Figyeljetek rám, ti népek, hallgassatok rám, ti nemzetek, mert tanítás származik tőlem, és törvényemet a népek világosságává teszem hamarosan. Közel van igazságom, jön már szabadításom, és karommal népeket ítélek. Bennem reménykednek a szigetek, szabadulásukat az én karomtól várják. Emeljétek szemeteket az égre, tekintsetek le a földre, mert az ég szétfoszlik, mint a füst, és a föld szétmálik, mint a ruha, lakói pedig úgy elhullnak, mint a legyek. De az én szabadításom örökre megmarad, és igazságom nem rendül meg. Hallgassatok rám, akik ismeritek az igazságot, népem, mely szívébe zárta tanításomat. Ne féljetek az emberek gyalázkodásától, szitkozódásuktól, meg ne rettenjetek. Mert úgy járnak, mint a ruha, melyet megrág a moly, mint a gyapjú, melyet megrág a féreg. De az én igazságom örökre megmarad, és szabadításom nemzedékről nemzedékre. Régi csoda és új teremtés. Ébredj, ébredj, szedd össze erődet, ó Úrnak karja! Ébredj, mint hajdanában az ősrégi nemzedékek idején, hiszen te vágtad ketté Rahabot, te döfted le a tengeri szörnyet. Te szárítottad ki a tengert, a nagy mélység vizeit, te készítettél utat a tengerfenekén, hogy átkelhessenek rajta a megváltottak. Így fognak visszatérni azok, akiket az Úr kiváltott, és újjongva vonulnak a Sionra. Öröm koszorúzza fejüket örökre, boldog örömben lesz részük, a gyötrelmes sóhajtozás pedig elmúlik. Én vagyok a vigasztalótok. Miért félsz a halandótól, az olyan embertől, aki a fű sorsára jut? Elfelejtetted alkotódat az Urat, aki az eget kifeszítette, és alapot vetett a földnek? Miért rettegsz szüntelen minden nap az elnyomó, izzó haragjától, melyel el akar pusztítani? De hová lesz az elnyomó, izzó haragja? Hamarosan megszabadul a megkötözött, nem hal meg, nem kerül a sírba, nem fogy el a kenyere. Mert én az Úr vagyok a te Istened, aki fölriasztom a tengert, hogy zúgnak hullámai. Seregek Ura a nevem. Igéimet adom a szádba, és kezem árnyékával takarlak be, amikor újra kifeszítem az eget, és alapot vetek a földnek, Sionnak pedig ezt mondom, az én népem vagy. Vége a nép nyomorúságának. Ébredj már, kelj föl, Jeruzsálem! Kiittad már a harag poharát, melyet az Úr keze tartott eléd, az öblös poharat, amelytől tántorogsz, kiittad, kiürítetted. Fiai közül, akiket szült, senki sem nyújthat támaszt most neki. Fiai közül, akiket fölnevelt, senki sem foghatja a kezét. Két dolog történt veled, s még csak nem is szánnak. Pusztulás és összeomlás, éhínség és fegyver. Ki vigasztalhatna meg téged? Fiaid aléltan feküdtek minden utcasarkon, mint antilopa hálóban, betelt rajtuk az Úr haragja, Istened dorgáló szava. Ezért hadd meg ezt, te szegény, aki részeg vagy, de nem bortól, ezt mondja Urad az Úr, Istened, aki népéért perel. Kivettem már kezedből a poharat, melytől tántorogsz, nem kell tovább innod haragom öblös poharából. Kínzóid kezébe adom azt, akik ezt mondták neked, hajolj le, hadd tapossunk rajtad, te pedig olyanná tetted hátadat, mint a föld, mint az utca, amelyen taposnak.

0: Mai szakasz, Ézsaiás, 51. Sok mély érzés jelenik meg ebben a fejezetben. Három fél folyamatosan társalog benne. Ézsaiás a Júdában maradt igazakhoz beszél. Isten gyöngéden megszólítja népét, és Júda válaszol Istennek. Majd Ézsaiás megismétli a fogságból való visszatérés ígéretét. Isten ismét Júdához szól, és kifejezetten Jeruzsálemhez, és végül Ézsaiás az elnyomottakhoz és elcsüggettekhez. Két esetben is találunk kétszeres megszólítást. Mi is ez? A Bibliában a kétszeres megszólítás a mély érzelem és törődés jele, úgy mint Márta, Márta, Lukács 10:41-ben, vagy Simon, Simon, Lukács 22:31-ben. Amikor Júda igazai Istenhez könyörögnek, így kiáltanak. Kelj föl, öltözd fel az erőt, ó Úrnak karja! Isten volt az, aki levágta Ráhábot, és megsebesítette a sárkányt, vagyis a sátánt. A 17. versben Isten válaszol Jeruzsálemnek. Serkenj föl, kelj föl, Jeruzsálem! Látja a fájdalmat, amelyet Babilon ereje által hoz népére, melynek eredménye a pusztulás, a romlás, a templom megszentségtelenítése és a város fölégetése. De Isten a fájdalmas leírást egy reménysugárral fejezi be. Majd maga az Úr áll bosszút népéért. Akik szenvedést hoztak rájuk, megkapják büntetésüket. Ez a fejezet kidomborítja Isten két csodálatos jellemzőjét, igazságosságát és megváltó kegyelmét. Milyen figyelemre méltó, hogy Isten így társalog népével. Megvolna hozzá a joga, hogy hagyjon bennünket elszenvedni tetteink következményeit, mindenféle magyarázat nélkül. Mégis lehajol, hogy segítsen megérteni szenvedéseink okát és az ő cselekedeteinek mozgatórugóját. Legszívesebben elkerülné, hogy keserű orvosságot kelljen magunkhoz vennünk, mert ő gondoskodó atya, akinek fáj gyermekei szenvedése. De fontosabb számára a gyógyulásunk. Nem számít az ár, a fájdalom. Mint ahogy szemlátomást bűnben maradnánk, következésképpen pedig elvesznénk örökre. Kövessük Ábrahám példáját, aki testvérünk a hitben. Kijött Babilonból, válaszolva Isten hívására, hogy neki szentelődjék. Nekünk is ki kell jönnünk a saját bűneink, kétségeink, hanyagságaink, szórakozásunk és önző vágyaink Babilonjából, és követnünk kell ezt a csodálatos Istent a végsőkig.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Tudom a te dolgaidat, szeretetedet, szolgálatodat, hitedet, tűrésedet. Jelenések könyve 2. fejezet, 19. vers. Nem a szolgálatban eltöltött idő, hanem a szolgálatkészség és a megbízhatóság teszi kedvessé munkánkat Isten előtt. A legapróbb feladat is, ha őszinte szívvel és önzetlenül végezzük, kedvesebb Isten előtt, mint akár a legnagyobb munka, amit megront a haszonlesés és a becsvágy. Isten azt nézi, hogy mennyi van bennünk Krisztus lelkületéből. Van-e krisztusi vonás a cselekedeteinkben? Isten többre értékeli a szeretetet és a hűséget, amellyel a munkánkat végezzük, mint a teljesítmény nagyságát. A hűséges munkások nem tartják terhesnek munkájukat, bármilyen fárasztó is. Készek áldozatot hozni és áldozatként elégni. Vidám szívvel teszik mindezt. Az szerez örömet nekik is, ami Krisztusnak örömet szerez. Az az én eledelem, hogy annak akaratát cselekedjem, aki elküldött engem, hogy az ő dolgát elvégezzem. János evangélium a 4. fejezet, 34. vers. Az a gondolat, hogy a dicsőség Urának munkatársaiként dolgoznak, megédesíti minden fáradozásukat, megacélozza akaratukat, bátorságot önt a lelkükbe, bármi történjék is. Sokan, akik elsőknek látszanak, az utolsók lesznek, mert nincs meg bennük ez a lelkület. Azok pedig, akiket ez a lelkület ural, jól lehet az utolsók közé számítanak, mégis az elsők lesznek.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Hasznos a veresség. Néha vereséget szenvedünk, de a vereséget úgysem kerülhetjük el. Ezért aztán még mindig sokkal jobb, ha az álmainkért vívott harcban veszítünk el néhány csatát, mintha úgy szenvedünk vereséget, hogy azt sem tudjuk, miért harcoltunk. Paulo Coelho.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Állj rá Isten igéjére. 5. rész. Sír a lelkem a keserűség miatt. Zsoltárok könyve 119. fejezet 28. vers. Állj rá Isten igéjére, amikor csüggedés vesz erőt rajtad. Ha testi eredetű a lehangoltságod, Isten meg tud gyógyítani belőle csoda, gyógykezelés, vitaminok, gyógynövények vagy táplálék kiegészítők segítségével, ám olykor mélyebben gyökerezik a probléma. Ahogy a tested megbetegedhet, úgy a lelked is, de hála legyen az Úrnak, aki a lelkek orvosa is. Amikor kiáltottam, meghallgattál engem, lelkembe erőt öntöttél, mondja a zsoltáros. Zsoltárok könyve 138. fejezet 3. vers. Ahelyett, hogy feladnád és beletörődnél, hogy depresszió métejezi a családodat, állj rá Isten igéire. Jézus ezzel a küldetéssel érkezett, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, vigasztalok minden gyászolót. Hamu helyett fejdíszt adok Sion gyászolóinak, gyászfátyol helyett illatos olajat, csüggedés helyett öröm éneket. Ézsaiás prófita könyve 61. fejezet, 1-től a 3. versig. A Bibliában ez áll. Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van te nálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon. Zsoltárok könyve 16. fejezet 11. vers. Így fognak visszatérni azok, akiket az Úr kiváltott, és újjongva vonulnak a Sionra. Öröm koszorúzza fejüket örökre, boldog örömben lesz részük, a gyötrelmes sóhajtozás pedig elmúlik. Ézsaiás prófita könyve 35. fejezet 10. vers. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljes legyen. János evangéliuma 15. fejezet 11. vers. Eddig nem kértetek semmit az én nevemben, kérjetek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. János evangéliuma 16. fejezet 24. vers. Nézz a tükörbe minden reggel, amikor felkelsz, és vald meg, ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt. Vigadozzunk és örüljünk ezen. Zsoltárok könyve 118. fejezet 24. vers. Isten meg akar szabadítani a csüggedéstől, ezért ha megteszed, ami rajtad áll, akkor ő is megteszi a maga részét.

0: Adjunk hálát, kedves hallgatóink, az éjszakai nyugodalomért. Kérjük Urunkat, töltse el lelkünket az ő békességével és világosságával. Ezáltal mindig láthassuk meg kegyelme munkálkodását. Támogasson minket az ő útainak, törvényeinek, tanításainak követésében, hogy e mai napon is erősödjék a Krisztussal való közösségünk, és őrizzen, hogy ne essünk a gonoszság tőrébe.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Jelentős keresztény ünnep. Pünkösd a húsvét és a karácsony után a harmadik legnagyobb keresztény ünnep. Neve a görög Pentékoszté, 50 szóból ered. Az ószövetségi zsidó népnél eredetileg aratási hálaadó ünnep, vagy az első zsenge ünnepe volt, majd a mózesi törvény emléknapja lett, amikor arra emlékeztek, hogy Isten szövetségre lépett népével Mózes törvényt hirdetett. Az ünnepet Sávuotnak, a hetek ünnepének nevezik, mert 7x7 nappal Pészach után ünneplik. A keresztény egyház születésnapját jelentő pünköst történéseit megörökítő új szövetség részletesen leírja, miként szállt le azon a napon a Jézus Krisztus által mennybe menetel előtt megígért Szentlélek a tanítványokra. A Szentlélek kiáradt az apostolokra, betöltötte őket megvilágosító, lelkesítő, szeretetet sugárzó kegyelmével, hogy képessé váljanak Jézus Krisztus missziós parancsának teljesítésére, és ők különféle nyelveken kezdtek beszélni. Péter apostol prédikálásának hatására sokan megtértek. Belőlük alakult meg az első keresztény gyülekezet, a jeruzsálemi ősegyház. Az örökség kötelez. Ma, május 24-én, a hétfői országos pünkösdi konferencia előtti vasárnap 18 órától a pünkösdi egyház az országos ifjúsági misszióval és a pünkösdi zenei misszióval összefoglalva újra dicsőítő és ima alkalmat szervez a fiatalok számára. Legyél akár tinédzser, akár 30-as éveidet taposó fiatal, felnőtt. Ezt az alkalmat szervezik a fiataloknak. Ezen az estén is a dicsőítést és az imádkozást helyezik majd előtérbe, hogy megtapasztalják a Szentlélek erejét, mely megújulást hozhat mindannyiunk életébe. Téma: az örökség kötelez. Az időpont tehát ma, május 24-e vasárnap 18 óra. A helyszín a Lourdi Konferencia és Rendezvényközpont, 9. kerület, Könyves Kálmán körút 12-14. Várnak mindenkit szeretettel. Apokalipszis. Bibliai jövendőlések. Dürertől Kondor Béláig. A Szép Művészeti Múzeum grafikai kiállító termében május 21-én megnyílt az Apokalipszis című tárlat, amelynek középpontjában a jelenéseket bemutató apokalipszis ciklusok állnak. Korunk fenyegető kihívásai, háborúk, járványok, klímaválság, társadalmi feszültségek ismét időszerűvé teszik az apokalipszis témáját. A tárlat gerincét Albert Dürer és idős Lukasz Kranak fametszet sorozatai, Jean Duvé rézmetszetei, valamint Odilon Redon későbbi litográfiái alkotják. A kiállítást 20. századi magyar művészek, köztük Kondor Béla lapjai zárják. Megtekinthető szeptember 20-áig. Az időjárásról: pünkösdre érkezett a nyári meleg. Ma vasárnap sok napsütés várható felhőkkel, esőkre kicsi az esély, északias a szél, és már 25-30 fokunk van. Hétfőn sok napsütés ígérkezik a felhőkkel, és inkább száraz idő. Az északi szél mellett 26-31 fokra nő a csúcs.
0: Íreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket is.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket!

Reggeli csendesség. Szükséged van Isten erejére.

Történt már veled olyan, hogy bár indítatást éreztél arra, hogy tanúságot tégy valakinek Isten szeretetéről, mégis néma maradtál? Nem merted felvállalni, hogy Krisztushoz tartozol, mert féltél attól, hogy mi lesz rá a reakció. Ha mindez igaz rád, akkor Pál apostol szavai most hozzád is szólnak. Ne félj, csak beszélj, és ne hallgass, mert én veled vagyok. Az Úr biztosít arról, hogy mindig veled van, számíthatsz rám. Támaszkodhatsz az ő erejére, hiszen ha csak a magad erejére hagyatkozol, újra és újra kudarc vár rád. Ha viszont igénybe veszed Isten segítségét, ha szemed előtt tartod az ő ígéreteit, bátorságot kapsz, és meg tudod tenni, amit korábban talán nem. Isten nem a félénkség lelkét adta neked, hanem az erőit, a szeretetét és a józanságét. Ezek akkor mutatkoznak meg benned legjobban, ha szoros kapcsolatban maradsz Istennel, hiszen tőle kapod mindezt. Ha engeded az ő erejét munkálkodni, Pál apostolhoz hasonlóan te is elmondhatod: amikor gyönge vagyok, akkor vagyok erős. Amikor az emberi lehetőségeid véget érnek, akkor kezdődik el Isten munkája. Amikor átadod a vezetést a Szentléleknek, akkor mutatkoznak meg benned az ő ajándékai. Így imádkozhatsz: egész tehetetlenségemet, mely megtör és megbénít, eléd hozom, Uram. Változtasd azt erővé. Elveszett bizalmamat, félénkségemet eléd hozom, Uram. Változtasd azt melegséggé. Amen.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, május 24-e. Apostolok cselekedetei, második fejezet, 1-től 13. versig. Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi élt akkor Jeruzsálemben, akik a föld minden nemzete közül jöttek. Amikor ez a zúgás támadt, összefutott a sokaság, és zavar támadt, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek, és csodálkozva mondták: íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok, médek és elámiták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában, és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok. Halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Megdöbbentek mindnyájan, és tanástalanul kérdezgették egymástól: mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolódva mondták: édes bortól részegettek meg. Az első pünkösd napján a Szentlélek minden kétséget kizáró módon demonstrálta, hogy behatolt világunkba, itt és most jelen van, megérkezett, és véglegesen itt is maradt közöttünk. A hatalmas szélroham, a hangos morajlás, a lángnyelvek, a tanítványi csapat bátor kiállása, erőteljes megszólalása, az evangélium határozott kihirdetése, a nyelvi akadályok teljes lebontása mind-mind Isten munkája. Ezekkel a jelekkel jelezte a lélek, hogy bizony számolni kell vele a világ végezetéig. Hogy mi akar ez lenni? Kapcsolatfelvétel. Az első pünkösd óta személyes kapcsolatban lehet az ember az élő Istennel, hiszen a lélek kiárat ebbe a világba, és ma is betölt mindenkit, aki kinyitja előtte szíve ajtaját, hogy aztán csordultig töltse az ember szívét önmagával. Ez történt a tanítványokkal, megteltek Szentlélekkel, erőt kaptak, és azt tették, amire elhívta őket Isten. Mi akar ez lenni? Álmélkodnak ma is sokan, mikor a Szent Szellem életeket átformáló erejét látják, amikor kisöpör minden oda nem illőt az ember lelkéből, amikor átalakítja a legfafejűbb embert is, és újjáteremti hatalmas ereje által. Csodálkozz rá újra a lélek munkájára, és áld az Urat. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai elhitatott Sandra O. írta Delta államból, Nigériából. Meghallani Isten hangját. Vigyázzatok arra, hogy mit hallotok. Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek, sőt, ráadást is adnak. Márk evangéliumának 4. fejezetének 24. verse. Sokszor tűnődtem azon vajon, milyen lehet hallani Isten hangját. Annyi embertől hallottam, hogy szólt hozzájuk Isten, és kíváncsi lettem vajon, Istennek milyen hangja van? Esetleg férfi hangja van? Vajon nagy mennydörgés és villámcsapás közepette szól, esetleg csendesen? Ha végre hozzám is szól majd Isten, a közelemben levők is hallani fogják? Végül nagyon frusztrált, hogy még mindig nem hallottam az ő hangját, és azon gondolkodtam, hogy vajon mit tesznek mások, amit én nem. Egy idő múlva aztán őszintén elkezdtem keresni Istent. Nem azért, hogy a kíváncsiságomat kielégítsem, hanem belefáradtam, hogy mindig másoktól hallok Istenről. Én magam akartam őt megismerni, és amikor őszintén elkezdtem tanulmányozni Isten igéjét, hallani kezdtem az ő hangját. Nem úgy történt, ahogy elképzeltem, hanem különféle csatornákon keresztül. Először az igéjén keresztül. A szavai, mintha pont számomra irattak volna meg. Aztán, ahogy közelebb kerültem Istenhez, és több időt töltöttem a jelenlétében, szólni kezdett a szívemhez is. Az a hang olyan, mint egy lágyan áramló vízfolyam, ami békességet hoz. Ez a megtapasztalás megerősítette a hitemet és az Istennel való kapcsolatomat. Nyisd meg a szívünket, Urunk, hogy meghalljuk, hogy miként akarsz szólni hozzánk. Amen. Napi gondolat, Isten mindannyiunkhoz szól. A kérdés, hogy én figyelek rá? Imádkozzunk, és figyeljünk Isten hangjára.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Somogyi Imre, égi tűzben, zúgó szélben. Égi tűzben, zúgó szélben jött el egykor Isten lelke, hogy a Krisztus kis seregét a szent harcra elvezesse. Lángra gyúltak hívő szívek, és megnyíltak bezárt ajkak. Fénye lobbant, örömek élt a győzelmi virradatnak. Boldogságtól rebdesett a tanítványok árva lelke, a szerető mester karja valamennyit átölelte. Heteken át imádkozva, szent egységben várva vártak, pünkösd napján a remények ímé mind valóra váltak. A krisztusi gondviselés vigasztalót adott nékik, hisz a válás perceitől fájó szívük most is vérzik. De mit a mester ígért, vigaszt, erőt, mindent nyernek, mert nagy hatalma van az isteni szeretetnek. Apostolok, hős férfiak, lángoszlopok gyanánt járnak, a mennyei üzenetet elviszik a nagy világnak. Szent léleknek erejében békét, áldást, üdvöt visznek, és egyre nő a tábora a krisztusi igaz hitnek. Égi tűzzel, zúgó széllel ma is eljön Isten lelke, szent harcunkat, Krisztus ügyét vele visszük győzelemre. Ha ránk fúj a mennyei szél, ma is tüzet fog a lelkünk, ma is veszünk ajándékot, ha az Úrhoz hittel esdünk. Ó, szent lélek, áldj meg minket, add erődet bő mértékben, küzdő zarándokok kérnek sok bajban és kísértésben. Keskeny úton a cél felé törtet a mi fáradt lábunk. Segíts, hogy a célhoz érjünk, s fele úton meg ne álljunk.

0: Test és lélek harmonikus, egészséges működése.
1: Épp testben épp lélek. Isten nem a félelem lelkületét adta nekünk, hanem az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak lelkületét. Olvassuk a Timóteus 2:1-7-ben. Gondolatok az ígéről. Isten azért alkotta testünk minden szervét, hogy a lélek szolgája legyen. Az agy a test központja, minden szellemi tevékenység székhelye. Az agyból eredő idegek uralják, kormányozzák testünket. Az agy idegek szellemi benyomásokat szállítanak minden ideghez, egy távíró készülék drótjaihoz hasonlóan, és kormányozzák a szervezet minden részének életműködését. Minden mozgásszervünket az agyból nyert közlések kormányozzák. Az agy idegek, amelyek kapcsolatban állnak az egész szervezettel, alkotják az egyetlen közvetítő eszközt, amely által a menny érintkezik az emberrel, és befolyásolja belső életét. A test bármely része, amelyet nem kezelnek kellő gondossággal, megtáviratozza, azaz jelzi bántalmát az agynak. Nem csak kiváltsága, hanem szent kötelessége mindenkinek, hogy megértse azokat a törvényeket, amelyeket Isten helyezett el lényünkben. Ha jobban megértjük az emberi szervezet működését, igyekszünk alárendelni testünket a lélek nemesebb erőinek. Testünk csodálatos szerkezetét a végtelen bölcsességű teremtő alkotta, és gondozásunkra bízta, hogy ennek az ezer húrú hárfának a harmonikus működését megőrizzük.

0: Választások és eredmények.
1: Akár esztek tehát, akár isztok, akármi más cselekeztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek. Korintusbeliekhez írt első levél, 10. fejezet, 31. vers. Az egészséges elme, test és lélek számára ideális az egyszerű, gazdag ételekből álló étrend. Két példa. Valamikor Krisztus előtt 605-ben a babilóniaiak elfogták Dánielt és Babilonba vitték, ahol diétás döntést kellett hoznia. Krisztus után 1635-ben pedig egy angol farmer, Thomas Parr, akit első Károly király meghívott, hogy a palotájában lakjon, szintén étrendi döntést kellett hoznia. A legyőzött zsidó uralkodó egyik rokona Dániel más zsidó foglyokkal együtt 3 éves képzési programba került a kormányzati szolgálatra. Különleges kiváltságként Dánielt és társait arra rendelték, hogy a király asztalán lévő ételekből egyen. Dániel azonban úgy döntött, hogy ragaszkodik a szokásos étkezési szokásaihoz. Elhatározta, hogy nem szennyezi be magát a király válogatott ételeivel és borral, amelyet a király ivott. Dániel könyvének első fejezete, 8. vers. 10 nap vegetáriánus étrend és víz után Dániel és társai külsejükben csinosabbnak és jobban tápláltnak látszottak, mint a többi ifjak, akik királyi ételeket ettek. A Szentírás beszámolója szerint Dániel a babiloni birodalom miniszterelnöke lett. Hatalmas példája annak, hogy mivé válhat egy olyan ember, aki elhatározta, hogy egyenes marad. Thomas Parr földműves már 152 éves volt, amikor Károly király figyelmét felkeltette. A jogi és egyházi feljegyzések megerősíteni látszanak, hogy elég idős volt. Mivel Parr olyan szimpatikus személyiség volt, olyan vicces fickó, akinek rengeteg története volt, Károly király 1635. szeptemberében megkérte, hogy költözzön be a királyi palotába. A királyi háztartás tagjaként Thomas Parr felhagyott azzal az egyszerű életmóddal, amely annyi éven át fenntartotta, és élvezni kezdte a király 4 órás bankettjein felszolgált gazdag ételeket és borokat. 1635. novemberében az egyik bankett alkalmával Parr leesett a székéről és meghalt. A királyi sebész William Hervey által végzett boncolás kiderítette, hogy heveny emésztési zavarok, amelyeket az olyan fényűzés okozta, amelyhez nem volt hozzászokva, voltak a halál oka. Károly király elrendelte, hogy Parrt a Westminster apátságban temessék el, ahol a mai napig is nyugszik, mint az angol királyok és királynők önfelett szórakozásának kuriózuma. 2 ember, 2 választás, 2 eredmény. Ült-e már ön vadonatúj autóban? Nagy élmény, különösen, ha ön a tulajdonos. Képzelje csak el, milyen érzés kigördülni a szalomból a legújabb típusú Mercedes-szel. Az első útja a benzinkúthoz vezet. Mivel még nem volt autója, nem járatos a benzinfajták között. Mielőtt tankol, fellapozza a kocsi használati utasítását. A könyv alcíme egy kérdést tartalmaz. Hogyan lehet a lehető leghosszabb ideig kifogástalan állapotban megőrizni a kocsit? Arra gondol, hogy nem lesz minden évben annyi pénze, hogy lecserélje az autóját, ezért nagy érdeklődéssel olvassa a gyártó tanácsait. Mekkora hitelt adna a könyvben leírt tanácsoknak? Mit tenne, ha azt olvasná, hogy a gyártó 98-as oktánszámú olmazatlan benzinre tervezte meg a kocsi mechanikáját. Lenne-e bátorsága azt állítani, hogy nem értenek hozzá? Azután megtöltené a tankot gázolajjal, mivel az olcsóbb. Jobban tetszik a színe, és mások is azt tankoltak. Ha a traktorba jó a gázolaj, miért ne lenne jó a Mercedesbe is? Még nem találkoztam olyan emberrel, aki megkérdőjelezte volna a gyártó utasításait. Sőt, ma már egyre többen rendszeresen meghatározott időközökben szakszervízbe viszik az autót ellenőrzésre, hogy a lehető legpontosabban kövessék az előírásokat. Ugyanis sokkal olcsóbb karbantartani egy gépet, mint meghibásodott alkatrészeket cserélni. Mennyivel ér többet az ember élete egy autónál? Nem lehet számokban kifejezni. Erre csak akkor döbbenünk rá, amikor veszélybe kerül. Autót lehet cserélni, de életet csak egyszer lehet elrontani. A Biblia azt tanítja, hogy az ember Isten alkotása. Nem véletlenszerű ősrobbanás következtében kialakult egyszerű élet évmilliók alatt kifejlődött változata, hanem egy értelmes lény teremtménye. A Biblia nem bizonyítja a teremtést, hanem ebből indul ki. Akik elfogadják ezt a kiinduló pontot és esélyt adnak maguknak számba venni hitük bizonyítékait, meglepődve fogják tapasztalni, hogy a tudomány nagyon sok ponton igazolja a Bibliát. Miközben a bibliai idők táplálkozását kutatjuk, hasonló következtetésre juthatunk. Ha Isten a teremtő, ő tervezte meg az embert, és ő tudja legjobban, hogy milyen üzemanyagra van szüksége. A gyártó használati utasítása a Biblia. A Szentírás nem higiéniai kódex, nem szakácskönyv, és nem orvosi szakkönyv. De mivel egy szerető Isten áll a középpontjában, aki felelősséget vállal az emberi élet őrzésében, gyakorlati módon foglalkozik az élet fenntartásának optimális feltételeivel. A teremtés után Isten meghatározza az ember ideális étrendjét, gabonafélék, olajos magvak, gyümölcsök, ami később kiegészül, zöldségfélékkel. A bibliai korok emberei úgy hitték, hogy az élet Isten ajándéka, amit az embernek erkölcsi kötelessége őrizni és fenntartani. Ezért kaphatott helyet az erkölcsi kötelességek között az étrendre vonatkozó rendelkezés, mint ami az élet fenntartásának legközvetlenebb eszköze. Az ember felelőssége és lehetősége a gyártó tanácsai szerint őrizni az életét. A bibliai őstörténet máig érvényes üzenete az, hogy a választott étrend befolyásolja az ember jólétét. Szabadon dönthetünk, de a választásunknak minden esetben következményei vannak, amit vállalnunk kell. A bűneset miatt megváltozott az élet lelki és fizikai dimenziója. A Biblia nem magyarázza meg, csak kijelenti. Az emberi élet a születés pillanatától az öregedés, elmúlás irányába mutat. Megjelenik a fáradtság, a fájdalom, a szenvedés és végül a halál, amit az ember szabadított magára azzal, hogy kiszakította az életét Isten világrendjéből. Az özönvíz után a túlélő családnak Isten új étrendi rendelkezést ad, amelyben megengedi bizonyos úgynevezett tiszta állatok húsának fogyasztását is. Sok Biblia olvasó számára érthetetlen ez a fordulat. Megváltozott a gyártó véleménye? Elrontott valamit, és most korrigálni próbálja? Nem Isten változott, hanem az ember által teremtett helyzet. Sem a bűneset, sem az özönvíz nem volt Isten terve. de mivel egy szerető Istent mutat be a Biblia, érthető, hogy az élet fenntartását többre tartja, mint az eredeti tervéhez való ragaszkodást. Az özönvíz kényszerhelyzetet teremtett. Jó ideig nem volt elegendő növényi táplálék. Ezért Isten megengedi a 91-es benzin fogyasztását az ideális 98-as helyett. Isten azért is engedte meg a tiszta állatok húsának fogyasztását, mert előre látta, hogy a bűn következtében mindig lesznek olyan helyzetek, földrajzi területek, éghajlati körülmények, gazdasági állapotok, amelyek hasonlítani fognak az özönvíz utáni kényszerhelyzetre, amikor nem lesz elegendő és jó minőségű növényi étrend. Azzal, hogy Isten engedte meg ezt a változást, nem mentette fel az embert a húsevés következményei alól. Ha választani kell a jó íz és a jó érzés között, mit választunk?
0: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

május 24-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetségi igét a 97. Zsoltár 10. verséből olvasom. Ti, akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszságot. Az Ószövetségi igét pedig az apostolok cselekedeteinek 2. fejezetéből, a 2. és 4. versből olvasom. Hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Mindnyájan megteltek szent lélekkel. Pünkösd ünnepe van. Az egyházi esztendőnek van egy különleges dinamikája, amelynek nagy ívében a fő ünnepeinket megelőzően lehetőségünk van a felkészülésre. Karácsony előtt ilyen az adventi 4 vasárnap, húsvét előtt a 40 napos böjt. Nem véletlenül lila az oltár terítő színe olyankor, a bűnbánat színe. Ezek a napok és hetek az útkészítést, a böjtöt, a befelé figyelést, a rendezgetést, a felkészülést, a méltó megérkezés segítik elő. És akkor itt van ma pünkösd ünnepe a maga lángoló pirosságával, az ajtókat és ablakokat szélesre táró szél zúgásával, a megbénult tanítványokat mozdító erejével, a megoldódó bilincsekkel, a felfakadó bizonyságtétellel. A pünkösdnek nincs felkészülési ideje, mert a pünkösdre nem lehet felkészülni. Ahogy egyébként valójában Isten érkezésére sem lehet felkészülni. Emberileg hozzátenni nem tudunk. Pünkösd esemény. Pünköskor nem kell az ajtóinkat szélesre tárni, mert mire észbe kapunk, már tárva nyitva vannak. És szavaink a dicső királyt hirdetik, és együtt lélegzünk Isten szent lelkével. Csak rajta múlik, hogy hányan éljük át ezt ma. De ha te is hallottál szélrohamhoz hasonló zúgásról, ha azt veszed észre, hogy a korábban bezártnak gondolt ajtó nyitva áll, akkor menj el a legközelebbi templomig, mert ezt a tüzet közösségben a legjobb átélni. Imádkozzunk! Jöjj el, Szentlélek Isten, szállj le ránk! Amen. Az áhítatot Baranyai Bence írta. Az áhítat alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Ti, akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszságot. Hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Mindnyájan megteltek szent lélekkel.

kevés pénzű munkás családhoz tartozott, semmi sem tudta őket kiemelni a szegénységből. Egy rabszolga családból származott, az emberiség történelmének egyik legerősebb birodalmában. Testvéreivel ellentétben azonban kiváltságos helyzetben volt. Őt a fáraó lánya fogadta örökbe. Ebben a helyzetben Mózesnek olyan dolgok jutottak, amiről mások csak álmodhattak. Gazdagság tekintetében fényűző és nagyszerű, arannyal és drága kövekkel borított palotákban élhetett. Ami a társadalmi helyzetét illeti, az egyiptomi uralkodó unokájaként lehetősége volt arra, hogy egy napon trónra lépjen. Ami az élvezeteket jelenti, semmi sem akadályozhatta meg abban, hogy bármit is élvezzen, vagy bármit is ki kelljen hagynia az életéből. Mózes azonban mindezeket a kiváltságokat idővel visszautasította. A gazdagságnál, az élvezeteknél, vagy a hatalomnál valami jobb gyulladt fel a szívében. Mi múlhatta felül Egyiptom gazdagságát? Mi lehetne jobb, mint élvezni annak minden örömét? Mi lehetne jobb, mint vezetői pozíciót betölteni?

Mózes mindennél jobban vágyott az Úr jelenlétére az életében. Olyannyira vágyott Isten társaságára, hogy egy alkalommal ezt mondta neki: ha csak te magad nem jössz velünk, ne engedj el minket innen. Mózes kérte a megígért isteni jelenlétet, amely megnyugvást adna neki, és meg is kapta, mert az Úr szemtől szembe szólt Mózeshez, mint ahogyan az ember beszél a barátjával. Amikor Isten jelenléte megnyilvánult, Mózes vette a bátorságot, hogy még egy utolsó dolgot kérdezzen. Ekkor kapta meg Isten legmegdöbbentőbb kijelentését, irgalmas és igazságos jellemének megnyilvánulását. Isten nem nyilatkoztatta ki magát teljes mértékben Mózesnek, amikor megkímélte őt az egyiptomi csapásoktól, sem amikor ketté választotta a tengert, sőt, amikor a legnagyobb csodákat tette, akkor sem. Isten inkább a sivatag csendjében folytatott baráti beszélgetés során nyilatkoztatta ki jóságát a maga jóságának teljességében. Isten jelenléte a legnagyobb ígéret, amit az emberiség kapott. Világosság a sötétségben, békesség a viharban, erő a gyengeségben. Nem korlátozódik templomokra vagy szertartásokra. Ott van a csendes reggeli áhítatban, a munkafáradalmaiban, a családi együttlétekben, mindenütt, ahol a szív nyitott az isteni befolyásra. Nem csupán egy vigasztaló gondolat, hanem valóság. Amikor Jézus eljött erre a világra, Emmánuel volt a neve. Velünk az Isten. Ez a név nem csak Jézus földi életére vonatkozott, hanem ígéret a mai napra is. Akik Istenben bíznak, soha sincsenek egyedül. Ők hordozzák magukkal a menny légkörét. Az angyalok körülveszik őket, Krisztus lelke vezeti őket, és az Atya szíve ismeri minden szükségüket.

mivel Isten jelenléte örömmel tölti el a szívet, arra hívlak benneteket, hogy ma keressétek Istent egy csendes helyen. Beszélgessetek vele úgy, mint egy baráttal. Meg fogjátok tapasztalni, hogy az ő jelenléte örömmel tölti el a szíveteket, miközben a legmagasabb emberi értékre való törekvésetek értéktelenné válnak.

hit által tiltakozott Mózes, amikor felnőtt, hogy a fáraó lánya fiának mondják. Mert inkább választotta az Isten népével való együttnyomorgást, mint a bűnnek ideig óráig való gyönyörűségét. Zsidókhoz írt levél, 11. fejezet, 24. és 25. vers.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Pünkösd. Egyházi vezetők ünnepi miséi istentiszteletei. Pünkösd alkalmából szent miséket, istentiszteleteket tartanak országszerte a katolikus, a református és az evangélikus egyházi vezetők. Szombat után, ma vasárnap is ünnepi liturgia keretében emlékeznek meg a Szentlélek eljöveteléről. Székely János, szombathelyi megyés püspök, a katolikus püspöki konferencia elnöke szombaton a csíksomlyói hegynyeregben 12 óra 30-kor kezdődő búcsú szentmise fő celebránsa és szónoka volt. Steinbach József püspök, a református egyház zsinatának lelkészi elnöke ma pünkösd vasárnap a Balaton-almádi református templomban hirdet igét. Szemerei János, az evangélikus egyház elnök püspöke ma pünkösd vasárnap Győrben a nádorvárosi evangélikus templomban tart ünnepi istentiszteletet. Az Úr szabadító, bátorító és tanúságra hívó lelkével. Közös missziói napot ünnepelt együtt a Dunántúli Református és Evangélikus Közösség. A hálaadásra két jubileum is okot adott, egyrészt a Nyugat-Dunántúli Evangélikus Egyházkerület megalakulásának 450. évfordulója, másrészt a protestáns gályarabok 350 évvel ezelőtt történt szabadulása. A missziós napot a két egyházkerület közösen szervezte. A 17. század második felére a katolikus főpapság a bécsi kormányzat segítségével állami szintre emelte a már korábban elkezdett protestáns üldözést hazánkban. 1674. március 5-ére az ország összes kálvinista és luteránus lelkészét és tanítóját Pozsonyba idézték, a két hónapig tartó tárgyaláson aztán koholt vádak alapján halálra ítélték őket. Ahogyan a hitükért való kiállásuk és szenvedésük egységet teremtett református és evangélikus között, úgy a rájuk történő megemlékezés is közös kiállás Isten megtartó kegyelméért. Így gyűltek össze május 16-án Sárváron, a Nádasdi várban dunántúli reformátusok és evangélikusok közös hálaadásra. Meglepően korán beindul idén a strand élet a Balatonon. Több északi parti településen is már a pünkösdi hétvégén megnyitnak a strandok, így aki szeretné, a szokásosnál korábban kezdheti el a vízparti kikapcsolódást. A melegebb tavaszi időjárás idén arra ösztönözte az északi parti üzemeltetőket, hogy korán, már május közepén megkezdjék a 2026-os strand szezont. Azt érdemes tudni, hogy a legtöbb helyen a vízmentő szolgálat csak a strand szezon hivatalos kezdetén, június közepén áll munkába. Addig viszont a strandok parkosított üzemmódban lesznek, korlátozott fürdőzési feltételekkel. A szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy már májusban is erős a napsütés, ezért kiemelten fontos a megfelelő fényvédelem és a fogyatékpótlás. Az időjárásról. Pünkösdre érkezett a nyári meleg. Ma vasárnap sok napsütés várható felhőkkel, esőkre kicsi az esély, északias a szél és már 25-30 fokunk van. Hétfőn sok napsütés ígérkezik a felhőkkel, és inkább száraz idő. Az északi szél mellett 26-31 fokra nő a csúcs.
0: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

0: Sziasztok! Üdvözlünk az Éter Podcast csatornáján. Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már?
2: Majd megfogod.
3: Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntünk titeket az Éter Podcast legújabb adásában. Ma egy olyan témát hoztunk nektek, amin mindannyian átmegyünk akarva vagy akaratlanul, így vagy úgy, ez pedig a karakterformálódás vagy a jellemfejlődés. Hogyan látod te, Lóri? A karakter az velünk született, vagy pedig az idő során alakul ki?
4: Szokták azt mondani, hogy milyen jó, milyen a karakterje, vagy milyen a jelleme, és akkor mi ezt értjük is, hogy hol vagyunk. És maximálisan egyetértek azzal, hogy ez egy folyamat kialakul. És akkor ne bújjak a kérdésre, hogy velünk született, vagy pedig ez kifejlődik, kiformálódik. Én azt mondom, is. Nem tudom legtagadni, hogy milyen vér folyik bennem. Tehát, hogy ki volt az apukám, az anyukám. És ez a döbbenetes, hogy a jellemükből vettem át. Azért mondom, hogy döbbenetes, mert mi csak a jó dolgokat szeretnénk átvenni az ő karakterükből. És egy idő után, ha őszintén vagyunk magunkkal, akkor eltanultunk olyasmit is, amit mondjuk gyűlöltünk bennük, vagy nem szerettünk bennük. Megtanultuk, örököltük, nyilván génjeink is meghatároznak. Az is igaz, hogy ez formálható, és formálhatók kell legyünk. Ezt látjuk a Biblia például Mózesnek az életében, Józsefnek az életében, Dávidnak. Elképesztő, hogy Isten elkezdi gyurmázni az embert, és a karakterét kiformálja. Egyébként vannak keresztény gondolkodók, akik azt mondják, hogy bizonyos embereket Isten azért nem használhat, mert jellemük még nincs ott. Tehát ez egy tényleg egy fontos terület, hogy Isten jellemben formáljon bennünket, és én hiszem azt, hogy te sem már, meg én sem ott tartunk, mint mondjuk 18 évesen, hogy milyen jellemünk volt. De lehet, vannak olyanok a hallgatóink között, vagy akár az ismerőségünk között, hogy fú, micsoda figurák ezek, micsoda karakterek, akik nincsenek ezen megelégedve. Az is fontos, hogy vajon kihez viszonyítjuk. De én így látom, hogy is, hogy van velünk született, amit hozunk magunkkal, de nagyon sok mindent megtanulunk, meg eldönthetjük, beszéltünk már erről podcasteken, hogy mi az, ami formál, mi az, ami hatást gyakorol, mi az, ami jellemet érleli, ami egyre vonzóvá vagy taszítóvá teszi. Te hogy látod ezt?
3: Én is hasonlóan gondolkodok erről, mint te. Ugye csak visszagondolunk a saját életünkre, hogy van, hogy célokat tűzünk a magunk elé, hogy én ilyen legyek. És nem csak fizikailag, hanem jellemre nézve is. És hogyha ez nem így lenne, akkor nem tűznénk ki magunk elé célokat. Kicsit úgy gondolkodok erről a velünk született dolgokról, hogy azok a dolgok, amiket kaptunk, ezek a mi eszköztárunk, amikkel kell tegyünk valamit. Mondjuk egy egyszerű példát, lehet, hogy én megörököltem apukámtól az extrovertáltságomat, anyukámtól pedig az empátiát, ami egy tök jó kombó, és lehet ezeket használni együtt. Viszont vannak olyan adottságok is, amiknek nem feltétlenül örülünk, amikre azt mondják, hogy tisztára olyan, mint az apja, negatív hangnemmel, de mindezeket fel tudjuk használni, és meg tudunk tanulni együtt élni velük. Vagy tudjuk azt, hogy mikor kell visszavegyünk, ha hirtelen haragúak vagyunk, akkor megtanulni akár olyan technikákat, amikkel lenyugodjunk. Tehát amik velünk született, azokat se kell feltétlenül nagy hangsúlyt tegyünk rájuk, mert nem ezek befolyásolnak minket, hanem az, hogy hova szeretnénk eljutni. És figyelembe kell vegyük nagyon, hogyha van egy alap önismeretünk, hogy tudjuk, hogy milyenek vagyunk, és ezzel megyünk előre, és tudjuk, hogy mit kell tegyünk. Viszont vannak olyan dolgok is, amikkel tudatosan tudjuk formálni a jellemünket, és csak egy párat említsek, az a tudás az első számú dolog, hogyha olvasunk, hogyha megismerjük az agyunknak a működését, vagy bizonyos a rossz habitusoknak a modellezését, hogy miért csináljunk bizonyos dolgokat, akkor ez már segít felismerni ezeket a lépéseket, hogy mibe kell változzunk. A másik, hogyha tudatosan felelősséget vállalunk, akár otthon is tehetjük ezt, nem muszáj nagy dolgokra gondolni, vagy a főnöknek megmondani.
4: Sőt, kicsikben kell kezdeni.
3: Abszolút. Nem muszáj a főnökünkhez oda menni, hogy figyelj, bízd rám a legnagyobb klienst, mert majd én elbánok vele, mert valószínűleg nem fogsz. És elbuksz, ami nem feltétlenül rossz, mert tanulni fogsz belőle, viszont kicsi dolgokban kell kezdeni. És a legfontosabb, ami köthető az előzőhöz, hogy lépjünk ki a komfortzónánkból. Tehát, hogyha mindig ugyanazt tesszük, ugyanott maradunk, akkor nem fogunk fejlődni, nem leszünk erősebbek.
4: tudatosan kell fejlesztenünk. Én azt is kimerem mondani, hogy ha ilyen, úgy is mondjam, csak nem gondolunk bele, tudattalanul állunk hozzá, csak úgy hagyjuk, hogy úgy teljenek az évek velünk, és ezt már egy tínédzsernek is mondhatom, vagy fiatalnak, vagy középkorúnak, akkor jellemtelen el ki fogunk válni. Tehát ez nagyon tetszett, amit mondtál, hogy például olvasás, könyvek, megfelelő irodalom nyilván. Tehát egész nap a tévét bambulom, meg a sorozatokat nézem end-től endig, nem biztos, hogy a jelenemre túl nagy hatás fog, vagy jó irányba fogja a jelenemet formálni, sőt, meg vannak olyan dolgok, amelyek jellemtelenné tesznek. Tehát, hogy tudod, bizonyos dolgokban, hogy beszédben, viselkedésben, másokhoz a viszonyulásban, a tanárokhoz, hogy viszonyul, diákok, stb. Jellemtelen, ki kell ezt mondani. Tehát tudatosan kell erre figyeljünk, és néha azt hiszem a jelen formálódáshoz az is hozzájárul, amikor önuralmat gyakorlunk. Tehát figyelmeztet Istennek a lelke, vagy éppen te, ez a legfájdalmasabb, amikor úgy formálódik a jellemem, hogy te, a másik szól, odaszól, beszól, szeretettel szól, most mindegy, hogy szól, ilyen mindegyik fáj, nyilván másképp fáj, és akkor ott önuralmat gyakorol. Na most nem szólok vissza, most csendben maradok, most ha fáradt is vagyok, húzom az igát, nem leszek indulatos, és én úgy gondolom, hogy ezek csiszolnak, formálnak és formálják a jellemünket. Azt se szabad mondanunk valakire, hogyha mondjuk valamikor elbukik, vagy elszakad a célna, hogy mondják ezt, hogy akkor az egy jellemtelen ember. Tehát tényleg legyen egy ilyen progresszió. Mivel etetem magam, mit olvasok, miben gyakorlom magam, önuralom, szolgálat, stb. Tehát ezek formálják a jelenemet. És Isten is azon van egyébként, hogy a jelenemünket formálja, egyre inkább összhangba hozza az ő országával. Tehát ahogy múlnak velünk az évek és közelünk az ő országa, az elő ezen dolgozik.
3: Igen, amiket te is mondtál, ezek a dolgok, amikor valaki más megmondja nekünk a frankót, akkor tulajdonképpen tükröt mutat elénk, és nem ő a hibás.
4: Nem mindig, de nagyon sokszor így van.
3: Lehet, hogy rosszul mondja el, meg rátesz bizonyos negatív dolgokat, érzelmeket, de egy tükröt mutatnak ezek mindenféle kép arról, hogy mi hogyan helyezkedünk el a mi szociális körünkben.
4: Sőt, ezekben a helyzetekben a jellemünk formálódik.
3: Így van.
4: Tehát amikor borsot tört az orrod alá, amikor hideg zuhany volt. Tehát ez tuti formálja a jellemünket. Na az a kérdés, hogy mi ezekre hogyan reagálunk meg, hogy csiszolódik a jellemünk, vagy pedig egyre jelen, oda pörkölünk mi is neki egyet.
3: Abszolút. És ez a kicsit nehéz, meg jó hír is benne, hogy akarva akaratlanul szembesülni fogunk kihívásokkal, olyan tényezőkkel, amiket nem szeretnénk, amik nehéz helyzetek az életünkben, amik formálják a jellemünket. Ugye ezek olyan, hát nem erők, de olyan események, amik fölött egyáltalán nincsen uralmunk. És az életben vannak ilyen szezonok, amik felül egyáltalán nincsen uralmunk. Az, hogyha Isten elvesz tőlünk valakit, hogyha elveszítjük a munkahelyünket, hogy betegségünk lesz. Nyilván tehetünk olyan dolgokat, amikkel megelőzzük, meg optimalizálhatjuk a dolgokat, de elő vagy utóbb be fog következni ez.
4: Így van. Tehát nincs olyan ember, akinek az életében ne jönne olyan tényező, ami nem kívánatos. Ez előbb-utóbb jönni fog.
3: És meg kell tanulni, hogy ezért nem Istent kell okolni, mert meg is mondta, hogy szenvednünk kell néha, meg lesznek itt a Földön nehézségeink, de ne ezekre koncentrálunk, mi valóban sokkal szebb helyre megyünk. Viszont, hogyha ezt már tudatosítjuk magunkba, hogy ezek meg fognak történni, akkor sokkal jobban tudunk reagálni a dolgokra. És ahogy te is mondtad, ez ami igazán fejleszti a karakterünket, hogy hogyan reagálunk ezekre a nehézségekre. Van, amikor azt veszük észre magunkon, hogy jó pofival megyünk tovább, mosolyogva, és le tudjuk kezelni, de ezt lehet megelőzte öt másik ugyanolyan esemény, mikor rosszul vizsgáztunk az egészen. És vannak olyan időszakok is, úgy lettem észre az életemben, amikor nincs mit tenni, csak összeszorítjuk a fogunkat, és átvészeljük azt a bizonyos helyzetet. Mert Isten ilyenkor is formálja a karakterünket, és az, hogy átmegyünk egy kiégésen, egy gyülekezeti csalódáson, hogy feltezünk bizonyos kérdéseket, és megtaláljuk rá a válaszokat, az formálja a karakterünket, és tudatlanul is fejlődünk és erősödünk. Ez kicsit olyan, mint a bambuszfa, amelyik ugye 5 éven keresztül egy ekkorára nő meg, de a föld alatt hatalmas gyökereket ereszt. És miután megvannak ezek a gyökerek, miután megbizonyosodott a bambusz, vagy mi is megbizonyosodunk bizonyos dolgokban, utána kezdődhet a növekedés. Utána kezdődhet az, hogy Isten elhív minket szolgálni, hogy Isten elénk ad olyan szituációkat, hogy másokon segítsünk. És ugye a bambuszfa is első 5 évben nagyon keveset nő, utána pedig hetek alatt 10 métert tud nőni. És ezek azok a pillanatok, mikor Isten rámutat, hogy figyelj, ezért tettem ezt veled. Szóval bárki, aki nehéz helyzetben van, lehet, hogy most nem látjuk az értelmét. Lehet, nem tudjuk, hogy Isten miért vezet minket át ilyen helyzeteken, viszont tudjuk azt, hogy Isten egy könycsepet se hagy elveszni. Tehát mindennek megvan az oka, minden meg fog erősíteni minket, és ahogy a csontok is akkor lesznek erősebbek, miután eltörnek, úgy mi is erősebbek lehetünk egy ilyen kudarc után.
4: Szerintem is a jelen formálódásunk egyik nagy állomása az, amikor megtanuljuk azt, hogy olyan körülmények is előfordulnak az életünkben, amelyek nem kívánatosak, amelyeket nem akarunk. És lehet a mi hibánkból is, de lehet egyszerűen csak egy felpörgött élethelyzet, vagy több minden akarunk helytállni, egy stresszes nap, amit nem akarunk. De ezt megtanuljuk, hogy az élet nem arról szól, hogy minden úgy alakuljon, ahogy én szeretném. Én úgy gondolom, hogy ez egy mérföldkő jelen formálódásunkban. Uh-huh. Ez nem azt jelenti, hogy néha nem lesz öngyelvű, mert nekem is van olyan, tehát hogy egyszerűen elszakad a célna, vagy elgurul a gyógyszer, ahogy szoktuk ezt mondani. És van, amikor működik az csak annyi, hogy szól a feleségem, hogy nincsenek értelme. Van, amikor bele kell ordítanom egy párnába. Egyébként néha ki kell ereszteni a gőzt. Azt hiszem, ezt nem tanultuk még, meg lehet egy néhány mondatban kitérhetünk erre, hogy mit jelent kiereszteni a gőzt. De van, amikor Istennek a szalfigyelmeztet, vagy a tapasztalat, ami, hogy fáj, figyelj, csak ötször már megcsináltad, semmi értelme nem volt, akkor most jobb, ha összeszorítod a fogad, jobb, ha most félrevonulsz, jobb, ha most megállsz 5 percre, nem nyomod úgy a gázt, és egyszerűen lecsendesedsz. Tehát én ezt be kell valljam, hogy nem mindegyik élethelyzetben tudok meg főképpen reagálni, de ettől úgy gondolom, hogy a jelen formálódik, meg remélem, hogy formálódik, meg az ilyen nem kívánatos helyzeteket is egyre többször kell tudatosítani magamban, hogy ezek által is Isten formál. Dolgozik a karakteremen, dolgozik a nem kívánatos emberek által, vagy a kívánatos emberek nem kívánatos beszólásai által, tehát hogy annyi mindenen által, körülmények által, amelyeket nem kértem, uh-huh. És így tovább.
3: Akkor hadd legyen most nekem is egy nem kívánatos kérdésem feléd. Te hogyan kezeled a hibákat?
4: A sajátjaimat. A másokét nagyon jól. Viszont őrető a sajátjaimat. Tényleg élethelyzetre függ. Én alapjáraton úgy látom, hogy egy olyan ember vagyok, aki fogadom a kritikát. Tehát főleg, ha szeretetből, vagy ha nem is szeretetből, hanem tudom, az az ember nem valami hátsó szándék vezérli, akkor fogadom a kritikát. Nagyon sokan úgy tűnik, hogy meg akarom magyarázni, de igyekszek ebből kigyógyulni, hogy nem magyarázkodjak, hanem egyszerűen gondolkozzak el. Még akkor is, ahogy te említetted néhány perccel ezelőtt, ha nem megfelelő hangnemben mondja az illető, vagy úgy mondta, vagy érzel valami más mögött, akkor is állj meg, gondolkozz egy kicsit, nincs vajon igaza, vagy nem látja jól. Tehát én úgy gondolom, ez is az érettségünkhöz tartozik, hogy legyünk nyitottak arra, hogy mások mondják meg a hibáinkat. Viszont nem szabad abba a hibába esni, hogy a minden találkozásunk kapcsán Márk, milyen hibát látsz most bennem? Márk, mit látsz most bennem? Tehát, hogy engedjük ennek spontaneitást. Lesz arra lehetőség, meg amikor tükörben nézhetünk másokon keresztül, és fogadnunk kell ezt. És be kell vallani, amikor kell bocsánatot kell kérni. Tehát ez nagyon fájdalmas számomra, amikor látok olyanokat, akik nem tudnak bocsánatot kérni, vagy nincs bűntudatuk. Ismerek ilyeneket, akik évek óta nem hallottam őket bocsánatot kérni, pedig azért én úgy gondolom, lenne miért. Tehát, hogy legyen bennünk ennyi alázat, tényleg hibáztam. Tehát, hogy bocsánat. Én még abban a hibában is beleestem, hogy úgy kértem bocsánat, hogy bocsánat, hogy ez neked fájt. És akkor mondta az illető, hogy ne így kér bocsánatot, hanem értsd meg, hogy te hibáztál velem szemben. És akkor oké, bocsánat a hibámért. Bocsánat, amit okoztam. Tehát, hogy nem megint másban keressem a hibát. Tehát hol így, hol úgy. De úgy gondolom, keresztény emberként olyanok kell legyünk, akik fogadjuk a kritikát. Hát Isten az legfőbb kritikusunk, ugye? Tehát ha tőle megsértődök, mert megmondja, hogy milyen vagyok, bűnös vagyok, akkor nagy baj van velem. És remélem, hogy senki nincs ebben a helyzetben, hanem akkor van gond, amikor mások mondják meg ezt meg, de egyre inkább gyakorolnom kell ezt magam, hogy fogadjam ezt. De ne keressem, hanem fogadjam. Tehát egyébként vasat, egyik ember formálja másikat. A közösségnek van egy ilyen ereje, erről is beszéltünk egy podcastben, hogy így gyakorolunk egymásra hatást, és ez nem csak arról szól, hogy mindig simogatjuk egymás búbiát, és hogy milyen jó voltál, milyen ügyes voltál, milyen szép voltál, milyen nagy voltál, hanem most kicsi voltál, falcs voltál, gyenge voltál, bűnös voltál, elbuktál, rosszul tetted. És ezt is kell.

0: hogy valami rosszul ma is ezzel szembesítenek, ez ki kell váltson belőlünk valamit. És te is mondtad, hogy ott a bocsánatkérés. Ez az emberek felé. Ott van Isten felé a bűnvallás, az őszinteség, ami ugyancsak nehezen megy. És ilyenkor mindig kell kicsit reflektálni magunkba, hogy oké, eddig negatívan éltem, nagyon rosszul, nem oké, amit csináltam, miben kell változzak. És addig nem tudunk megváltozni, ameddig a jelenlegi szituációnknak a fájdalma kisebb, mint a változásnak a fájdalma. Tehát az, hogy meg kell változzunk, az egy fájdalom. És ameddig az a fájdalom sokkal nagyobb, mint a jelenlegi helyzetünk, addig nem fogja ezt kiváltani belőlünk az Isten vagy a jelenlegi helyzetek. Kicsit úgy gondolok erre, mint egy foci meccsre. Első fél időben vesztésre állunk. Oké, most jön a fél idő, ez a reflektálás. Elgondolkozunk azon, hogy eddig mit csináltunk rosszul, mik voltak azok a pontok, ahol az ellenség nyert, ahol ő jobban uralta a labdát, ahol fogást talált rajtunk, és mi az, amit cserélnünk kell a felállásban? Mi az, amiben másképpen kell hozzáállnunk? Lehet, én csatár vagyok, kicsit vissza kell vonuljak. Lehet, hogy védő vagyok, kicsit többet kell szaladjak, többet bele kell tegyek. Tehát ez lehet akár alázat is, hogy visszavonulok, lehet több erőfeszítés, lehet az, hogy korábban fel kell keljek, hogy egy új hobbit bevezessek, bibliaolvasást, fizikai mozgás vagy bármit, de lényeg, hogy valamit változtatni kell. Nem mehetünk neki ugye a második fél időnek is, hogy semmi sem változott, hanem mindenféleképp meg kell változtatni valamit a stratégiánkon. És ez az, ami nehéz, hogy van, hogy sokszor csak fejletlenül kezdünk el változtatni, anélkül, hogy bármint gondolkoznánk, meg van az, hogy nem is változtatunk semmit. És hogyha ugyanazok maradunk, akkor pedig kihagyjuk az egésznek a lényegét, a karakterfejlődést.
1: Nagyon jó. Azt hiszem, nem vagyok benne biztos, de talán Stanley Jones mondja a Krisztussal a Világország útján című könyvében, hogy amikor az egy helyben maradás fájdalmasabb, mint a változás.
0: Pont erre gondoltam én is. És de kicsit nézzük meg azt a részét is, mikor az emberek nem változnak, mikor úgymond csak eljátszuk, hogy mi jók vagyunk valamiben, mikor azt hiszük, hogy nekünk nem kell változni, és van ez az angol mondás, hogy fake it until you make it. Szerinted milyen veszélyei vannak annak, hogyha képmutatóak maradunk, vagy hogy csak megjátszuk a mindenedben, vagy az életünkben?
1: Nagyon ügyes, hogy ide vezetted ezt a gondolatot, ugyanis azon túl, hogy kapunk visszajelzéseket vagy kritikákat, beleeshetünk nagyon könnyen ebbe a csapdába, és így utána már tudattalanná válik, úgymond, hogy megjátszuk magunkat, mutatunk valamit. Én nem akarom, hogy sebeket kapjak, nem akarom, hogy megint rámutassanak arra, hogy én kapkodok, hogy én hirtelen vagyok, hogy én durva vagyok, hogy én csúnya szót használtam, az, amire rámutatnak, tudod? És akkor megjátszom, és közben belül teljesen más vagyok. Tehát, hogy, és ez képmutatás. Tehát valójában képmutatás. Nem a szív diktálja, ez nem a belső ember diktálja, ez nem formálódtam át, hanem csak félek azoktól a sebektől, amelyeket te még nekem akarsz okozni, és emiatt ezt meg akarom játszani. Mindenképpen elítélendő. És Isten segítsen abban mennünket, hogy sokkal őszintébbek legyünk. Hát először magunkkal, Istennel, és akkor ugyanaz az embertársainkkal is lehetünk ezek. De nem arról fog szólni szerintem az életünk, hogyha felvállaljuk ezt, hogy nem leszünk képmutatók, hogy állandóan a nyakleveseket kapjuk, állandóan a hideg zuhanyokat kapjuk. Lesz olyan, hogy kapjuk, de én sokkal célra vezetőbbnek, sokkal életszerűbbnek, sokkal erőteljesebbnek látom az őszinte életvitelt és jellem megmutatkozást, mint az, hogy mutatok valamit, ami nem is az én jellemem, csak neked ezt kell mutatnom, Márk, mert neked ez a kívánatos, és akkor így nem fogsz nekem mondani semmit, így nem bántalak meg, így te nem okozol nekem sebeket, és így tovább.
0: Uh-huh. Igen, egy tanítótól hallottam én is, aki valami olyasmit mondott, hogy akkor vannak a gondok, amikor a szolgálatunk nagyobbra nő, mint a jellemünk. Tehát mikor az, amit csinálunk, az egy akkora kabát, amit nem tudunk magunkra venni, amire nem vagyunk a megfelelő emberek. És ekkor jön az, hogy mi el kell játszunk valamit, hogy képmutatóak vagyunk, hogy más mutatunk, hogy mi mekkorák vagyunk, és ilyenkor jönnek a bajok. Mert amivel nem végzünk ma, az végezni fog velünk. És ott van mélyen ez a tudat, hogy tudom, hogy én nem vagyok erre kész. És olyankor kell jön az alázat, olyankor kell jön az, hogy én visszalépek valamiből, vagy jobban oda teszem magam. Mert lehet, hogy bele tudsz nőni abba a kabátba, csak Isten használnia kell. Lényeg, hogy valamit változtatnod kell. És volt ez a film is, a Jézus forradalom, Jesus Revolution, ott is ugyanezt láthatjuk, hogy volt egy pásztor, akit Isten használt. Ez cáfolhatatlan. Viszont az ő jelleme nem engedte meg, hogy ez a mozgalom, ami megkezdődjön, ez tovább búrjánzzon, vagy tovább gyümölcsözzön valami sokkal nagyobban. Ezért fontos az önvizsgálatot tartani, másokat bevonni az életünkbe, hogy azt már többször is említettük, és hogy mások által is megvizsgáljuk magunkat, hogy mekkora az életünk, mibe kell fejlődjünk. És hogyha ez megtörténik, akkor valamilyen szinten egységbe is nem tudjuk tartani az életünket.
1: Könnyen meg is szédülhetünk egyébként, és ez is szükséges, az, hogy ez a teljes transzparencia Isten előtt, akár legyenek olyan emberek,

0: akik előtt ilyen elszámoltatható vagyok. Ez is nagyon sokat segít a jelen fejlődésben. Ezt egyre inkább nélkülözzük a mai társadalomban, hogy olyan emberek, akiknek bármikor, bármire el tudok számolni, és ezeknek ilyen vétójoguk van az életemben. Tehát ez óriási hatással bír lenni a karakterünk formálódására, és abban, hogy a jó irányba menjen a jellemünk.
1: És azért azt is meg kell említeni, hogy nekünk keresztényként teljesen más a karakterfejlődésünk, mint mondjuk egy olyannak, aki nem ismeri Istent, abszolút. Mert mi keresztényekként igazodnunk kell azok között a kudarcok között is, amik történnek velünk a hétköznapi életben, munkában, családban, baráti életben, és ugyanúgy a lelki életünkben is. Tehát lehet, hogy egy bármilyen más embert, aki nem ismeri Krisztust, nem zavarja, hogy vagy elment
0: bulizni. Minden megész lelki szinten is,
1: igen.
0: Emiatt is.
1: Őt nem zavarja, hogy elmentél bulizni, hogy bűnbe estél, sőt, ő ezt élvezetnek fogja fel, de nekünk keresztényként ezt is harcként fogjuk fel, és nehéz erre odafigyelni sokszor, sőt, úgy érezzük, hogy ez már túl sok nekünk, de ezek azok a pillanatok, amik igazán formálják a jellemünket. Sőt, hogyha azt veszük, hogy ez nem jó nekünk, és nem érezzük jól magunkat, akkor tudhatjuk, hogy Isten valóban formál minket, és fejleszti a jellemünket.
0: Azt is mondhatnánk már, ha életitelenké válik a kereszténységünk, a Krisztus követésünk, a Krisztus szeretetünk, ez óriási hatással lesz a jelenünkre. Tehát bármiért bennünket, akár kellemes, vagy kellemetlen, vagy kísértés, vagy vágy, vagy hogy most ezt meg kell engednem magamnak, és én Krisztus szerint élem meg, nyilván visszautasítom, hogy élek vele, ez óriási hatással lesz a jelenünkre. Uh-huh. Nem ismerek, nem tudok olyan mély hitű, komoly hitű, Krisztus követő embert, akire azt mondják, hogy jellemtelen. Uh-huh. Nem tudok ilyet. Vádként, vagy hamisságként, vagy támadásként, oké, de ha objektíven megnézed, már amennyire megvizsgálsz ott valakinek objektíven az életét, akkor azt kell mondanod, hogy egy jellemes ember.
1: Uh-huh. Igen, meg nem szabad azt elfelejtenünk, hogy az életünk végén, mikor meghúzzák a vonalat, akkor Isten a szívünket fogja nézni. Azt, hogy milyen motivációval tettünk bizonyos dolgokat. És nem tetszett egy ilyen idézet, amit hallottam, hogy Isten nem azt fogja megkérdezni, hogy milyen kocsid volt, hanem mit tettél azzal a kocsiddal. Nem azt fogja megkérdezni, milyen házad volt, hanem hány embert fogadtál be. És jó erre odafigyelni, hogyha megnézzük a motivációinkat, hogy Isten miként készít minket a szolgálatra. Egy másik idézet, ami nagyon megragadta a figyelmemet, hogy Isten mindig a megpróbált hajókat engedi a vízre. És jó az, hogyha meg vagyunk próbálva, jó az, hogyha tudjuk, hogy úgy tekintünk vissza az életünkre, hogy ebben már meg vagyok próbálva, ebbe tudok példát mutatni másoknak, és hogy ezzel tudok segíteni is másoknak. Tehát keresztényként figyeljünk oda ezekre, hogy ami egykor kudarc volt és győzelem, azt alakítsuk át bizonyságtevésé. Azt alakítsuk át arra, hogy másoknak segítsünk ezekben a dolgokban, és ezáltal Isten minket formál a szolgálatban is, formálja a jellemünket, és egy erősebb emberré tesz a hétköznapokban.
0: Maximálisan egyetértek.
1: Nagyon szépen köszönöm ezt a mai beszélgetést, nektek is köszönöm, hogy velünk voltatok, jövő héten újra találkozunk. Sziasztok!
0: Sziasztok!
2: Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd. Érted már? Majd megfogod.

Károly. Lesz még egyszer ünnep a világon. Lesz még egyszer ünnep a világon, zengsz, ó költő, és visszhangzik szavad. Lesz virág a fán, gyümölcs az ágon, s nép erényben boldog és szabad. Most nem az, nem, élvén is halottan, bűnfertőjében tengleng itt a nép, az Istentől sújtva elhagyottan, mert elhagyta áldó Istenét. Pattanjon fel, sírok lomhazárja, ti próféták, ne aludjatok! Míg hajnal jő a vak éjszakára, hadd harsogjon bátor ajkatok. Száraz csontok szerte szét hevernek, álljatok meg e csontok felett. Ha ti szóltok, mind életre kelnek, s lelket lelnek ők halál helyett. Telve hittel, s lélektől felkenve, keljetek fel, szent apostolok! Ha megoldódik buzgalom tűz nyelve, millió szív újra égni fog, égni forrón és lángolni hűen. Uram, a te szent oltáridért, és nem csügged el kicsiny hitűen, ha kemény harc próbál és kísért. Jöjj magad, jöjj és alkos új világot, ó, te tövis koronás király! Áldott a szív, sírjáiglan áldott, hol jó lelked hű szállást talál. Te mosod meg tiszta hófehérre bűnszennyétől a szegény szívet. Tévejgőnek te mutatsz az égre, s meggyógyítod, ki hozzád siet. Jöjj, ó Jézus, porba hullva kérünk, jöjj és gyógyíts, mert a világ beteg. Hogyha nem te vagy a mi vezérünk, elfogy a hit és a szeretet. Elfogy minden, áldás, üdv, béke. Síron innen és túl a síron. Ó, ihles meg, szent idők emléke, s ülj pünkösdöt, ó, hívős Sion!

0: A napversét elmondta Klepács Csilla. Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Állj rá Isten igéjére. 5. rész. Sír a lelkem a keserűség miatt. Zsoltárok könyve 119. fejezet 28. vers. Állj rá Isten igéjére, amikor csüggedés vesz erőt rajtad. Ha testi eredetű a lehangoltságod, Isten meg tud gyógyítani belőle csoda, gyógykezelés, vitaminok, gyógynövények vagy táplálék kiegészítők segítségével, ám olykor mélyebben gyökerezik a probléma. Ahogy a tested megbetegedhet, úgy a lelked is, de hála legyen az Úrnak, aki a lelkek orvosa is. Amikor kiáltottam, meghallgattál engem, lelkembe erőt öntöttél, mondja a zsoltáros. Zsoltárok könyve 138. fejezet 3. vers. Ahelyett, hogy feladnád és beletörődnél, hogy depresszió métejezi a családodat, állj rá Isten igéire. Jézus ezzel a küldetéssel érkezett, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, vigasztalok minden gyászolót. Hamu helyett fejdíszt adok Sion gyászolóinak, gyászfátyol helyett illatos olajat, csüggedés helyett öröméneket. Ézsaiás prófita könyve 61. fejezet, 1-3. versig. A Bibliában ez áll. Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van te nálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon. Zsoltárok könyve 16. fejezet 11. vers. Így fognak visszatérni azok, akiket az Úr kiváltott, és újjongva vonulnak a Sionra. Öröm koszorúzza fejüket örökre, boldog örömben lesz részük, a gyötrelmes sóhajtozás pedig elmúlik. Ézsaiás prófita könyve 35. fejezet 10. vers. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljes legyen. János evangéliuma 15. fejezet 11. vers. Eddig nem kértetek semmit az én nevemben, kérjetek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. János evangéliuma 16. fejezet 24. vers. Nézz a tükörbe minden reggel, amikor felkelsz, és valld meg, ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt. Vigadozzunk és örüljünk ezen. Zsoltárok könyve 118. fejezet 24. vers. Isten meg akar szabadítani a csüggedéstől, ezért ha megteszed, ami rajtad el, akkor ő is megteszi a maga részét.

0: Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. Mécses.
1: A Magyar Evangélium Rádió műsorát sugározzuk.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat Pünkösd ünnepén. Miről szól ez az ünnep? Egy olyan ígéretnek, krisztusi proféciának a beteljesedéséről, amelyik nélkül ma nem lehet keresztény életet élni. Egészen biztosan. Amikor az utolsó vacsora eljött, az Úr Jézus nagyon-nagyon sok mindent tanított a tanítványainak. De ha valaki utána lapoz, akkor János evangéliumában ugye a legrészletesebb beszámoló van sok fejezeten keresztül erről az utolsó vacsoráról, azt is megérti, hogy az Úr Jézus ezen a vacsorán minden korábbihoz képest rengeteget beszélt az ő lelkéről. Többször visszatérve. És ezt azért tette, mert a tanítványok tudták, hogy ha az Úr Jézus elmegy, ők magukra maradnak, és az Úr Jézus pedig meg akarta velük értetni, hogy egyáltalában nem erről lesz szó. Ő ugyan személyében távozik, nem lesz velük biológiai testben, de a lélek, aki jön, egészen világos, egyértelmű jelenléttel, hatalommal lesz jelen. Még mielőtt erről mondanék egy pár szót, szeretném azért a figyelmet felhívni valamire. Isten lelke a Szent Háromság egyenrangú személye. Ugyanúgy, mint az Atya, azaz a Teremtő Isten, és a Fiú, azaz a Krisztus, a testet öltött Isten, a Szentlélek nem egy energia, nem valamiféle természeti vagy természetfeletti jelenség. Nem egy erő, amit néha igénybe veszünk, máskor meg nem. Nem olyan, mint egy kapcsoló a falon, hogy föl lehet kapcsolni, és akkor energia árad a villanyvezetéken, meg le lehet kapcsolni, és akkor hát éppen megszűnik. A Szentlélek személy, és az Úr Jézus is úgy beszélt róla, mint személyről. Tessék csak hallgatni! Amikor eljön a pártfogó, akit én küldök nektek az Atyától, az igazság lelke, aki az Atyától származik, azt tesz majd bizonyságot én rólam. De ti is bizonyságot tesztek, mert kezdettől fogva velem vagytok. Azaz arról beszél az Úr Jézus a tanítványainak, hogy amikor Isten lelke, az a bizonyos pártfogó, aki pedagógusként tanítja, vezeti, beléjük karolva támogatja őket, akkor egyszeriben egy új dimenzió nyílik. Ez az új dimenzió valószínűleg nagyon különleges lehetett a tanítványok számára, hiszen nekik volt egy meghívásuk, egy elhívásuk. Például Péternek. De nem csak Péternek, ott egyszerre négy korábbi halász embernek szólt az elhívás, hogy jöjjenek, legyenek az Úr Jézus követői, és ők emberhalásszá lesznek. Na de hogy lesznek emberhalásszá? Mit jelent egyáltalán az, hogy emberhalásszá lenni? Itt az Úr Jézus elmondja, hogy jön a Szentlélek, betölt majd benneteket, és egyszerűen megváltozik a gondolkozásotok, megváltozik az emberi természetetek egy része, és bizonyságot fogtok tudni tenni, ott, ahol a korábbiakban elakadt a szó, ahol nem tudtatok beszélni, most fogtok tudni beszélni én rólam, mert a Szentlélek én rólam beszél, én rám mutat, azt tanítja meg nektek, hogy hogy kell engem érteni, az én tanításomat, az én dolgaimat, és ti pedig tovább tudjátok majd mondani. Valószínűleg a tanítványok rágódtak, gondolkoztak ezeken a dolgokon. És az Úr Jézus egy pár perc múlva visszatért erre a témára. Tessék csak hallgatni! Mivel ezeket mondom nektek, szomorúság tölti el a szíveteket. Én azonban az igazságot mondom nektek. Jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a pártfogó nem jön el hozzátok. Ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Az igazság az, hogy én az Atyához megyek, és többé nem látok engem. Az ítélet pedig az, hogy a világ fejedelme megítéltetett. Ha ezt komolyan végigolvassuk, akkor egészen megdöbbenünk. Azt mondta az Úr Jézus, hogy amikor eljön a Szentlélek, róla tesz majd bizonyságot. Igaz? Azt mondja ebben az esetben, hogy amikor eljön, akkor az egész világ számára egyértelmű lesz, mi a bűn, mi az igazság, és mi az ítélet. Na de álljunk meg csak egy kicsit. Hát ma a szószékekről nem erről szól a prédikáció. Arról szól, hogy Isten szeret téged, nagyon szeret téged, mindennél jobban szeret téged, hogy te nálad fontosabb nincs is, és Isten vágyik arra, hogy veled közösségben legyen. És teljesen mindegy, hogy ki vagy, mivé lettél, Isten így fogad el, ahogy vagy, és csak gyere, és hogyha Istenhez jössz, minden gondod, bajod elmúlik, és igazából a jövőre nézve már semmi okod nincs semmiféle aggodalomra. Na de, melyik lélek mondja ezt a prédikációt? Mert a Szentlélek Jézusról beszélne. Tetszett az előbbi mondatokban egyetlen szót is hallani Jézusról? Ha Jézus soha nem jött volna el erre a világra, akkor is el lehetett volna mondani az előző mondatokat. Azt mondja az Úr Jézus, hogy a Szentlélek világosan fog beszélni róla. Tudnilik arról, hogy az ő golgotai halála nélkül nincs bűnbocsánat, nincs kegyelem, nincs üdvösség. És meg fogja mondani a világnak, hogy mi a bűn. És az Úr Jézus magyarázatot is ad, hogy ne kelljen találgatni a tanítványoknak. Ha majd jön a Szentlélek, azt fogjátok megérteni, hogy a bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Hát attól, hogy valaki nem hisz Jézusban, attól még lehet Isten hívő ember, nem? Hát nem is ezt mondta az Úr Jézus, hogy aki nem hisz ő benne, az nem lehet Isten hívő. Hát csupa olyan ember vette körül az Úr Jézust, amikor itt járt ezen a világon, akik ilyen-olyan-amolyan erősséggel, de Isten hívők voltak. Azt mondta az Úr Jézus, a bűn, azaz az Istentől való elszakadás, az az, hogy nem hiszi valaki, hogy ő a Krisztus. Tudnilik az, hogy ő az út, az igazság és az élet, és senki nem mehet az Atyához, csak ő általa. Aztán meg fogja mondani majd az igazságot is. Az igazság az, hogy én az Atyához megyek, és ti többet nem láttok engem. Hát miféle igazság ez? Egy nagyon döntő igazság. Mert Krisztus nem meghalt, mert keresztre feszítették, aztán kész, és lehet neki síremléket csinálni, és meg lehet nézni a síremlékét évről évre, hanem Krisztus meghalt a proféciák, azaz az írások szerint, és a harmadik napon föltámadt, ugyancsak a proféciák, azaz az írások szerint, és felvitetett a mennybe, és most ott ül az Atya Isten jobbján. És ez az ott ül az Atya Isten jobbján, ez azt jelenti, hogy uralmi pozícióban van, ahol szüntelenül esedezik értünk, és ahonnan majd eljön ítélni élőket és holtakat. És ez a többé nem látok engem, ez nem azt jelenti, hogy soha többet senki nem fogja megpillantani az ő arcát. Csak egészen addig nem látja őt senki, úgy, mint korábban, amíg vissza nem jön ítélni élőket és holtakat. Az ítélet pedig, hogy a világ fejedelme megítéltetett. Nem tudom, hogy erről prédikálunk-e. És nem tudom, hogy erről tudunk-e. Hogy lelkünk ellensége az ördög úgy dühöng most ebben a világban, mint akinek kétsége nincs afelől, hogy fölötte halálos és végleges, visszavonhatatlan, kegyelmi kérvényt benyújtani lehetetlen helyzetben az ítélet kimondatott. Miért fontos ez? Azért, mert nem fogja Isten megváltoztatni vele kapcsolatban a szándékát. Tehát arra kell számolnunk, hogy egyre erőteljesebb lesz, például Krisztus követőinek a támadásában, egyre erőszakosabb lesz, és egyre többeket akar magával rántani ebbe az ítéletbe, ebbe a halálba. De hát itt vissza is kanyarodunk az elejére. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Mert aki hisz a fiúban, annak örök élete van, az nem megy ítéletre, az ment át a halálból az életbe, és a fölött nincs többet a világ fejedelmének hatalma, nem ragadhatja magával a kárhozatba, az örök ítéletbe. Milyen érdekes, amikor eddig eljutunk, akkor érdemes kinyitni az apostolok cselekedetei második fejezetét, és elolvasni Péter apostolnak a prédikációját. Ez volt az első keresztény ige hirdetés, ami fölzendült ezen a világon, és ezekkel az igékkel egybevetve, amit az előbb elolvastam, János evangélium a 15. illetve 16. fejezetéből, minden szó szerint így volt abban az ige hirdetésben. Nem hiszem, hogy Péter előre összerakta. Patika mérlegen kimérve válogatni a szavakat. Nem kellett, hiszen a Szentlélek volt mögötte, és az ő megérkezését bizonyította, hogy Jézusról tesz bizonyságot, hogy világosan beszél a bűnről, világosan beszél az ítéletről, világosan beszél az igazságról. És ennek a világosságnak volt köszönhető az, hogy azon a napon Isten áldott lelke 3000 embert ragadott meg úgy, hogy Krisztus mellett döntöttek. Ma sem szólhat másképp a prédikáció, ha hiteles akar lenni, csak Krisztusnak a szabadalma szerint. Aszerint, amit megmondott, és a Szentlélek jelenlétének az egyik igazolása, hogy ezek a tételek az ige hirdetésben ott vannak, tetten érhetők, és megfigyelhetők, és szívbe fogadhatók. Pünkösd van. A gyülekezet születésnapja. Vajon hűségesen ragaszkodunk mi a krisztusi hagyományhoz ezekben a dolgokban is? És vajon keressük-e azt, hogy ráismerünk-e a Szentlélek munkájára? Imádkozzunk ezért. Mennyei Atyánk, te tudod azt, hogy mekkora szükségünk van arra, hogy ne csak úgy levegőbe mondott, erőteljesnek tűnő emberi mondatok jussanak el az agyunkig, meg a fülünkig, vagy esetleg olyan lelkünket simogató gondolatok érkezenek hozzánk, hanem a te hatalmad, a te erőd, az a lélek, akit azért küldtél, hogy pártfogó legyen, támogató legyen, pedagógus legyen, olyan valaki, aki személyes jelenlétével garantálja az ige hirdetésnek a tisztaságát, hitelességét, az életünknek a helyes irányát, az, hogy tudjuk tartani a keskeny útat. Kérlek téged, Uram, hogy segíts, hogy ne legyen ez a pünkösdi üzenet marginális, felesleges, és ne próbáljuk valamiféle szép mesékkel pótolni a te lelkednek a jelenlétét, hanem hadd legyen erő és hatalom az az ige, amit te küldesz, mint ahogy az első pünköstkor is az volt. Amen.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Imádkozzunk komolyan a Szentlélek kitöltéséért. A mai ige János evangéliuma 14:16-17. vers. És én kérem az Atyát, és más vígasztalót ad néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Az igazságnak ama lelkét, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt és nem ismeri őt, de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik és bennetek marad. Gondolatok az ígéről. Imádkozzunk olyan komolyan a Szentlélek kitöltéséért, ahogy a tanítványok imádkoztak pünkösd napján. Ha nekik szükségük volt reá abban az időben, nekünk még inkább szükségünk van reá ma. A Szentléleknek az egyházra való kitöltésére eljövendő eseményként tekintünk, de az egyház kiváltsága, hogy már most rendelkezzen vele. Az Úr várja, hogy kéréseinket juttassuk a trónhoz. Keresd, imádkozz érte, higgy benne. Szükségünk van rá, és a menny várja, hogy adhassa. Pünkösd napjától mind a mai napig is elküldte a vigasztalót mindazoknak, akik életüket Krisztus szolgálatára szentelték. Mindazokhoz, akik Krisztust elfogadták üdvözítőjüknek, eljött a Szentlélek, mint tanácsadó, megszentelő, vezető és tanú. Minél szorosabb összeköttetésben éltek a hívők Istennel, annál világosabban és erőteljesebben tettek bizonyságot megváltójuk szeretetéről és megmentő kegyelméről. Férfiak és nők, akik az üldöztetés és próbatétel hosszú évszázadai alatt a lélek segítségét nagy mértékben élvezték, jelként és csodaként álltak a világ előtt, angyalok és emberek előtt bizonyították be a megváltó szeretet átformáló hatalmát, mert megjelent bennük a lélek gyümölcse. A szeretet, az öröm, a békesség, a béketűrés, a szívesség, a jóság, a hűség, a szelídség és a mértékletesség. Magyar nyelvű istentisztelet Londonban pünköstkor. Ma pünköstkor újra magyar nyelvű istentisztelet van Londonban is. Május 24-én vasárnap 15 órától a nemrégiben újraindult angliai magyar evangélikus gyülekezetben Mesterházi Balázs lelkész szolgál. Az alkalomnak a Szent György német evangélikus templom ad helyet, az istentiszteletet szeretett vendég követi. Még tart a jelentkezés a pünkösdi teológiai főiskola képzéseire. Május 31-éig még van lehetőség jelentkezni a pünkösdi teológiai főiskola képzéseire, mely két hiánypótló szakirányú továbbképzéssel is bővül. A jelentkezés folyamata egyszerű és gyors, akinek kérdések merülnek fel, keresse bátran a főiskola munkatársait, szívesen segítenek a választásban. Az időjárásról: pünkösdre érkezett a nyári meleg. Ma vasárnap sok napsütés várható felhőkkel, esőkre kicsi az esély, északias a szél és már 25-30 fokunk van. Hétfőn sok napsütés ígérkezik a felhőkkel, és inkább száraz idő. Az északi szél mellett 26-31 fokra nő a csúcs.
0: Híreinket hallották.

0: Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. Egyre mélyülő kapcsolatunk Istennel. Istennel való kapcsolatunk kihat életünk minden területére, így számunkra ez a kötelék a legfontosabb. Igyekezzünk minden megpróbáltatás és nehézség ellenére ezt folyamatosan erősíteni. Jézus a mi segítőnk, és ő mindig velünk van. Szeretné, hogy a közelében legyünk, hogy minden nap mély kapcsolatot építsünk és ápoljunk vele. Csak így állhatunk meg biztosan és mindvégig az élet viharában. Egyre mélyülő kapcsolatunk Istennel.
1: Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos Biblia tanulmányzást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, ahogy azt írva találjuk a Rómaiakhoz írt levél első fejezetében, és ott a 16. és a 17. versben a következőképpen. Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma az minden hívő üdvösségére, először a zsidóknak, majd pedig a görögöknek. Mert abban Isten a maga igazságát nyilatkoztatja hitből hitbe, amint megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni.

0: Mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, olyan jó lenne, ha mindjárt elmondhatnánk, hogy nem szégyeljük az evangéliumot, mert meggyőződtünk róla, hogy Isten hatalma az, amely képes üdvözíteni nem csak minket, hanem azokat is, akik elfogadják bárhol ezen a világon, akármelyik népből, nemzetségből vagy törzsből valók. Köszönjük neked azt, hogy emögött az evangélium mögött nem emberi ígéretek, hanem az isteni hatalom és az isteni teljesítés van. Köszönjük az Úr Jézus Krisztust, aki odaadta az életét azért, hogy mi hirdethessük a bűnbocsánat kegyelmét. Kérünk áld meg most a beszélgetésünket, hogy mindez, amit szóba hozunk, hadd legyen áldására azoknak is, akik beszélgetünk, meg azoknak is, akik hallgatnak bennünket. Az Úr Jézusért kérünk, hallgass meg mindnyájunkat. Amen.
1: Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és mindazokat, akik hallanak, akik a rádió keresztül velünk vannak. Hitben járni a mostani Biblia tanulmánynak a címe. A hit az több, mint egy értelmi tevékenység. A hit az nem csupán a vallásos tevékenységet jelenti, vallásos irányultságot jelenti az életünkben, bár alapvetően ez a legfontosabb, de innentől fogva a mi hétköznapi életünknek is egy támasza, egy segédje lehet. És így a hitnek van egy másik jelentése, hogy bizalom. Tehát Istent bizalommal fogadom el, nem csupán akkor, amikor az oltár előtt imádságot mondok, hanem akkor is, amikor úton vagyok, amikor a munkámat végzem, amikor látszólag távol a vallástól, a hétköznapi életemet élem. Átjárja a hit a mindennapjainkat. És csak emlékeztetőül, vajon mi lenne a magyar történelem több mint 1000 esztendejéből, ha elődeink nem hittek volna? Szóval a hit az összekovácsol bennünket, a családjainkat, a gyülekezetünket, a közösségünket, a népünket. És nagyon-nagyon fontos, hogy ebben a hitben megtanuljunk járni. Valaki úgy fogalmazott, a hit az olyan, mint a wifi, amely láthatatlan, de mégis a telefonom érzékeli, és rajta keresztül megnyílik egy új világ. Valóban így van. A hit az a mennyei, isteni dolgoknak a világát nyitja meg a mindennapokban. Uram, kérlek, adj jelet, az első gondolatunk. Márk evangélium a 8. fejezet 11-12. verse. Dr. Székely Marika, mit mond az ige?
2: És kijövének a farizeusok, és kezdék őt faggatni, mennyei jelt kívánván tőle, hogy kísértsék őt. Ő pedig lelkében felfohászkodván mondta: miért kíván jelt ez a nemzetség? Bizony mondom nektek, nem adatik jel ennek a nemzetségnek.
1: A jel az az Isten jelenlétének a következménye. János evangéliumában megtaláljuk azokat a messiási jeleket, amelynek során be tudjuk azonosítani, hogy a földi názáreti Jézus az az Isten fia, a megígért messiás is volt. A farizósok pedig kísértő szándékkal mentek oda Jézushoz, és olyat kértek tőle, ami bebizonyítaná neki, hogy ő a megígért messiás, de Jézus nem adott jelet. Hányszor kértek már tőlünk is nem hívő közösség, és mint egy falka velünk szembe voltak, akkor tedd így, akkor bizonyíts be, stb. És az ember nem hajlandó ilyen játékba belemenni. Hogy gondolod, Tibor?
0: Egyszer azt mondta az Úr Jézus, hogy ha másért nem, akkor azokért a cselekedetekért higgyetek, amiket láttatok tőlem. Viszont az Úr Jézus soha nem volt hajlandó átalakulni mutatványossá. Tehát rendelésre jelet nem adott, mert hogy ő nem azért jött erre a világra, hogy valami, bocsánat, de bűvésztrükkféle dolgokkal illúzionistaként elkápráztassa a jelenlévőket. Ő ha tett valamit, annak mindig nagyon komoly oka volt. Ha gyógyított, nem azért gyógyított, hogy trükköt mutasson be, hanem azért, mert ott valaki rászorult arra, hogy segítsen rajta az Isten. És általában elmondható az Úr Jézusról. És éppen ezért meg kell érteni, hogy az a jel, amit az Úr Jézus mondott, hogy a gyümölcseiről lehet megismerni a fát, ránk nézve is igaz. Tehát bőven elég lenne a világnak, ha úgy élnénk mi keresztények, és úgy viselkednénk mi keresztények, és úgy beszélnénk mi keresztények, hogy abból rá lehessen jönni, hogy van egy másik út, és azt az utat érdemes megkeresni és megtalálni.
1: Anikó?
3: Egy picit én azt mondom, hogy a farizeusoknak igaza lett volna, ha az Úr Jézus semmit nem tett volna előtte. Tehát, hogyha nem bizonyítja be, nem ad messiási jeleket, akkor tulajdonképpen jogosan kérték volna, hogy ha messiásnak hirdeti magát, akkor mutassa meg. De az Úr Jézus eddigre már nagyon sok olyan dolgot tett, amiből nekik egyértelműen be kellett volna azonosítani azt, hogy Jézus a megígért messiás. És amikor Bemerítő János vagy Keresztelő János elbizonytalanodott a börtönbe az Úr Jézus személyét illetően, és elküldte a tanítványait, hogy kérdezzék meg, hogy te vagy az eljövendő, vagy még tovább is várnunk kell, akkor az Úr Jézus ezekre a jelekre utalt vissza, hogy mondjátok meg Jánosnak, hogy a vakok látnak, a sánták járnak, a szegényeknek az evangélium hirdettetik. Tehát egyértelműen, ha akarták volna, beazonosíthatták volna, hogy Jézus a messiás, a főpapok és a farizeusok is. De annál jobban senki nem lehet hitetlen, mint hogyha valaki nem akar hinni, már bocsánat. Nem lehet annyi jelet mutatni, hogyha én eldöntöttem, hogy nem fogok hinni, hogy engem meg lehessen győzni. És ők ebben az állapotban voltak, mert ők eldöntötték, hogy milyen messiást várnak, és ha az Úr Jézus nem volt hajlandó megfelelni az ő elképzelésüknek, akkor elvetették, akkor nem akarták fölismerni. Tehát Isten nem fog senkit se kényszeríteni ma sem, de ma is felismerhető az Úr Jézus, mégpedig azokból a jelekből, amelyeket rajtunk az ő gyermekein keresztül kell, hogy bemutasson.
1: Köszönöm szépen, Marika.
2: Ugye a jelek az Ószövetségben, Újszövetségben is ott vannak, és nagyon sok minden beteljesedett már. És előremutató proféciák is vannak, amik később, jóval később teljesednek be. És nekünk az a fontos, hogy meg kell látni Istent minden dologban. A napi csodák, nincs véletlen. Sok mindent olyan természetesnek veszünk, hogy szerencsém volt, mázlim volt, ez az én érdemem. Közben ezeket mind Isten rendezte el. És miért akarjuk jelhez kötni Isten valóságát, méghozzá olyan jelhez, amit mi találunk ki? Hogy ha az bebizonyosodik, na akkor hiszek. De nekünk nem akkor kell hinni, ha látunk valami ehhez hasonlót, hanem bízni kell az Úrban, és úgy kell hinni. Isten gondoskodása minden nap ott van. Ha nem kérjük, akkor is gondoskodik rólunk. És annyi jót tesz velünk, megvéd, meghallgatja kéréseinket, és mi mit veszünk észre ebből? És az utolsó időkben viszont nagyon oda kell figyelni, mert Isten is ott van, és ott van sátánnak a hamis jele, a hamis csodája, aminek nem szabad bedőlni. És ha nem olvassuk, nincs tudásunk a Bibliából, akkor nagyon hamar becsapódhatunk sátán ördögi tervébe.
1: Köszönöm szépen, Szigeti István.
4: Mindig el szoktuk mondani, hogy az embernek alapvető tulajdonsága, hogy egy vizuális lény, tehát a látási érzeten alapuló dolgok, azok nagyon fontosak. És számomra ebből jön az a közmondás, amit szoktuk mondani, hogy hiszem, ha látom. De sajnos ezt modernizáltuk idézőjelvetet, mert ha látom sem hiszem című történetnek vagyunk a szemtanúi már az izraeliták esetében is, hát csak gondoljuk a Vöröstenger ketté válása, vagy a mana hullása, vagy Jézus idejében a betegek meggyógyítása. Tehát a jelek azok konkrétek voltak. És számomra érdekes az, vagy nagyon fontos az, ahogy a zsidókhoz írt leveleljen, szerintem a Bibliában egyedül van, hogy meghatározva, hogy mi a hit. Mert a zsidókról azt mondja, hogy a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Tehát két nagyon fontos kategóriát, hogy a bizalom és a meggyőződés. És ezért mondja azt János, és azt, hogy ez is nagyon fontos igaz számomra, mivel látsz engem, hiszel, de boldogok, akik nem láttak és hisznek. Tehát ez a két dolog nagyon összekapcsolódik, tehát a bizalom és a meggyőződés a hit.
1: Köszönjük szépen, Drábik László testvér.
5: Én a Tiborhoz kapcsolódva utalnék arra a jézusi kijelentésre, hogy van nekik Mózesük, és ha Mózesnek nem hisznek, akkor semmilyen jel nem győzi meg őket. Na most tegyük föl magunknak a kérdést, néha nem merül fel bennünk, hogy jó lenne valamilyen jelet kapni? Csak legfeljebb nem mondjuk ki hangosan. És még egy fontos dolog, ami mindannyiunkat érintett. A jel, az csak annak mond valamit, aki ismeri a jel tartalmát. Ha én megállapodok valakiben, mint hogy többször volt, mentem tanítani Gyulára, és akkor kérdezték, hogy hogy fogsz kinézni, mondtam, egy fekete aktatáska lesz nálam. És akkor csak azokat az embereket nézték, és soha nem tévesztették el, hogy én vagyok. Tehát tudták a jel tartalmát. Mi beszélünk a jelekről, de valójában ismerjük tényleg azoknak a tartalmát, amiknek a beteljesedése lenne úgymond jelzése annak, hogy az Úr az ajtó előtt áll? Fölismerjük a jeleket?

0: Fejében van egy némi zűrzavar, a messiási váradalom, és nem tudják hova tenni, hát tudjuk ezeket a kérdéseket, hogy mik állított helyre a királyságot, stb. És Jézus a ját mindig arra a hit megerősítésre használja fel, és a csodáit is egész új szövetségbe, mert amiatt is, mert nem akarja megmutatni az isteni hatalmát. Megmutathatta volna, hát olyan hatalma volt, hogy nem tudták volna elítélni, de ő nem azért jött. Megváltás történetet tudnunk kell, hogy ő azért jött, hogy meghalljan értünk, így szeretett bennünket, hogy megváltsa bennünket. És hát ezt az űrzavart, és igazából a hit a feltámadás után valósul meg igazán nagy mértékben, ha rápillantunk kívülről is, akkor döbben rá mindenki, hogy hát ő volt a messiás. Addig más volt az elképzelés. A váradalom.
1: Királyt vártak, szolga jött. Menjünk tovább, Jézus látja a hitünket. Lukács evangélium 7. fejezet, és ott az első versétől a 10. verséig bezárólag. Tokics Marika.
2: Mikor pedig minden ő beszédeit a nép hallatára elvégezte, bemenne Kapernaumba. Egy századosnak szolgája pedig, aki annál nagy becsületben volt, igen rosszul lévén, már halófélben vala. Az pedig, mikor hallott Jézus felől, hozzáküldi a zsidók véneit, kérvén őt, hogy jöjjön el, és gyógyítsa meg az ő szolgáját. Azok pedig Jézushoz menvén, igen kérék őt, mondván, méltó, hogy megtedd néki, mert szereti a mi nemzetünket, és a zsinagógát is ő építette nékünk. Jézus tehát elméne velük, mikor azonban már nem messze volt a háztól, eléje küldi a százados néhány jó barátját, izenvén néki. Uram, ne fárazd magad, mert nem vagyok méltó, hogy hallékomba jöjj. Amiért is magamat sem tartottam érdemesnek arra, hogy hozzád menjek, hanem csak szóval mondd, és meggyógyul az én szolgám. Mert én is hatalom alá vetett ember vagyok, és vitézek vannak alattam, és ha az egyiknek azt mondom, eredj el, elmegy, vagy a másiknak, jövel, eljő, és ha szolgámnak szólok, tedd ezt, azt teszi. Jézus pedig ezeket hallván elcsodálkozék ő rajta, és hátrafordulván mondta az őt követő sokaságnak, mondom néktek, ilyen hitet Izraelben sem találtam. És a küldöttek, visszatérvén a házhoz, a beteg szolgát már egészségben találják.
1: Köszönöm szépen. Azt látjuk, hogy a hit az nem kapcsolódik felekezethez. Mert ha felekezethez kapcsolódna, akkor ennek a rómaiaknak nem járt volna. A zsidóknak kétszeresen járt volna, de a rómaiaknak semmi. És azt látjuk, hogy a római mutatja be az igazi példát Izrael számára, és Jézus is igen kiemeli, és azt mondja, hogy ekkora hitet még Izraelben sem találtam. Anikó.
3: Ahogy a hit kérdésén gondolkodtam, már ne haragudjatok, de eszembe jutott egy régi történet. Egy jó pár évvel ezelőtt Sóbányában voltunk Krakó mellett családdal, és hát elég hosszú túrára neveztünk be, mert szeretjük ezeket megnézni. És egyszer csak azt vettük észre, hogy volt a csoportban is egy olyan 5 év körüli kisfiú, aki szemmel láthatóan rájött valamire, hogy egyetlen egy ember van, aki itt tudja az utat, és aki biztos pont, és aki nem téved el, és ő kapcsol villanyt, meg bármi, hát a túravezető hölgy. És hát az elején még nem, de utána, hát mintha oda lett volna ragasztva a hölgyhöz, a túravezető hölgyhöz ez a kisfiú, egy lépést nem tett mellőle, tehát ott volt, és látszott, hogy állandóan feszülten figyel, hogy ezt a nénit neki nem szabad elveszítenie. És a hitről valahogy ez a kép jutott eszembe, hogy hát mi persze jót kuncogtunk magunkban, felnőttek, ugye csúnyák voltunk, de mégis annyira aranyos volt, mert ő rájött, hogy ez a néni valamit tud, amit senki más nem tud, és ha én ebből a föld alatti labirintusból ki akarok jutni, akkor ezt a nénit nekem nem szabad szem elől veszítenem. És most a hit

0: Ről eszembe jutott ez a kisfiú. Mert valahol mi is egy ilyen kicsit föld alatti labirintusba megyünk sokszor, mert nem látjuk a következő lépéssel sokszor az életünkbe, de van valaki, aki tudja az utat. Jézus Krisztus, és ez a pogány százados ezt fölmérte, hogy itt egy rendkívüli valakivel áll szembe, és akinek hatalma van, aki tudja a dolgokat, aki ki tudja vezetni ebből a nehéz helyzetből, a szolgáját meg tudja gyógyítani, és valahogy ezt a gyermeki bizalmat és ezt a gyermeki hitet kéne nekünk megtanulnunk, hogy lehet, hogy nem látom a következő lépést, lehet, hogy nem tudom, hogy merre vezet az út, de tudom, hogy van valaki, az én megváltom, az én drága Uram, aki át fog vezetni, és végül célba fog juttatni, mert ő tudja az utat, mert ő már előre ment, már legyőzte a halált, és már ott van, ahova mi is igyekszünk.
1: Vele nem tévedünk el a labirintusban.
0: Nem tévedünk el a labirintusban, igen, és kijutottunk természetesen.
1: Marika?
2: Ugye a zsidók szinte ki akarják sajátítani Istent, mert nekik természetes, hogy ő az Istenük, de nem mindenki hite volt olyan tiszta. Ugye a farizeusok hite is, hát meg gondolandó, hogy milyen volt. És a pogány nép között voltak olyanok, akik jobban hittek Jézusban, mint a zsidók. És mi mai keresztények igazi hívők vagyunk, vagy csak névleg keresztények, mert sátán mindent bedob az utolsó időbe, és a kételkedést akarja elültetni bennünk, hogy mégse higgyünk úgy. És amikor emberi szempontból egy lehetetlen helyzetbe kerülünk, és megoldás nincs, nem látunk előre, de ha hitünk van, akkor az Úrnak ezer útja van, ahol mi semmit nem látunk. És az igét, a Bibliát azért kaptuk, hogy abból mi tanuljunk, és az életünk más legyen. Mert ez az ige sokasság, ez nem változik. Akármilyen korszakokat élünk meg, az mindig az alapja ugyanaz. És azért az alap, mert a mennyei értékrend is ugyanez lesz. Tehát nekünk nagyon fontos elsajátítani, hogy mit mond a Biblia.
1: Köszönjük szépen, Jakó Gyula testvér.
3: Érdekes ez az ige szakasz, amit felolvastunk. Azt mondják a zsidók, akiket elküldtek, a küldöttek, hogy méltó ahhoz Jézus, hogy segíts rajtuk. Tehát ő méltó, ennyi minden jót tett. A százados meg visszaüzenni, hogy nem vagyok méltó, hogy a házamba fogadjalak. És igazából emögött azt érzékeli az ember, hogy ő tudja, hogy ki az Úr Jézus, a királyok királya. Méltatlan vagyok ahhoz, hogy a királyok királyát vendégként fogadjam. És hát valahol itt feszül a csodának a lényege, hogy egy pogány, ahogy elmondtátok, ekkor hit mondhatnunk úgy, hogy a százados, ő is hithős. Ugyanúgy, mint sok hithős más a Szentírásban.
1: Köszönjük szépen. Drábik László testvér.
4: Az Anikó által említett kisfiú arra a ráhagyatkozásra mutatott példát, amilyen ráhagyatkozással kellene nekünk rendelkezni Isten iránt. Megkérdezheti mindenki saját magától, hogy meri-e az életét így rábízni Istenre, ahogy ez a kisfiú ráhagyatkozott a vezetőre. Ami pedig a századost illeti, hogy ugye méltó arra, hogy tegyen szívességet neki, nem jó szó, de maradjunk ennél. Ami számomra fontos, hogy Isten számára minden ember értékes, vallásról függetlenül. Nincs értéktelen ember. És ha saját magunkat nézzük, akkor azt kell mondani, hogy mi tisztításra váró arany vagy ezüst vagyunk. Piszkosak vagyunk, a kosz eltakarja, hogy milyen érték van bennünk, de van egy tisztító, aki hajlandó minket munkába venni, és föltárni a valódi értékünket. Tehát nincs értéktelen ember Isten számára, vallásról, nemzetiségtől, meg egyebektől függetlenül.
1: Köszönjük szépen. Tibor?
5: Nekem nagyon tetszik az Úr Jézusnak a pedagógiai módszere, mert szemmel láthatóan benyeli az Úr Jézus, amikor protekciót kérnek tőle, és ezt a protekcionista törekvést, hogy hát mivel hogy annyi jót tett, akkor ezt most te is tedd meg neki, mintha látszólag követni akarná, pedig igazából minden bizonnyal egyetlen oka van, azt akarja, hogy ez az egész vele csődölő tömeg egyszer csak szembenézzen ezzel a nem vagyok méltóval, hogy utána elmondhassa, hogy na ezt a fajta kvalitást, ezt a fajta minőséget hitben Izraelben még sose láttam. Ami, ha belegondoltok, nagyon rápirít a tőle az előbb még éppen szívességet kérőktől, vagy kérőkre, mert az ő hitüket minősíti most éppen az Úr Jézus, mégpedig lejjebb, mint ennek a kapernaumi századosnak a hitét. De miért nagyon fontos ez? Mert ez a római kívülről érkezik. Neki csoda, hogy megtalálta az élő Istent. Ez látszik egyébként az áldozatokból is, amit hoz. És ő annyira csodaként éli meg, hogy ő ezt nem tudja természetesnek venni, hogy az élő Isten vele tesz valami jót. Talán furcsa lesz a párhuzam, ilyenfajta hitvallást vagy megközelítést sokszor roma származású emberektől tapasztaltam, akik hatalmas csodaként élik meg, hogy velük is törődik az Isten. És sokszor azon gondolkozom, hogy vajon közöttünk, akiknek lehet, hogy már a nagypapája is hívő volt, vagy a nagypapájának a dédnagypapája is, vajon van-e ilyen kvalitás, ilyen minőség hit szempontjából?
1: Nagyon szépen köszönjük. Még egy mondatot hadd szóljunk a szolgáról, akiről keveset szóltunk most, aki halódott, aki már-már szinte halottá vált, és körülötte a dolgok irányulnak, de végül mégis ő gyógyult meg. Valószínűsíthetjük, hogy ez egy zsidó ember volt, hiszen nagyon kevés a római katona tudta megtenni, hogy Rómából hozzon magának szolgát, általában a helyieket fogadtak föl, és valószínű, hogy ez a római százados a szolgáján keresztül a zsidóságot is másképp látta. Valószínű, hogy ez egy talpig becsületes ember volt, és néha így vagyunk mi is, hogy egyszer csak meggyógyulunk, és nem is tudjuk, hogy a környezetünk milyen közbenjárást végzett Jézusnál azért, hogy egyszerre csak megváltozzon a helyzetünk. Menjünk tovább. Egy nagyon rövid Biblia szöveg lesz azzal kapcsolatosan, hogy a hit nem csupán érzés. Efézus 2. fejezet 8. verse. Tokics Marika, mit mond számunkra?
6: Mert kegyelemből tartattatok meg, hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez.
1: Köszönöm szépen, a kegyelem. A kegyelem az mindig ingyenes. Bármi szeretnénk megdolgozni, érte, és szeretnénk a cselekedeteinkkel méltóvá válni a kegyelemre, de bármennyit teszünk, az mégis mindig ingyenes lesz. Hogy látjátok ezt a kérdést, Tibor?
5: Amíg ezt mondtad, eszembe jutott, hogy most éppen Antenna újság szerkesztésben vagyok, és tegnap találkoztam egy történettel. Valaki valami főbenjáró dolgot követett el, és halálos ítéletet kapott érte, és kegyelemért folyamodott az angol királynőhöz, Erzsébet királynőhöz még annak idején, És Erzsébet királynő annyit kérdezett, hogy és mire számíthatok, hogyha kegyelmet adok? És az illető azt válaszolta, hogy a kegyelemnek az a lényege, hogy aki kegyelmet ad, az számítgatás nélkül adja. Ez egy nagyon váratlan dolog volt, Erzsébet királynő ezt végig gondolta, és kegyelmet adott, és ugye ebből a történetből arra számítanánk, hogy folytatott valami olyan életet ezek után az illető, ami méltatlan volt, de nem, mert innentől kezdve Erzsébet királynőnek az egyik leghűségesebb alattvalójává vált, aki utána nagyon sokszor bizonyította, hogy a kegyelmet azt nagyra értékeli, és valóban úgy értékeli, mint aki tudja, hogy mire kapta. Na most én azt hiszem, hogy a hosszú történet nagyon rövid tanúsága az a mi szempontunkból, hogy sokszor a mai keresztények között annyira devalválódott, vagy egyáltalán értelmezhetetlenné vált a kegyelem szónak maga a jelentése és súlya, hogy nem tudjuk azt, hogy mi végre kaptuk, és hogy hogy tudnánk kegyelem alatt élni, úgyhogy az látszik is rajtunk, hogy mi tudatában vagyunk, hogy mekkora ajándékot kaptunk.
1: Különösen a magyar társadalomban ugye volt ez a kegyelmi politikai nehézség, és ez még inkább visszataszít bennünket, de mindenkit megnyugtatunk, hogy amikor Isten valakinek kegyelmet ad, még ha méltatlannak is látszik, ez nagyon nagy dolog az Isten részéről, az megkapja a kegyelmet. Még akkor is, ha emberi szempontokból nem látszik erre méltónak. Marika?
6: Csak egy gondolatot szeretnék a tanulmányunkból felolvasni. Kegyelemből hitáltal üdvözülünk, ami válasz Isten kegyelmére, amit Jézus halála által nyerünk. Isten megment bennünket, mert hiszünk ő benne, kegyelmének eredményeként.
1: Köszönöm szépen. Anikó?
0: Én úgy gondolom, hogy a kegyelemmel az egyik legnagyobb probléma az, hogy nagyon sok ember nem tartja magát kegyelemre szorultnak, hanem próbálja sorolni a saját érdemeit. Ez nem új keletű dolog, hiszen a Bibliában is ott van például a gazdag ifjú története, aki elmondja, hogy ő megtartotta a parancsolatokat, ő jó ember, és sorolja, és amiket sorol, az tulajdonképpen mind jó, hogyha elmondhatja valaki, hogy ő mennyire tisztán és becsülettel élt. Csak az a helyzet, hogy ez olyan, mint amikor valaki be akarja dolgozni magát egy olyan helyre, ahova nem lehet bejutni önerőből, hanem kell valami plusz ajándék. Ez Isten kegyelme. Az örök életet nem tudjuk ledolgozni. Nem tudunk annyira tisztán élni, nem tudunk olyan szentül, vagy annyit vezekelni, vagy elvonulni a világtól, és még sorolhatnám. A kegyelem az egy olyan plusz híd, vagy egy olyan plusz ajándék, ami nélkül soha nem érjük el az örök életet. És ezt, amíg nem látja be valaki, amíg azt magyarázza, hogy ő mennyi jót tett, és mennyire jó ember, vagy mennyire rossz, és ő neki meghagyják békén, mert ez a másik véglet is van, addig, ha nem tudja, hogy rászorult, akkor nem is fogja elfogadni. Tehát a kegyelmet azt föl kell ismerni, hogy szükségem van rá, el kell fogadni, és akkor lehet élni a kegyelem ajándékában.
1: Köszönöm szépen, Marika.
2: Ugye a kegyelmet hitáltal kapjuk, de a hit cselekedetek nélkül meg semmit se ér, holt. A hit hallásból van, a lélek által, és mi a mi reakciónk? Meghalljuk, vagy racionálisan követeljük, hogy valaki bizonyítsa be. A kegyelemre mindenki esélyt kap, de hogy ezzel éle, az rajtunk múlik. Mindig ott van Isten velünk a világ végezetéig, minden fölött hatalma van. Kérjük szabadítását, és hányszor mondjuk, hogy legyen meg a te akaratod, vagy csak úgy elrebegjük. És a hit az nem egy érzés. Tehát sokan nem gyakorolják a hitet, arra várnak, hogy majd megérkezzen egy bizonyos érzés, amelyet csak a hit hozhat el. De a hitet nekünk gyakorolni kell, és akkor kapjuk meg az örömteli érzést és áldását Isten ajándékaként. És a hit nem tudatmódosító szer, nem kábítószer, hogy lebegjünk a valóság fölött, hanem minden nap Istennel való együttjárást jelent, és ezt gyakorolni kell. Minden nap fel kell venni a saját keresztünket, és követni Jézust.
1: Köszönöm szépen, időnk nagyon előre haladott, ezért egy-egy mondatot kérek mindenkitől.
4: Én csak annyit mondanék, hogy saját erőből senki nem tud üdvözülni, mert akik úgy gondolják, hogy ott tökéletesen betartják a törvényt, azok se tartják be valójában, és ezért nélkülözhetetlen az ajándékba kapott kegyelem.
1: Köszönöm szépen, Jakó Gyula.
3: Én csak annyit, hogy nekünk is kell gyakorolni a kegyelmet. Mindannak, akik ellenünk vétkeznek, tudunk gyakorolni kegyelmet.
1: Nagyon fontos, Sziget István testvér.
7: Én a hit és a kegyelem szoros kapcsolatát hoznám alá, mert ugye azt tanultuk, hogy a hit az bizalom és meggyőződés, már pedig Istenbe való bizalom, és ez bizalomval bízhatunk a jellemébe, és úgymond az ő képességeiben, amit tesz velünk.
1: Köszönöm szépen, a hit példáit nézzük meg. Filippi beliekhez írt levél 2. fejezet 12. versétől a 16. verséig. Varga Gyöngyike.
8: Annak okáért szerelmeseim, amiképpen mindenkor engedelmeskedtetek, nem úgy, mint az én jelenlétemben csak, hanem most sokkal inkább az én távollétemben, félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti idvességteket. Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből. Mindeneket zúgolódások és versengések nélkül cselekedjetek, hogy legyetek fedhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok-e világon. Életnek beszédét tartván elébök, hogy dicsekedhessem majd Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, sem nem fáradtam hiába.
1: Köszönöm szépen, itt csak annyit, hogy legyetek fedhetetlenek, azt mondja, és tiszták. Tehát nagyon fontos, ahhoz, hogy mi megkaphassuk a kegyelmet, azért tenni kell, de nem azért kapjuk meg, mert teszünk, hanem azért, mert az Isten végtelen kegyelmes. De nem mindig és nem korlátlanul áll számunkra a kegyelem. Tibor?
5: Ez a félelemmel és rettegéssel vigyétek végig az üdvösségeteket, vagy másfordítás szerint munkájátokat, ti üdvösségetek, sokak számára szinte olyan ellentmondás, hogy akkor most kegyelemből van, vagy mi munkájuk. Pedig ez nagyon egyszerű. Hogyha valaki kapott egy dokumentumot, és azt mondják neki, hogy a következő években ezt őrizze, mert valamikor át kell adni majd, és ezen múlik az élete. Gyanítom, hogy ezt a dokumentumot úgy fogja őrizni, mint a szemefényét. Mert ezen múlik az élete. Na hát itt erről van szó, hogy a kegyelmet, amit megkaptunk, úgy éljük meg, mint aki tudja, hogy hova tart, és hogy ennél fontosabb nincs.
1: Nagyon-nagyon fontos. Menjünk tovább. A hit nem csupán érzés. A hitben vannak értelmi motívumok is. Jelenések könyve, 14. fejezet és ott a 12. vers Jézus hitéről lesz szó. Kulcsár Anikó.
0: Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt, akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét.
1: Köszönöm szépen. Tehát valahol a parancsolatok, hit és Isten hármassága meghatározza a mi helyzetünket. és úgy gondolom, hogy ez egy eklatáns példa számunkra, hogy Jézus akkor is a hitét megtartotta, amikor a körülmények mind azt mondták, hogy add föl, már vége mindennek. Jézus akkor is megtartotta. És a Jelenések könyve időszakában keresztényüldözés van, és ezzel próbálták a keresztényüldözést, a zsidó üldözést valahogy ellensúlyozni a hívek lelkében és gondolatában. Röviden?
2: Jézusban hinni, tudni róla, olvasni az igéket, más, mint Jézus hite. Jézus hite abból állt, hogy bízott az atyában, tudta, hogy mi fog történni vele, és azt mondta Gecsemáné kertben, ha lehetséges, múljék el tőlem pohár, de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te. Tehát nekünk is ezt a hitet kell gyakorolni, mert ő bennünk van. Hite a szívünkben él, hiszen ő a hitünk valódi alapja.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Jakó Rózsikától kérdezem, honnan van az összefoglalás?
9: Dr. Szigeti Jenő, a Jelenések könyve jelen időben 183. oldalról. Három jellemzőről olvasunk. A szentek álhatatossága, vagy béketűrése, ez az egyik. A második, Isten parancsolatának a megtartása, és a harmadik pedig Jézus hite. Ez tesz bennünket keresztényeké. Mi az, hogy a szentek álhatatossága? Ez egy nagyon fontos, mert Jézus vezette be ezt a fogalmat, amikor Máté 24-ben kimondja, hogy aki mindvégig kitart, álhatatos marad, az üdvözül. Lukács pedig így mondja, a ti béketűrésetek által nyeritek meg lelketeket. Egy görög szó, a hypomone található itt, ami a belső, a lelki egyensúly kifejezése. A lelki egyensúly érzés, az álhatatosság, a béketűrés. Ha én tudom, hogy Jézus győz biztosan, akkor tudom, hova kell állni, és tudom, hogy hűségesnek kell hozzá lenni. Ezért keresztény ember hűsége, az álhatatos megállása Jézus Krisztus mellett, még ha az első pillanatra nem is ez a legjobb útnak látszó dolog az ember szemében. Jézus mellett megállni, ez az alap, és ezzel az alappal azok élnek, akik megtartják Isten parancsolatait. Végső soron a Biblia Isten parancsolatairól tudósít bennünket. Ha én az ő parancsolata, a 10 parancsolat szerint élek, akkor én nem csak beszélek a kereszténységről, hanem keresztény vagyok. A Jézus hite pedig az, hogy mindezt egyedül csak Jézus által tudom megtenni. Azaz a jézusi új ember felébred bennem.
1: Nagyon szépen köszönöm a hozzászólásokat, az értékes gondolatokat. Mindenkit hívunk és várunk, fogjuk folytatni a bűn, az evangélium és a törvény gondolataival.

0: Most pedig egy imával fejezzük be együttlétünket. Urunk Istenünk, te néked köszönjük meg azt, hogy hitben járhatunk. És ez milyen fontos, és ad, hogy ez ne csupán akkor legyen számunkra nyomatékos, amikor elmegyünk az Isten házába, a gyülekezetbe, amikor ott imádkozunk, hanem akkor is, amikor kilépünk onnan, végezzük hétköznapi munkánkat, feladatainkat, amikor emberekkel találkozunk, akkor is fontos legyen, hogy látszódjon, hogy mi téged képviselünk ebben a megromlott világban. Adj nekünk reményt, hitet, bátorságot, és addurunk, hogy mindig téged tudjunk bemutatni. És a hit nálunk ne egy szólam, hanem egy életelv legyen. Mindezt Jézus nevében kérjük, kegyelmedből. Amen.
1: Egyre mélyülő kapcsolatunk Istennel. Istennel való kapcsolatunk kihat életünk minden területére, így számunkra ez a kötelék a legfontosabb. Igyekezzünk minden megpróbáltatás és nehézség ellenére ezt folyamatosan erősíteni. Jézus a mi segítőnk, és ő mindig velünk van. Szeretné, hogy a közelében legyünk, hogy minden nap mély kapcsolatot építsünk és ápoljunk vele. Csak így állhatunk meg biztosan és mindvégig az élet viharában. Egyre mélyülő kapcsolatunk Istennel.

kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: hír összeállításunk következik.
1: A Szentlélek eljövetelét ünneplik pünköstkor a keresztények. A húsvét után 50 nappal tartott pünköst, a húsvét és a karácsony mellett a harmadik legnagyobb keresztény ünnep. Neve a görög 50 jelentésű Pentékoszté szóból ered. A katolikus püspöki konferencia közleménye szerint pünköst a húsvéti időszak megkoronázása. Azt írták, Isten lelke húsvét után 50 nappal rejtetten, titokzatos módon, lángnyelvek formájában kiárat Jézus anyjára, Máriára és a tanítványokra, akik erőt kaptak ahhoz, hogy Jézus tanúi legyenek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Szamáriában, sőt, a lélek erejével eljussanak egészen a föld végső határáig. A Szentlélek kiáradásának bibliai leírása szerint, miután a Szentlélek eltöltötte őket, az apostolok mindenkinek a saját nyelvén hirdették az evangéliumot. A pünkösd előtti szombaton kezdték el a csíksomjói búcsút, amely az összmagyarság legjelentősebb vallási és nemzeti ünnepségei közé tartozik. Csíksomjói pünkösdi búcsú. A közösségi együttlét erejét, az egymásra figyelés fontosságát hangsúlyozzák az idei csíksomjói pünkösdi búcsú szervezői. A pünkösdi búcsú programja már pénteken elkezdődött, délben a Boldog Asszony zarándok vonattal érkezőknek tartottak szentmisét a Kecs templomban, melyet Márton Zsolt, Váci megyés püspök mutatott be. Este 6 órától nyitó szentmise, majd éjszaka virrasztás volt ugyanott. Tegnap, pünköst szombatján, az ünnepi szentmise 12 óra 30 perckor kezdődött a csíksomjói hegynyeregben, a hármas halom oltárnál. Főcelebránsa és szónoka Székely János, szombathelyi megyés püspök, a Magyar Püspöki Konferencia elnöke volt. Ma, pünkösd vasárnap, 7, 9 és 10.30 és 18 órakor vannak szentmisék a Kecs templomban, holnap, pünkösd hétfőn pedig 8, 10, 30 és 18 órától várják a híveket ugyanott. Van-e szívhang? Címmel rendezik meg holnap az országos pünkösdi konferenciát. Május 25-én 10 órától ismét országos pünkösdi konferenciát rendeznek a Lourdi rendezvényközpontban. Idei témájuk: van-e szívhang? Vágynak, hogy ezen a napon Jézus Krisztus egyháza részeként tapasztalják meg együtt a Szentlélek erejét, és átéljék az igazi pünkösdöt. A konferencián a dicsőítő szolgálatot a pünkösdi zenei misszió végzi, az igét pedig Földesi Tamás elnök és Németi Zsolt alelnök hirdetik. A konferencia ideje alatt gyermekisten tiszteletet szervez az országos gyermekmisszió. A helyszín a Lourdi Konferencia és Rendezvényközpont. 9. kerület, Könyves Kálmán körút 12-14. Az időpont tehát május 25-e, 10 órától. Várnak mindenkit szeretettel. Az időjárásról: pünkösdre érkezett a nyári meleg. Ma vasárnap sok napsütés várható felhőkkel, esőkre kicsi az esély, északias a szél és már 25-30 fokunk van. Hétfőn sok napsütés ígérkezik a felhőkkel és inkább száraz idő. Az északi szél mellett 26-31 fokra nő a csúcs.
0: Híreinket hallották. Győzelem a Szentlélek által. Kedves hallgatóink, Sipos Lajos pünkösdi műsora következik. Közreműködnek Sümeginé Tóth Piroska, Balázs László, Nyári István és Török Attila. A kereszténység nem létezne, és mi keresztények nem lehetnénk Krisztus követői a Szentlélek jelenléte és meghatározó munkája nélkül. Ahogy a világ teremtésekor, úgy azóta is szüntelenül a Szentlélek Isten kegyelme áll az ember mellett, hogy ébren tartsa bennünk a Teremtő iránti vágyat, és a világot jobbá tenni akaró lelki erőt. Ünnepeljük ma, és érezzük minden napon áldott jelenlétét.

0: Húsvét után, az 50. napon ünnepli a világ a Szentlélek eljövetelét és a keresztény egyház megalakulását. Az ünnep elnevezése a görög Pentakosztész, azaz 50. szóból származik, és a zsidó vallásból ered, amelyben a Pészak utáni 50. napon az aratás, az első gyümölcsök, majd a 10 parancsolat adományozását ünnepelték.
1: A tanítványok mesterük mennybe menetele után összejöttek, és áhítattal imádkoztak, fölidézve Jézus nekik tett ígéretét. Amit csak kérni fogtok az Atyától az én nevemben, megadja néktek. Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én nevemben. Kérjetek, és megkapjátok, hogy a ti örömetek teljes legyen. Továbbá Jézus ezt is elmondta nekik. Jobb néktek, hogy én elmegyek, mert ha el nem megyek, nem jön el hozzátok a vígasztaló. Ha pedig elmegyek, elküldöm azt ti hozzátok.

Jöjj, égi szent láng, szent lélek Isten, hű támasz minden inségben, kit trónusáról jó atyánk és Jézus Krisztus küld hozzánk. Jöjj, vigasztaló szent lélek Isten!

A végtelen kegyelmű Isten pünkösd napján hatalommal fölfedte magát a gyülekezet előtt. Elnyerték a vigasztalót, akit Jézus nekik korábban megígért.

Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Apostolok cselekedetei, 2. rész, 1.-2. vers.

A lélek hatása alatt a bűnbánat és bűnvallomás szavai a megbocsátott bűnökért elhangzó dicsérő énekek hangjaival elegyedtek. A hálaadás és a jövendőlés szavait lehetett hallani. Az egész menny lehajolt, hogy lássa és csodálja a páratlan szeretet bölcsességét. Az apostolok és tanítványok csodálkozva kiáltottak föl: a szeretet megmutatkozik!

Szigeti Jenő, Pünkösd, részletek. Némaság zuhant az olajfák hegyére, amikor Jézus a hegyről felemelkedett. Az angyalok eltűntek dolguk végezetten, csak a csend maradt, mi a szívükre telepedett. Tanúim lesztek, mondta Krisztus utoljára, nem házaló agitátorok, hisz nem a földi ország igazsága menti meg világunk, csak a szív, mit mássá tett a szó. A lélek kell, hisz ő győzhet gyarló életünk felett. Ő bontja ki a remény virágát, mi a hit fáján, ó jaj, oly nehezen tere. Ő tanít szeretni méltatlan társat, kit Jézus ma is vár, és ma is felemel. A múló idő ölén beszédes lett a csend. Az imádság lassan értelmet kapott. A testvér arca lett a tükör, miben Jézus lett a való. Akkor megmozdult a föld is, kettős tüzes nyelvvel jött a mindent értelmessé tevő égi szó, mely mindenen győz, ami ó. Ma sem lelkesítő terveket, önmegvalósító álmokat vár tőlünk a megváltó, mert ma is akkor jön el a szívedbe újra Krisztus, ha benned is győztes lesz az égi szó. Ma sem kér tőled mást a mester, csak csendben vállald, Krisztusért te semmit nem tehetsz, hisz ő az, ki győz benned is régen megszokott bűneid felett. Így lesz szíved a bölcső, ahol ő újra megszületett.

Az apostolok vele való közössége most sokkal szorosabb, bensőségesebb lett, mint amikor személyesen velük volt. A bennük lakozó Krisztus szeretete, fénye és ereje visszatükröződött arcukról olyannyira, hogy akik látták őket, azonnal tudták, hogy ők Jézussal voltak.

Nagy Kornélia, Szentlélek hívása, részlet. Nélküled csak könyv a Bibliánk. Talán szebb, különb, mint sok másik, de igévé tüzettől válik. Megvilágítja értelmünket. Látjuk benne a Fiú Istent, ki értünk oda adott mindent, s legyőzve halált, bűnt és átkot, megváltotta a holt világot. Hogy aki megváltónak vallja, vele éljen, ő úgy akarja. S mi boldog tanuk, valljuk, éljük, mert üzenetét már jól értjük. Jöjj, Szentlélek, áradj ki ránk!

Pünkösd ünnepe a mennyei világosságot hozta meg számunkra. A Szentírás tanait azelőtt sohasem ismert hittel és bizalommal fogadták. Hogy Krisztus, Isten fia, most már biztosan tudták, hogy noha emberi testet öltött, valójában a Messiás volt, és e tapasztalatukat olyan határozottsággal hirdették a világnak, amely mindenkit meggyőzött.

0: engednek Isten akaratának és útjának a pünkös napjához hasonlóan.
1: Füle Lajos, Pünkösd, részlet. Ha fájni kezd majd, ami vagy, és ami nem vagy, bár lehetnél, majd ha bevallod végre, hogy sosem voltál igaz keresztjén, ha fájni fog, hogy annyian vannak, kiket megejt a tévhit, s ajkadról értük száll ima, akkor jön el az ébredés itt. Majd, hogyha bűnné lesz a bűn, s a Golgotához sírva érsz el, letenni ott, mind keserűn, nem alkudva testtel és vérrel, majd, ha hálát adsz Jézusért, s a döntésed is végleg megérik, mert megtisztított az a vér, akkor jön el az ébredés itt.

Az Úr Jézus a Szentlélek által munkálkodik, mert a Szentlélek képviseli őt a földön. A Szentlélek az, aki az embert az örökké valóság igazságának ismeretére vezeti. A Szentlélek mutatja meg az igazság erkölcsi mércéjét. A Szentlélek az, aki segíti azok megértését, akik nem érezték eddig a megtérés szükségét, hitet támasztva bennük az iránt, aki egyedül képes megmenteni minden bűnből. A Szentlélek az, aki a jellem átalakításán dolgozik, úgy, hogy a mulandó és ideiglenes dolgok iránti vonzalmunkat a halhatatlan örökségre irányítja. A Szentlélek újjáteremti, megtisztítja, megszenteli az ember lényét.

0: Karl Rahner, Hiszek a Szentlélekben. Hiszem, hogy megszabadít előítéleteimtől. Hiszem, hogy megváltoztatja szokásaimat. Hiszem, hogy legyőzi közömbösségemet. Hiszem, hogy szeretettel tölti el lelkemet. Hiszem, hogy megállít a rossz előtt. Hiszem, felbátorít a jóra. Hiszem, hogy legyőzi szomorúságomat. Hiszem, hogy szeretettel tölt el Isten igéje iránt. Hiszem, hogy elveszi kicsiny hitűségemet. Hiszem, hogy megerősít szenvedésemben. Hiszem, hogy áthatja egész lényemet.
1: A hit a szeretet által működik, és megtisztítja a lelket. Egyedül a Szentlélek szívünkben végzett munkája tehet minket alkalmassá, amennyire.
2: Páskujné Kovács Erzsébet, az a pünkösdi tűz. Részletek. Ha nyitott szívekbe hull az ige, mint akkor régen, ma is égő lángra gyújtanak. Az kellene, Uram, az a pünkösdi tűz. Alszik mécsesünk, kihűl a parás. Haldoklik szívünkben az életerő, így nem tudunk felgyújtani mást. Küld szent lelket egyenként nekünk, hogy igaz pünkös legyen-e földön újra.

0: A Szentlélek felruházza a lelket azzal a tiszta indítékkal és élő jelvel, amely minden vészhelyzet és kísértés idején támogatni tudja a küzdő, tusakodó és hívő embert. A Szentlélek mindig velünk van, hogy vigasztaló és gyöngéd szavakkal támogasson, erősítsen és megvidámítson minket.
1: Jöv el, Szentlélek, mert a nap lemegy haragotokon, ellenséggé fagy barát és rokon, napról napra új és új keserűség, s szívetekben már vad gyűlölet ég. Ajta bosszú, kéz, száj, szem újra vét, heggyé nő föl a sok bűn és szemét. Lassan, egymástól már messzebbre estek, mint az ezer fényévnyi égi testek. Ágy, asztal, fedél még közös, pedig köztetek már heggyé emelkedik mozdíthatatlan, sötét hely, amit nem robbanthat föl semmi dinamit. Csak egy szent égi vihar söpri el. Szentlélek, ó, jöv el!

0: Jézus közvetlenül távozása előtt a Szentlélek ígéretével bátorította tanítványait. A Szentlélek ígérete nekünk is ugyanolyan bizonyosan szól ma, mint ahogyan az első tanítványoknak. Isten lelke és kegyelme ebben az órában is a rendelkezésünkre áll, mert szükség van rá. A Szentlélek adja a győzelemhez szükséges erőt, ez vezet Jézus lábaihoz.
1: Gerzsenyi Sándor, Várjuk, hogy pünkösd legyen. Részletek. Miért vagyunk olyan fáradékonyak? Hamar csüggedők, szalmaszálban is megbotlók, könnyen aléló lagymatagok, ideg nélküli, füstölgő, omladozó oltárok. Miért hiányzik életünkből az okos találékonyság, a konok kezdeményező készség, a kősziklát is termővé szelídítő hit és értelem? A tiszta akarat rendet parancsoló mágneses tere, a kitartóan zörgető mentő szándék, ahogy egy-egy szív előtt megállva nem adjuk fel a reményt, míg föl nem tárul sarkig a bereteszelt ajtó. Kilopta el tőlünk a kristályfolyó után epedő szarvas szent szívét, hogy ott találjuk meg, ahol sehol másút a semmilyen egyéb módon föllelhető békét, nyugalmat, boldogságot, üdvöt. Miért van az, hogy virágvasárnapi bódult örömmel oda terítjük harsogó színekben tobzódó felső ruhánkat, hebehúrja gyermeki rikoldozásainkat, hogy 5 nap múlva köntösünk sötét fonákjába takarjuk eladott szívünket, s olyan könnyen feszítsd meggé torzul ajkunkon a hozsanna? És miért nem jön el soha életünkben az a bizonyos 50. nap? Serlegeinket miért nem tölti meg valaki azzal a bizonyos részegítő itallal, hogy ajtónk závárja lehullana végre, hogy megalvat fekete vérünk pezsgő, piros, lüktető folyammá válnék, hogy megmámorosodva, beleszédülve, ne kellene többé keresni a megfelelő szavakat, melyeknek bokra mögé elrejtőzhetünk, hanem hogy görcsből oldott nyelvünket önfeled bizonyságtételre mozdítaná az életet ébresztő drága szellem. Szívünkben miért nem lobban magasra a tűz, a tűz, hogy elhamvasszon minden sötét miértet. Jöjj, égi tűz! Jöjj, áldott Szentlélek! Jöjj, lelkes, tüzes pünkösd! Tedd áldássá, haszonná, éltető erővé életünket, gyülekezeteinket, a szentek közösségét, megváltott népedet!

Isten még ma is egyházát használja szándékának kinyilatkoztatására e földön, hogy előkészítse Krisztus újrajövetelének útját és követőinek a második adventre való felkészülését. És a Szentlélek az, aki fellobbantja az emberi szíveket, hogy befolyásának engedve Isten igazsága tanúivá legyenek. Amint elődeik pünkösdnapján részesültek a lélek keresztségében, ma is emberek milliói többet és többet nyernek a lélek erejéből. Így módon világítja be Isten dicsősége a földet.

Füle Lajos, ne nyugodj bele! Ha azt látod, hogy lelki életed örömhiányos, kiüresedett, fogytán hited és hálád is vele, ne nyugodj bele! Ha azt látod, hogy gyülekezeted tagjaiban is hűl a szeretet, nagy része fásult, közönnyel tele, ne nyugodj bele! Ha azt látod, hogy egyházadban is akad kór, s némely tanítás hamis, hogy alig látszik Krisztus élete, ne nyugodj bele! Ha azt látod, hogy fáj-e nép, e föld, hogy magad sem vagy senkinél különb, s nincs újulás itt, bárhogy kellene, ne nyugodj bele! Mert könyörögni, sírni lehet itt, maga a lélek is esedezik, s minden megbánt bűn semmivé lehet, ha az Úr veled.

0: Nekünk is ugyanolyan komolyan kell könyörögnünk a Szentlélekért, mint a tanítványok tették pünkösd napján. A lélek, aki megjelent a csodálatos pünkösd napi gyülekezésén, ma is várja, hogy megmutathassa kegyelmes erejét azokon, akik Isten követeiként dolgoznak.
1: Bódás János, imádság Szentlélekért. Részlet. Zúgó szél, mennyei vihar, jöjj a lélek lángjaival. Isteni erő van te nálad, tégy vele most nagy, szép csodákat. Erőddel a szíveken zúgj át, és szellőztesd ki minden zugát. Szellőztesd ki országot, népet, az egész nagy földkerekséget. Söpörd el a bűnt, a gyanakvást, s tedd, hogy végre szeressük egymást. Hiába pénz, ravasság, fegyver, csak nyomorult marad az ember. Rajtunk hatalmat te vehetsz, újjá, tisztává te tehetsz, s bevetheted a szíveket égi maggal, hogy szeretet, igazság, szépség, dús virága illatozzon szét a világban. S milliók kérnek, mert belátják. Nem segít más, csak az imádság, a könyörgés. Jöjj, szent vihar, ég tisztító lángjaival, söpörd el a bűnt, a gyanakvást, add, hogy végre szeressük egymást, s mint a táj, ha elállt a zápor, ragyogjon föl a föld orcája, a béke tiszta sugarát.
2: A Szentlélek ígérete nem korlátozódik sem egyetlen korszakra, sem egyetlen népcsoportra. Krisztus kijelentette, hogy lelkének befolyása tanítványaival lesz a vég idejéig. A pünkösd idejétől fogva, mind a mai napig a vigasztaló elküldetett mindenkinek, aki teljesen átadta magát az Úrnak és az ő szolgálatának.

Somogyi Imre, Égi tűzben, zúgó szélben. Részlet. Égi tűzzel, zúgó széllel, ma is eljön Isten lelke. Szent harcunkat, Krisztus ügyét vele visszük győzelemre. Ha ránk fúj a mennyei szél, ma is tüzet fog a lelkünk, ma is veszünk ajándékot, ha az Úrhoz hittel estünk. Ó Szentlélek, áldj meg minket, add erődet bőmértékben, küzdő zarándokok kérnek sok bajban és kísértésben. Keskeny úton a cél felé törtett, ami fáradt lábunk. Segíts, hogy a célhoz érjünk, s fele úton meg ne álljunk.

Elhangzott győzelem a Szentlélek által. Kedves hallgatóink, pünkösdi ünnepi műsorunkat hallgathatták. Közreműködtek Sümegi Nétót Piroska, Balázs László, Nyári István és Török Attila. A műsort készítette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Hír összeállításunk következik.
1: Jelentős keresztény ünnep. Pünkösd a húsvét és a karácsony után a harmadik legnagyobb keresztény ünnep. Neve a görög Pentékoszté, 50 szóból ered. Az ószövetségi zsidó népnél eredetileg aratási hálaadó ünnep, vagy az első zsenge ünnepe volt, majd a mózesi törvény emléknapja lett, amikor arra emlékeztek, hogy Isten szövetségre lépett népével Mózes törvényt hirdetett. Az ünnepet Sávuotnak, a hetek ünnepének nevezik, mert 7x7 nappal Pészach után ünneplik. A keresztény egyház születésnapját jelentő pünköst történéseit megörökítő új szövetség részletesen leírja, miként szállt le azon a napon a Jézus Krisztus által mennybe menetel előtt megígért Szentlélek a tanítványokra. A Szentlélek kiáradt az apostolokra, betöltötte őket megvilágosító, lelkesítő, szeretetet sugárzó kegyelmével, hogy képessé váljanak Jézus Krisztus missziós parancsának teljesítésére, és ők különféle nyelveken kezdtek beszélni. Péter apostol prédikálásának hatására sokan megtértek. Belőlük alakult meg az első keresztény gyülekezet, a jeruzsálemi ősegyház. Az örökség kötelez. Ma, május 24-én, a hétfői országos pünkösdi konferencia előtti vasárnap 18 órától a pünkösdi egyház az országos ifjúsági misszióval és a pünkösdi zenei misszióval összefoglalva újra dicsőítő és ima alkalmat szervez a fiatalok számára. Legyél akár tinédzser, akár 30-as éveidet taposó fiatal, felnőtt. Ezt az alkalmat szervezik a fiataloknak. Ezen az estén is a dicsőítést és az imádkozást helyezik majd előtérbe, hogy megtapasztalják a Szentlélek erejét, mely megújulást hozhat mindannyiunk életébe. Téma: az örökség kötelez. Az időpont tehát ma, május 24-e vasárnap 18 óra. A helyszín a Lourdi Konferencia és Rendezvényközpont, 9. kerület Könyves Kálmán körút 12-14. Várnak mindenkit szeretettel. Apokalipszis. Bibliai jövendőlések. Dürertől Kondor Béláig. A Szép Művészeti Múzeum grafikai kiállító termében május 21-én megnyílt az Apokalipszis című tárlat, amelynek középpontjában a jelenéseket bemutató apokalipszis ciklusok állnak. Korunk fenyegető kihívásai, háborúk, járványok, klímaválság, társadalmi feszültségek ismét időszerűvé teszik az apokalipszis témáját. A tárlat gerincét Albert Dürer és idős Lukasz Kranak fametszet sorozatai, Jean Duvé rézmetszetei, valamint Odilon Redon későbbi litográfiái alkotják. A kiállítást 20. századi magyar művészek, köztük Kondor Béla lapjai zárják. Megtekinthető szeptember 20-áig. Az időjárásról: pünkösdre érkezett a nyári meleg. Ma vasárnap sok napsütés várható felhőkkel, esőkre kicsi az esély, északias a szél és már 25-30 fokunk van. Hétfőn sok napsütés ígérkezik a felhőkkel, és inkább száraz idő. Az északi szél mellett 26-31 fokra nő a csúcs.
0: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink! A Budapest Felsőerdősori Metodista Gyülekezet istentiszteletét közvetítjük felvételről. Igét hirdet Hecker Frigyes lelkész.

Felállunk az áldásra. Akik az Úrban bíznak, olyanok, mint a Sion hegye, amely nem inok, hanem örökre megáll. Jeruzsálemet hegyek fogják körül, népét pedig az Úr karolja át, most és mindörökké. Amen.

Foglaljuk helyet, testvérek. Cselekedetek könyvével foglalkozunk most folyamatosan, már néhány hete, és most jutottunk ide ehhez a szakaszhoz, amelyik a pünkösd utáni eseményekről számol be. És a Szentlélek kihatásának a közvetlen eseményeiről. Látható, hogy itt egy radikális változás történik a Szentlélek kitöltetése után. Ahol a Szentlélek megjelenik, ott eddig ismeretlen és erőteljes jelenségek törnek elő. Amikor Pál azt mondja, hogy ha Krisztusban új teremtés az, ez erő. És ez nem egy kegyes, jól ismert frázis, az új teremtés, hanem egy életeket, sorsokat átváltoztató hatalom jelenik meg ezeknek az embereknek az életében. Itt egy egész új szituáció van. Hadd mondjam, egy olyan erőtér a Szentlélek valósága, ahol az életünk egész más erőviszonyok közé kerül. Valahogy úgy egy példával mondjam, hogyha ez a vasreszelék csomó formátlan valami, de ha egy mágneses erőtérbe kerül, akkor ezek a vasreszeléket átrendeződnek, annak az erőtérnek a hullámaikkel. Ismétek ezt a példát, fizikában tanultuk annak idején, hogy láttuk is az iskolában. Vagy gondolok arra, amikor a várost egy ilyen homályos, sötét, terhelő smog lepi meg, és egyszerűen egy friss észak-nyugat rész, és kisöpül az egészet a városból, az egész város fölfigyul. Valami új történik egy ilyen helyzetben. A héten egy missziói konferencián voltunk, egy missziói igazgató tartott előadást a ökumenikus lelkészi együttlétünkön, Johannes Reimer, és ő mondta, hogy Szovjetunióban született még annak idején, úgy telepítették aztán ki, mert a család német anyanyelv volt, most Németországban él, hogy ateistaként nőtt fel, de volt egy keresési bizonytalanság benne, és egy ortodox szerzetes keresett meg, vagy találkoztak össze, és a szerzetes kérdezte, hogy hiszi-e Istent. Azt mondta, hogy ő nem. Azt mondta neki ez a szerzetes, nézd, a rádió most sugározza Beethoven eurikáját. Tele van az egész légkör vele. De te nem hallod, mert nincs hozzá vevőkészüléket. Ha volna vevőkészülék, akkor hallanád, akkor érzékeli az Istent. És ő mondja, Johannes testvérünk, hogy ez a beszélgetés számára sorsfordító volt. A Szentlélek egyszerre kézzel fogható valósággá teszi azt, amit János apostol levele elején ír, amit hallottunk, láttunk, kezeinkkel illettünk, azt hirdetjük nektek. És hadd mondjam, hogy ezt a láttuk, hallottuk, kezeinkkel illettük valóságot János apostol is tulajdonképpen a pünkösdi Szentlélek kitöltetés hatására tapasztalja meg ilyen radikálisan és reálisan. Előtte ott voltak három évig Jézussal, és nem értették, ahogy újra meg újra olvassák ezt az evangéliumban. Ott volt velük, láthatóan, tapinthatóan ez a názáreti rabbi, de nem értették, miről van szó. Még a szenvedés történet előtt közvetlenül azon vitatkoztak, hogy kiközüljük a nagyobbat. Nagyobb értetlenséggel nem lehetett valóban a Jézusra tekinteni, ahogy ez a helyzet ezt mutatja. De amit itt János mond, hogy kezeinkkel illettük, szemünkkel láttuk, hallottuk, az egy pünkösd utáni valóság élmény. Eddig érzéketlenek voltak. És így vagyunk a hívő gyereknevelésünkkel. Hiába persze,

0: próbáljuk a gyerekeink egy jó irányba, meg nem tudom, hívő módon, de ezt nem tudjuk közvetíteni. A szentleget nem tudjuk közvetíteni. És keresztények, csak itt várnak keresztények ki a gyerekeink, meg az unokáink, ezen a ponton. Tehát ezért a szentlélek kitöltetése. És hadd mondjam, ez a történet, ahogy olvastátok, vagy olvastuk együtt, ez az Úr Jézushoz való megtéréssel kezdődik. Ezzel indul, amit Péter itt mond. Térjetek meg! A Jelenések könyve a harmadik részére emlékeztetett engem ez a felszólítás. Ott mondja Jézus, íme az ajtó előtt állok és zörgetek. És ha valaki megint rajtad, én bemegyek hozzá, és együtt vacsorálok vele, és ő én velem, ez az asztal közösség, az érdekes, ez nyomatékos, én ő vele, és ő én velem. Ez a keleti ember számára egy egzisztenciális közösséget jelent. Együtt vacsorálunk, ő vele is, és én vele. Testvérek, hadd mondjam, hogy ez a megtérés tulajdonképpen, vagy hadd mondjam, ha még egyszer egy gyüleketre gondolunk, Laodicea beli, nem vagy se meleg, se hév, mert ilyen lanymeleg vagy, kiköplek a számból, mondja előtte Jézusnak a gyülekezetnek. Nem Jézuson múlik. A megtérés nem Jézuson múlik. Ő az ajtó előtt áll és zörget. De ez a kiköpni való gyülekezet megtérhet, és ez azon múlik, hogy kinyitják-e az ajtót. Ott van az ajtó előtt és vár. És nagyon sokféleképpen zörget. A mi életünk ajtaján is ezeket, és nagyon sokféleképpen. A válasz tehát ez, erre az örgetésre, ez a megtérés. Az ajtó előtt álló Jézus számára kinyitom az ajtót. De nem egy résnyire, hanem egészen kitárom. Itt vagyok, egészen kitárva magamat előtted, hogy te légy az Úr, és te légy a Krisztus az én számomra is. Ez a Krisztus a Biblia összefüggésben a szabadító, a megváltó, az új életet hozó isteni lény. Te légy a Krisztus, az Isten küldötte, aki új életet hoz nekem. Kinyitom az ajtót, kitárom az ajtót, hogy betérj hozzá. Ez az a Jézus, mondja Péter, akit ti megfeszítettetek. Vagy hadd mondjam így lefolytva a mi helyzetünkre, akivel eddig nem törődtetek. Akit eddig nevetségesnek tartottál. Kegyes frázisnak tartottad, ahogy ezt a világban ez így szokásos. Vallásos beképzelésnek. És egyszerre úrrá és megtartó, megváltó, szabadító, életadó Krisztussá válik a számodra, kinyílik az élet kapuja. Testvérek, ez a változás, itt kezdődik a pünkösdi változás igazán. Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, és ezelőtt a Krisztus előtt kinyitom az életem ajtaját. Uram, itt vagyok. Foglald el neked egy idő helyet. Azért mondom, ez egy élet, ez egy új életnek a kapuja. Letöri rólunk az önközpontú gondolkodásunk súlyos, bénító bilincseit. Ismeritek jól ezeket. Eltűnik az önigazságomnak ez a gyötrelmes keserűsége, tudjátok, ugye, hogy mindenki rossz, csak nekem van igazam. Ismeritek ezeket a gondolatokat, itt benne élünk mind. Ezeket egyszerűen szétszakítja, kiszabadít innen, az önzésem szűkösségéből kiszabadít, a mások ellen szerkesztett vádirataim belekerülnek a papírkosárba, el lehet felejteni, a börtönünk falai leomlanak, kinyílik a tágas térre állítottad lábmat, mondja a Zsoltárs. Azért ez történik itt a Szentlélek megjelenésekor. Tágas térre állítottad, kiszabadulok az önzésemnek ez a keserű, szűkös börtönéből, és kiléphetek az Isten alkotta térre, tele világossággal és örömmel. Ott vár rám a teremtő Isten egész gazdagsága. Az ő alkotásainak a szépsége, az ő szeretetének a napfénye. Egy egész új élettartalom kezdődik, testvérek, személyedre lefordítva a pünkösdi eseménykor. Ez már nem egy vallásos, kegyes szó, meg nem tudom mi egyházi valami kijelentés, ez életednek a személyes részévé válik. Kolossi levél azt mondja, hogy a Krisztusban van az Istenségnek egész teljessége testére. És ti is ő benne vagytok beteljesedve. Kimondhatatlan távlatok nyílnak meg előttem. Pál apostol, tapasztalt apostol létére azt mondja, hogy még nem tartok ott, de úton vagyok. Látom ezt a célt, és errefelé haladok. És ahogy lépek egyik a másik után, egyre nagyobb, gazdagabb lesz ez a cél előttem. Még nem vagyok ott, de igyekszem, hogy elérjem. Testvérek, ez történik pünköstől. Valóságá válik a Krisztus. A Biblia szerint a krisztusi jelenség a két alapélménye. A kereszt áldozat és a feltámadás. A kereszt áldozat azt jelenti, hogy el vannak törölve az egész tehertételem. Isten eltörölte, megbocsátotta, eltörölte. A feltámadás pedig azt jelenti, hogy kinyílt egy új világ számára kapu, számunkra is. Eltörölve, megbocsátva a régi, és előhozva az új élet. Minden keresztség erre emlékeztet bennünket. Mikor gyereket keresztünk, akkor is erre emlékezünk, erre a valóságra, amit a gyerek fölött ígéretként ki szabad mondani. Mikor tehát ebből a lélek erőtérbe megtérnek, belekereszteltek a Krisztusba ezek az 3000 ember, hogy keresztelték, meg nem tudom, fogalmam sincs. Valaki ezt mondja, biztos gumisalakban végigrocsoltak egy Péterekből, nem tudom. Akkor megszületik a gyülekezet. Egészen más belső igények, szükségletek lépnek fel, ennélkül csak erőltetés az egész. És itt egyszer egy közösség alakul, aminek a 4 alapvonásáról beszél az ige, egyszer a szívük vágya lesz az apostoli tanítás. Ez nem más, mint a teljes szentírás, amelyik Jézus Krisztusról beszél. Élet kenyéré válik a Biblia. Ismeritek, ezt nem lehet csinálni. Egyszer a Biblia minden sorából szinte az Úristen szól hozzá. Ismeritek a naponkénti csendességnek ezeket, az egészen varázslatos idejét. Az Isten szabadítására befogadó szeretetén szóló bibliai özenet mindennapi kenyéré válik. Hadd mondjam, mi mindennapi szükségletté. Nem azért, mert ezt a vasárpiskolában mondták, hogy ezt így kell csinálni. Ez napi szükségletté válik. A közösség igény a másik. És azt olvassuk, hogy naponként együtt voltak. Nem csak vasárnap. Hát én nem tudom, mit csináltak, amikor nem működött a Jeruzsálemben a BKV. Akkor mit csináltak? Akkor biciklisztek? Vagy még? Hogy volt az? Hogy minden nap együtt voltak. Minden nap együtt voltak. Hogyan csinálták ezt? Testvérek, itt is, ez nem egy kegyes erőltetés. Ez egy szívbeli igény. Ezt nem lehet rábeszélni senkit erre. Mesterséges akciókkal, meg programokkal se lehet ezt pótolni. A Szentlélek felgerjeszti a vágyat, az igényt a testvéri közösség után. Olyan jó együtt imádkozni. Olyan jó a testvérekkel együtt lenni, az ige mellé leülni. Wesley mondta, élete vége felé a metodista ébredési mozgalom egyre inkább kiterjedt, Amerikába átsült, Európába is átcsapott már. Az öreg Wesley azt mondta, hogy ő nem fél attól, hogy a metodizmus valamikor megszűnik a világon, de attól fél, hogy a metodista gyülekezetek elvesztik az erejüket. És ez akkor lesz, mondta Wesley, ha elhagyják a reggeli 5 óra imaórákat. Majd lesünk a székre. Munkába menet előtt, újra mondom, ezt nem erőltették, munkába menet előtt összejöttek a testvérek a közösségben, igényük volt, hogy együtt imádkozásra indítsák a napot. Nézzétek meg mostanában imaóráinkat, házi közösségeink. Nézzétek meg. Testvérek, újra mondom, ezt nem lehet erőltetni. A Szentlélek betölti a szívedet, és egyszer egy égő vágy van benned a testvéri közösség után. Ez történik pünkösd után. A kenyér megtörése, a következő. Az asztal közösség, ami a Jézussal való Aztán a közösségre emlékeztet, megtöri a kenyeret, ismeritek, az emmausi tanítványok erről ismerik fel Jézust, mikor megtöri előttük a kenyeret. Ez a Jézus jelenlétnek a jele, ez az úrvacsorai közösség. A Jézus közösséget idézi fel. Így emlékszik Lukács, aki a Cselekedetek könyvét írta az evangéliumában a úrvacsorai asztal közösségre. Ez azt jelenti, hogy napról napra szükségük van a krisztusi jelenlét megerősítésére. Ezt jelenti az asztal közösség. Napról napra szükség van a Krisztus jelenlétnek a megerősítésére. Ez az igény jelentkezik itt a testvéri közösségen belül. Hogy az Úr Jézus itt legyen közöttünk. Mit várunk az Úr vacsorától? Ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, az én vérem, amely kiontatik sokakért a bűnök bocsánatára. Micsoda varázslatos dolog, hadd mondjam ezt így. A metodista ébredés idején a leglátogatottabb Isten tiszteletek, az Úr vacsora Isten tiszteletek voltak, így tanulják egyházunk történetében. És végül az imádság. A könyörgés. Testvérek, az imádság az egy párbeszéd. Szólok, de az Úr is szól. Az egy, én szólok, de odafigyelést igényel. Csendességet és odafigyelést. És várok rá, mit válaszol nekem az én kiáltásomra, szavamra. Ismerjétek a formulát. Kérjetek az én nevemben, és megadatik néktek. Mondja Jézus búcsú beszédében újra és újra. De hadd mondjam, testvérek, hogy ez minősíti a kéréseimet. Ha én elmegyek valahova, és azt mondom, hogy a Peregi Béla kér rajtam keresztül ezt meg ezt, és a Béla nem kér, akkor én hazudtam. Hát hogy mondhatnék a Peregi Béla nevébe valamit, amiről neki fogalma sincs? Vagy ami nem az ő szándéka szerint való. Mit jelent Jézus nevében imádkozni? Mit jelent Jézus nevében imádkozni? Aki az egész életét föltette az emberek gyógyulásáért, az Isten országának az eljöveteléért. Jézus nevében imádkozni azt jelenti, hogy az Isten országának a nagy harcában vagyok benne, mint küzdőfél az imádságommal. Emlékeztek, mikor a Amálekkel összők között Izrael és Mózes a csata alatt kezét fenntartva imádkozott Izraelért. És amíg imádkozott, addig győztek. Ismertek ezt a régi történetet? Testvérek, ezt jelenti imádkozni. Nem test és vér ellenbontú sokozásunk hint bennünket az efeszusi levél. Levegőbeli hatalmasság el, amikor imádkozol, akkor harcolsz. Harcolsz az Isten szent lelke erejének a kiteljesedéséért. Imádkozol a tieidért, a párodért, a gyerekeidért. Imádkozol a szomszédaidért, vagy a munkatársaidért. Imádkozol ezért a városért. Imádkozol Magyarország gyógyulásait, ebben rettenetes gyűlölködésben ma vagyunk. Az imádság harcot jelent. Beleállok a harcba, kiálltok az Úristenhez, és tudom, hogy ördög erők vannak velem szemben. Tudom, akik eltörölni akarják mindazt a jót, amiért én imádkozom. Szabad apróságért is persze imádkozni. Ki az közületek, aki nem imádkozni, mert Uram Isten, csak most elleszakadjon a cipőfűzőn. Ugye ismerik ezt mindezzel érzem. Szabad nyugodtan imádkozni. De az imádság tulajdonképpen harcát. Ezért az Isten országáig folyik. Ezért vagyunk imádkozó emberek. Mert a Krisztus megjelenésért imádkozunk ezen a földön. Ők úgy keddenként ott vagyok a nyugati aluljáróban, és nézem ezeket az elgyötört arcokat. Ismétek ezeket a hajléktalan arcokat, aki elvesztették az életük kontúrját. Akkor mindig kiáltani kell Jézus megjelenéséért. Az ember fiának jele, hogy feltűnjön az égen, és ezek az elgyötört arcok kisimulnak. És a tekintetek megint elevenni válnak, és ragyogni kezdenek. Testek, micsoda változás, amiért imádkozunk. Jézus úgy mondja, akkor sír a föld minden nemzetsége. Ahogy a Simon házánál sírt az a parázna azt, hogy micsoda kihasználtság, megaláztatás, mennyi törésen megy át egy ilyen ember, hogy Jézus lábának kisírja az egész nyomorúságát. Imádkozzunk, testvérek! Imádkozzunk gyógyulásért, szabadulásért, de imádkozni szabad a Szentlélekért is. Aki gonosz létetekre tudtok fiaitoknak jó ajándékot adni, mennyivel inkább áldati mennyi atyátok szent lelket azoknak, akik ezt kérik. Így megyünk a teljesség felé. Imádkozzunk. Legyünk néhány percet csendben, imádságban válaszoljunk Isten szavára, aztán egy mondattal befejezem ezt a csendes imádságot. Igen, Urunk, így kérünk, töltsd közöttünk újra szent lelkedet, hogy betölthessük küldetésünket ebben a közösségben, hogy ne hiába éljük ebben a meggyötört, elszennyeződött városban, ebben a kritikus időben. Könyörülj rajtunk, így kérünk önmagunkért is. Hadd legyünk a te szolgáid minden helyen. Áld meg a te népedet. Amen.
1: A 40. ének harmadik versét énekeljük.

Kedves hallgatóink! A Budapest Felsőerdősori Metodista Gyülekezet istentiszteletét közvetítettük felvételről. Igét hirdetett Hecker Frigyes lelkész.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Május 24-e, 12 óra 1 perc. Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Imádkozzunk komolyan a Szentlélek kitöltéséért. A mai ige János evangéliuma 14:16-17. vers. És én kérem az Atyát, és más vígasztalót ad néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Az igazságnak ama lelkét, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt és nem ismeri őt, de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik és bennetek marad. Gondolatok az ígéről. Imádkozunk olyan komolyan a Szentlélek kitöltéséért, ahogy a tanítványok imádkoztak pünkösd napján. Ha nekik szükségük volt reá abban az időben, nekünk még inkább szükségünk van reá ma. A Szentléleknek az egyházra való kitöltésére eljövendő eseményként tekintünk, de az egyház kiváltsága, hogy már most rendelkezzen vele. Az Úr várja, hogy kéréseinket juttassuk a trónhoz. Keresd, imádkozz érte, higgy benne. Szükségünk van reá, és a menny várja, hogy adhassa. Pünkösd napjától mind a mai napig is elküldte a vigasztalót mindazoknak, akik életüket Krisztus szolgálatára szentelték. Mindazokhoz, akik Krisztust elfogadták üdvözítőjüknek, eljött a Szentlélek, mint tanácsadó, megszentelő, vezető és tanú. Minél szorosabb összeköttetésben éltek a hívők Istennel, annál világosabban és erőteljesebben tettek bizonyságot megváltójuk szeretetéről és megmentő kegyelméről. Férfiak és nők, akik az üldöztetés és próbatétel hosszú évszázadai alatt a lélek segítségét nagy mértékben élvezték, jelként és csodaként álltak a világ előtt, angyalok és emberek előtt bizonyították be a megváltó szeretet átformáló hatalmát, mert megjelent bennük a lélek gyümölcse. A szeretet, az öröm, a békesség, a béketűrés, a szívesség, a jóság, a hűség, a szelídség és a mértékletesség. A Szentlélek eljövetelét ünneplik pünköstkor a keresztények. A húsvét után 50 nappal tartott pünköst, a húsvét és a karácsony mellett a harmadik legnagyobb keresztény ünnep. Neve a görög 50 jelentésű Pentékoszté szóból ered. A katolikus püspöki konferencia közleménye szerint pünkösd a húsvéti időszak megkoronázása. Azt írták, Isten lelke húsvét után 50 nappal rejtetten, titokzatos módon, lángnyelvek formájában kiárat Jézus anyjára, Máriára és a tanítványokra, akik erőt kaptak ahhoz, hogy Jézus tanúi legyenek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Szamáriában, sőt, a lélek erejével eljussanak egészen a föld végső határáig. A Szentlélek kiáradásának bibliai leírása szerint, miután a Szentlélek eltöltötte őket, az apostolok mindenkinek a saját nyelvén hirdették az evangéliumot. A pünkösd előtti szombaton kezdték el a csíksomlyói búcsút, amely az összmagyarság legjelentősebb vallási és nemzeti ünnepségei közé tartozik. Pünkösd. Egyházi vezetők ünnepi miséi istentiszteletei. Pünkösd alkalmából szent miséket, istentiszteleteket tartanak országszerte a katolikus, a református és az evangélikus egyházi vezetők. Szombat után, ma vasárnap is ünnepi liturgia keretében emlékeznek meg a Szentlélek eljöveteléről. Székely János, szombathelyi megyés püspök, a katolikus püspöki konferencia elnöke szombaton a csíksomlyói hegynyeregben 12 óra 30-kor kezdődő búcsú szentmise fő celebránsa és szónoka volt. Steinbach József püspök, a református egyház zsinatának lelkészi elnöke ma pünkösd vasárnap a Balaton-Almádi református templomban hirdet igét. Szemerei János, az evangélikus egyház elnök püspöke ma pünkösd vasárnap Győrben a Nádorvárosi evangélikus templomban tart ünnepi istentiszteletet. Magyar nyelvű istentisztelet Londonban pünköstkor. Ma pünköstkor újra magyar nyelvű istentisztelet van Londonban is. Május 24-én vasárnap 15 órától a nemrégiben újraindult angliai magyar evangélikus gyülekezetben Mesterházi Balázs lelkész szolgál. Az alkalomnak a Szent György német evangélikus templom ad helyet, az istentiszteletet szeretett vendég követi.
1: Kulturális programajánló.
2: Az örökség kötelez. Ma, május 24-én, a hétfői országos pünkösdi konferencia előtti vasárnap 18 órától a pünkösdi egyház az országos ifjúsági misszióval és a pünkösdi zenei misszióval összefoglalva újra dicsőítő és ima alkalmat szervez a fiatalok számára. Legyél akár tinédzser, akár 30-as éveidet taposó fiatal, felnőtt. Ezt az alkalmat szervezik a fiataloknak. Ezen az estén is a dicsőítést és az imádkozást helyezik majd előtérbe, hogy megtapasztalják a Szentlélek erejét, mely megújulást hozhat mindannyiunk életébe. Téma: az örökség kötelez. Az időpont tehát ma, május 24-e vasárnap 18 óra. A helyszín a Lourdi Konferencia és Rendezvényközpont, 9. kerület, Könyves Kálmán körút 12-14. Várnak mindenkit szeretettel. Van-e szívhang? Címmel rendezik meg holnap az országos pünkösdi konferenciát. Május 25-én 10 órától ismét országos pünkösdi konferenciát rendeznek a Lourdi rendezvényközpontban. Idei témájuk: van-e szívhang? Vágynak, hogy ezen a napon Jézus Krisztus egyháza részeként tapasztalják meg együtt a Szentlélek erejét, és átéljék az igazi pünkösdöt. A konferencián a dicsőítő szolgálatot a pünkösdi zenei misszió végzi, az igét pedig Földesi Tamás elnök és Németi Zsolt alelnök hirdetik. A konferencia ideje alatt gyermekistentiszteletet szervez az országos gyermekmisszió. A helyszín a Lourdi Konferencia és Rendezvényközpont, 9. kerület, Könyves Kálmán körút 12-14. Az időpont tehát május 25-e, 10 órától. Várnak mindenkit szeretettel. Apokalipszis. Bibliai jövendőlések. Dürertől Kondor Béláig. A Szép Művészeti Múzeum grafikai kiállító termében május 21-én megnyílt az Apokalipszis című tárlat, amelynek középpontjában a jelenéseket bemutató apokalipszis ciklusok állnak. Korunk fenyegető kihívásai, háborúk, járványok, klímaválság, társadalmi feszültségek ismét időszerűvé teszik az apokalipszis témáját. A tárlat gerincét Albert Dürer és idős Lukas Cranach fametszet sorozatai, Jean Duvet rézmetszetei, valamint Odilon Redon későbbi litográfiái alkotják. A kiállítást 20. századi magyar művészek, köztük Kondor Béla lapjai zárják. Megtekinthető szeptember 20-áig. Örömzene, irodalom, találkozások. Hamarosan kezdődik a 21. Református Zenei Fesztivál. A művészet öröm, hirdeti a Református Zenei Fesztivál, amely az elmúlt két évtizedben Budapest egyik meghatározó kulturális eseményévé vált. A háromnapos rendezvény átfogó művészeti élménnyé formálva kínál emlékezetes programot a református zenei hagyományoktól a kortárs irányzatokig. Idén május 30-a és június 1-e között 21. alkalommal vár több ezer érdeklődőt Budapest legnagyobb ingyenes zenei fesztiválja.
1: Egészséget mindenkinek!
2: Csíksomlyói pünkösdi búcsú. A közösségi együttlét erejét, az egymásra figyelés fontosságát hangsúlyozzák az idei csíksomlyói pünkösdi búcsú szervezői. A pünkösdi búcsú programja már pénteken elkezdődött, délben a Boldog Asszony zarándok vonattal érkezőknek tartottak szentmisét a Kecs templomban, melyet Márton Zsolt, Váci megyés püspök mutatott be. Este 6 órától nyitó szentmise, majd éjszaka virrasztás volt ugyanott. Tegnap, pünkösd szombatján az ünnepi szentmise 12 óra 30 perckor kezdődött a csíksomlyói hegyi nyeregben, a hármas halom oltárnál. Főcelebránsa és szónoka Székely János, szombathelyi megyés püspök, a Magyar Püspöki Konferencia elnöke volt. Ma, pünkösd vasárnap, 7, 9 és 10.30 és 18 órakor vannak szentmisék a Kecs templomban, holnap pünkösd hétfőn pedig 8, 10, 30 és 18 órától várják a híveket ugyanott. Az időjárásról: pünkösdre érkezett a nyári meleg. Ajándékot hozott a hőkupola a pünkösdi hosszú hétvégére. Ma vasárnap sok napsütés várható felhőkkel, esőkre kicsi az esély, északias a szél és már 25-30 fokunk van. Hétfőn sok napsütés ígérkezik a felhőkkel és inkább száraz idő. Az északi szél mellett 26-31 fokra nő a csúcs. Ide ért a jó idő, egyre melegebb lesz. A hosszú hétvégén már gyakorlatilag itt a nyár. Európa nagy részén rekord közeli hőhullám alakulhat ki május utolsó hetében.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hír összeállításunkat hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Merengő. Gondolat a mai napra.
0: Hasznos a veresség. Néha vereséget szenvedünk, de a vereséget úgysem kerülhetjük el. Ezért aztán még mindig sokkal jobb, ha az álmainkért vívott harcban veszítünk el néhány csatát, mintha úgy szenvedünk vereséget, hogy azt sem tudjuk, miért harcoltunk. Paulo Coelho.

kedves hallgatóink, Kalendárium című műsorunk következik. Műsorunk a múló napokkal, a hozzájuk fűződő hagyományokkal, ünnepekkel foglalkozik, felvillantva azok érdekes pillanatait. Figyeljünk együtt! Május.

Dzsida Jenő, tavaszi újongás. Részlet. Tarka virágnak illata kábít, édes a méz, mit kejhe kínál. Lebben a lepke, röppen a méh, sok kicsi vándor kedvese ajkán csókra talál. Nincs ma halál. Él ma a föld, mi csak az Isten élni teremtett. Harsog a himnusz, hangos a táj, semmi se fáj. Minden örömre, tűzlobogásra szítja a lelket. Újra születtünk, zöld lobogóval, lepkefogóval, táncra megint, csókot a földnek, csókot a fának, csókot a rügynek, mert a hatalmas, égi jövendő hírnöke mind.

0: Május hónapot Maja, a görög termékenység istennő római alakjáról nevezték el. A népi kalendáriumban pünköst hava, illetve az ikrek havának is hívjuk.
1: Május 1-e a munka ünnepe. 1886. május 1-én a chicagói munkás szakszervezetek sztrájkot szerveztek a 8 órás munkaidő bevezetéséért. A többnapos tüntetés sorozaton és a sztrájkokban 350 ezer munkás vett részt. Ennek emlékére 1890. május 1-én a szakszervezetek és egyéb munkás szerveződések együtt vonultak föl országszerte a dolgozók jogaiért. A majálisokban őrződik-e hagyomány, ünnepelve a munkás szolidaritást is.
2: Az anyák napja világszerte megünnepelt nap, amelyen az anyaságról emlékezünk. A különböző országokban más és más napokon ünneplik. Hazánkban május első vasárnapján. A gyermekek tisztelete és a köszönet szavai egy életen át kísérjék az édesanyákat a hála gondolataival. Mata Ibolya, anyák napjára. A május illatában hagytam a reggeli gondolatom, hogy a nap első sugarának orgona illata feléd hajladozzon, hogy köszöntsön a szívem, és így köszöntsön a dalom. Most szólni tudnék, de hagyom mosolykönnyeimet az arcomon. Elcsukló hangom meg-megáll két szívdobbanás perc rojtjain. Örök a hálám, és örök az imám hozzád, drága jó édesanyám.
0: Május 5 az esélyegyenlőség napja. Az emberek egyenlőségét hangsúlyozza nemre, fajra, nemzetiségre, korra, egészségi állapotra, társadalmi helyzetre való tekintet nélkül. Az esélyegyenlőség azt jelenti, hogy nem elég kinyilatkoztatni az egyenlőséget, hanem biztosítani is kell, hogy minden embernek megfelelő lehetősége legyen életcéljai megvalósításához.
2: Május elején a ballagás fontos állomás a diákok életében. Az 1870-es években indult a ballagás hagyománya, amikor a helyi erdészeti és bányászati akadémia hallgatói az iskolától búcsúztak a Ballag Mára Véndiák kezdetű dallal. A ballagással a végzősök addigi életszakasza is lezárul, hiszen egy új életforma vár rájuk.
1: Május 9. az Európai Unió napja. Az Európai Unió 28 tagállamból álló gazdasági és politikai közösség, amelyhez hazánk 2004-ben csatlakozott. Az 1985-ös milánói találkozón határozták el, hogy Európa napja a tagországok 510 millió állampolgárához szóljon, mint a béke, a szociális és gazdasági fejlődés és szolidaritás ünnepe.
0: Május 18. az internet világnapja. Az internet az egész világot körülölelő számítógép hálózat, mely olyan gyorsan növekszik, hogy minden erre vonatkozó számadat pár hónap alatt elavul. A kibertérben való kommunikáció életünk jelentős, meghatározó területévé vált, ennek páratlan előnyeivel és lehetőségeivel, ugyanakkor veszélyeivel és káros hatásaival együtt.
2: Május utolsó vasárnapján ünnepeljük a gyermeknapot, sok játékkal, nevetéssel és főként szeretettel. Csorba Piroska, ha megnövök. Ha megnövök, elveszem anyát feleségül. A piros ruháját veszi föl, abban a legszebb. Adok neki virágot és egy igazi tengeri malacot. Az esküvőnkön tejbegrízt eszünk és fagyit, utána hazaról lerezünk. Ha szót fogad, az apu is elkísérhet. Jól fogunk élni. Anya mindig mesél, én meg szelídítek neki egy vad oroszlánt.
0: A gyermek olyan, mint egy pillangó a szélben. Néhány magasabbra tud repülni, mint mások, de mindegyik a legjobb tudása szerint szeretne repülni. Mindegyik más, mindegyik különleges, mindegyik gyönyörű. A nap célja a vidámság és a családi kapcsolatok ápolása mellett az, hogy kiemelten fölhívja a figyelmet a gyermekek jogaira, a szegénységgel, az éhezéssel, a bántalmazással szembeni föllépésre és cselekvésre. Hogy meghalljuk a gyermekek szavát,

0: Gyönyörű ideje, mindent egészséggel látogató ege, hosszú úton járókat könnyebbítő szele. Neked virágoznak bokrok, szép violák, folyóvizek, kutak csak neked tisztulnak, a jó hamarlovak is csak benned vigadnak. Újul még a föld is mindenütt te tőled, tisztul homályából az ég is te véled. Minden teremtett állat megindult te benned. Így jó időt érvén Isten kegyelméből, dicsérjük szent nevét fejenként jó szívből, ígyunk, lakjunk egymással vígan, szeretetből.
1: A pünkösd a húsvét utáni hetedik vasárnapon és hétfőn tartott keresztény ünnep, amelyen a Szentlélek kiáradását ünneplik. A Szentlélek eljövetelének eseményéhez kapcsolódik az egyház alapítása és az egész világra kiterjedő missziós munka kezdete is. Azonban pünkösd legfontosabb jelentősége a Szentléleknek az emberi szívben való munkája, melyet a Galata beliekhez írt levél így foglal össze. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény.
2: Hiszek a Szent Lélekben. Karl Rahner imája. Hiszem, hogy megszabadít előítéleteimtől. Hiszem, hogy megváltoztatja szokásaimat. Hiszem, hogy legyőzi közömbösségemet. Hiszem, hogy szeretettel tölti el lelkemet. Hiszem, hogy megállít a rossz előtt. Hiszem, hogy felbátorít a jóra. Hiszem, hogy legyőzi a szomorúságomat. Hiszem, hogy szeretettel tölt el Isten ígéje iránt. Hiszem, hogy elveszi kicsiny hitűségemet. Hiszem, hogy megerősít szenvedésemben. Hiszem, hogy áthatja egész lényemet.

0: Kedves hallgatóink, Kalendárium című műsorunkat hallották. Közreműködött Sümeginé Tóth Piroska, Balázs László és Török Attila.
1: Séva néni meséi. Most a Szóla Rádió hétvégi meseadása következik, nem csak gyermekeknek.

0: mert a Sajámosi Éva által szerkesztett műsor mindnyájunkat a jóra és szépre szeretné vezetni Jézus szellemében. Ezzel adva boldog derűt és felüdülést a lelkünknek.
1: Szervusztok! Szervusztok, kedves Séva nénis gyerekek, és igazi nagy örömmel köszöntöm felnőtt hallgatóinkat is. Annyira boldog vagyok, hogy én már több mint 7 éve vagyunk így együtt, szoros barátságban a rádió hullámain. Köszönöm mindnyájunk mennyei édesatyának, hogy lehetőséget adott nekünk, hogy ezen a műsoron keresztül is egyre jobban megismerjük és megszerethessük őt. Gondolom, már kívülről tudjátok a műsor menetét, amit én nagyon szeretek, mert igazán hasznosnak érzem. Nos, tehát új hallgatóinknak is mondom, szokásunkhoz híven először vázlatosan átismételjük a múlt heti válaszainkat, hogy meglássuk, emlékszünk-e még azokra, illetve hogy megmaradt-e a szívünkben Isten üzenete. Na, aztán jönnek az e heti válaszok, majd végül elmondom a következő hétre szóló kérdéseket is. Célom, hogy keressétek a válaszokat magatok is. Érezzétek meg, hogy mekkora öröm önállóan gondolkodni, hogy felnőve okos és erős harcosai legyetek a menny urának. És ne feledjük, hogy most, még mindig, húsvétra visszagondolva, arra fogunk emlékezni, hogy mit tett értünk Jézus Urunk, hogy megszabaduljunk bűneink terhétől és a rossz dolgok szeretetétől. Nos, készen vagytok, kedves harcostársak, mert én igen. Na, akkor kezdhetünk is, ugye?

0: Íme a három válasz a múlt heti kérdésekre, persze rövidebben. 550. kérdésünk volt. Hányszor született meg Jézus? A válasz. Na, ez talán különös kérdés, hát hányszor tud megszületni egy kisbaba? Persze, hogy egyszer. Na most akkor figyelj, drága kis hallgatom, Jézus nem azért született a földre, hogy az elnyomó római hatalmat kiűzze Izraelből, hanem azért jött, hogy az elnyomó lelki hatalmat, a sátánt és gonosz démonait kiűzze az emberi szívekből. Pont olyan jó indulattal és szeretettel, ahogy a születésekor az angyal sereg meg is hirdette. Jézus ezt meg is tette. És akkor nézzük csak, hogyan történik ez az emberi szívekben. Mindig van választási lehetőségünk. Lusták leszünk, vagy nem? Hazudunk, vagy nem? Lopkodunk, vagy sem? Szemtelenkedünk, vagy sem? És így tovább. És csak akkor fog lusta lenni egy gyermek, vagy egy felnőtt is, ha szeretni fogja a lustaságot, a hazugságot, a szemtelenkedést, meg ezeket. Ha nem, akkor Jézus ad neki erőt és segítséget, hogy ne kelljen a rossznak engedelmeskednie. Vagyis a szívedből kiűzi a rosszaság szeretetét. És akkor üres marad a szíved? Hát nem! Hát pontosan ez a lényeg! Akkor Jézus szent lelke beköltözik a te szívedbe, és ott megszületik Jézus lelke egy új életre. Tehát a kérdésünkre ez a válasz, Jézusunk testben egyszer született meg, de szent lelke által minden őt szerető ember szívében újra születik, ami már több milliárd lehetett eddig a földön. Hála érte, és érted is. Ötszázötvenegyedik kérdésünk volt. Mondj olyan embereket, akik nagyon rossz külsővel születtek, mégis hatalmasak voltak Isten tervében. A válasz. Jól van, nem is kell sorolnod, hogy mi minden nem tetszik neked magadon. Ugye te is olvastál Zákeusról, a vámszedők főnökéről? Kis növésű ember volt. Gondolom, sokan csúfolták őt ezért gyermekkorában. De éppen, hogy ez lett az előnye, mert hallotta, hogy a megváltó éppen arra tart, ahol ő lakik, és látni akarta. Ezért fölmászott egy fára, és Jézus észrevette őt. Lehívta a fáról, és bement hozzá vacsorázni. Ettől a feltétel nélküli igaz szeretettől, melyre Zákeus mindig is vágyakozott, megnyílt a szíve Jézus felé, és megtért. Aztán. Ott van a híres és neves Pál apostol. Tudjuk, hogy alacsony és zömök testalkat volt. Hát, mindent lehetett volna mondani rá, csak azt nem, hogy csinos. És ez számított az atyának? Nem. Direkt ilyenre teremtette. De miért? Mert szerette őt. Mert annyi diadalt adott neki a szolgálata során, hogy könnyen elszállhatott volna a feje a nagy dicsőségben. De tudta, hogy milyen a termete, és ez is féken tartotta elbizakodottságát. Aztán. Ott koldult a templom kapujában a születésétől sánta ember. Bizonyára őt is sokan csúfolták gyerekkorában, felnőttként pedig megvetették és lenézték koldusként. De Isten teremtette ilyenre? Miért? A válasz maga Jézus mondta ki. Azért, hogy amikor őt meggyógyítja az Úr, akkor az a gyógyítás Isten dicsőségére legyen. Isten terve hatalmas lehet veled is, és biztos, hogy nem a megvetés. Ötszázötvenkettedik kérdés. Hogyan ünneplik a húsvétot más-más népeknél? A válasz. Lengyelországban a virágvasárnapot pálma vasárnapnak hívják, mert akkor a pálmákra virágokat és szallagokat aggadnak Jézus dicsőséges jeruzsálemi bevonulásának emlékéül. Nagy csütörtökön elnémulnak a templomi harangok, és kereplővel helyettesítik. Nagy pénteken pátszolt heringet esznek. Nagy szombaton a szent ételeket kosárba teszik, és a templomba viszik megszenteltetni. Franciaországban például ezt mondják. Nagy pénteken a harangok Rómába mennek, azaz elhallgatnak, Jézus halálának tiszteletére. Húsvét reggelén megszólalnak újra, jelezvén, hogy Jézus föltámadt. A gyerekek tojás keresése természetesen itt is elterjedt szokás. Szentmiséről hazaérve kell megkeresniük. Kelet-Németországban szokás még a húsvéti lovaglás, amikor a településen élő férfiak ünnepi fragba öltözve, ünnepi bízzel fölöltöztetett lovakkal járnak faluról falura, hogy hirdessék a húsvéti üzenetet, a feltámadás örömhírét. Az egyik legismertebb német húsvéti szokás a húsvéti tüzek gyújtása. A tűzzel Jézus föltámadását, az örök életet ünneplik. Hát akkor ime, itt vannak a következő kérdések már erre a hétre. Az 553. Mit jelent az, hogy Jézusnak nem volt elég jó a messze földön híres jeruzsálemi templom? Ő egy szebbre vágyott. Igaz ez? A válasz. Honnan is ered az a mondás, hogy az Isten a templomban lakik? Nos, még az ókorból, amikor a zsidó népet Isten kiszabadította Egyiptomból, és ahogy ős atyuknak, Ábrahámnak ígérte, elindulhatott a nép saját új hazája felé. Isten velük akart lenni, és ezért bizonyos dolgokat elrendelt, hogy ezek erre emlékeztessék a népet. Például kellett készíteniük egy sátort csak is Istennek. Ezt szent sátornak nevezték még ott a pusztában. Aztán ennek sok-sok jellemzője volt, például a belső szoba, amit a szentek szentjének hívtak. Oda kellett tenni a frídládát, benne ismét emlékeket, mint az első főpap Áron botját, ami kivirágzott, meg egy tál mannát, ami soha nem romlott meg, és magát a 10 parancsolatot, mely két kőtáblára volt vésve. Aztán éjjel Isten egy hatalmas égő tűzoszlopban volt jelen köztük, és nappal felhőoszlop utalt Istenre, de, és ez nagyon fontos, Isten sose lakott abban a sátorban, sose volt a tűz vagy a felhőoszlopban. Ezek csak jelezték, hogy ő a népével van. Aztán eljött Dávid király ideje, és ő úgy látta helyesnek, hogy ha a király fényes palotában lakik, akkor az Istennek még fényesebb illik. Ezért fia, Salamon király, meg is építhette a jeruzsálemi templomot, melynek csodájára járt a világ. Ez a templom felépítésében követte a szent sátor alapjait, és oda is átkerült a frídláda és minden más szent eszköz, de Isten ezekben sem lakott. De miért nem? Mert a végtelen és hatalmas Istent nem lehet bepréselni egy ládába, vagy egy kőépítménybe, még akkor se, ha azt templomnak hívják. Azok, bár mennyei tervezés alapján készültek, de mégiscsak hideg kövek, hideg aranyak és ezüstök, hideg kárpitok voltak, és hasonlókból épültek fel. És ezek mind csak utaltak arra, hogy Isten a népével van, mert az embernek látnia kell olykor valamit, hogy hinni tudjon benne, és mindezek felett ez a hely volt az áldozatok bemutatásának a helye is, az Isten imádat, az imádkozás helye, a bibliai tanítás és ige hirdetések helye is. És akkor térjünk vissza a kérdésünkhöz. Tényleg igaz, hogy Jézusnak nem volt elég jó a messze földön híres jeruzsálemi templom, ő egy szebbre vágyott, mint Isten? Hát igen, ez az állítás teljesen igaz, de mégis mi lehet ennél szebb templom? Egy másik? Egy fényesebb? Egy hatalmasabb? Nem, drágaságaim, nem. Jézus egészen másra vágyott. Ő te rád, és én rám vágyakozott. Azt szerette volna, ha a törvénye, az ő teremtési szabályai nem hideg kőfalakba vannak zárva, hanem az emberi szívekbe. Na de miért fontos ez? Nos, gondold csak el. Ha anya valamire azt mondja, hogy légy szíves, ezt így csináld, mert ez jó lesz neked, és te megteszed, akkor két út áll előtted.
1: Megteszed fogcsikorgatva,
0: mert nem akarsz büntetést, vagy megteszed tiszta szívből kedvesen, mert te is tudod, hogy ez így lesz jó. Anyának melyik esik jobban? Nos, Jézusunk is az ilyen kedves szívekre vágyik. Ezekbe a szívekbe szeretne lakni, beköltözni, ott élni veled és velem, minden egyes lélekkel, akik szeretik őt. Úgy, ahogy mennyire fényesebb templom egy érző emberi szív, mint a hideg kövek? Remélem, már te is tudod. Ötszázötvennegyedik kérdés. Jákob két unokája iker volt, és az elsőnek születő kezére piros fonalat tettek, hogy jelezzék ezt. Volt-e még ilyen iker pár a Bibliában? A válasz. Az első kérdésünk az, hogy miért olyan nagyon fontos, hogy ki volt az első szülött férfi a családban? Nos, azért, mert ő dupla részt örökölt minden fiú testvér között, ő lett a család feje, ő vezette a gazdaságot, és az ő szava volt döntő mindenben. Amikor ikrek születtek, azért jelölték meg gyorsan azt, amelyiknek a testrésze leghamarabb született meg, hiszen hatalmas dolgok dőltek el egy-két perc alatt. Ábrahám atyánk unokái, Izsák fia, ikrek voltak. Világra jött az első. Vöröses volt, és mindenütt szőrös, mint a daróc. Ezért Ézsaúnak nevezték el, azután pedig világra jött a testvére, de kezével Ézsaú sarkába kapaszkodott. Ezért őt Jákobnak nevezték el, de Ézsaú az első szülöttségét egyáltalán nem becsülte sokra, és képzeljétek, el is adta egy tál ételért. Aztán az 1 Mózes 38-ban olvassuk Júda iker fiainak a születését. Amikor az egyik kidugta a kezét, a bába megfogta, gyorsan vörös fonalat kötött rá, hogy ez jött a világra először, de ő mégiscsak visszahúzta a kezét, így a testvére született meg előbb. Ó, érdekes helyzet állt elő. Ő már megbecsülte első szülöttségi jogát. Ötszázötvenötödik kérdés. Sokan mondják, hogy az Ószövetség már nem érdekes, csak az Új Szövetség. Igaz ez Isten szemében? A válasz. Hát, ez az egyik legnagyobb butaság a Bibliával kapcsolatban. Olyan ez, mintha valaki azt mondaná, hogy már nem érvényes az egyszer egy, vagy a törtekkel való osztás művelete, mert mi már sokkal nehezebb egyenleteket is meg tudunk oldani. De ne felejtjük el, ha az egyszer egyet és a törteket valaki nem ismerné, hát akkor a magasabb egyenleteket sem, mert ezek alapműveletek minden tételnél. Nos, így viszonyul az Ószövetség is az Újszövetséghez. Minden ebből ered. Onnan lehet megérteni. Ott kell megtanulni az alaptörvényeket. Ezért az Ószövetség és az Újszövetség olyan, mint a ház alapja és a falai. Ha az alapot nem becsülöm, ha nem arra építem a falakat, összedől a ház. Tehát mindig és mindig olvasd és tanulmányozd az Ószövetséget hittel és köszönettel, hogy tisztán megérthesd az Újszövetséget, Jézus Urunk dicső tetteit. És akkor ime, itt vannak az új kérdések a következő hétre, 556. Mit jelent ez? Ezért kiirtotta az Úr Izraelből a fejet és a farkat, a pálmát és a kákát egyszerre. Aztán, 557. kérdésünk. Mikor tartott egy apostol komoly biblia órát egy hatalmas miniszternek? 558. kérdés. Eszter királyné engedelmeskedett nevelőapjának, nem volt rátarti. Mondj erre példát.

0: Kedves gyerekek, ezzel műsorunk már a véget ért. A boldog viszonthallás reményében szeretettel búcsúzik tőletek a ti Séva nénitek, vagyis Sajámosi Éva, szerkesztő, műsorvezető, és kedves barátom, technikai munkatársunk Nagy Gábor. Mi is nagyon reménykedünk Istenünk kegyelmében, hogy műsorunkkal még sokáig együtt tudunk maradni, és hogy ti is hűséges hallgatóink maradtok. Nos, ezek után is minket itt találtok a Séva néni meséi című műsorban minden szombaton délután 2 órakor. Na, jó, lehet, hogy pár percet talán később. Tehát szombaton 2-kor és minden vasárnap 00:30-kor, vagyis 12 óra után 00:30-val. Ígérhetem, legközelebb mi is igyekszünk itt lenni. Ugyanakkor azt se feledjük, hogy még most is drága pünkösdváró időben élünk, ami a jövő hétvégén lesz. Készítsük fel a szívünket, hogy Jézus benne lakhasson szent lelk által. Ezért is kívánom minnyájunknak, hogy az ünnepet a szívünkben, és ne a munkaszüneti napok sokasságában éljük meg. Így tehát Isten áldjon minnyájunkat, és legyetek jók, mert Jézussal tudtok.
1: Séva néni meséi. A Szól a Rádió hétvégi meseadása nem csak gyermekeknek, mert a Sajámosi Éva által szerkesztett műsor mindnyájunkat a jóra és szépre szeretné vezetni Jézus szellemében. Ezzel adva boldog derűt és felüdülést a lelkünknek.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Pünkösd. Egyházi vezetők ünnepi miséi istentiszteletei. Pünkösd alkalmából szent miséket, istentiszteleteket tartanak országszerte a katolikus, a református és az evangélikus egyházi vezetők. Szombat után, ma vasárnap is. Ünnepi liturgia keretében emlékeznek meg a Szentlélek eljöveteléről. Székely János, szombathelyi megyés püspök, a katolikus püspöki konferencia elnöke szombaton a csíksomlyói hegynyeregben 12 óra 30-kor kezdődő búcsú szentmise fő celebránsa és szónoka volt. Steinbach József püspök, a református egyház zsinatának lelkészi elnöke ma pünkösd vasárnap a Balaton-Almádi református templomban hirdet igét. Szemerei János, az evangélikus egyház elnök püspöke ma pünkösd vasárnap Győrben a Nádorvárosi evangélikus templomban tart ünnepi istentiszteletet. Az Úr szabadító, bátorító és tanúságra hívó lelkével. Közös missziói napot ünnepelt együtt a Dunántúli Református és Evangélikus Közösség. A hálaadásra két jubileum is okot adott, egyrészt a Nyugat-Dunántúli Evangélikus Egyházkerület megalakulásának 450. évfordulója, másrészt a protestáns gályarabok 350 évvel ezelőtt történt szabadulása. A missziós napot a két egyházkerület közösen szervezte. A 17. század második felére a katolikus főpapság a bécsi kormányzat segítségével állami szintre emelte a már korábban elkezdett protestáns üldözést hazánkban. 1674. március 5-ére az ország összes kálvinista és luteránus lelkészét és tanítóját Pozsonyba idézték, a két hónapig tartó tárgyaláson aztán koholt vádak alapján halálra ítélték őket. Ahogyan a hitükért való kiállásuk és szenvedésük egységet teremtett református és evangélikus között, úgy a rájuk történő megemlékezés is közös kiállás Isten megtartó kegyelméért. Így gyűltek össze május 16-án Sárváron, a Nádasdi várban dunántúli reformátusok és evangélikusok közös hálaadásra. Meglepően korán beindul idén a strand élet a Balatonon. Több északi parti településen is már a pünkösdi hétvégén megnyitnak a strandok, így aki szeretné, a szokásosnál korábban kezdheti el a vízparti kikapcsolódást. A melegebb tavaszi időjárás idén arra ösztönözte az északi parti üzemeltetőket, hogy korán, már május közepén megkezdjék a 2026-os strand szezont. Azt érdemes tudni, hogy a legtöbb helyen a vízmentő szolgálat csak a strand szezon hivatalos kezdetén, június közepén áll munkába. Addig viszont a strandok parkosított üzemmódban lesznek, korlátozott fürdőzési feltételekkel. A szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy már májusban is erős a napsütés, ezért kiemelten fontos a megfelelő fényvédelem és a fogyatékpótlás. Az időjárásról. Pünkösdre érkezett a nyári meleg. Ma vasárnap sok napsütés várható felhőkkel, esőkre kicsi az esély, északias a szél és már 25-30 fokunk van. Hétfőn sok napsütés ígérkezik a felhőkkel, és inkább száraz idő. Az északi szél mellett 26-31 fokra nő a csúcs.
0: Híreinket hallották.
2: Kedves hallgatóim! Bibliai Alapelvek című sorozatunk következik. A mai előadás címe a Szentlélek. Előadó dr. Szigeti Jenő.
3: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Ha Istenről beszélünk, akkor mindig valami különös zavar van a szívünkben. Tudnilik Istent az ember nem tudja megismerni, mert az örökkévalóról, a mindenütt jelen valóról, aki végtelen, nagyon nehéz bármit is mondani. Egyedül azért tudhatunk róla, mert kinyilatkoztatja magát. Mi is az, hogy kinyilatkoztatás? Isten belép a téri idői világunkba, és ott elkezd cselekedni és beszélgetni mi velünk. Ez tulajdonképpen a mi Isten ismeretünknek az alapja. De hogyha jobban végig gondoljuk ezt, akkor ez a folyamat, amiben mi élünk, Istennek ugye ideje sincsen, hanem ő örökkévaló, ez egy nagyon érdekes dolgot mutat nekünk, és ez az, ami a mi szívünket vigasztalja. Isten lépésről lépésre közelebb jön hozzánk emberekhez. Valamikor kezdetben minden időnek előtte végig gondolta Isten a mi életünket, nem csak a világét, benne az én életem is, és az önét is, aki most ott ül a tévé képernyője előtt. Ez a végig gondolás azt jelentette, hogy Jézus a világ megalapítása óta odaadta értünk az életét, és az időnek teljességén, ahogy az ige mondja, eljött erre a földre, és elkezdett értünk cselekedni. De Isten nem elégedett meg ezzel. Még egy lépéssel közelebb jött. Elkezdett Isten cselekedni bennünk. És ez a harmadik isteni személynek, a Szentléleknek a munkája. Az Atya elgondolta a mi életünket, a Fiú lehetőséget adott, mert emberré lett, társunká lett. A Szentlélek pedig az az isteni személy, aki személyesen, a mi belső emberünkben, ahol tulajdonképpen a mi életünknek az igazi titka van, elkezd cselekedni értünk. Istennek három személyes arca van. És ez a három személyes arc teszi teljessé azt, hogy mi úgy érezhetjük magunkat, ahogyan Pál apostol annak idején az Areopágoszon mondta Athénben, hogy ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ezért letagadhatatlan valóság ő. A mai alkalommal a Szentlélekről szeretnék néhány információt megosztani önökkel, olyan információt, ami a Bibliának az újszövetségi részében nagyon fontos, és enélkül se a kereszténységet, se a mi életünket nem tudjuk igazán megérteni. Jézus szavával kezdeném, ahogyan Jézus János evangéliumában, amikor búcsúzott tanítványaitól beszélt a 16. fejezetben, ahol a 7. verstől a következőket olvasom. Így szólt Jézus. Én azonban az igazságot mondom néktek, jobb néktek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a vigasztaló, az újfordítás úgy mondja, hogy pártfogó, nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság, és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem, az igazság az, hogy én az Atyához megyek, és többé nem láttok engem. Az ítélet pedig az, hogy e világ fejedelme megítéltetett. Mi ebben tulajdonképpen az evangélium? Amikor az új szövetséget olvassuk, ez egy nagyon fontos kérdés. Jézus búcsúzik, a tanítványoknak a szíve tele van aggodalommal, hogy mi lesz most 3,5 éves együttanulás, sok-sok csodának, sok-sok bölcs tanításnak az élvezése, ez megszűnik, és visszazuhanunk a hétköznapokba. Mi sokszor vagyunk így, amikor úgy felemelkedik a szívünk az Istenhez, szoktunk gondolkodni arról, hogy mi lesz a hétköznapokban, mert ugye azért az életnek az alapvető igazsága, hogy nem lehet mindig a hegyen maradni, mert nincs olyan hegy, ami mellett nincsen völgy, és ez a lelki életben is így van. Ezért, hogyha ezről kezdünk gondolkodni, akkor azt kell látnunk, hogy Jézus, akit megígért, azt nem is Szentléleknek mondja, hanem pártfogónak vagy vigasztalónak, ez a paraklétosz egy nagyon érdekes szó, azt jelenti tulajdonképpen olyan valaki, aki azt a szerepet tölti be, mint a védőügyvéd, aki mellettünk beszél, aki tulajdonképpen a mi jobbik énünknek a támasza, ez a valaki jön el. És ez egy személy. Egy személy, akivel mindig lehet belülről beszélgetni. Aki megszólal a mi lelkiismeretünk, mert nagyon sok ember azt gondolja, hogy a lelkiismeretünk a Szentlélek, nem. A mi lelkiismeretünk az egy lelki érzékszerv. És mint minden érzékszervet, nem csak a szemünket, nem csak a fülünket, nem csak a tapintásunkat lehet megtéveszteni, nagyon sokszor a szívünket is, a belső emberünket és a lelkiismeretünket is meg lehet téveszteni. Ezért beszél a Biblia tévejgő lelkiismeretről, sőt, romlott lelkiismeretről is tudunk. De a Szentlélek nem ez. A Szentlélek egy olyan személy, aki belülről, nagyon sokszor a lelkiismeretünkön keresztül, a gondolatainkon keresztül, a szívünkön keresztül, tapasztalatainkon keresztül, sok minden hatáson keresztül, ami ér a mindennapi életben, tud velünk kommunikálni. Ezért hívő embernek elsősorban azért érdemes lenni, mert sosem hagyjuk egyedül. A 21. századi ember az az egyedül lét embere. Magányos tömeg, ahogy David Riesman mondta, a híres szociológus, a magányos tömeg századában élünk, és ez a század még most sem múlt el. De nézzük azt, hogy mit is mond ez az igében, mit is mond ebben az igében Jézus. Ha még egyszer odafordítunk az igéhez, akkor azt mondja ez az ige, hogy jobb néktek, hogy én elmegyek, mondja Jézus. És ez az, amit nem akartak elhinni a tanítványok. Hiszen Jézus azt is megígérte, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ez Máté evangéliumának az utolsó verse. Ez az ígéret az, ami éltet bennünket. És most Jézus mégis azt mondja, hogy jobb néktek, ha elmegyek. De Jézusnak a testi elmenetele, hogy ő az atyához megy, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy őt és az atya tervét, mindkettőjét, a Szentlélek az, aki közvetíti belülről. Ezért a kereszténység nem egyszerűen azt jelenti, mint egy ideológiának, vagy tanításnak, tantételnek az elfogadása. A Szentlélek nem azt jelenti a mi életünkben, hogy valami különleges érzés úrrá lesz rajtunk, hanem azt jelenti a Szentlélek jelenléte, hogy az a terv, amit Isten kezdettől elgondolt rólam, az a terv, amire pontot tett Jézus Krisztus keresztje, ami az egyedüli reménységem, hiszen ő értem halt meg, én értem személyesen, a világ bűnéért, benne az én bűnömért úgy, hogy az én életemben ez hatékony legyen, hogy az atya terve megvalósulhasson. Ezt a tervet, ennek a tervnek a megvalósulását nem egyszerűen rám bízta az Isten, hogyha tudom ezt a tervet, akkor minden rendben lesz, hanem, és ez a nagyon érdekes és fontos, Isten elküldi a Szent Lelket, azt a pártfogót, azt a vigasztalót, azt a valakit, aki bennem szól, és ugyanennek a tervnek a megvalósulását az én hétköznapi életem apró kicsi dolgaiban is teszi. És ezért mondja azt, hogy ez a pártfogót, akit elküld Jézus, amikor eljön hozzánk, leleplezi a világ előtt három dolgot. Mi a bűn, mi az igazság, és mi az ítélet. A bűn az, hogy mi elmaradtunk Istentől. A bűn az, hogy az élet forrásával szakadt meg a kapcsolatunk. Hiszen az embernek önmagában nincs élete, élete az embernek csak úgy van, hogy ez a felső kapcsolat, az Istennel való kapcsolatunk él. De azt mondja, hogy mi az igazság? Pilátus tette fel ezt a kérdést Jézusnak, ez a szkeptikus embernek, és a 21. századi ember legtöbbször szkeptikus ember, a legnagyobb kérdése, hogy mi ugyanaz igazság? Hiszen egy óriási nagy relativizmus századában élünk. Minden igazság megkérdőjelezhető és megkérdőjelezett. Tulajdonképpen ennek az igazságnak az igazi megismerése, ennek az igazságnak az igazi megismerése az ember szívének a legnagyobb vágya. És ez tűnik a leglehetetlenebbnek. Eljön a Szentlélek, és ő egész biztosan bennem, nem könyvekben, nem valami elvont képletekben, matematikai igazságukban nyilatkozik meg ez az igazság, hanem én bennem, az én szívemben, az én belső emberemben ez az igazság elkezd szólni, egyszerre ráérzek arra, megtudom azt, gondolataimat uralni kezdi ez az igazság. Ez a Szentlélek munkája. És végül az ítélet tekintetében. Az ítélettel mi emberek nagyon sokszor úgy vagyunk, hogy összeborzadunk, jaj, csak ítélet ne lenne. Az ítélet nem egy borzalmas valami. Az ítélet tulajdonképpen az igazság következménye. A valóságnak az érvényre juttatása. Ha van egy olyan perem, már pedig perbe haragba vagyunk nagyon sokszor az élettel, amiben biztos a győzelem. Hiszen a pártfogó, a védőügyvéd, maga a Szentlélek, Isten, isteni erővel felruházott harmadik személye az Istennek, amelyik nem azért harmadik, mert kisebb, hanem azért, mert legközelebb van hozzám, bennem szól, bennem él, bennem mondja el a maga mondani valóját, akkor minden ítélet az tulajdonképpen a rossznak a halála, a bűnnek a halála. Lényegében Isten kegyelmének a másik oldala az ítélet. Ha ítélete nem volna, akkor az isteni kegyelmet, az Isten szeretetét újra és újra meg lehetne kérdőjelezni. Pedig a mi életünknek az alapja ez a szeretet. És ez a szeretet akkor lesz megkérdőjelezhetetlen, hogyha Isten ítélete végképp diadalra juttatja a szeretetet. Jézus egy nagyon érdekes hasonlattal mondta el a Szentlélek jelenlétét. Nikodémus, aki bölcs volt, képzett teológus volt, farizeusi osztály egyik erőssége, a főtanács tagja. Egy este, amikor mindig a bölcs beszélgetések ideje jött el, ezen a nagy hőségben, Palesztinában, a nagy beszédeket, a nagy filozófiai értekezéseket és mindig a korai éjszakában mondták el, magához hívatta Jézust. És Jézus azt mondja, hogy újonnan kell néked születned. És ez a bölcs ember, hiába nagy teológus, fogalma sincs róla, hogy mit jelent az, hogy újonnan születni. Ilyen ostobaságokat mond, hogy visszabújjak az anyám méhében, és úgy szülessek újjá. Jézus azt mondja, nem, víztől és lélektől. És amikor ezt az újjászületést mondja, akkor mondja el Jézus, hogy tulajdonképpen ez a Szentléleknek a munkája, az a munka, amit a Szentlélek végez a mi életünkben. Az a munka, hogy egy új ember ébred fel bennünk, születik meg bennünk. Ezt úgy is mondja a Biblia, hogy újjászületünk. A dogmatikusok ezt úgy szokták mondani, hogy a hív embernek kettős alanyisága van. Él még az óember bennem. De a Szentlélek által teremtett új ember, ami bennem megszületett, újjászülettem, víztől és lélektől, nem csak víztől, hanem lélektől is, ez az új ember elkezd élni. De hogyan él? Jézus a hegyi beszédben erre egy más példát mond. Azt mondja Jézus, hogy gyümölcseiről ismeritek meg. És ez egy nagyon érdekes hasonlat. Azt mondja Jézus Máté evangéliumának a 7. fejezetében, ami hegyi beszédnek az utolsó fejezete, kiteljesedése, nem mond mást, mint azt, hogy nem mindenki megy be az Isten országába, aki azt mondja, Uram, Uram, hanem azt mondja, hogy nekünk óvakodni kell a hamis prófétáktól, akik juhok ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Ezzel Jézus érzékeltet valamit. És ez a valami nem más, mint amit Jézus érzékeltet, hogy, és erre nagyon kell figyelni, hogy egy embert igazán az jellemez, ami belül van. Mi csak a külsőt látjuk. Luther ezt egy nagyon érdekes példával azt mondja, hogy ha valakivel kapcsolatba kerülsz, akkor ne a sima szavát nézd, hanem az öklét. Tehát nem azt, amit mond, hanem amit tesz. És ez az, amit itt Jézus tovább úgy mond, hogy sokan jönnek majd a juhok ruhájában, orra rendben lesz, nagyszerűen fésült szőre lesz ennek a juhnak, most átvitt értelemben mondva, de belül ragadozó farkasok, és ez számít. Hát akkor hogy lehet eligazodni? És Jézus itt mondja ezt a gyönyörű szép képet, a Máté evangéliuma 7. fejezetének 18. versétől, hogy gyümölcseiről ismeritek meg őket. Tüskebokorról szednek és szőlőt, vagy bogáncskóróról fügét. Tehát minden jófa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem hozhat a jófa rossz gyümölcsöt, és a rossz fa sem hozhat jó gyümölcsöt. Amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, azt kivágják, tűzre vetik, tehát gyümölcseiről ismeritek meg őket. Jézus az ő beszédeiben ritkán ismételt. Itt megismételi az alaptörvény. Gyümölcseiről ismeritek meg őket. De mi ez a gyümölcs? Hiszen mi nagyon sokszor szeretnénk gyümölcsöző életet élni, szeretnénk jók lenni, mindig elhatároztuk, hogy holnaptól kezdve majd új életet kezdünk, jók leszünk, majd mi akkor, hogyha olyan körülményeink lesznek, akkor megmutatjuk a világnak, hogy mi vagyunk a világ legjobb emberei. Ezek a fogadkozások mind-mind semmivé lesznek. Egyedül az újjászületett, bennünk megszületett új ember tud új útra indulni, gyümölcsöző életet élni. De mi ez a gyümölcs? Nagyon érdekes, Pál két hasonlattal világítja meg a Szentlélek munkáját az emberben. Az egyik a gyümölcs képe, a másik pedig a lelki ajándékoknak a képe. A gyümölcs képét ugye úgy szoktuk mondani, hogy karizmák, görög szóval, ez a karizmatikus kegyesség ma nagyon divatos, de sajnos ebben a karizmatikus kegyességben nagyon sokszor hiányzik éppen a karizma lényege, a gyümölcs, a gyümölcstermés. Mi is a lélek gyümölcse? Nem hagy bennünket Pál apostol homályba, hanem a Galatai levélben erről nagyon érdekesen beszél, és elmondja a Galatai levélben azt, hogy mi is tulajdonképpen az a gyümölcs. A gyümölcsről ezt írja a Galatai levélben a 6. fejezet, közismert ige ez, és ha megkeressük, akkor a következőt találjuk itt. A Galatai levél 5. fejezetében a 22. verset olvasom, a 6. fejezet pedig majd ennek a kibontása, de először az 5. fejezet 22. versétől olvasom a lélek gyümölcseiről szóló igét. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. És azt teszi hozzá, az ilyenek ellen nincsen törvény. Akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. A lélek gyümölcseit, amikor felsorolja, és ez a lélek nem a mi lelkünk, hanem ez a Szent Lélek, a bennünk dolgozó harmadik isteni személy, azt mondja, hogy a lélek gyümölcse a szeretet. Picikét gondolkodunk, akkor rájövünk arra, hogy ez az egyetlen hiteles megoldás. Mert én önmagamtól nem tudok szeretni. Nincs az embernek szeretet hormona, hiszen nagyon sokszor, ha szeretünk is valakit, sokszor kiborítanak, sokszor olyan dolgok jönnek a mi életünkben, amik megtörik a szeretetet, sokszor csalódunk emberekben, sokszor bennünk csalódnak az emberek. És a szeretet az tűnékeny kék madár, ahogy Metterling gyönyörű szép hasonlata mondja. A lélek gyümölcse elsősorban a szeretet. A többi gyümölcs ebből jön. Nagyon érdekes, hogyha figyelünk egy picit a nyelvtanra, néha nem árt az igében is a nyelvtanra figyelni. Az igében nem azt olvassuk, a lélek gyümölcsei, pedig itt felsorol ugye szeretetet, örömöt, békességet, türelmet, szívességet, jóságot, hűséget, szelídséget, és végül önmegtartóztatást vagy mértékletességet, akkor ez 9 ilyen felsorolás, illetve volna egy többes számban beszélni, hogy a lélek gyümölcsei. De nem ezt mondja az ige, hanem azt mondja, hogy a lélek gyümölcse 1-es számban. A szeretet. Miért ez az 1-es szám? Mert ebből a szeretetből bújik elő éppen a Szentlélek hatására a többi. Ha nincs bennem szeretet, akkor én nem tudok örülni. A szeretetnek van öröme. Ha én nem tudok szeretni, akkor nincs békességem. Mert a szeretetnek a gyümölcse a békesség. Ha nincs szeretet én bennem, nem vagyok béketűrő. Ha nincs szeretet én bennem, akkor nincs önmegtartóztatásom, vagy jóságom, szívességem, szelídségem, mértékletességem, akkor én lényegében kiborulok. És az borul ki belőlem, ami bennem rossz. mert nem tudtam leborulni, és kérni a Szentléleknek az áldását, hogy adja a szeretetet, mert ennek a szeretetnek a gyümölcse az, ami békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség és mértékletesség. Az, aki a lélek gyümölcsét termi, csak az számíthat arra, hogy karizmákat, lelki ajándékokat kap. Pál apostol nagyon sok ilyen lelki ajándékot felsorol, nagyon sokat nem. A lelki ajándékok azok rendkívül sokfélék. Ezek az új embernek, a Szentlélek által bennem megszületett új embernek a megnyilvánulási formái. És ezek a megnyilvánulási formák nagyon sokfélék. Lehet, hogy valaki a tanítás ajándékát kapta, lehet, hogy valaki olyan talentumot kapott, hiszen a talentumok is tulajdonképpen ilyen lelki ajándékok, hogy szépen tud énekelni, nagyszerű hallása van, nagyszerűen tudja az igét szólni, nagyszerűen tud cselekedni a másokért valamit, de nagyon hétköznapiak is lehetnek ezek a lelki ajándékok, mert ez úgy van az életben is, hogy ezeknek a hétköznapi lelki ajándékoknak vagyunk mi igazán a koldusai. Gondoljuk végig, hogyha van egy nagyon bonyolult gépen, mondjuk egy gépkocsin, és hogyha éppen egy csavar vagy egy alátét hiányzik, az éppen úgy tönkreteszi az autót, mint hogyha mondjuk az egész motor hiányozna, vagy az egész hajtómű hiányozna, vagy egy kerék hiányozna a kocsiról. Az életünk is így van. Az élet apróságokon múlik. A mi életünk lényegében apró pici dolgoknak az összege. Ebben mutatkozik meg az öröm, a béketűrés, a szívesség, a jóság, a hűség, a szelídség, a mértékletesség. Vegyünk csak egyet ebből, a szelídséget mondjuk. A szelídség az tulajdonképpen

emberért, itt a Földön élő ember vagyok. Ez tulajdonképpen a kereszténység. A kereszténység nem csupán azt jelenti, hogy én eljárok templomba, vagy néha imádkozni szoktam már amikor. Nem is azt jelenti, hogy a Biblia mellett kardoskodom, nem is azt jelenti, hogy az egyház dogmáit elfogadom, hanem azt jelenti, hogy én ember vagyok, úgy nagybetűvel írva, hogy Isten megteremtett engem. De ez hozzátartozik az öröm, a békesség, a béketűrés, a szívesség, a jóság, a hűség, a szelídség, vagyis a szeretetnek minden gyümölcse. Ezért egyes szám, hogy a lélek gyümölcse a szeretet, és ez a szeretetnek millió arca van. Az is szeretet, ha meg tudok valakit hallgatni, akinek éppen gondja van. Nagyon sokszor ezt meg lehet figyelni, hogyha valakit figyelmesen végighallgatok a gondjában, akkor a gond elmesélésében, elmondásával félig a megoldás is megtalálja ez az ember. A szeretet a meghallgatni tudás ebben az esetben. De a szeretet lehet az, hogy béketűrés. Van, amikor olyan helyzet van, hogy vissza kellene ütni. Az embernek viszket a tenyere, hogy na, ezt meg kell torolni. Az eszünk még meg is találja hozzá a megfelelő ideológiát, mert a mi eszünk ezt nagyon nagyszerűen tudja. Igenis, meg kell torolni azért, mert hogyha ezt nem teszed, akkor a másik elszemtelenedik, és akkor mi lesz a világgal? És akkor mi akarunk beülni az Isten ítélőszékébe, ki akarjuk osztani az ügyeletes pofonokat. És elfelejtjük, hogy mi rongálódunk. Hiszen az ember életének egy nagyon fontos része az, hogy béketűrő vagyok. Azután ott van a hűség. Hova tovább már a bolond embert tartják ma a mai világban hűségesnek? Pedig a hűség nélkül az élet nem állhat meg. Nagyon sokszor a szeretetünket erre a hűségre kell átváltani. Nagyon sokszor a szeretet azt mutatja meg, hogy ez a hűség mindennél fontosabb a mi életünkben. Hiszen a hűség összeköt. És ahogy mondtam, a mai életünk szétesik, mint az oldott vesszőkéve, és egyenként széttör bennünket az élet. De ha megnézzük most, hogy a szeretetnek, vagyis a lélek gyümölcsének milyen fontos szerepe van a karizmákban, akkor rögtön látjuk, hiszen a karizmák feladatok. A karizmák tulajdonképpen azok, hogy Istentől kaptunk képességeket, ezek a talentumok, ezek még önmagukban nem karizmák, hanem hogyha mi átadjuk magunkat a Szentlélek hatására, megszületik bennünk az új ember, ezt mondjuk átadásnak, és belső indítékainkban, motivumainkban változunk, akkor történik egy érdekes csoda. Azok a képességeink, amik bennünk szunnyadnak, elkezdnek kamatozni, de nem akárhogy. Úgy kezdenek kamatozni, hogy amit Istentől kaptam, abban rájövök arra, hogy egy feladat van belerejtve. Ha én mondjuk tanítani tudok, mint tanárember, akkor rájövök arra, hogy ez a képesség, hogy tanítani tudok, ez a diákjaimért van. És elkezdem kamatoztatni, és elkezdek tanítani. És akkor a diákjaim rájönnek arra, hogy az én képességemen keresztül, amit Istentől kaptam, Isten őket áldja meg. Tehát a lelki ajándék az arra való, hogy a szeretet arra indítson, hogy amim van, ami az én lelkemben van, létezik, amire képességeim vannak, amire talentumokat kaptam Jézus példázata szerint, azt a másokért kamatoztatni tudjam. Ezért mondtam azt, hogy a keresztény ember tulajdonképpen másokért itt élő ember. Ezért mondtam azt, hogy a kereszténység az tulajdonképpen nem más, mint a másokért élés művészete. És akkor nagyon érdekes módon a másik ember elkezd Istennel kapcsolatba jutni. Tehát az én képességem tulajdonképpen hasonlít egy villanydróthoz, ami összekapcsolja a másik embert azon keresztül, hogy valami jót kap tőlem, mert kapja az örömet, a békét, a béketűrést, a szívességet és jóságot úgy, hogy valami hasznos dolgot kap,
valamit, amit használni tud, valami, ami hiányzik az ő életéből,

0: És ezt a hiányt pótolja a Szentlélek az én képességeimen keresztül, rádöbben arra, hogy mi is tulajdonképpen a szeretet titka. Lényegében egy ember háromféleképpen lehet kapcsolatban egy másik emberrel. És ezt azért fontos tudni, mert kapcsolatok nélkül ember nincs. Ezt a háromféle kapcsolatot latin szavakkal így lehetne mondani. Vannak emberek, akik úgy gondolják, hogy a másik ember azért van, hogy legyőzzem. Ez a kontraegzisztencia álláspontja. Én azért élek, hogy érvényesítsem magamat, ezt úgy lehet, hogy a másik embert agyakba döngölöm. Igen, ám csak ez nem szokott bejönni, mert az agyakba döngölt másik, az ki kell úgy, mint a mag. És sokkal erősebben. Hogyha egy gaznak csak a hegyét csipem le, akkor a gaz egyre erősebb gyökeret ereszt. A kontraegzisztenciára hamarosan rájön az ember, hogy ez az út járhatatlan, még akkor is, hogyha én szeretném azt, hogy a másikat agyakba döngöljem, a másikat agyonütném. Ha én most címert rajzolnék, egy jó grafikus volnék, akkor rajzolnék a kontraegzisztencia emberének egy címert, egy nagyon szép pajzsot, talán még angyalokat is rajzolnék melléje, és a címer pajzsában belerajzolnék egy öklöt. Ez az ököl embere, aki le akar ütni másokat. Annak idején még diák voltam egyszer, egy ilyen bemutatkozó látogatáson a gimnáziumban jött Pap László, ma már stadiont neveztek el róla. És a nagyon érdekes mondat mai napig megmaradt bennem. Azt mondta, fiúk, nincs olyan erős ember, akit le ne ütnének. Azt mondja, én már csak erős vagyok és jó boxoló. Történt, hogy az edzésről jöttem, és a rendőrök kétségbe esve vérző fejjel jöttek, hogy a kocsmai verekedésben megverték őket, jöjjek már segíteni. Bementem a kocsmába, és az első részeg úgy lecsapott, hogy így még kiütni nem ütöttek ki soha engem. Ez a kontraegzisztencia emberének az első tanulsága. Van egy másik féle álláspont is, ez a koegzisztencia álláspontja. Ez a békés egymás mellettérzésnek szoktuk mondani a koegzisztenciát magyarul. Ha ennek is címert rajzolnék, ennek is egy nagyon szép címert tudnék rajzolni, megint angyalokkal, madarakkal és mindennel, de ebbe a címerbe egy patika mérleget rajzolnék. A koegzisztencia embere az olyan ember, hogy vannak követelmények, amiket követel az élet tőlem, és van, amit sajnos nekem kell adni. És akkor vagyok boldog, hogy egy kicsit többet kapok, mint amit adok. A koegzisztencia embere ezért a három lépés távolságok embere lesz. És ez az álláspont talán jó arra, hogy durva szabálytalanságok nem történnek az én életemben, vagy én se követek el ilyen, csak egyedül maradok. Három lépés távolságra a többitől. És ha van kínszenvedés a 21. századi életben, akkor ez a három lépés távolság kínszenvedése. De van egy harmadik viszony is, ahogy viszonyulhatok az emberhez. És erre a harmadik viszonyra tanít a Szentlélek. Ez nem a kontraegzisztencia, nem a koegzisztencia, hanem így mondhatom latin szóval a proegzisztencia. Amikor kezdek élni a másik emberért. De erre csak a szeretet képesít. És a szeretet csak a lélek gyümölcse lehet. Csak ebben a szeretetben valósulhatnak meg a karizmáim, azok a lelki ajándékok, amiket átadtam a talentumaimból Istennek. És ez a proegzisztencia az, ami a Szentlélek által a keresztény embernek adott egyedüli, biztos és jó életforma. Ennek is rajzolnék egy címert, nem patika mérleget és nem öklöt tennék, hanem egy kiterjesztett kart, amely várja a másik embert. A Szentlélekről beszéltünk, és mégis mindig rólunk volt szó. A Szentlélek azért titokzatos a Bibliában, mert ez a Szentlélek nem önmagáról beszél az Isten kinyilatkoztatásában, hanem rólunk szól. És ez a rólunk szóló Szentlélek tulajdonképpen az a valaki, aki engem emberül megtanít élni. Ott fejezem be, ahol elkezdtem. Azt mondtam, hogy a Szent Háromság az egy titok. Hogy lehet, hogy egy és három? Miért van az, hogy Istennek három felén forduló arca van? Azért, mert ezt az Istent nem nekem kell felfedezni, talán valami palomárhegyi csodálatos teleszkóp segítségével, hanem ez az Isten közelít hozzám. Az Atya eltervezte az életem, és ezért az életemben nincs véletlen. Jézus meghalt értem a Golgotán, nem azért, mert megérdemeltem, hanem azért, mert szeret. De ehhez ezt a szeretetet el kell sajátítani. Ezért Jézus elküldte a Szent Lelket, a harmadik isteni szemét, aki bennem a szeretetet érvényre juttatja. Úgy, hogy gyümölcsözni kezd, teremni kezd az életem. Szeretet teremni kezd örömet, békét, béketűrés, szívességet, jóságot, hűséget, szelítséget, mértékletességet, és így végre az leszek, aki szeretnék lenni ember. És én arra kérem Istent, és önöket is, hogy azt a Szent Lelket, ami ott kopogtat most is az önök szíve ajtaján, azt ne zavarják el. Megéri, hogyha befogadják, hogy emberek legyünk igazán. Mert a 21. században ez a legnagyobb szükséglet, embernek lenni. El segítsen Isten engem is, önöket is, az ő végtelen kegyelméből. Amen.
1: Bibliai alapelvek című sorozatunk mai adását hallották.

0: Közel 2000 év múlt el azóta, hogy a kereszténység alapítói munkájukat befejezték. Az apostolok szolgálata, Krisztusért hozott áldozataik története azonban még mindig hatással van a ma élő utódaikra, és inspiráló erő, követendő példa a számukra. Műsorunk Ellen Gould White az Apostolok története című könyve alapján készült.
1: A lélek adománya. Amikor Jézus tanítványainak a Szent Lelket megígérte, tanítói működésének befejezéséhez közeledett. Ott állt a kereszt árnyékában, teljesen tudatában a bűnteher súlyának, amelyet ő neki, mint bűnhordozónak kellett viselnie. Mielőtt azonban feláldozta magát, kioktatta tanítványait a legfontosabb, legtökéletesebb adomány felől, amelyet követőinek adni akart. Olyan adományról, amely kegyelmének határtalan segélyforrását tárja fel előttük. És én kérem az atyát, és más vigasztalót ad néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Az igazságnak ama lelkét, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt és nem ismeri őt. De ti ismeritek őt, mert nálatok lakik és bennetek marad. János 14:16-17. Az üdvözítő ezzel utalt a jövőre, amikor eljön a Szentlélek földi képviselőjeként, hogy hatalmas munkát végezzen. Annak a sok rossznak és gonoszságnak, amely évszázadokon áthalmozódott fel, az ember ezentúl a Szentlélek isteni ereje által állhat ellen. Mit eredményezett a Szentlélek pünkösd napi kiárasztása? A feltámadt üdvözítőről szóló örömhír eljutott az akkor lakott világ legszélső határáig, és mialatt a tanítványok a megváltó kegyelem üzenetét hirdették, hatása alatt lelkek tértek meg. Mindenfelől özönlöttek a hívők a gyülekezetbe, a hűtlenek újból megtértek. A bűnösök egyesültek a hívőkkel, és keresték a drága gyöngyöt. Az evangélium sok elkeseredett ellensége védelmezőjévé vált. A profécia beteljesedett.

minden keresztény felismerte testvérében az isteni szeretet és jóindulat megnyilvánulását. Egyetlen cél foglalkoztatta őket, amely minden mást háttérbe szorított. Egyetlen igyekezetük az volt, hogy Jézus Krisztus jellemét kinyilatkoztassák, és országa építésén dolgozzanak. És az apostolok nagy erővel tesznek vala bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról, és nagy kegyelem vala mindnyájukon. Munkájuk folytán kiváló férfiak is csatlakoztak a gyülekezethez, akik az igazság elfogadása után életüket arra szentelték, hogy másoknak is elvigyék azt a reményt, amely szívüket békével és örömmel töltötte meg. Fenyegetések sem tudták visszatartani vagy megfélemlíteni őket. Az Úr szólt általuk, és miközben egyik helyről a másikra mentek, hirdették az evangéliumot a szegényeknek. Az isteni kegyelem csodái váltak valóra mindenfelé. Ilyen hatalmas munkát végez Isten, ha emberek átengedik magukat lelke uralmának. A Szentlélek ígérete nem korlátozódik sem korra, sem fajra. Krisztus kijelentette, hogy lelke szent befolyásában követői a világ végezetéig részesülnek. Kezdve pünkösd napjától mind a mai napig, elküldte a vigasztalót mindazoknak, akik Jézus Krisztust elfogadták üdvözítőjüknek. Eljött a Szentlélek, mint tanácsadó, megszentelő, vezető és tanú. Minél szorosabb összeköttetésben éltek a hívők Istennel, annál világosabban és erőteljesebben tettek bizonyságot megváltójuk szeretetéről és megmentő kegyelméről. Férfiak és nők, akik az üldöztetés és próbatétel hosszú évszázadai alatt a lélek segítségét nagy mértékben élvezték, jelként és csodaként álltak a világ előtt. Angyalok és emberek előtt bizonyították be a megváltó szeretet átformáló hatalmát.

amikor jövőnk sötétnek és nyugtalanítónak látszik, vagy elhagyatottnak és gyámoltalannak érezzük magunkat, akkor a Szentlélek hitben elmondott imáinkra megvigasztalja szívünket. Nem döntő bizonyíték a kereszténységünknek, ha rendkívüli körülmények között mutatunk nagy lelkesedést. A megszentelődés és szent élet nem elragadtatásból áll, hanem azt jelenti, hogy akaratunkat teljesen Istennek adjuk át, hogy benne bízunk minden kísértésben, úgy a sötét, mint a fényes napokban. Azt is jelenti, hogy hitben járunk minden körülmények között, rendíthetetlen bizalommal támaszkodunk reá, és megnyugszunk szeretetében. Nem szükséges magyaráznunk a Szentlélek miben létét. Jézus azt mondja, ő a vigasztaló, az igazságnak lelke, aki az Atyától származik. Világosan kijelenti továbbá, hogy a Szentlélek, miközben az embereket minden igazságra elvezeti, nem ő magától szól. János 15.26, 16.13. A Szentlélek lényege titok. Emberek nem fejthetik meg, mert Isten nem nyilatkoztatta ki előttük. A kutatásra hajlamos elmék összehozhatnak Biblia szövegeket, és alapul vehetik emberi magyarázataikhoz, de az ilyen nézetek elfogadása nem fejlesztheti a gyülekezetet. Jézus a Szentlélek hivatását e szavakkal vázolja. És az, amikor eljő, megfeddi, oktatja a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. A Szentlélek meggyőz a bűnről. Ha a bűnös átadja magát a lélek megelevenítő befolyásának, akkor megtérésre jut, és felismeri az isteni követelmények iránti engedelmesség fontosságát. A megtérő bűnösnek, aki éhezi és szomjúhozza az igazságot, a Szentlélek kinyilatkoztatja Isten bárányát, aki hordozza a világ bűneit. Az enyémből vesz és megjelenti néktek, mondta Jézus. Az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek. A Szent Lelket Isten adta megújító erőként, hogy hathatóssá tegye a megváltó halála által szerzett üdvösséget. Igyekszik az emberek figyelmét állandóan arra a nagy áldozatra irányítani, amelyet Krisztus hozott a Golgotai kereszten. Bemutatja Isten szeretetét a világ előtt, és a bűneiről meggyőzött lélek számára hozzáférhetővé teszi a Szentírás értékeit. Az elvezérel majd titeket minden igazságra, jelentette ki az üdvözítő.

a korai és késői eső jelképében, ahogyan az eső keleten a magvetés, illetve az aratás időszakában hullott a földre, a zsidó proféták az isteni kegyelem különleges megnyilatkozásait jövendölték Isten gyülekezete számára. A lélek kiárasztása az apostolok napjaiban a korai esőt jelképezte, amely dicső eredményeket érlelt. A lélek jelenléte az igaz egyházban az idők végezetéig érezhető lesz. A lelki kegyelem rendkívüli kiárasztását viszont arra az időpontra ígérte Isten, amely megelőzi a világ aratásának befejezését, előkészíti a gyülekezetet Jézus eljövetelére. Az írás a lélek áldásának kiárasztását a késői esőhöz hasonlítja, és ezért az erőtöbletért könyörögjenek a keresztények az aratás urához a késői eső idején. Erre az Úr villámlást szerez és zápor esőt ad nékik. Elküldi nektek az esőt, a korai és késői esőt. Zakariás 10.1, Jóel 2.23. Ha azonban Isten egyháza tagjainak jelenleg nincs élő összeköttetésük a lelki növekedés forrásával, akkor nem készülnek fel az aratás idejére. Ha nem tartják lámpásukat készenlétben, akkor a rendkívüli szükség idején nem részesülnek a kegyelem nagyobb mértékében. Csak azok lesznek képesek ezt az erőt napi szükségletükhöz és tehetségükhöz mérten felhasználni, akik a kegyelmi forrás állandó és újabb áldásaiban részesülnek. Ahelyett, hogy az eljövendő időkre várakoznának, amely őket csoda által ruházza fel a lelki erő rendkívüli mértékével, adják át magukat, hogy Isten átformálhassa és hasznos edényekké tegye őket. Naponta megragadnak minden alkalmat a szolgálatra, és ezzel tesznek bizonyságot a Mesterről, bárhol legyenek, akár az otthon szerény munkakörében, vagy a nyilvánosság előtt. Földi életében még Krisztus is naponként kérte Atyától a szükséges kegyelmet, és csak az Atyával töltött együttlét után ment másokat áldani és erősíteni. Ismeri azok szükségletét, akik gyengeségük ellenére, a bűnnel és kísértésekkel telt világban élve, égnek a vágytól, hogy ő neki szolgálhassanak. Tudja, hogy azok a követek, akiket szétküld, gyenge és tévejgő emberek. Azonban mindenkinek, aki teljesen átadja magát, isteni segítségét ígéri. Példája bizonyítja, hogy a mélységes hitből fakadó komoly és álhatatos könyörgés, valamint az Isten művéhez való teljes ragaszkodás és odaadás a Szentlélek segítségét eredményezi minden ember részére a bűnnel vívott harcában. Ha az evangélium hírnökei megújítják odaszentelési fogadalmukat, az Úr napról napra újra megajándékozza őket, lelke megelevenítő és megszentelő jelenlétével. Minden napi kötelességük teljesítését azzal a biztos tudattal kezdik meg, hogy a Szentlélek láthatatlan jelenléte teszi őket Isten munkatársaivá.

Ellen Gould White az Apostolok története című könyvéből hallottak részletet. Az apostoli korszak óta napjainkig sosem szünetelt Isten templomának építése. Az Úr megőrizte egyházát az évszázadokon át tartó üldözések, harcok és sötétség közepette. Jézus nem hagyja el gyülekezetét a világ végezetét.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Imádkozzunk komolyan a Szentlélek kitöltéséért. A mai ige János evangéliuma 14:16-17. vers. És én kérem az Atyát, és más vígasztalót ad néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Az igazságnak ama lelkét, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt és nem ismeri őt, de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik és bennetek marad. Gondolatok az ígéről. Imádkozzunk olyan komolyan a Szentlélek kitöltéséért, ahogy a tanítványok imádkoztak pünkösd napján. Ha nekik szükségük volt reá abban az időben, nekünk még inkább szükségünk van reá ma. A Szentléleknek az egyházra való kitöltésére eljövendő eseményként tekintünk, de az egyház kiváltsága, hogy már most rendelkezzen vele. Az Úr várja, hogy kéréseinket juttassuk a trónhoz. Keresd, imádkozz érte, higgy benne. Szükségünk van rá, és a menny várja, hogy adhassa. Pünkösd napjától mind a mai napig is elküldte a vigasztalót mindazoknak, akik életüket Krisztus szolgálatára szentelték. Mindazokhoz, akik Krisztust elfogadták üdvözítőjüknek, eljött a Szentlélek, mint tanácsadó, megszentelő, vezető és tanú. Minél szorosabb összeköttetésben éltek a hívők Istennel, annál világosabban és erőteljesebben tettek bizonyságot megváltójuk szeretetéről és megmentő kegyelméről. Férfiak és nők, akik az üldöztetés és próbatétel hosszú évszázadai alatt a lélek segítségét nagy mértékben élvezték, jelként és csodaként álltak a világ előtt, angyalok és emberek előtt bizonyították be a megváltó szeretet átformáló hatalmát, mert megjelent bennük a lélek gyümölcse. A szeretet, az öröm, a békesség, a béketűrés, a szívesség, a jóság, a hűség, a szelídség és a mértékletesség. Magyar nyelvű istentisztelet Londonban pünköstkor. Ma pünköstkor újra magyar nyelvű istentisztelet van Londonban is. Május 24-én vasárnap 15 órától a nemrégiben újraindult angliai magyar evangélikus gyülekezetben Mesterházi Balázs lelkész szolgál. Az alkalomnak a Szent György német evangélikus templom ad helyet, az istentiszteletet szeretett vendég követi. Még tart a jelentkezés a pünkösdi teológiai főiskola képzéseire. Május 31-éig még van lehetőség jelentkezni a pünkösdi teológiai főiskola képzéseire, mely két hiánypótló szakirányú továbbképzéssel is bővül. A jelentkezés folyamata egyszerű és gyors, akinek kérdések merülnek fel, keresse bátran a főiskola munkatársait, szívesen segítenek a választásban. Az időjárásról: pünkösdre érkezett a nyári meleg. Ma vasárnap sok napsütés várható felhőkkel, esőkre kicsi az esély, északias a szél és már 25-30 fokunk van. Hétfőn sok napsütés ígérkezik a felhőkkel, és inkább száraz idő. Az északi szél mellett 26-31 fokra nő a csúcs.
0: Híreinket hallották.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünk e törekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Üdvözlöm kedves hallgatóinkat! Önök a testi-lelki jólétünk heti műsorát hallják. Engem Gondi Györgynek hívnak, ennek a műsornak a rovatvezetője, akkreditált fitoterapeuta, ebből van államvizsgám, ezt azért tartottam fontosnak most elmondani, mert nem akármilyen helyen vagyunk, és pedig a CVAK Unikum Múzeum és bemutató termeit fogjuk virtuálisan végigjárni, és bemutatni a kedves hallgatóknak. Beszélgető partnerünk Szájvér Jernő úr, a CVAK Unikum társaságnak a protokoll vezetője. Szájvér úr, néhány mondatban bemutatkozna a kedves hallgatóknak, vagy mióta dolgozik itt?
1: Igen, üdvözlöm a hallgatókat. Én 1998 májusa óta dolgozom itt a CVAK Unikumnál, és az Unikumház vezetője 12 éve vagyok. Ez a helyszín, ahol most vagyunk, ez az Unikumház, a CVAK család és az Unikum történetét bemutató intézmény.
0: Elkezdenénk akkor a sétánkat, felsétáltunk az első emeletre, és benn vagyunk a múzeumnak az előterében. Mi az, amit itt tud mondani a kedves hallgatóknak, hogy mi az, amit itt először látunk?
1: A múzeumokba betérve a látogatók először egy filmben ismerkedhetnek meg a CVAK család és az Unikum történetével, máshol nem látható felvételeken követhetik nyomon az elmúlt 230 évét a családnak, illetve az Unikum történetének. Ezt követően a múzeumban nézhetik meg a tálatunkat, különböző vitrinekben található tárgyak és személyes relikviák segítségével ismerhetik meg jobban a család és a cég történetét, ami 1790-ben indul II. Józseffel, osztrák császár és magyar király komoly gyomorbántalmakkal küszködött, és az ő udvari orvosa, dr. CVAK készített számára egy italt, amiben a legendák szerint, amikor belekóstolt az uralkodó, ezt mondta, hogy dr. CVAK, das ist ein Unikum. Ez, ahogy említettem, 1790-ben történt, viszont a nagy közönség számára 50 évvel később, 1840-ben vált elérhetővé az ital, ugyanis CVAK József, aki Battalaugból, Morvaországból költözött Budapestre, ekkor alapította meg az első gyárát a belvárosban, az Erzsébet téren, és itt kezdte el készíteni kis mennyiségben az Unikumot, és már a nagy közönség számára is elérhetővé tette ezt az italt.
0: Mikor lett copyright a CVAK Unikum? Tehát, mert hát az, hogy Unikum, ezek szerint akkor bárki tudott gyártani Unikum néven üdítő italt, illetve valamilyen gyógyhatású italt. Mikor tudatosodott a CVAK család, vagy na akkor ez a miénk?
1: 1883-ban védjegyeztették az italt és a receptjét, ekkortól vált védett itallá, tehát innentől kezdve a recept és a palack, a név és az egyéb szimbólumok, amiket az Unikumon használnak, akkortól lett levédve.
0: Menjünk kicsit akkor végig a múzeumon. Itt a tárlóban mi az, ami látható, itt, hogyha jól látom, akkor van az első világháborús, illetve a második világháborús emlékek, illetve háborúra emlékeztető tárgyak. De mit akarnak ezek?
1: Igen, hát az, ahogy említettem, 1790-től indul a történet, egészen eddig a korig visszamenőleg mindenféle relikviák és fotók segítségével tudjuk nyomon követni a család és a cég történetét. A mostani generáció, aki képviselik a CVAK Unikumot, ők a hatodik generáció képviselői, CVAK Sándor és CVAK Izabella. Az ő felmenőik, ugye CVAK József volt az első, aki a gyáralapító volt 1840-től, az ő egyetlen fotója látható a múzeumban, és a generációváltások során végig lehet követni CVAK József fiának, CVAK Lajosnak a történetét, majd ezt követően az ő két fia, öt gyermeke volt egyébként CVAK Lajosnak, de a két fia, János és Béla vette át tőle a stafétát, a cég vezetését, az Unikum továbbvitelét. Ekkor írjuk a 19. század vége, 20. század elejét, és ez egészen a II. Világháborúig zajlott a cégnek a sikertörténete, és törés ebben az időszakban következett be a cég életében, ugyanis a II. Világháborúban komoly bombatalálatok érték a gyár épületét. A család a világháború lezárását követően igyekezett helyreállítani a gyár épületét, azonban 1948-ban államosították a gyárat. A család egyik része, Cvak János és a fia Cvak Péter, ők Amerikába menekültek. Cvak Béla egy rövid ideig a gyárban maradt alkalmazottként, azonban később pásztóra kitelepítették őket az államhatalom, és amikor erre lehetőség volt, akkor ők viszont Olaszországba menekültek, így sajnos a család mindkét ága külföldön élt a továbbiakban. A gyárépület megmaradt, továbbra is unikumot készítettek ebben a gyárépületben, viszont egy hamis recept alapján, amit Cvak Béla adott át az akkori gyárvezetés számára, az eredeti receptet pedig Cvak János vitte magával Amerikába.
0: Itt egy kérdésem lenne, a kommunista érára mentünk vissza a Kádár rendszerbe, akkor is lehetett kapni unikumot, és meglehetősen jó volt. Tehát én azért úgy emlékszem annak a ízére, és annak is volt valamilyen gyógyhatása. Mennyiben különbözik, amennyiben ez publikus? Mennyiben különbözik ez a recept, amit itt a Kádár rendszerben hoztak forgalomba, attól a receptől, ami Olaszországba került forgalomba?
1: Cvak Béla, ugye az akkori kommunista gyárvezetés számára egy hamis receptet adott át, amiben az arányokat megváltoztatta, illetve kivett bizonyos gyógynövényeket ebből az italból. Aztán később persze a tervgazdálkodás miatt is ugye alacsony volt Magyarországnak a devizakészlete, és ebből ugye nem tudtak nyugatról gyógynövényeket megvásárolni, tehát bizonyos más gyógynövényekkel próbálták pótolni az ital összetételét. Nem volt egyébként rossz ez az ital, maga Cvak Péter is azt mondta egyébként, amikor megkóstolta ezt a szocialista vagy kommunista unikumot, viszont nem volt az eredeti, tehát nem az eredeti recept alapján készült. Ezt ő maga hozta haza 1987-88 tájéken, amikor is ugye visszavásárolta részben a céget, aztán később, amikor erre lehetőség volt, akkor az állami részt is kivásárolta, és akkor alapították meg a Cvak Unikum részvénytársaságot.
0: Tehát akkor azért elképzelhető, hogy Ferenc József erre az unikumra is elmondta volna, hogy das ist eine Unikum?
1: Pontosítom, II. Józsefről beszélünk, ugye ő volt az, aki az ital névadójává vált ezzel, hogy a gyomormántalmaira készült italt megkóstolta. Hát furcsa kérdés, elképzelhető, hogy erre is azt mondta volna, viszont tudjuk, hogy ez nem az eredeti ital volt.
0: Ahogy itt sétálunk a tárlók mellett, itt középen található egy íróasztal egy fantasztikusan csodálatos mechanikus írógéppel. Mit lehet erről tudni, erről az íróasztalról?
1: Csodálatos módon ez a Cvak János íróasztala volt és megmenekült, tehát nem csak a II. Világháború viszontagságait, hanem a szocialista időszakot is átvészelte, és ezt a látogatók számára elérhetővé, láthatóvá tesszük. Olyannyira, hogy az íróasztalon egy telefonkészüléket is kihelyeztünk, egy tárcsás telefonkészüléket, amelynek a hívószámait, hogyha felhívják a látogatóink, akkor a Cvak család tolmácsolásában még további érdekes történeteket, sztorikat tudhatnak meg, hogy ismerhetnek meg a látogatóink.
0: Kérem szépen, ossza meg ezt a hívószámot a kedves hallgatókkal.
1: Hát én például a 3-as hívószámot javasolnám minden látogatónak, hogy azt próbálják ki. Ez egy mozaik szó, ENR látható a telefonkönyvünkben, és ez a mozaik szó az édesapám néz rám. Cvak Péter úr meséli az édesapjával kapcsolatos történeteket, ő nagyon tisztelte, nagyon kedvelte az édesapját, és ezt meséli a látogatók számára, hogy ő ezt
0: tehát akkor pontosítsuk, előveszem a kis rádiótelefonomat, és beleírom a 3-as számot, belenyomom, és akkor a Cvak...
1: Nem, az asztalon lévő telefonkészüléket ja, kell használni, és azt a hívó számot, ami ugye kint van a telefonkönyvben, és a tárcsás telefonba kell tárcsázni, és akkor akkor válik hallhatóvá Cvak Péter.
0: Tehát, kedves hallgatóink, aki elfárad ide a múzeumban, oda megy a Szvak családnak az íróasztalához, az ott lévő telefonon tárcsázza a hármas számot, és érdekes történetet fog hallgatni. Mi az, amivel még tudnak kedveskedni a hallgatóknak? Van még más karakter is, amihez fűződik?
1: Például Sándor és Izabella is mesél történeteket a gyerekkorukról.
0: Az a hányas szám?
1: Az az egyes, meg a kettes, illetve a, ha jól emlékszem, akkor a hetes, meg a nyolcas hívó szám azok, amik Sándor és Izabella történetét meséli.
0: Ez egészen fantasztikus. Ahogy szétnézünk itt a múzeumban, látunk egy csodálatos galériát üvegvitrinekkel. Mik vannak ezek a vitrinekben?
1: Az is egy büszkeségünk, ugyanis tudomásunk szerint Európa egyik legnagyobb mini palack gyűjteményét láthatják a látogatóink. Ez 17 ezer darabot számlál, és ami a különlegessége, az az, hogy nincs két egyforma palack ezekben a vitrinekben. Lehet, hogy van két üveg unikum bent a vitrinben, de biztos, hogy picit a címke más egyik üvegen, mint a másikon. Természetesen ez nem mind a mi termékünk, ez a 17 ezer darab. Ez más konkurens cégeknek a termékei is láthatóak ezekben a vitrinekben. Földrészek szerint, illetve országok szerint van csoportosítva, és mindig bátorítjuk a látogatókat, hogy ezeket érdemes végignézni, hiszen különlegesebb, még különlegesebb figurák, például sakkfigurák, politikusoknak az arcképei láthatóak ezeken a mini palackokon. Tehát nem csak hagyományos üvegek, hanem egészen különleges formák is láthatóak.
0: Hát ez akkor elsősorban azokat a látogatókat fogja nagyon érdekelni, hogy például gyűjtik vagy gyűjtötték a mini üvegeket. Nekem szóval 140-180 mini üvegem van, ebből jó pár 30 évnél idősebb unikumos üveget rendelkezik az én gyűjteményem. Köszönjük szépen, sétáljunk tovább, menjünk le az udvarra a képzeletben, és hogyha kilépünk az udvarra, akkor baloldalt belépünk egy olyan helyiségbe, ahol valami egészen fantasztikus unikum illat van. Mit tud erről a helyiségről mondani?
1: Az még nem hangzott a riport során, hogy a gyárépületünk az 1892-ben épült, tehát most már 132 éves, és próbáltuk az eredeti állapotot helyreállítani, tehát 21-22 évvel ezelőtt, amikor az épületnek egy átfogó felújítása zajlott, akkor kerültek vissza a tornyok a Soroksár úti épületre, és akkor is próbáltuk az eredeti állapotot helyreállítani, ahol lehetett. És ebben a helyiségben, ahová belépünk, ez a régi lepáló helyisége, ezt eredeti felvételek alapján próbáltuk a korabeli állapotában helyreállítani, és ahogy belépünk ebbe a helyiségbe, valóban az unikum illata csapja meg az orrunkat, hiszen ebben az épületben zajlik mai napig is az unikumnak a gyártása, készítése. Ez egy folyamat, párhuzamosan zajlik a gyógynövényeknek a lepárlása és a kivonatolása, és ezt mutatjuk be, ezt meséljük el a látogatók számára, hogy hogyan is készül az unikum.
0: Amennyiben ez nem titok, vagy nem nagy titok, körülbelül hányféle gyógynövény tartalmaz egy félstampedli unikum?
1: Azt szoktuk mondani a látogatók számára, hogy több mint 40 féle gyógynövényből készül az ital. Ezért nem mondjuk, hogy pontosan mennyi, mert hogy mi sem tudjuk, hogy az a fűszer keverék, amelyet a család szerez be, hogy az hányféle összetevőből áll. Ezek a gyógynövények egyébként a világ minden tájáról érkeznek, tehát a többi összetevő, Mexikótól kezdve, Sri Lankán át, Egyiptom, és egy-két európai országból, természetesen ez a éghajlati adottságoktól függ, hogy mely országokból tudjuk beszerezni ezeket a gyógynövényeket. A recept az változatlan az ital első elkészülte óta, viszont a technológia az már modernizálódott, és sokkal modernebb eszközöket, gépeket használunk manapság.
0: Itt szemben látunk egy hatalmas tartályt és két oldalt, egy-egy kisebb rézett tartályt, ezt azért jegyeztem meg, hogy rézett tartályt, mert a háború alatt nem vitték el és nem olvasztották be lőszergyártáshoz. Ezek a berendezések még most is működőképesek?
1: Természetesen igen. Jelenleg nyugdíjazva vannak, tehát csak kiállítási tárgyként láthatóak a régi lepáló helyiségben, de ha szükség lenne rá, akkor a mai napig is egyébként üzemképesek lennének. Ezek több mint 100 esztendős lepáló berendezések.
0: Na most itt a helyiségben egészen fantasztikus unikum illat van, tehát nagyon-nagyon jól érzi magát az ember, aki ide bejön. Ez a gyógynövény illat, ez honnan jön?
1: A helység közepén egy nagy hordón láthatóak különböző fűszerek és gyógynövények, amik akár az unikum összetevői is lehetnek, de ezt elárulom a hallgatóknak, hogy van köztük olyan, ami természetesen nem az unikum összetevője. Például a mustármag is látható, és az nyilvánvalóan nem része az unikumnak.
0: Hát amit szeretnék elmondani a kedves hallgatóknak, hogy a gyógyszeriparnak, a gyógyszereinek a 70%-a növényi alapú, illetve szintetizált anyagok növényi gyógyhatásuknak a szintetizálásából jön elő, illetve kerülnek elő. De az, hogy ennyiféle egy új növényből tevődik össze az unikum, joggal feltételezhetjük, hogy komoly gyógyhatása van. Erről én tudok beszámolni, de ez egy másik előadás története a unikumnak a gyógyhatásáról. Hát sétáljunk itt tovább egy picit. Egy fantasztikusan nagy kivetítő tábla előtt állunk. Mi az, amit itt meg tud osztani a kedves hallgatókkal?
1: Ezen a táblán az unikum gyártási folyamatát mutatjuk be a látogatók számára. Itt ismerhetik meg a folyamatok egyes lépéseit. Kezdve onnantól, hogy a gyógynövények beérkeznek a gyárba, 6-számjegyű kóddal ellátott zsákokban érkeznek. Ez azért van, hogy ne tudják beazonosítani, hogyha esetleg illetéktelenek kezébe kerülnének ezek a gyógynövények. És ugye említettem, egy lepárlás és kivonatolási folyamaton megy keresztül.
0: Tehát ez a sorszámozás, ez már a titkosításnak az egyik alapelve.
1: Így van, egészen pontosan így van. És a gyógynövénynek egy részét lepároljuk, ami egy meleg eljárás, ugye már nem beszéltünk a lepárló berendezésről, egy modernebb és nagyobb kapacitású lepárló berendezést használunk ebben az épületben, és közben a gyógynövénynek másik részét pedig kivonatoljuk, ami egy hideg eljárás. Ez azt jelenti, hogy áztatjuk alkohol és lágyított víz keverékében a gyógynövényeket. Ebből lesz egy kivonatunk, a lepárlás során készült ital pedig a párlatunk. Ezt a két folyadékot összeöntjük, a párlatot és a kivonatot, ezt mi úgy nevezzük, hogy mix. Gyakorlatilag ez már egy nyers unikumnak tekinthető.
0: Egy pár gondatban, ha ismertetni a hallgatókkal, hogy a lepárlás az tulajdonképpen a pálinka főzéshez hasonló technológia, hogy
1: teljesen hasonló, igen, a technológia. Hevítjük az alkohol és a lágyított víz keverékét, illetve ugye a gyógynövényeket betesszük ebbe a rézüstbe, és gyakorlatilag ebből készül a párlat.
0: Világos, és akkor a kivonatolás az mit jelent?
1: Ez pedig ugye hideg alkohol és lágyított víz keverékében áztatjuk, ezt egyébként a hallgatók számára talán úgy tudnám legjobban leírni, mint hogyha teát készítenének, ugye a teafüvet beleteszik a forró vízbe, csak mi nem forró vízbe vagy alkoholba tesszük, hanem hideg vízbe és alkoholba, és így áztatjuk körülbelül 2 napon keresztül a gyógynövényeket.
0: De egészen fantasztikus. És mi történik ezekkel a gyógynövényekkel utána, illetve a párlattal, illetve az ázat?
1: Igen.
0: Anyaggal. Mikor lehet meginni?
1: Hát maguta a gyógynövényeket, amiket a gyártás során használunk, ezek a gyártás követően, ez a macerátum, ez egy konténerbe kerül átfejtése, amit elszállítanak tőlünk, és biogázt készítenek belőle. Tehát a hulladék gazdálkodásunk az a leghatékonyabb, hiszen nem kidobjuk, hanem ezt is még hasznosítják.
0: Erre majd a végén térjünk rá, ez egy külön kérdésem lett volna majd, hogy akkor ez a mix ezt hogyan érlelődik, és mennyire érlelődik?
1: Igen. Tehát ez a nyers unikum, ami még cukrot nem tartalmaz, ez körülbelül 3 hónapon keresztül érlelődik töltyfahordóban. Ez fontos, hogy mi töltyfahordókat használunk lent a pincében, hiszen ez egy természetes közeg az ital számára, nem befolyásolja az ital ízét ez az érlelés. Összeérik szépen azok a gyógynövények, amik ugye alkotják az italt. Tehát körülbelül 3 hónapon keresztül érlelődik, utána egy nagy töltyfakádba átfejtjük az italt, cukrot adunk hozzá, beállítjuk az alkoholfokát, és újabb 3 hónapra szintén töltyfahordókba töltjük át az italt.
0: Hány fok alkoholfok tartalma?
1: Az unikumnak 40 fokos az alkohol tartalma. Az egyéb ízvariánsok, például az Unicum Silva, Unicum Barista, ezek már alacsonyabb alkoholfokúak, 34,5 fokosak az alkohol.
0: Hát egyenlőre maradjunk meg az Unicumnál, de majd egy kérdés lesz, hogy az Unicum Silva ez mit akar. Tehát akkor megtörtént a mixelés, megtörtént a kádva töltés, és megtörtént a kiszerelés.
1: Igen, cukrot, ugye cukrot hozzáadunk, beállítjuk az alkoholfokot, és újabb 3 hónapig érlelődik, tehát összesen körülbelül fél éven keresztül érlelődik az ital tölgyfordulóban, és ezt követően palackozzuk az italt a Dunaharaszti gyáregységünkben, ahová tartálykocsival szállítjuk ki az italt.
0: Fantasztikus. Történik-e még érlelés, illetve érlelődik maga a termék az üvegben, vagy ha már kiszerelték, akkor befejeződött az érlelődése?
1: Akkor már befejezetnek tekinthető, tehát a palacban további érés már nem zajlik.

0: haladjunk itt tovább. Lemehetünk a pincébe, meg
1: természetesen, igen, minden látogatók, aki eljön hozzánk ide a múzeumban, ez is a program része, tehát a pincébe is le tudunk menni, igen.
0: Hát, menjünk le ezen a szép nagy vaslétrőn. Húha, én ekkora hordókat még nem láttam. Ez hány literes?
1: A legnagyobb hordónk lent a pincében 16 ezer literes, több mint 16 ezer literes. Ebből viszonylag kevesebb van. Összességében több mint 500 hordó van lent a pincében, a legkisebb a 100 literes, de a közepes méretű hordóink is azért általában ilyen több ezer literesek.
0: Tehát ezekben a hordóban sorszámozottan érlelődik a félig kész termék, és ebbe válik kész terméké?
1: Így van.
0: Hát itt, ahogy megyünk tovább, itt ilyen aranyszínű hordókat látunk, ezek miről híresek?
1: Ezekben unikum szilva érlelődik. Ez az a termékünk, ami aszfalt szilva ágyon érlelt unikum. Körülbelül fél éven keresztül történik ez a

0: az érlelés, hogy ez a áztatás inkább az italnak, illetve az aszalszilvának, és ebből nagyon kellemes, nagyon jó gyümölcsös ízű ital készül, ez az Unicum Silva.
1: Ennek az Unicum Silvának ki a megteremtője, és ez hogyan született meg?
0: Ennek az a története, hogy hát most már lassan egy 15 évvel ezelőtt, 2012-ben debütált egyébként a termékünk, de ezt megelőzően vendéglátó helyeken kóstoltattuk az Unicumot aszalt szilvával, és nagyon jó visszajelzések voltak, hogy ez mennyire jó ízhatást ad, és onnan kezdett el gondolkodni a család abban, hogy hogyan is tudnának egy palacba elkészíteni azt az italt, ami az Unicum és az aszalt szilva elegyét alkotja.
1: De egy kicsit bontolgassuk akkor ezt a kérdést, mert magában a cvakféle unikumban, tehát az eredeti unikumban, ugye említette volt, hogy 40 féle gyógynövény van, ebben a szilva unikumban, ebben mennyiben változik a gyógynövények van?
0: Itt is az eredeti unikumot használjuk az érleléshez, hisz hogy az eredeti italt fejtjük rá az aszalt szilvára. Itt az aszalt szilva adja ezt a plusz ízt, azt az aszalt szilva, vagy szilvás ízhatást, tehát itt az arányokon nem változtatunk.
1: Tehát összegezzük, kedves hallgatóink, nyugodtan lehet fogyasztani az aszalt szilvás unikumot is, mert annak is hasonló gyógyhatása van. Köszönjük szépen a felvilágosítást, hát elhangzott az Unicum Silva, és még milyen új termékekkel tudnak kedveskedni a Unicum kedvelő családnak.
0: Bízom benne, hogy a két új termékünkkel is találkozott már a kedves fogyasztó, illetve rádióhallgató. Az egyik, ami a legújabb termékünk, ez az Unicum Barista. Ez kávé kivonattal együtt érlelt unikum. Ennek is van magyar vonatkozása, hiszen Bányai László sajnos már nem él, de ő vásárolt Kosztarikában kávéültetvényt, és ezt a kávét ezt tőle vásároljuk, és ettől a vállalkozástól, amit most Tóth Sándor visz tovább, és ebből a kávéból készítünk kivonatot, és ezzel együtt érleljük az italt. És egy másik termékünk, ami már egy pár éve kapható a piacon, ez az Unicum Reserva. Ez a jelenleg a prémium kategóriába sorolható termékünk. Ez a pincében található legnagyobb hordóban érlelt unikum, utána tokai aszkus hordóba érleljük, és a legvégén még palackozás előtt adunk hozzá egy pici tokai aszut, Cvak Izabella tokai pincészetéből, a dobogó pincészetből, és ez éppen az ő hordóikban érleljük az italt is. Ez a négy fajta ízvariáns kapható az unikumból.
1: Akkor összegezhetjük azzal az Unicum családot, hogy mind a négy variáns tartalmaz az eredeti Zvak doktor által kifejlesztett receptúrát. Így és van. Így megvan az a gyógyhatása, aminek II. József császárunk még egyszer mondja el nagyon kedves a hallgatóknak, hogy mit mondna?
0: Ő volt az, aki a legenda szerint azt mondta, amikor megkóstolta az italt, hogy Dr. Zvak, das ist ein Unicum.
1: Mi az, amit még tudunk mondani a hallgatóknak, illetve tud mondani a hallgatóknak, hogyha eljönnek ide a látogatóközpontba. Tehát például csoportokat is fogadnak?
0: Természetesen igen, és számukra a múzeumban is tudunk tálatvezetést tartani, és kedvezményes jegyárral tudnak belépni a múzeum területére. Ha busszal érkeznének, akkor a múzeum bejárata előtt biztosítunk számukra a megállási lehetőséget, és a túráink közül van egy normál túra, ahol az Unicumot, Unicum Silvát tudják megkóstolni, és a prémium túrán keretében lehet az Unicum Baristát és az Unicum Reservát is megkóstolni.
1: Körülbelül milyen költségvonzata van egy ilyen buszos túrának, mondjuk 30 fő, 20 fő?
0: A csoportos jegyárunk az most pillanatnyilag 3000 forint per fő. Ez a normál túránk és a prémium túrán pedig 4700 forint.
1: Bejelentkezik kell egy ilyen csoportos túrán, tehát vidékről tudnak jönni a kedves hallgatók?
0: Igen, javasoljuk, hogy telefonon vagy e-mailen az unikumház.hu weboldalon található elérhetőségeinken érdemes bejelentkezni, és akkor tudjuk biztosítani számukra a tárlatvezetést.
1: Hát akkor, hogyha jól értelmezem, illetve remélem, hogy jól értelmezem, itt egy egész napos programot tudnak tölteni a kedves hallgatók. Étkezési lehetőség?
0: Ha szükséges, akkor ezt is tudunk biztosítani. Maga a múzeumi program olyan másfél-két órát vesz igénybe. és abban a helyiségben, ahol most ülünk, ez az úgynevezett füves bárunk, ebben a helyiségben tudunk étkezési lehetőséget biztosítani a látogatóink számára, amennyiben ezt előzetesen egyeztetjük velük. És ha már itt megemlítettem ezt a helyiségünket, az úgynevezett füves bárunkat, akkor erről muszáj, hogy megemlítsem önöket a hallgatók számára, hogy itt olyan gyógy és fűszernövényeknek a kivonatát is megillatolhatják, vagy akár megkóstolhatják a bátrabbak is, illetve megnézhetik ezeket a gyógynövényeket, amik akár megint csak az unikum összetevői is lehetnek. Illetve ebben a helyiségben van egy üvegfal, és az üvegfal mögött ténylegesen azokat a fűszereket és gyógynövényeket láthatják, amiket viszont már az unikum készítéséhez használunk.
1: Itt a pult mögött egy egészen fantasztikus berendezés van. Ez a unikum gyártásnak egy valamilyen eszköze, vagy mi ez a csodálatos berendezés?
0: Annak tűnhet, viszont ez egy Roventa kávé főző, amit a családtól kaptunk, hiszen nagyon-nagyon sok tárgyat ajánlottak fel a múzeum számára, és ez a kávé főző is így került ebben a helységbe.
1: Üzemképes?
0: Sosem próbáltuk, viszont valószínűleg működőképes lenne, de ez egy nagyon-nagyon régi kávéfőző. Én magam nem is tudom egyébként, hogy ezt hogyan is kell használni tulajdonképpen.
1: Akkor ez mint kiállítási darab, ami szerepel. Ami viszont nem kiállítási darab, de itt a műsor felvétele közben megszámolgattam, olyan 10-12 jó nagy üveg van fönt a polcnak a tetején, illetve ilyen nagyon helyes karcsú kis üvegek különböző párlatokkal, szerintem párlatok. Ezek azok, amiből kóstolót tudnak venni a látogatók?
0: Hát akár ebből is lehet. Ebben a helységben viszont csak a rendezvényekre bejelentkezett vendégeinket tudjuk fogadni. És itt például olyan italkóstolókat, italbemutatókat szoktunk tartani, amelyen akár például az Unikumnak az egyes fázisait, tehát a gyártás során zajló fázisokból, tehát a párlatot, a kivonatot, vagy akár a mixet is meg tudják kóstolni. Ez egy úgynevezett Unikum Mentor program.
1: Mi az, amit még meg tud osztani a kedves hallgatók? Ha lejjebb megyünk, akkor a alsó szinten ott van egy shop. Itt tudnak vásárolni?
0: Igen, itt a múzeum látogatók számára egy kedvezményes kupont biztosítunk, tehát így kedvezményesen tudnak vásárolni. Ebben az üzlethelyiségben az összes általunk készített, gyártott, illetve forgalmazott szeszesital és bor megtalálható, illetve nagyon sokféle reklámeszközt tartunk és biztosítunk a látogatóink számára.
1: Hát azért itt van nem reklámeszköz is, ahogy bemegyünk a shopba, rögtön bal oldal egy mini lepárlóval találkozunk.
0: Ez a kiállítási tárgyak, ez a dekoráció része az üzlethelyiségben, tehát ez nem vásárolható.
1: Pár gondolatot mondani?
0: Hát ezek a családi relikviákhoz tartoznak, erről pontos információk nincsenek sajnos, hogy ezt a készüléket hogyan is kellett használni annó.
1: Én itt felismertem egy lugózó berendezést, egy múlt századbeli, egy valamilyen darálót. Hát ezek mind olyan értékes kis kiállítási darabok, akiket érdekel, hát a gyártás, illetve a technológia, akkor ezeket úgy meg tudja nézni, miközben kiválogatja, hogy mi az, amit szeretne vásárolni, emlékbe hazavinni. Hát kedves hallgatóink, műsoridőnk lassan lejár, de van még egy-két kérdésem a Ernő felé, aki tájékoztat bennünket és végighaladott a virtuális kiállításon. Az Unikum cégnek a szerkezeti felépítése és a tőzsdei megosztása, hogy tudok esetleg részvényeket vásárolni.
0: A riport során már említést tettem arról, hogy Szpak Péter úr, amikor 1987-88 tájéken visszatért Magyarországra és visszahozta ugye a receptet, először a magyar állammal közösen hoztak létre egy Szpak Unikum Budapest Kft-t. Aztán később az állami részt ki tudták vásárolni Emil Underberggel, aki egy német likörgyáros, és akkor alapították meg a Szpak Unikum részvénytársaságot, aminek a mai napig hasonló a tulajdonosi szerkezete, ez pedig a következő. 50% plusz egy részvény van a Péter Cvak konzorcium tulajdonában, ezt a céget jegyzi a Cvak család és az Underberg család közösen. 26% van a nagy nemzetközi óriás cég a Diageo tulajdonában. Ők olyan márkáknak a tulajdonosai, mint a Johnny Walker, Captain Morgan, Smirnoff, Baileys, Gordon's Gin. Ezt gondolom a hallgatók már jól ismerik. És 24% mínusz 1 részvény van kis részvényesek tulajdonában. Tőzsdei cég vagyunk, ennyi a működési formánk, viszont a kérdésére válaszolva sajnos részvény nem nagyon fog tudni vásárolni a tőzsdén, nagyon-nagyon kevés mozgás van, tehát nagyon kevesen szabadulnak meg a részvényeiktől, hiszen évről évre nagyon jó osztalékot fizet a cég.
1: Összegezzük, a kedves látogatók eljönnek ide a shopba, Unikumot tudnak venni, részvényt akkor nem tudnak venni.
0: Valóban ez így van. De terméket igen, reklámeszközöket igen, de sajnos részvényt nem forgalmazunk itt a mintaboltunkban.
1: Ha nem titok, akkor ha megosztaná a hallgatókkal, körülbelül hány liter unikum készül per havonta, és tudják-e bővíteni a gyártásukat?
0: Az éves mennyiséget tudom önnek megmondani, ez több mint 3 millió liter, ez a teljes unikum forgalmunk. Ha szükséges, akkor természetesen tudjuk a kapacitásunkat növelni. Az export stratégiánk az ez egyébként, hogy megpróbálunk minél több országba eljutni, minél több országba megjelenni az unikummal, vagy esetleg más termékeinkkel. Itt elsősorban európai országokról beszélünk, de távol-keleti országok is szóba jöhetnek, illetve van egy tiszteletbeli nagykövetünk is, ő Péter Cvak Junior, aki Amerikában él, és ott képviseli a céget és a márkát. Amerika egyébként egy óriási piac, megpróbálunk ott is megjelenni a termék. Európában Olaszország az első számú exportpiacunk, hiszen ott egyébként készült is az unikum, még a rendszerváltozást megelőző időszaktól egészen a 90-es évek végéig. Akkor döntött úgy a család, hogy teljesen hazahozza a termelés, és kizárólag itt Budapesten készítenek unikumot. Más európai országokban, például Ausztria, Románia, Németország, ezekben az országokban is jelen vagyunk. Ezek azok az országok, ahol egyébként a gyomorkeserük, mert az unikumot mi ebbe a kategóriába soroljuk, ahol ezek az italok viszont jobban fogynak, népszerűbbek, jobban szeretik a fogyasztók.
1: Igen, hát a gyomorkeserű, például az Underberg és a unikum között milyen párhuzamot lehet hozni, vagy húzni?
0: Ahogy említettem a kedves hallgatóknak, a cég tulajdonosi szerkezetében ugye Péter Cvak konzorcium birtokolja a cég részvényeinek több mint 50%-át, és ezt a céget alapította Emil Underberg, német likörgyáros, és az ő kis termékét, ami kizárólag 2 centes kis üvegcsében kerül forgalomba, szalma, papírba csomagolva. Ez az ital, ami egyébként hasonló, mint az unikum.
1: Létezhet ennek is gyógyhatása?
0: Ezt nem tudjuk, sajnos ugye mi szeszes italokat készítünk, mi ezt soha nem hangsúlyozzuk, nem is hangsúlyozhatjuk ki, hogy ezeknek gyógyhatásai lennek, hiszen ezek szeszes italok, tehát élvezeti cikként értékesítjük. Mi csak azt mondjuk, hogy ezek gyógynövényből, természetes anyagokból készülnek.
1: Hát én csak arra asszociáltam megint, hogy hát a gyógynövényeknek azért a nevében is benne van, hogy gyógynövény, tehát kell lenni valamilyen gyógyhatásának. Műsoridőnk lassan lejár, de gyorsan-gyorsan még egy kérdést föltennék, hogy amióta a cégnél dolgozik, van-e olyan történet, ami az unikummal kapcsolatos, és megosztaná kedves hallgatóknak?
0: Jó néhány ilyen kedves történet van, ebből kettőt szeretnék most kiemelni a hallgatók számára. Az egyik ilyen volt, amikor pár évvel ezelőtt egy amerikai vendégünk elhozott egy üveget magával, amit még az ő egyik rokona vitt ki még a második világháború előtt Amerikába, és ő ezt hazahozta ide Magyarországra, és felajánlotta a múzeum számára. Ez is az egyik vitrinünkben látható ez a palack, és megemlékeztünk a kedves vendégünkről is, akinek a rokona ezt az üveget annak idén kivitte magával. A másik nagyon kedves történetünk itt a múzeumban egy törött nyakú üveg, egy palack, ami szintén a második világháború előtti időszakból származik. És ennek az a története, hogy Áziágonál, ahol az első világháborúban magyar katonák is harcoltak ezen a fronton, és pár évvel ezelőtt olasz régészek ezt a területet feltárták, és a feltárás során találták meg ezt a törött nyakú üveget, és az egyik olasz régész felhívott bennünket, aki tudta, hogy itt van egy múzeum a Cvak családnak és az Unikumnak, és kérdezte, hogy ha ő ezt elhozná ide Magyarországra, Budapestre, akkor mi ezt kijárítanánk ki a múzeumba, és hát nagy örömmel fogadtuk, és még egy fényképet is hozott magával, ahol a magyar katonák láthatóak itt a fronton. Ez is többek között látható az egyik vitrínünkben, ez a törött nyakú palack.
1: Kedves hallgatók, hogy gondoljunk bele, hogy sorköteles lett a családnak a ifjú tagja, mit tudtak mellé adni, hát valamilyen gyógyhatású készítményt, hogyha valami baja történik. Valószínűleg ezért is vitték ki Amerikába annak idején a üveget, hogyha valaki esetleg megbetegszik és olyan betegsége van, akkor elő tudják venni. Hát kedves hallgatóink, műsoridőnk sajnos lejárt, odaadom a mikrofont Ernőnek, hogy búcsúzkodjon el, és mondja el a hallgatóknak, hogy tulajdonképpen hol is található ez a múzeum?
0: Ez Budapest 9. kerületében a Dandár utca 1-es szám alatt található. Hétfőtől péntekig 10-től 17 óráig, és szombaton is 10-től 5 óráig látogatható ez a múzeum. Ez egy magángyűjtemény, tehát mi sajnos állami ünnepekkor nem tartunk nyitva más állami múzeumokkal szemben. A www.unikumház.hu weboldalon kedves látogatók minden szükséges információt megtalálnak a múzeum nyitvatartásáról, elérhetőségeiről.
1: Utolsó kérdésem lenne, hogy létezik olyan, hogy open house, nyitott éjszakák, vagy szabadon be lehet jönni a múzeumban?
0: Most már sokadik éve hagyományosan a múzeumok éjszakájához a mi intézményünk is csatlakozik. Ez ugye mindig június 20-valahányadikán Szent Iván éhez legközelebbi szombaton szokott zajlani, és ilyenkor egészen fantasztikus esténk, éjszakánk van, rengeteg látogató jön el hozzánk, és ilyenkor szabadon látogathatóak a különböző tereink, a pincébe is, ahogy egyébként a múzeumprogram részeként is. Itt a múzeumok éjszakáján is a pincébe lemehetnek a látogatók, és itt még nagyon különleges programokkal is készülünk az udvarunkon. Mi mindenkit arra bátorítok, hogyha a múzeumok éjszakáján Budapesten tartózkodik, akkor látogasson el hozzánk is, és részesülhet ezekben a fantasztikus programokban.
1: A műsoridőnk sajnos lejárt, búcsúzkodok Önöktől. Isten áldja Önöket, jövő héten találkozunk.

testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket örekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Ír összeállításunk következik.
1: A Szentlélek eljövetelét ünneplik pünköstkor a keresztények. A húsvét után 50 nappal tartott pünkösd, a húsvét és a karácsony mellett a harmadik legnagyobb keresztény ünnep. Neve a görög 50 jelentésű Pentékoszté szóból ered. A katolikus püspöki konferencia közleménye szerint pünkösd a húsvéti időszak megkoronázása. Azt írták, Isten lelke húsvét után 50 nappal rejtetten, titokzatos módon, lángnyelvek formájában kiárat Jézus anyjára, Máriára és a tanítványokra, akik erőt kaptak ahhoz, hogy Jézus tanúi legyenek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Szamáriában, sőt, a lélek erejével eljussanak egészen a föld végső határáig. A Szentlélek kiáradásának bibliai leírása szerint, miután a Szentlélek eltöltötte őket, az apostolok mindenkinek a saját nyelvén hirdették az evangéliumot. A pünkösd előtti szombaton kezdték el a csíksomjói búcsút, amely az összmagyarság legjelentősebb vallási és nemzeti ünnepségei közé tartozik. Csíksomjói pünkösdi búcsú. A közösségi együttlét erejét, az egymásra figyelés fontosságát hangsúlyozzák az idei csíksomjói pünkösdi búcsú szervezői. A pünkösdi búcsú programja már pénteken elkezdődött, délben a Boldog Asszony zarándok vonattal érkezőknek tartottak szentmisét a Kecstemplomban, melyet Márton Zsolt, Váci megyés püspök mutatott be. Este 6 órától nyitó szentmise, majd éjszaka virrasztás volt ugyanott. Tegnap, pünköst szombatján, az ünnepi szentmise 12 óra 30 perckor kezdődött a csíksomjói hegynyeregben, a hármas halom oltárnál. Főcelebránsa és szónoka Székely János, szombathelyi megyés püspök, a Magyar Püspöki Konferencia elnöke volt. Ma, pünkösd vasárnap, 7, 9 és 10.30 és 18 órakor vannak szentmisék a Kecstemplomban, holnap, pünkösd hétfőn pedig 8, 10, 30 és 18 órától várják a híveket ugyanott. Van-e szívhang? Címmel rendezik meg holnap az országos pünkösdi konferenciát. Május 25-én 10 órától ismét országos pünkösdi konferenciát rendeznek a Lourdes rendezvényközpontban. Idei témájuk: van-e szívhang? Vágynak, hogy ezen a napon Jézus Krisztus egyháza részeként tapasztalják meg együtt a Szentlélek erejét, és átéljék az igazi pünkösdöt. A konferencián a dicsőítő szolgálatot a pünkösdi zenei misszió végzi, az igét pedig Földesi Tamás elnök és Németi Zsolt alelnök hirdetik. A konferencia ideje alatt gyermekisten tiszteletet szervez az országos gyermekmisszió. A helyszín a Lourdes konferencia és rendezvényközpont. 9. kerület, Könyves Kálmán körút 12-14. Az időpont tehát május 25-e, 10 órától. Várnak mindenkit szeretettel. Az időjárásról. Pünkösdre érkezett a nyári meleg. Ma vasárnap sok napsütés várható felhőkkel, esőkre kicsi az esély, északias a szél és már 25-30 fokunk van. Hétfőn sok napsütés ígérkezik a felhőkkel és inkább száraz idő. Az északi szél mellett 26-31 fokra nő a csúcs.
0: Híreinket hallották.

0: A titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról.
1: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.
2: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez a Nehéz esetek a Bibliában sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. De a mai alkalom az természetesen különleges. Hát hogy ne lenne különleges, hiszen pünkösd van. És pünköskor arra kell, hogy gondoljunk, hogyan hozta létre a mi drága úrunk az ő lelke által a gyülekezetet. Nyugodtan mondhatnám, hogy ez a gyülekezet születésnapja, és még mielőtt bárki visszakérdezne, hogy melyiké, szeretném mondani, hogy ez a teljes keresztény közösségnek, az eklézsiának a születésnapja. Ugye nem felejtjük el, hogy amikor elindult a kereszténység, akkor nem beszéltünk felekezetekről. Az eklézsia az azt jelentette, hogy a kihívottaknak a közössége, akiket Isten vagy a világból, vagy akár a saját népe közül hívott ki, és kizárólag azok tartozhattak a keresztény közösségbe, akik Krisztus vére árán megmosadtak, és fogadták el azt, hogy Krisztus a Mesiás, Krisztus az üdvözítő. Ám hogy ez hogyan történt, gyönyörűen leírja nekünk Lukács az apostolok cselekedetei második fejezetében, úgyhogy ma azt a különleges módszert fogjuk választani, hogy olvassuk végig a történetet, reménység szerint nagyjából a végére is jutunk, és közben megállva hozzáfűzünk néhány mondatot. Apostolok cselekedetei második fejezet első verstől így olvassuk a történetet. Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Itt most egy pillanatra meg kell, hogy álljunk, mert a mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, az a legtöbbek számára, és hát ugye mivel vannak nekünk festőink, meg különböző képalkotóink, ez azt szokta jelenteni, hogy a 12 apostol. Az előző fejezetből lehet jól megérteni, hogy a minnyájan együtt voltak, 120 főnyi sokaságot jelent. Azokat, akik már ott voltak együtt imádkozva, ehhez a sokasághoz más asszonyokon túlmenően oda tartozott az Úr Jézus édesanyja is, de ekkor már egészen bizonyosak lehetünk benne, hogy ott volt Jakab is, az Úr Jézus egyik testvére, meg Júdás is, az Úr Jézusnak egy másik testvére. Tehát elindult egy különös folyamat, jöttek együvé azok, akik Krisztus szolgálata során kapcsolódtak Krisztus munkájához ilyen-olyan-amolyan módon. Szóval ez a tömeg van együtt, és ebben a helyzetben árad ki Isten lelke. Pünkösd van, ez nem egy új ünnep. Abban a helyzetben Jeruzsálemet megtölti egy egészen elképesztő sokaság. Valahol azt olvastam, hogy aratási ünnep volt. Jól hangzik ez, ennél azért volt egy fontosabb része is. Természetesen az aratásról is megemlékeztek, de ez a Tóra ünnepe volt. Az Isten által adott törvénynek az ünnepe. Arra emlékeztek, hogy a Sínain Isten odaadta azt a bizonyos 10 igét, meg hát a 10 igéhez kapcsolódóan sok másikat is, ami meghatározta nem csak alaptörvényként Izrael életét, hanem egyáltalán az összes többi nép közül kiemelte, hiszen ez olyan, mint egy szerződés. Úgy kezdődik, én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről a szolgaság házából, ezért. És akkor, amikor az Isten úgy dönt, hogy ezt a pünkösdöt megtölti egy más tartalommal, akkor ez a más tartalom, ez sokkal inkább minőségében emelt szintű más, és nem pedig azt jelenti, hogy teljesen más. Hiszen ez lesz az a nap, amikor Isten az ő törvényét, az ő lelke által a szívünkbe írja. Amikor nem pusztán megtanulható, hanem kiárad az ő lelke, és egy egészen más szintre emeli az ember-Isten kapcsolatot. No de olvassuk tovább a beszámolót. Hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgást támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi élt akkor Jeruzsálemben, akik a föld minden nemzete közül jöttek. Amikor ez az zúgás támadt, összefutott a sokaság, és zavar támadt, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Ez az Isten által való speciális meghívás, ez a bizonyos sebesen zúgó szél zendülése, ami egy bizonyos részén a városnak, egy bizonyos utcába hívta az embereket, egy másik csodálatos jelenséggel is társult. Hiszen kizúdul a teremből az addig bent levő sokaság, ugye ez a 120 fő körüli tanítványi tömeg, és odakint már egy hatalmas sokaság, legalábbis az ő létszámukhoz képest hatalmas sokaság várja őket, és ez a hatalmas sokaság azt akarja tudni, hogy mi akar ez lenni. És Isten akkor valami egészen különleges dolgot tesz, feje tetejére állítja a történelmet, mintha egy anti-Bábelt élnénk át, mert ahogy Bábelben mindenki elveszítette a megértési képességét, itt most mindenki a saját nyelvén hallja őket beszélni. Valakitől azt olvastam valahol, hogy hát nagyon furcsa lehetett az összes világnyelv galileai akcentussal. Itt az a probléma, hogy a Szentírás nem erről beszél. Az a szó, amit Lukács használ, az azt jelenti, hogy mindenki a saját nyelvjárásában hallotta. Tehát még az akcentus is az volt, amit ő hallott, amit a saját területén beszéltek. A saját lokális területen beszéltek. De most tessék elképzelni, hogy ez azt jelenti, hogyha ott magyarok lettek volna, és a mai közeget tessék elképzelni, akkor akik Őzve beszélnek, Szeged környékén, azok úgy hallják az igét, akik Ázva beszélnek, azok úgy hallják az igét, ez a gyönyörű, mekegő pesti nyelvjárás pedig így hallja az igét, de az erdélyi beszédstílus az úgy hallja az igét, aki kárpátaljai az úgy hallja az igét, a felvidéki úgy hallja az igét, nem akarom kifelejteni véletlenül se a délvidéket, Bánságot és a többi területet, mindenki azok szerint, a kifejezések szerint is, és abban a nyelvjárásban hallja az igét, ahogy ő azt a legkiválóban megérti. Isten nem véletlenül teszi ezt, és nem sokszor tett ilyet a történelemben, tehát szeretném mondani, hogy ez a fajta nyelveken szólás egy egészen elképesztően céltudatos, Isten által küldött valami, aminek a központi üzenete az lesz, értsétek meg, hogy Jézus a Krisztus. De hogy ezt megértsük, ahhoz olvassuk tovább a lukácsi beszámolót. Megdöbbentek, és csodálkozva mondták, íme akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogy hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok, médek, elámiták, akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában, Kappadóciában, Pontuszban, Ázsiában, Frégiában, Pamfiliában, Egyiptomban, és Lébia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények, zsidók, prozeliták, krétaiak, arabok, halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Valaki azt mondta, hogy tizenvalahány nyelv, meg tetszettek számolni? Nem hiszem, hogy ez a lényeg. Itt sokkal inkább az a lényeg, hogy Isten lerombolt egy válaszfalat, és nem akarta, hogy ezen a napon bárki is legyen, aki azt mondhatja, nem értem. Ez nem jelenti azt, hogy nem lesz olyan, aki nem akarja érteni. De aki képtelen lenne érteni, olyan nincs. Megdöbbentek mindnyájan. És tanástalanul kérdezgették egymástól, mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolódva azt mondták, édes bortól részegettek meg. Észreveszik, kedves hallgatóim, hogy már abban az időben is úgy tűnik divat volt a cinizmus? Már csak azért is, mert ha valaki megpróbálja logikusan végig gondolni, itt vannak emberek, akikről egyértelműen kiderül, hogy soha nem tanult nyelven beszélnek, mégpedig kiválóan abban a nyelvjárásban, ami az enyém, olyan alkoholfajta nincs, amitől ezt meg lehetne valósítani, mert akkor ma az egész világon ilyeneket árulnának, hogy hamar tanuljunk meg különböző világnyelveket. De hát ettől még a cinizmus az nem feltétlenül logikus. A lényeg az, hogy elpöcköljem magamtól, és ne kelljen föltenni magamnak a kérdést, hogy na de, emögött nem az élő Isten van? És hogyha az élő Isten van mögötte, akkor nem kéne nekem ezen elgondolkozni, nem kéne nekem ezzel szembesülni. És az az igazság, hogy nem csak pünkösdnapján, hanem úgy általában elmondható, hogy ritkán szokott vágyni a legtöbb ember arra, hogy szembesülnie kelljen az Isten üzenetével. A legtöbbször úgy érzik az emberek, hogy jobb ettől távol lenni, meg úgy élek én, ahogy akarok. És most egyébként is miért akar Isten belebeszélni az életembe? A mai ember ez különösen jellemző. De akkor sem voltak azért az emberek annyira mások. Na de ez nem állítja meg a folyamatot, hogy van egy-két cinikus ember. Nézzük csak a folytatást. Ekkor előállt Péter a 11-jel, felemelte a hangját és így szólt hozzájuk. Zsidó férfiak és Jeruzsálem minden lakója, figyeljetek szavaimra és tudjátok meg, mit jelent mindez. Mert nem részegek ezek, ahogy ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van, hanem ez az, amiről Jóel így profétált. Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök lelkemből minden halandóra, fiaitok és lányaitok profétálni fognak, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak, még szolgáimra és szolgáló lányaimra is kitöltök azokban a napokban lelkemből, és ők is profétálnak, és csodákat teszek az égen fenn, és jeleket a földön len, vér, tüzet és füstoszlopot. A nap elsötétül, és a hold vérvörös lesz, mielőtt eljön az Úr nagy és fenséges napja. De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét. Azt hiszem, hogy mire idáig eljutott Péter, addigra elképesztő csend kellett, hogy legyen a környéken. Tessék csak arra gondolni, hogy Péter nem illés öltözetében áll előttük, tevesző ruhában megbőrövvel, de még csak nem is egy papi öltözékben áll előttük, valami efóddal és gyönyörű öltözékben, ott áll előttük egy egyszerű ember. Nyilván úgy, ahogy szoktak öltözni a mindennapokban a galileai halászok. Hát tudták is, hogy Galileából valók, az öltözékük is elárulta őket. Na de ennek az embernek a száján keresztül valami olyan világos hatalommal szólal meg az élő Isten, és úgy idézi Jóel prófétát, ahogy ma szoktuk mondani, mint a könyvből olvasná. Pontos, világos, egyértelmű, és ráadásul alkalmazott igehirdetés. A adott pillanatra alkalmazott igehirdetés. Talán nem haragszanak meg, ha azt mondom, hogy nyilvánvalóan nagyon sokan szájtátva hallgatták. Mert a mi akar ez lenni, eddig csak az volt kérdés, hogy ez az egész jelenség. Na de mi akar az lenni, amikor egy halász egyszer csak úgy beszél velünk, hogy ez eljut egészen nem csak a koponyánkba, hanem a szívünkig. Velőtrázó az, amit Péter elkezd mondani, és nem hagyja abba. Izraelita férfiak, halljátok meg ezeket az igéket. A Názáret Jézust, azt a férfiút, akit Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket általát tett az Isten köztetek, ahogyan magatok is tudjátok, azt, aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda, ti a bűnösök keze által keresztre szögeztétek és megöltétek. Nem tudom, föltűnt, kedves hallgatóim, hogy Péter apostol jeremiási stílusban kezd el prédikálni? Neki volt a visszatérő szava az, hogy halljátok az igét. És most Péter ugyanezzel a lelkülettel, és ugyanezzel a lendülettel, és ugyanezzel a szóhasználattal azt mondja, hogy halljátok meg az igét, ami azt az igényt jelenti be a hallgatóságnak, hogy ne a véleményemet hallgassátok meg, ne a mondandómat vagy a mondókámat hallgassátok meg, ez most az Isten szava lesz. Az a bizonyos szó, ami teremtő szó az Isten ajkáról, ami életet változtató szó az Isten ajkáról, ami átalakítja a gondolkozást. Halljátok meg az igét. És amikor elhangzik ez a nagyon nagy súlyú fölhívás, abban a pillanatban Krisztusról kell beszélni, és Krisztusról kezd beszélni Péter. Mégpedig azzal a súllyal, hogy az Isten eleve elhatározott akaratából ugyan odaadatott a Krisztus, de ti voltatok azok. A tömeg nyilvánvalóan elképed. A pünkösdre, mármint a Tóra ünnepére fölérkezők, azok zömmel váltották azokat, akik a Pászka ünnepén 50 nappal korábban ott voltak. ezeknek a nagy része csak hírből tudja, hogy mi történt itt a Pászka ünnepe alatt, hogyan feszítették meg a Krisztust, meg valami hír kezd itt terjedezni, hogy állítólag föltámadt, de nem voltak jelen. Na de a lelkület ugyanaz, a hozzáállás ugyanaz, a gondolkozás ugyanaz, a háttér ugyanaz. És amikor szembesít az Isten, akkor az ő lelke által, az éppen kiháradó Szentlélek által még azt is el tudja végezni, hogy ezek az emberek ne kezdjenek el fújolni, és ne kezdjenek el porcolni a levegőbe, meg követ dobálni, hogy miről beszél Péter, hanem döbbenten és lenyűgözve hallgatják az ígét, amit most Isten lelke Péter száján keresztül mond nekik. De őt Isten feltámasztotta, feloldva a halál fájdalmait, folytatta Péter, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt, mert azt mondja róla Dávid, az Úrra tekintek szüntelen, mert jobban felől van, hogy meg ne tántorodjam, ezért örül a szívem és újjong a nyelvem, és még testem is reménységben fog nyugodni, mert nem hagyod lelkemet a holtak hazájában, nem engeded, hogy szented elmúlást lásson. Megismerteted velem az élet útjait, betöltesz engem örvendezéssel a te orcád előtt. Testvéreim, férfiak, hadd szóljak nektek nyíltan ősatyánkról, Dávidról. Meghalt, eltemették, és sírja is nálunk van minden mai napig. De proféta volt, és tudta, hogy Isten esküvel fogadta neki, hogy véréből valót ültet a trónjára. Ezért előre tekintve a Krisztus feltámadásáról mondta azt, hogy nem marad a holtak hazájában, teste sem lát elmúlást. Ezt a Jézus támasztotta fel Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk. Tanú. Kicsoda a tanú? Az, aki jelen volt egy bizonyos eseménynél, aki a saját szemével látott. Mi nagyon sokszor megelégszünk azzal, hogy valakitől azt hallottuk, hogy ő látta azt, aki mondta valakinek azt, hogy azt hallotta, és akkor ennek alapján indulunk el. Tessék csak elképzelni, ott áll a tömeg előtt egy sokaság. És azt mondja, hogy a Krisztus feltámadásának mi mindnyájan tanúi vagyunk. A héber törvények szerint két vagy három tanú szavára kell elfogadni, hogy az, amit ők egybehangzóan tanúsítanak, az igaz. Hát én nem vagyok túlságosan jó matekből, de szerintem 43 a 120, ugye? És minden nyelven hangzik, a jelenlevők összes nyelvjárásában hangzik, mi tanúi vagyunk, és mi találkoztunk a feltámadt Krisztussal. Mi voltunk az ő jelenlétében, és Isten föltámasztotta a Krisztust. Ezt a Jézust támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk, miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az atyától a megígért szentelket, kitöltötte ezt, amit látjátok is, halljátok is. Mert nem Dávid ment fel a mennybe, hiszen ő maga mondja, így szól az Úr az én Uramhoz, ülj a jobb kezem felől, míg ellenségeidet lábad zsámolyává nem teszem. Tudja meg tehát Izrael egész házat teljes bizonyossággal, hogy Isten Úrrá és Krisztussá tette őt, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettek. Mi valamennyien tanúi vagyunk, és tessék csak arra gondolni, hogy ott van egy hatalmas sokaság, sok ezres sokaság, ők pedig tanúi annak, hogy ez nem valami megrendezett, nagy rendezvény. Ez nem valami olyasmi, amire ez a tömeg, ez a 120 főnyi tanítvány sereg készült hónapok óta. Itt a rendező az Isten. És ha semmi más, de azt látjuk, hogy itt emberfeletti dolgok tucatjai történnek pillanatok alatt, hogyha csak körülnézünk, akkor ezt az üzenetet komolyan kell venni. Hogy mennyire vették komolyan? Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, és azt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól, mit tegyünk, testvéreim, férfiak? Attól tartok, hogy ezt túlságosan olyan panelszerűen próbáljuk meg elképzelni, de tessék elképzelni, hogy hogy lehetett ez valójában. Hiszen itt nincs szószék, itt nincs templom, itt nincs erősítés, és nincsen semmiféle olyan körülmény, amit mi általában megszoktunk, mint környezetet. Itt áll Péter valahol, és a tömeg is áll valahol, és egyszer csak a tömegben valaki talán fölzokog, de mindenképpen fölkiált, hogy mit kell tennem? aztán a másik, aztán a harmadik, aztán a negyedik, és a tömegen eluralkodik egy teljes kétségbeesés. Ha ezek az emberek igazat mondanak, akkor nekünk végünk van. Hogy lehet megszabadulni? Hát akkor mi vagyunk valóban azok, akik visszautasítottuk a Krisztust. Megöltük. Az még csak hagyján, hogy megöltük, de ráadásul föltámadt és él. És ha föltámadt és él, akkor nekünk számot kell előtte adni. És hogy tudunk mi előtte számot adni? Sehogy! Nem hiszem, hogy ezeknek az embereknek magyarázni kellene, hogy mit is jelent Isten igéjének az a mondata, hogy mindenki vétkezett és hiával van az Isten dicsőségének, nincs, aki jót cselekedjék, egyetlen egy sem. És ha valaki azt mondja, hogy na de hát ez Pál apostol írta a római levélben, kedves ige hirdető, akkor szeretném mondani, hogy igen, a római levélben ez Pál apostol idézte az Ószövetségből. És mindenki tudta, hogy itt nincs egyetlen egy sem. Mit tegyünk, atyám fiai férfiak? És tudják, kedves hallgatóim, ennél jobb kérdés nincs. Mert ez nem azt jelenti, hogy majd elgondolkozunk ezen, tényleg érdekes dolgokat mondott ez az ember. Ez azt jelenti, hogy most rögtön tennünk kell valamit. Ez az, amit mai ige hallgatók nagyon sokszor elmulasztanak. Talán el se jut idáig a szívükben az ige, amit hallottak. Félve mondom, hogy talán nem is volt ige, amit hallottak. De ha ige volt, amit hallottak, nem hozza őket mozgásba. Pedig, hogyha nem hoz mozgásba, ha nem késztet cselekvésre, akkor bajban vagyok. Mit tegyünk, atyám fiai férfiak? Péter így válaszolt, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg minnyájan Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát, mert tiétek ez az ígéret, és a gyermekeitek, és sőt, mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. És itt most fejére áll a helyzet. Mert ezek az emberek, akik az előbb még kétségbe estek, most azt kell, hogy megértsék, hogy nem kétségbe kell esni, hát ők éppen most kapták meg a mennyei meghívót. Hát éppen most van az a pillanat, amikor Isten szeretné abból az elveszett állapotból, amiben vannak, kiszeretgetni őket, meghívni őket önmagához, a túloldalra, az Isten országába. Mert az ígéret az övék, és ezt Isten nem vonta vissza, hanem éppen most akarja érvénybe léptetni. Na tehát, aki eddig az ellenséges oldalán állt ennek az egész ügynek, hogy lehet az Isten meghívottja? Van itt egy titok. Térjetek meg! Ez a megtérés, ez azt jelenti, fejezzétek ki, hogy az Istennek van igaza. Amit a bűnről mondott, amit a bűnbocsánatról mondott, amit a bűnért való áldozatért tett, Istennek van igaza. Ennek a kifejezés.

0: induljon pünköstkor, hogy a szélrózsa minden irányába induljon el egy üzenet majd. Gyülekezet van Jeruzsálemben. Krisztus gyülekezete, aki tudja, hogy eljött a Mesiás. A Mesiás meghalt, feltámadt, fölment a mennybe, és most ott ül az Atya Isten jobbján, és nekünk adta az ő lelkét. Ez a pünkösdi evangélium, ami először a Tóra ünnepén harsant föl az emberiség számára, és azóta is életben tartja Krisztus gyülekezetét, a hívőket. Amen. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és kedves munkatársaimat is köszöntöm ezen az ünnepi alkalmon, és már is szeretném adni a szót az első hozzászólónak.
1: Az ige hirdetés elején elhangzott, hogy mindenki a saját jól ismert nyelvén, még a tájszólásában is hallgathatta az igét, és ez eszembe juttatta azt, hogy több hosszú ideje már külföldön élő emberrel beszélgetve mindig visszatért az, hogy azt mondták, hogy akármilyen régen élnek más kultúrában, imádkozni és Bibliát olvasni csak az anyanyelven lehet igazán, és ebből az is következik, hogy amikor valaki tényleg komolyan elmélyed Isten igéjében, azt valóban csak is a saját anyanyelvén tudja, mert ez valami olyan adottságunk, egy olyan csodálatos adottságunk, és ez most engem annyira megfogott, hogy az Úr még erre is gondolt, hogy mindenkihez ennyire közel hozza az igét. Ez az egyik, a másik pedig, hogy az a Péter, aki nem volt egy tanult ember, ezt tudjuk róla, egy olyan alkalmasságot és képességet kapott az Úrtól, tehát ő valóban megkapta Isten szent lelkét, mert egyébként elképzelhetetlen lett volna az, hogy ő az ismert halász Péterként nem volt az ékes szólásról híres, kiálljon egy ilyen tömeg elé, és egy ilyen csodálatos igehirdetést tartson. Tehát számomra ez a másik, ami úgy nagyon megragadott engem, ez egy csodálatos dolog.
2: Néhány évvel ezelőtt egy marketing professzor előadásában hallottam azt, hogy hát mekkora zsenik voltak ezek a tanítványok, hogy milyen jól kitalálták, hogy hogyan indítják el a keresztény egyházat, hogy annyira jól megszervezték ezt az egész pünkösdi dolgot, meg hogy kerestek olyan embereket, akik tudnak mindenféle nyelven, meg tudták, hogy lesz nagy tömeg, és akkor ezt ilyen nagyon jól meg tudták oldani, és nagyon jól kitalálták azt, hogy akkor elinduljon így a kereszténység. És hát így szívem szerint mondtam volna a professzor úrnak, hogy ez nagyon szép és jó, csak Isten kihagyta az egész számításból, meg nincs olyan felkészült marketing szakember, meg olyan zseniális csapat, aki ezt így meg tudta volna szervezni. De érdekes az, hogy azok a dolgok most éppen pünkösdel kapcsolatban, amik egyértelműen Isten munkáját, Isten hatalmát mutatják meg, amellett a világi emberek sem tudnak elmenni. Lehet, hogy megpróbálnak rá más magyarázatokat adni, meg az emberi érdemeket felnagyítani, de maga a tény és maga Isten munkájának a hatalma és az ereje, azt nem tudják letagadni. És az jut eszembe pünköskor többször, hogy milyen jó lenne, hogyha a gyülekezeteink is ugyanilyen erővel és ilyen elszánt bizonyossággal tudnának a világban élni és bizonyságot tenni Jézus Krisztusról és Isten minden munkájáról.
3: Szeretnék egészen visszamenni oda, ahol kezdtük az olvasást, és kezdődött az ige hirdetés. Azt olvastuk, hogy mindnyájan egy akarattal együtt voltak. Én tettem egy egyenlőség jelet, és azt írtam mellé, hogy egyek voltak, mindnyájan. Nem volt senki közöttük, aki ki akart emelkedni, vagy vezér akart lenni, annak ellenére, hogy azért Péter mindig előjárt mindenben. Nagyon elgondolkodtam azon, hogy itt vannak ezek az emberek, elcsodálkoznak azon, amit hallottak, amit értettek, most azon csodálkoznak, és azt nem értik, hogy miért értjük. Hát ez valami csoda.

0: vagy valami erő, és elhangzott az ige hirdetésben, hogy ezt Isten szervezte, Isten munkája, és itt nem lehetett azt mondani, hogy állítsuk le az egészet, mert ki állíthatná le Istennek az ügyét, munkáját, hogyha Isten elindít egy ügyet. Azt mondtam, hogy nem csak együtt, hanem egyek voltak. Gondoljuk meg, miért is imádkozott Jézus. Azt akarom, akiket nekem adtál, azok ne együtt legyenek, hanem egyek legyenek. Kik lettek egyek? Azok, akiket először szíven talált az ige. Ha valaki nem talál az ige szíven, lehet, hogy bekapcsolódik egy gyülekezetbe, de aki megtérés nélkül csatlakozik egy gyülekezethez, az tintahal módjára fertőzi a gyülekezetet. Arról is beszél Péter, hogy aki segítségül hívja az Úrnak a nevét, de oda tesz egy szót. Mindenki, aki segítségül hívja az Úrnak a nevét, megtartatik. Aki nem hívja az Úr nevét segítségül, azt kitartsa meg. Bízzunk hát az Úrban, és minden körülmények között hívjuk segítségül a nevét.
1: Elhangzott itt már több hozzászólótól is, hogy pünkösd Isten műve volt, nem emberi szervezés. Azért én hozzátenném, hogy azért az apostoloknak is, és annak a 120 főnyi sokaságnak is volt része benne, mert ha egy fejezettel korábban olvassuk az apostolok cselekedeteit, akkor azt olvassuk az első fejezet 14. versében, hogy ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban, az asszonyokkal, Jézus anyjával, Máriával és testvéreivel együtt. A kitartó imádságot és könyörgést úgy gondolom, hogy ma sem lehetne megsporolni. Isten munkáját mi nem tudjuk elvégezni, de van egy rész, amit nekünk kell elvégezni, például azt, hogy a lelkünket olyan állapotba hozzuk az Úrral való kapcsolat következtében, amit imádságnak hívunk, hogy Isten alkalmasnak tartson minket arra, hogy betöltsön a lelkével. Ezt nem fogja helyettünk megtenni. Ez a mi feladatunk. A másik gondolatom pedig az, hogy mennyire igaz, hogy Isten előre elmondta azt is, hogy mi lesz a Szentléleknek az felismerhető, egyértelmű jele, ha megérkezik. Az Úr Jézus az utolsó vacsorát követően és az utolsó vacsora termében nagyon sokat beszélt a pártfogóról, az igazság lelkéről, akit majd ő elküld, és így készítgette a tanítványait, és mondta nekik, hogy jobb, hogy ő most elmegy, mert akkor jön el majd a Szentlélek, aki elvezet minket minden igazságra, és egy ismertető jelet is mondott, hogy ő nem a magáéból vesz, hanem azt juttatja eszetekbe, amit mondtam nektek, és rólam tesz bizonyságot. Péter itt semmi dolgot nem mond magukról igazán. Nem magyarázkodik, hogy ez most ilyen jelenség, olyan jelenség, elmagyarázza, hogy nem részegek, és hogy értsék az igét, erről már jó elbeszélt, de utána rátér Krisztusra, és Krisztusról tesz egyértelműen bizonyságot. Szembesíti őket azzal, amit tettek, elmondja Jézus kereszthalálát, az, hogy ezért jött, elmondja, hogy feltámasztotta Isten, és hogy most az Atyaisten jobbján van, de Jézusról beszél folyamatosan. Ma is ez a Szentlélek munkájának a jele. Ha magunkat dicsőítjük, mi vagyunk a középpontba, akkor nem a Szentlélek, bocsánat, kimerem jelenteni, akkor nem a Szentlélek szól akárki által. De ha Jézus van a középpontba, az a Szentlélek munkája.
2: Ma egy hosszabb ige szakaszt tanulmányozunk, és szeretném így részekre osztani a mondani valója szerint. Az első részben egy nagyon különleges külső történés van, ami szemmel is látható, a lángnyelveknek a szétoszlása, a zúgás és a nyelveken szólás. Ez egy külső történés. A második részben egy ige hirdetés van, ami az ígéreteknek és a proféciáknak a beteljesüléséről szól, és a harmadik részben pedig a hallgatóságnak a válasza az elhangzott igékre és a történt jelekre tulajdonképpen. És ennek alapján vizsgáltam az én szívemet is, hogy én mit tanulhatok ebből az igéből. Hát rögtön azt írtam itt az elejénre, hogy nem online kell együtt lenni, hanem együtt kell lenni. Tehát el kell menni a gyülekezetbe, és az a jó illat, amit magunkkal is viszünk, mert egy hívő ember nem csak kapni akar, hanem vinni is akar a gyülekezetbe, tehát annak be kell, hogy töltse ott a házat. A másik talán az ige hirdetőkre vonatkozik, hogy bizonyítsák be nekünk, hogy az Úr a Krisztus, és érdemes őt követni. És a harmadik pedig az én reakcióm, az ige hallgatónak a reakciója, hogy hogyan hallgattam az igét, magamra veszem azt? Kíváncsi vagyok arra, hogy hogyan változhat meg az életem úgy, hogy ezután kedves életet tudjak élni. Utána pedig a döntés, aki még ezelőtt áll, döntsön az Úr Jézus mellett.
0: Az ige szolgálat elején arról tanulhattunk, hogy pünkösd abban az időben a törvény adásának az ünnepe volt. És ahogy itt hozzászólások elkezdődtek, elkezdtem a Mózes 5. könyvét lapozgatni, olvasgatni. És ahogy figyeltem azt a hihetetlen párhuzamot, ami a Mózes 5. könyvének a végén van, azzal, amiről itt Péter apostol kibővítve beszél. Hiszen ott is a megtérésről van szó. Arról van szó, hogy Mózes felkínálja a halált és az életet, és arra buzdítja azt a népet, aki őt körülveszi, hogy válassza az életet, és hogy mennyire nyíltan és egyértelműen, világosan beszél, egyszerűen fogalmazva itt az ige, hogy nem bonyolult dolgok azok, amiket ott az Isten kér az embertől. Nincs távol tőle, nincs a tengeren túl, hogy az ember ne érthetné meg. Azt mondja, hogy közel van hozzád az ige, hogy teljesítsd és cselekedd azt. Ez, amiről itt Mózes beszél, és amiről Péter apostol néhány ezer évvel később beszél, semmiben nem különbözik a tekintetben egymástól, ami az egésznek a lényege, az ember megtérése az Istenhez. Ott tudjuk, hogy már hogy ez az Úr Jézus által lehet, és ez az, amire a Szentlélek Isten ott akkor rámutatott. És nem különleges dolgokra, és nem olyan furcsa jelenségekre, amit sokszor esetleg a Szentlélek munkájának tulajdonítunk, ami esetleg nem is az, hanem az emberek szívét a megtérés felé viszi, az Istenhez való közeledés felé viszi. Nekem olyan jó volt erre fölfigyelni, hogy az ige az ebben az esetben ilyen egyszerű és közérthető, a legegyszerűbb emberről is gondoskodott ott a Szentlélek, hogy megértse. És azt hiszem, hogy ez ma is így van, hogy az élő igét, az Isten élő igéjét érthetővé és világossá teszi a Szentlélek. És a Szentlélek munkája nem egy olyan különleges valami a tekintetben, amit mi nem is értünk, és sokszor dilemmázunk, hogy vajon ez a Szentlélektől van, ez a furcsaság, vagy nem a Szentlélektől van, és a társaság egyik felének borzog a háta, a másik fele azt se tudja, hogy mit gondoljon róla. Ez egyértelműen a Szentlélek munkája, az Istenhez való közeledés és a megtérés.
3: Én is szeretnék visszatérni a kezdetekhez, amikor együtt vannak, imádkoznak, csak akkor, még mielőtt a Szentlélek kiárad rájuk, akkor egy félénk csapatot látunk. nem igazán mernek kimenni. És itt az egésznek a gyújtópontja az, amikor a Szentlélek kiárad rájuk. És attól megváltoznak, és új emberek lesznek, akik már mennek, kimernek menni, és hangadóvá tudnak válni. És amit most az olvasás közben úgy feltűnt, hogy amikor szembesíti Péter a sokasságot azzal, amit tettek, akkor nagyon ledöbbentek. Mert magukon érezték azt a veszélyt, amiben voltak, hogy ezeket tettük, ha nem is mi a honfitársaink, akkor ezután büntetés jár. És elhitték ezeket a dolgokat, tehát ők elhitték, és a hit cselekedetté változott. Megkérdezték, hogy mit tehetünk. Hogy Jakab is mondja, hogy a hit cselekedetek nélkül halott, ők akartak tenni. És ez az akarat, tehát a hittel az akarat, az volt a menekülés, hogy megtérni, és merítkezzenek be. Isten tényleg falat tört át, amikor a megígért szent lelket elküldte. Az Ószövetségben csak különleges embereknek adatott, meg profétáknak, hogy szent lélekkel járhattak. De Jézus által mindenkire, aki hisz, ez kiárad. És ez a csoda, hogy manapság mindannyian Istennel kapcsolatban lehetünk a szent lélek által. Óriási változás az Ószövetséghez képest. Fantasztikus, amit Isten adott. Csak tudjunk járni benne. De ehhez az első lépés az, hogy elhinni. És ha hisszük, akkor meg cselekedjünk. És akkor tud Isten rajtunk keresztül, először bennünk teszi meg a csodát, és utána rajtunk keresztül mások felé is megtenni a csodát.
4: Hallgatva testvéremnek a szolgálatát, olvastuk az igét, nekem a újjászületésemnek az időszaka jutott az eszembe, annak a lényege is az, ami akkor igazán történt. Hiszen most is kiérezhettük, és nagyon nyilvánvaló előttünk, hogy a pünkösnek a legnagyobb mondani valója az, ami számunkra, hogy eljött annak a lehetősége, hogy az ember újjászülethet. Azt, amit Nikodémus még néhány évvel azelőtt nem értett, és nem tudta, hogy miről beszél az Úr Jézus, én úgy gondolom, hogy ezek után ő is nagyon tisztán értette, hogy miért mondta az Úr Jézus, hogy szükség nektek újjászületni. Ugyanis ha nincsen élet bennem, nincs meg bennem ez az új élet, akkor semmiféleképpen nem fog megjelenni bennem a változás. Hiszen az egész történetben ezt látjuk, hogy abban a pillanatban, amikor megszületett, újjászületett ez a 120 főnyi tömeg is, azonnal megváltozott az életük, a hozzáállásuk, a gondolkodásuk és minden körülöttük. És ez valóban így van. Nekem is eszembe jutott a újjászületésem előtti időszak. Magamat egy nagyon jó keresztény fiatalnak tartottam, és amit rajtam állt, én igyekeztem megtenni mindent a gyülekezetért, a szolgálatban, részt vettem, amiben csak energiám volt mindenben. Igen, de be kell őszintén valljam előttetek, hogy mindenféle különösebb, ilyen, hát hogy mondjam, azt nem mondom, hogy a lelkiismeretem nem szólalt meg, de úgy megmagyaráztam magamnak az eseményeket, mert volt rá esett, hogy leültem még akár kártyázni is a kollégáimmal. Jó, nem pénzbe játszottunk, de hát mi keresni valóm lett volna nekem egy hívő embernek egy ilyen közösségben? Hát semmi. Mégis ez megtörtént, de onnantól kezdve, hogy az Úr Jézus kegyelméből újjászülethettem, hogy a pünkös csodája elindult az én életemben is, egész másképpen kezdtem gondolkodni. Egész másképpen tettem mérlegre a dolgokat. És nagyon-nagyon sokszor jutott eszembe az előtte lévő cselekvéseim, például mint ez a kártyázás, és úgy bántam, annyira fájt olyan sokszor, hogy én miért csináltam ilyeneket, de megértettem azért, mert még nem volt bennem az az élet, amiből kijöhetett volna mindaz a pozitív gondolkodás, ami csak attól a naptól jöhetett ki az én életemben is, amikor újjászülettem. Tehát nagyon-nagyon fontos ezzel komolyan foglalkozni és gondolkodnunk, mert a mai napokban is nagyon sokszor találkozok emberekkel, keresztényekkel, testvérekkel, akik nagyon-nagyon csodálkoznak azon, hogy miért vannak azok a dolgok az életükben, amik vannak, és hogy ők miért nem tudnak bizonyos dolgokat megérteni, meg átélni. Nagyon nehéz, megmondom őszintén, nem mindig merem kimondani, de a szívem mélyén mindig érzem, hogy a problémának a gyökere ott van, hogy nincsenek újjászületve. Nem volt még igazi pünkösd az életükben, és ennélkül nem lehet elkezdeni az új életet. Tehát én bátorítok mindenkit, hogy engedjük, hogy a Szentlélek teljes mértékben átvegye és a hatalmába vegye az életünket, történjen meg ez a csodálatos újjászületés, és meg fogjuk látni, hogy milyen egészen más cselekvések, gondolkodásmód, és minden fog történni az életünkben, és minden megváltozik pozitív irányba, és ezt szívemből kívánom mindenkinek.
5: Ahogy olvastuk itt az igét, közben jutott eszembe egy velem történt esemény sor, de hogyan lehet azt elérni, hogy mindenki megértse maga nyelvényben, maga tudása szerint a dolgokat. Bár az én esetem nem pozitív volt, egy műszaki szakemberrel beszélgettem, és nagyon nem értettünk egyet egy kivitelezés kapcsán, és a végén ezt a vitát ő úgy zárta le, hogy azt mondta, hogy na figyelj, elmondom neked úgy, hogy te is megértsd. És egy teljesen ledegradáló módon alpári szavakat használva pórjasan előadta nekem a történetet újra, minthogyha körülbelül egy olyan másfél általánosan rendelkező senki házi lennék, evel tudatta, hogy meg tudja értetni velem az ő álláspontját, ha nagyon akarja, akár így is. Mennyire más ez a történet? Itt, amikor mindenki a saját tudása, nyelve, nyelvjárása szerint hallja az igét, azt azért kapja, nem lenézésből, nem ledegradálásból, hanem egy megtiszteltetésből. Hiszen azok az emberek, akik itt voltak, biztos, hogy mindenki beszélte az arám vagy egyéb akkor használatos nyelveket, de valóban megérteni valamit az ember a saját anyanyelvén és a saját anyanyelvi gondolkozásán tud. És erről egy megerősítő történet, nem olyan régen volt egy műsor, ahol külhonban élő emberekkel beszélgettek, és ott egy hölgyemény a következőt mondta el, ő azért kezdett el újra magyarul tanulni, mert a kint élő nagypapája, aki demens, sajnos, szinte már csak magyarul hajlandó megszólalni, de magyarul csodálatos dolgokat tudnak végigbeszélni, és magyarul tudnak egymással imádkozni is. Igen, a saját nyelven történő beszélgetés az sokszor nagyon sok pozitívumot ad. A másik dolog, ami nekem régóta ebben a történetben feltűnt, és szeretnék is vele talán másokat is megerősíteni, hogy a Szentlélek kitöltését nagyon jó lenne, ha nem kevernénk össze a varázsló iskolával. A Péter által elmondott, talán a világ eddigi legszebb, és elnézést kérek ezt mondani, a legszebb ige hirdetésére sem tért meg mindenki. Volt egy adott szám, akik megdöbbentek, akik föltették a kérdést, hogy mit cselekedjünk, de nagyon sokan mentek el úgy, hogy nem érintette meg őket az akkor elhangzott ige. Nagyon nagy baj, hogyha újsütetű gyülekezeteinkben felüteti fejét az a fajta gondolkozásmód, hogy ha mi megkaptuk a Jóisten szent lelkét, akkor mindenre is képesek vagyunk. Nem jogosít föl arra, hogy túl gondoljuk a mi szerepkörünket. A Szentlélek által tudunk szólni, de az a Jóisten kegyelme, hogy ki hogyan hallja meg és kapja meg a hitet. Megtérni pedig csak úgy lehet, hogy az ember fölteszi a kérdést, mit cselekedjünk.
6: Folytatom Gábor gondolatát, ugyanis nekem is közben az járt az eszembe, hogy nagyon visszaélnek manapság a Szentlélekkel, mert sok olyan közösség van, ahol emberek veszik a bátorságot, hogy kvázi ők adják a szent lelket. Erre nagyon-nagyon oda kell figyelni, hogy hát hogy jövünk mi ehhez, vagy hogy jönnek ehhez. Szent lelket csak az Úr adhat. Ugye Jézus nekünk megígérte, hogy én most elmegyek, de elküldöm nektek a pártfogót, a szent lelket, aki majd elvezetiteket mindenre. Tehát mi a szent lelket az Úr Jézustól kapjuk, és ezért nagyon kell vigyázni, és a fiataljainkat arra figyelmeztetni, hogy amikor viszket a fülük, és különböző új csoportokba akarnak új dolgokat megtapasztalni, hogy a Biblia tanításához kell ragaszkodni. Nem mások adják a Szent Lelket, egyedül az Úr Jézus. És miután manapság nagyon sokféle gyülekezet és különböző szekták, csoportok alakultak, tehát az, amit az ige hirdetőnk elmondott, hogy ez egy gyülekezet volt, tehát ugye az akkori eklézsia születése, hogy ha meg akarjuk vizsgálni, hogy mi állja meg a helyét és mi nem, akkor az elhangzott alapmondat az, ami minket vezet, hogy értsétek meg, Jézus a Krisztus. Ha nem ez van a középpontban, akkor onnan el kell menni.
0: A feltámadott Jézus Krisztus mondja Péternek, hogy lesztek nekem tanúim, de úgy, hogy vesztek erőt, azután miután a Szentlélek eljön rátok. Én úgy gondolom, hogy minden egyes embernek, aki már megtalálta Jézust, rájön arra, hogy kettős élete volt. Kereszt előtt és kereszt után. És most azoknak prédikál Péter, akik a kereszt előtt vannak. És elmondja, Jézust feltámasztotta Isten a halálból. De nem akármilyen halálból, hanem tiati gonosz kezetekkel fára feszítve megöltétek a dicsőség urát. És azt mondja, hogy bánjátok meg a ti bűneiteket, mert Istennél kész a bocsánat. Mit is jelent? A kereszt elől, a kereszten át haladva lesznek az Isten országának a részesei. Mert azt mondja Jézus Krisztus, az Isten országa nem itt van, nem ott van, ti bennetek van, kibe van. Azokba, akik Jézus Krisztus kereszt halálát elfogadták, és bekapcsolódtak abba a táborba, amelyik az Isten országához tartozik. Csak úgy lehetünk az Isten országába, hogyha a keresztet, a kereszten végzett szolgálatot, ami értünk történt, elfogadjuk.
1: Én még Péter személyét szeretném a figyelmetekbe ajánlani, mert a Bibliát ismerő emberek megszoktuk, hogy mindig Péter a szószóló. De azért Péternek az utolsó ilyen nyilvános megszólalása, amiről úgy igazán beszámol a Biblia, az Jézus tagadása volt a főpap udvarában. Mert a félelem vezérelte. Mi változott ennek az embernek ennyire az életében, hogy egy félelem vezérelt ember helyett egy olyan, hát én azt mondom, hogy majdnem vakmerő ige hirdetést mond, ami, ha nem Isten szent lelke irányította volna, akkor simán lehet egy lincselés a következménye, hiszen amiket ő mond, az finoman szólva is nem egy diplomatikus beszéd. Semmi nem változott az életében. Péter ugyanaz az ember maradt az érzelmi hullámzásaival együtt, csak Isten szent lelke szólt rajta keresztül, és a félelem vezérelt emberből egy bátor tanú lett. Sokszor megkérdezzük, hogy miért nincs ez az erő a mai gyülekezetekben. Én kérdésnek teszem föl, hogy nem az a probléma, hogy amit Péter kimert jelenteni, hogy mi valamennyien a tanúi vagyunk annak, hogy Isten feltámasztotta Krisztust a halálból, hogy a ma gyülekezetekbe járó emberek ezt kimerik jelenteni, hogy mi valamennyien a tanúi vagyunk annak, hogy Krisztus feltámasztotta Isten a halálból, vagy hát valami vallásos egyesülethez, csoporthoz, gyülekezethez, közösséghez csatlakoztunk, de ha nem az élő Krisztus van a közösségeink központjában, és nem merjük kijelenteni, hogy ő él, és ennek mi tanúi vagyunk, akkor ne várjunk arra, hogy Isten szent lelke rajtunk keresztül munkálkodik, és hogy az embereket szíven találja az ige, mert csak az ige képes életeket változtatni. Pétert is Isten élő igéje, Isten lelke változtatta meg, és ma is csak ez képes bárkit megváltoztatni.
3: Talán arra, amit az előbb Anikó mondott, valaki visszakérdez, na de
7: 2000 év után hogy mondhatom én, hogy tanúja vagyok Krisztus feltámadásának? Hát úgy, ahogy azok a pünköstkor ott levők, a 3000. A legtöbbjük életben valószínűleg soha nem látta Jézust. Vagy ha igen, akkor csak a keresztre feszítés előtt. A feltámadott Jézus nem jött velük szembe, mint Pállal a damaszkuszi úton, de az, amit ott átéltek, mégis találkozást jelentett. Személyes találkozást. Mint ahogy én is így lettem Krisztus követője, hogy átformálta az életemet, és én tudom, hogy találkoztam az élő Jézussal. Hadd kívánjam ezen a pünkösdön minden kedves hallgatónknak ugyanezt a bizonyosságot, és abban a reményben búcsúzom el minnyájuktól, hogy egy hét múlva ugyanezen a csatornán újra találkozhatunk. Viszont hallásra!

0: Ír összeállításunk következik.
1: Jelentős keresztény ünnep. Pünkösd a húsvét és a karácsony után a harmadik legnagyobb keresztény ünnep. Neve a görög Pentékoszté, 50 szóból ered. Az ószövetségi zsidó népnél eredetileg aratási hálaadó ünnep, vagy az első zsenge ünnepe volt, majd a mózesi törvény emléknapja lett, amikor arra emlékeztek, hogy Isten szövetségre lépett népével Mózes törvényt hirdetett. Az ünnepet Sávuotnak, a hetek ünnepének nevezik, mert 7x7 nappal Pészach után ünneplik. A keresztény egyház születésnapját jelentő pünköst történéseit megörökítő új szövetség részletesen leírja, miként szállt le azon a napon a Jézus Krisztus által mennybe menetel előtt megígért Szentlélek a tanítványokra. A Szentlélek kiáradt az apostolokra, betöltötte őket megvilágosító, lelkesítő, szeretetet sugárzó kegyelmével, hogy képessé váljanak Jézus Krisztus missziós parancsának teljesítésére, és ők különféle nyelveken kezdtek beszélni. Péter apostol prédikálásának hatására sokan megtértek. Belőlük alakult meg az első keresztény gyülekezet, a jeruzsálemi ős egyház. Az örökség kötelez. Ma, május 24-én, a hétfői országos pünkösdi konferencia előtti vasárnap 18 órától a pünkösdi egyház az országos ifjúsági misszióval és a pünkösdi zenei misszióval összefoglalva újra dicsőítő és ima alkalmat szervez a fiatalok számára. Legyél akár tinédzser, akár 30-as éveidet taposó fiatal, felnőtt. Ezt az alkalmat szervezik a fiataloknak. Ezen az estén is a dicsőítést és az imádkozást helyezik majd előtérbe, hogy megtapasztalják a Szentlélek erejét, mely megújulást hozhat mindannyiunk életébe. Téma: az örökség kötelez. Az időpont tehát ma, május 24-e vasárnap 18 óra. A helyszín a Lourdi Konferencia és Rendezvényközpont, 9. kerület, Könyves Kálmán körút 12-14. Várnak mindenkit szeretettel. Apokalipszis. Bibliai jövendőlések. Dürertől Kondor Béláig. A Szép Művészeti Múzeum grafikai kiállító termében május 21-én megnyílt az Apokalipszis című tárlat, amelynek középpontjában a jelenéseket bemutató apokalipszis ciklusok állnak. Korunk fenyegető kihívásai, háborúk, járványok, klímaválság, társadalmi feszültségek ismét időszerűvé teszik az apokalipszis témáját. A tárlat gerincét Albert Dürer és idős Lukas Cranach fametszet sorozatai, Jean Duvet rézmetszetei, valamint Odilon Redon későbbi litográfiái alkotják. A kiállítást 20. századi magyar művészek, köztük Kondor Béla lapjai zárják. Megtekinthető szeptember 20-áig. Az időjárásról: pünkösdre érkezett a nyári meleg. Ma vasárnap sok napsütés várható felhőkkel, esőkre kicsi az esély, északias a szél és már 25-30 fokunk van. Hétfőn sok napsütés ígérkezik a felhőkkel, és inkább száraz idő. Az északi szél mellett 26-31 fokra nő a csúcs.
0: Híreinket hallották.
2: Breviáriumok.
0: jeles alkotók ma is érvényes gondolatait elevenítjük fel.

0: A felejthetetlen színész nyilatkozta. A színpadon lenni kivételes öröm. Mintha az ember a világ egy kis pontján rendet csinálna. Latinovics Zoltán egész maradandó, a színházi életet megújítani óhajtó életműve ezt sugározza. 45 évesen, 1976-ban tért önök honába, de a színész király lázas akarásai velünk vannak.
1: Szomorú őszi öreg gyereknek születtem. Én nem tudtam úgy örülni, mint a többiek. Most kezdek lassan fiatalodni. Érzem az őszben a ficánkoló tavaszt, a napsugár utolsó fölényes magasságait, ahogy átugrálja az ősz buckait. Mindenütt könyörgő füstoszlopok kapaszkodnak az ég felé. A tűz, a víz könyörög a hosszú napsugárért.
0: Lefekszem a csillagok alá a pilleágyra, és ámulva bámulom az éji eget. A göncöl is ott van még. Gyerekkorom óta félek, hogy lebocsátják a földre, és autót csinálnak belőle, vagy buszt.
1: Naponta húzom fel a múlt kútjából az emlékvödröket. Vödörnyi szépet, csigát, kacskaringót, kéket, sárgát, hajnalt, alkonyt, a régi szelet és a régi színeket.
0: Az egyéniség olyan sokszögű kristályhoz hasonlítható, mely mozdítva minden oldaláról másképp töri a fényt. Ezáltal sokszínű, sokfényű tükröző tükör, csillogó és tört felületek összessége.
1: Aki harcol, aki keres, aki hisz, mindig hiba százalékkal teszi mindezt.
0: Elismerem, hogy néha rossz a modorom. Természetesen ennek kiküszöbölésére is van mód. Ehhez viszont közösségi légkör szükséges. És szeretet, és humor.
1: Igazságomból nem engedtem soha. Káros szenvedélyem a dohányzás, meg az, hogy tehetségtelen, ezért rossz akaratú emberekkel összeférhetetlen vagyok.
0: A hazugság, a tudatlanság és a mulasztás természeti törvénybe ütköző cselekedetek.
1: Jobb, ha az ember önmagába zárkózik, tanul és készül a jövőre. Csak a hitet élesztgetem magamban, hogy nem vezethetnek ostobák, és a jó végül győzelmet arat, mint a mesékben, mint a természet örökös harcában, megújulásában és eltipró energiájában.
0: Az életet minden ellenakció ellenére éljük, és reméljük, látván a vizek vízszintes bizonyosságát, a hegyek és fák hites függőlegesét. Éljük, belehalunk, mégis reméljük és érezzük a létet és a reményt. Tudjuk az összefüggések boldog tudományos bizonyosságát. Vagyunk, és közösségben élünk.
1: Isten dramaturgiája kifürkészhetetlen.

0: A szenvedés újra szüli a szép lehetetlent.
1: Jó lenne csöndet teremteni magunkban.
0: Érzem és tudom, hogy van a világot átfogó szeretetkör, láthatatlanul gyűrűzve, határokon átnyúlva. A magányosok érzékeny kis antennákkal bolyongva, fogózva, kerengve egymást keresik.
1: Az élet azért jó, mert újra lehet kezdeni. Tetszés szerint többször is.
0: Emlékszem a röpülés boldogságára. Hiszem, hogy szárnyaim újra nőnek.
1: Az éveink messze szálltak, bennünk nem hoztak változást. Én most is oly szépnek látlak, mert a szívemmel nézek rád.
0: Töltsük meg a házat szeretettel. Rakjuk újra a kályhát, újra a tüzet. Éljük egymásnak a napokat. Költözön vissza az ölelés, valamely késői, józanabb, de maradóbb szerelem. Költözzünk vissza egymásba.

0: a semmiből valamit csinálni. Ez minden alkotó, teremtő folyamatban közös.
1: A művészet a szellem szabálytalan játéka.
0: A művész csak kompol ég és föld között, föl s alá, föl s alá.
1: Szükségem van az elismerésre, annak a bizonyságára, hogy jelen vagyok.
0: A vers az ember legtöményebb megnyilvánulása, leganyagtalanabb röpülése és legforróbb vallomása a létről.
1: Versről, a legkedvesebbekről kellene beszélnem, de lehet-e a csillagos égi mezőről a legkedvesebb csillagot kiválasztani? A tengerben a legszebb vízcsepről, a legszebb hullámról beszélni? Lehet-e választani a megfoghatatlanból, amit csak érzékeinkkel érzünk? Rá lehet-e tapintani belső érzéseink közt a legszebbre, a legkedvesebbre?
0: Aki nincsen tisztában a tartalommal, vagy képtelen azt átélve kifejezni, mindig a formákhoz menekül.
1: A formákkal mindig az törődik, akinek fogalma sincs az igazságról.
0: Rendezőink többsége álújító. Nincsenek felvértezve a klasszikus színházi tudással, hagyományainkat, legjobb tanítómestereinket elhagyva, hit és megszállottság nélkül dolgoznak, mint uralkodó hivatalnokok. Világnézetük toldott-foldott szittára emlékeztet, amelyből kihullnak a gondolatok, eszmék, szenvedélyes érzelmek.
1: A színház azért örök, mert titka az együtt lélegzésben van. Az előadással együtt lélegzik, együtt lüktet a közönség. Az emberteremtésben részt vesz az előadás összes szereplője, és a közönség is. Ez a varázslat, ez a titok, ez a színház szintézis.
0: A színház az emberi lélek műhelye.
1: A színész rendkívül összetett ember. Sokféle én-gén rejtőzik benne, és szangvinikusabban, nagyobb lázzal, nagyobb hőfokon ég és él, mint a többi ember, hiszen foglalkozása folyton égést, folyton gondolkozást, földúsított érzelmi világot kíván tőle. Következésképpen kevésbé fegyelmezhető, rendszerezhető, kevésbé kollektivizálható. Akkor értékes, ha minél egyedibb, minél több én van benne.

0: A társadalomban összefogásra, összesegítésre, tiszta szemű és tiszta lelkiismeretű emberek okos optimizmusára, jogos hitére és őszinte önismeretére van szükség.
1: Ha mindenki úgy cselekedne, úgy beszélne, mint életveszély idején, akkor jobban egymásra találnánk.
0: A beszéd a legnagyobb csalás. Önmagunk és mások állandó megcsalása.
1: Minden szó körül mennyi legszemélyesebb rezgés járja át észlelő és érzékelő rendszerünket.
0: Ha valaki kiejti a lenyomtatott szót, egyben vall önmaga eredetéről, származó tájékáról, a vidékről, ahol ezek a szavak születtek és élnek ma is, mint tegnap.
1: Az egyszerűség csak az átélt bonyolultságból születhet. Az egyszerűség évtizedek alatt születik, aki nem volt összetett, komplikált, alaktalan, sokszögű, sokízű, az nem lehet egyszerű, csak együgyű. Mert miből egyszerűsítene?
0: Ma már tudom, hogyha nem is vagyok minden részben az első, a végén akkor is nyerhetek.
1: Nem bántam meg semmit. Igyekeztem szomorúságom fölött mindig egy darabka kék eget tartani. Megmaradtam embernek, szigetnek, csodálkozónak, reménykedőnek, győzelemre törőnek, gondolkodónak.
0: Hiszek az emberben, aki szívével és eszével együtt a jobb jövőért harcol és szenved. A vér és a könnyek soha nem hullanak hiába. A világ úgy tetszik, jó felé halad, a tisztulás és az igazság felé. Az út nagyon nehéz, göröngyös és meredek, de föl kell jutni egyszer a csúcsra.

0: Kedves hallgatóink, a gondolatokat közreadta Sümeginé Tóth Piroska és Török Attila.
1: A baptista áhítat igei gondolatai mára.
2: Áhítat, május 24-e. Apostolok cselekedetei, második fejezet, 1-től 13. versig. Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi élt akkor Jeruzsálemben, akik a föld minden nemzete közül jöttek. Amikor ez a zúgás támadt, összefutott a sokaság, és zavar támadt, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek, és csodálkozva mondták: íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok, médek és elámiták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában, és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok. Halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Megdöbbentek mindnyájan, és tanástalanul kérdezgették egymástól: mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolódva mondták: édes bortól részegettek meg. Az első pünkösd napján a Szentlélek minden kétséget kizáró módon demonstrálta, hogy behatolt világunkba, itt és most jelen van, megérkezett, és véglegesen itt is maradt közöttünk. A hatalmas szélroham, a hangos murajlás, a lángnyelvek, a tanítványi csapat bátor kiállása, erőteljes megszólalása, az evangélium határozott kihirdetése, a nyelvi akadályok teljes lebontása mind-mind Isten munkája. Ezekkel a jelekkel jelezte a lélek, hogy bizony számolni kell vele a világ végezetéig. Hogy mi akar ez lenni? Kapcsolatfelvétel. Az első pünkösd óta személyes kapcsolatban lehet az ember az élő Istennel, hiszen a lélek kiárat ebbe a világba, és ma is betölt mindenkit, aki kinyitja előtte szíve ajtaját, hogy aztán csordultig töltse az ember szívét önmagával. Ez történt a tanítványokkal, megteltek Szentlélekkel, erőt kaptak, és azt tették, amire elhívta őket Isten. Mi akar ez lenni? Álmélkodnak ma is sokan, mikor a Szent Szellem életeket átformáló erejét látják, amikor kisöpör minden oda nem illőt az ember lelkéből, amikor átalakítja a legfafejűbb embert is, és újjáteremti hatalmas ereje által. Csodálkozz rá újra a lélek munkájára, és áld az Urat. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Hozd hozzám az elmédet pihenésre és megújításra. Engedd, hogy jelenlétemmel töltsem tele a gondolataidat. Ahogy az elméd abba hagyja a versenyfutást, a tested megpihen, és újra tudatosodik benned a közelségem. Ennek tudata létfontosságú a lelki jólétet szempontjából. Lelki értelemben ez a te mentő öved. Valójában négynél több dimenziós a világ, amiben élsz. A három térbeli dimenzión és az idő negyedik dimenzióján túl ott van a jelenlétem iránti nyitottság dimenziója. Ez a dimenzió túlnyúlik a többin. Bepillantást enged a mennybe, amíg még a földön laksz. Ez része volt az emberiségre vonatkozó eredeti tervemnek. Ádám és Éva velem jártak a kertben, mielőtt kiűzettek az Édenből. Azt akarom, hogy te is velem járj a szíved kertjében, ahol állandó lakhelyet készítettem magamnak.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Mózes első könyve 3. fejezet 8. vers 89. Zsoltár 16. vers

Mióta ember él a Földön, kérdés volt, és kérdés is marad. Miért van szenvedés? Ki a felelős a szenvedésért? Kárpáti Petronella új sorozatában ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keresi a választ.

Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mai adásunk címe Pál apostol a szenvedések között. A Szentírás új szövetségi részének csaknem a felét Pál apostol levelei teszik ki. Az apostol életének részleteiről, misszióútjairól, főleg az apostolok cselekedeteiben olvashatunk. Pál korábbi nevén Saulus életében, miután a damaszkuszi úton találkozott Jézussal, radikális változás történt. A keresztényeket üldözőből Krisztus hűséges apostola követője lett, aki egész jövőjét reábízta életének új urára, megváltójára. Az Úr Jézus az apostol számára nem mindennapi jövőt szánt. Mikor a mennyei fényességtől megvakultan esett le a földre, a vele utazó férfiak kézenfogva vezették be Damaszkuszba egy házba. 3 napig nem látott, nem evett és nem ivott, hanem imádkozott. Az Úr elküldte hozzá Ananiás nevű tanítványát, hogy mondja el neki,

0: milyen feladatot kapott és mi vár rá. Lukács így jegyzi fel a történteket.
1: És látta Saulus látásban, hogy egy Anániás nevű férfiú bement hozzá, és kezét rávetette, hogy lásson. Felele pedig Anániás. Uram, sok embertől hallottam e férfiú felől, mély sok bosszúsággal illeti a te szenteidet Jeruzsálemben. És itt is hatalma van a főpapoktól, hogy mindazokat megkötözze, kik a te nevedet segítségül hívják. Mondta pedig néki az Úr. Eredj el, mert ő nékem választott edényem, hogy hordozza az én nevemet a pogányok és királyok és Izrael fiai előtt. Mert én megmutatom néki, mennyit kell néki az én nevemért szenvedni. Elméne azért Anániás, és bement a házba, és kezeit reávetvén mondta, Saul, atyám fia, az Úr küldött engem, Jézus, aki megjelent néked az úton, melyen jöttél, hogy szemeid megnyíljanak, és beteljesedjél Szentlélekkel. És azonnal, mint egy pikkelyek estek le szemeiről, és mindjárt visszanyerél látását, és felkelvén megkeresztelkedék, és miután evett, megerősödék. Vala pedig Saulus a damaszkuszi tanítványokkal néhány napig, és azonnal prédikálá a zsinagógákban a Krisztust, hogy ő az Isten fia. Apostolok cselekedetei 9:12-20.
0: Pál életét a továbbiakban az élő Krisztussal való mély közösség jellemezte. Az ő küldetésében járt, aki körülvette oltalmával. Az apostol megszentelt életével példát mutatott másoknak, és igen sok embert vezetett Jézushoz. Beutazta szinte az akkor ismert egész világot, és küldetése egészen betöltötte a szívét. Munkássága során nem panaszkodott szenvedései miatt, pedig bőven volt benne része. Korintusban volt egy csoport, amelyik állandóan vádolta őt. Kétségbe vonták apostolságát, és azt is, hogy milyen nagy áldozatot hozott Krisztus ügyéért. Ezért nekik egyszer leírta, hogy mi mindenem ment keresztül, és mennyit szenvedett.
1: Mivel, hogy sokan dicsekesznek test szerint, dicsekeszem én is. Hisz okosok lévén örömest eltűritek az eszteleneket. Héberek ők, én is. Izraeliták én is. Ábrahám magvaé, én is. Krisztus szolgáé, balgatagul szólok, én még inkább. Több fáradtság, több vereség, több börtön, gyakorta való halálos veszedelem által. A zsidóktól 5-ször kaptam 40-et egy híján, 3-szor megostoroztak, 1-szer megköveztek, 3-szor hajótörést szenvedtem, éjt napot a mélységben töltöttem. Gyakorta való utazásban, veszedelemben, folyóvizeken, veszedelemben rablók közt, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben pusztában, veszedelemben tengeren, veszedelemben hamis atyafiak közt. Fáradtságban és nyomorúságban, gyakorta való virrasztásban, éhségben és szomjúságban, gyakorta való bőtölésben, hidegben és mezítelenségben. Mindezeken kívül ott van az én naponkénti zaklattatásom, az összes gyülekezetek gondja. Ki beteg, hogy én is beteg ne volnék, ki botránkozik meg, hogy én is ne égnék. Ha dicsekednem kell, az én gyengeségemmel dicsekszem. az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atya, aki mindörökké áldott, tudja, hogy nem hazudom. Korintuszi második levél 11-18 és 22-től 33-ig.
0: Pál apostol nem sokkal kivégzése előtt az utolsó levelét írja lelki gyermekének Timóteusnak, amiben ezt olvashatjuk.
1: Te ismered az én üldöztetéseimet, szenvedéseimet, amik rajtam estek. Ó, milyen üldöztetéseket szenvedtem! De mindezekből megszabadított engemet az Úr. Timóteusi második levél 3.11.
0: Pál egyedül járta végig küzdelmes életútját. Mindig voltak ugyan munkatársai, lelki testvérei, akikkel gondosan ápolta kapcsolatát, de ezek között csak kevesen akadtak olyanok, akik mindvégig kitartottak mellette. Szintén az utolsó levelében írja.
1: Démás engem elhagyott, mert a jelen való világhoz ragaszkodott. Egyedül Lukács van velem. Timóteusi második levél 4.10.
0: Nem könnyű lelki állapot lehetett ez számára, hiszen tudjuk róla, hogy fizikailag is gyenge volt, és egy gyógyíthatatlan betegség tövisét hordozta testében. Nem tudjuk pontosan, mi volt ez, többen valamilyen szembetegségre gondolnak. Több leveléből az derül ki, hogy tolba mondta, és csak aláírta a végén, például.
1: Tudjátok pedig, hogy testem erőtlensége miatt hirdettem néktek az evangéliumot először. Nem vettetek meg, sem nem utáltatok meg engem, mert ti, ha lehetséges volt volna, szemeiteket kiválván nékem adtátok volna. Látjátok, milyen nagybetűkkel írok néktek. Galáta 4, 13-tól 15-ig és 6, 11.
0: Saját népe szembefordult vele, és halálát akarta. A pogányok gyakran ellenségesen fogadták, mivel a bálványaik meg az okkult mesterkedéseik ellen harcolt. Hosszú utazásai során sok kellemetlenség érte, többször került életveszélybe is. Egyszer úgy megkövezték, hogy azt hitték, meghalt. Ezért kivitték a városon kívülre, hogy valaki eltemesse, Isten kegyelme őrizte meg. A legfájdalmasabb az volt számára, hogy néha még a gyülekezetek is támadták. Nem ismerték el apostoli tisztségét, nem tekintették hitelesnek tanítását, és ez különösen rosszul esett neki. Végül pedig vértanú halált halt Jézusért. Néró római császár idejében. Így valósult meg az, amit az Úr előre kijelentett felőle.
1: Megmutatom néki, mennyit kell az én nevemért néki szenvednie. Apostolok cselekedetei 9.16.
0: Hogyan bírta elhordozni ezt a sok terhet, ez a gyenge ember? Miért nem ment tönkre annyi támadás keresztüzében? Hogyan tudta ilyen erős és állandó szembeszél ellenében is végezni szolgálatát? Azért fontosak ezek a kérdések, mert kivétel nélkül mindnyájan szenvedő emberek vagyunk. Naponta érnek bosszúságok. Csalódnunk kell sokszor a jó barátokban is. Átélhetjük valamilyen formában a magányosság nyomorúságait. Betegségek, kudarcok, különféle nélkülözések nehezítik az életünket. Sajnos az ilyen helyzetek egyes emberekből azt váltják ki, hogy örömtelenek, szenvedélybetegek lesznek, gyógyszerekhez nyúlnak, de jobb esetben is szakadatlan panaszkodáshoz, zúgolódáshoz, lázadáshoz szoktak vezetni. Ezért fontos látnunk azt, hogyan lehet ennek ellenére mégis győzni. Pál, amikor börtönben volt, betegen és csalódások után, nélkülözések közepette, a Filippi beliaknek megírta az örömlevelét, ami tele van hálával, reménységgel. Az apostol írásaiból kiderül, hogy ismerte a szenvedés különféle fajtáit, de mindegyiket tudta kezelni a Krisztusban.

0: A bűneset óta a szenvedés együtt jár az ember léttel. Megbetegszünk, meghalnak a szeretteink, és egyszer majd mi is. Nélkülözünk sok mindent, egyedül maradhatunk, szerencsétlenség érhet tengeren, szárazföldön és levegőben. Ezekért a nyomorúságokért nem Istent kell hibáztatni, mert mi okoztuk saját magunknak, amikor vétkeztünk ellene. De előfordul az is, amikor Krisztusért szembe kerülhetünk a családunkkal, vagy úgy járhatunk, mint Pál apostol, akit kigúnyoltak, megvertek, bebörtönöztek hitéért. Mégis ő ezt kiváltságnak tartotta.
1: Nektek megadatott az a kegyelem, hogy ne csak higgyetek a Krisztusban, hanem szenvedjetek is ő érette. Filippi 1.29.
0: Csak akkor szolgálhatja javunkat még a szenvedés is, ha Krisztusban maradunk.
1: Akik az Istent szeretik, azoknak minden a javukat szolgálja. Róma 8.28.
0: Ha Istenhez ragaszkodunk, őt szeretjük jóban, rosszban egyaránt, és minden körülmények között, akkor nem csak kibírjuk, hanem utólag még hálát is adunk érte. Ez nem tehetetlen beletörődés, hanem a gyermek bizalmával való elfogadás. Kedves történetet olvastam egy édesapáról, akinek a karján ült 3 éves kisfia. A gyermek minden áron azonnal meg akart kapni valamit. Többször is kérte, szinte követelte. És az apja türelmesen, mindig csak ennyit mondott neki kedvesen, de határozottan.
1: Nem, most nem lehet.
0: A gyermek végül kis karjával átölelte az apja nyakát, és megnyugodva így szólt.
1: Akkor jó.
0: Igen, ez a gyermeki lelkület hiányzik belőlünk. Valamit nagyon szeretnénk, könyörgünk érte, de nem kapjuk meg. Vajon mi is el tudjuk mondani ilyen bizalommal?
1: Akkor jó. A te gyermeked vagyok. Te tudod jobban, szerető atyám. Nem azon múlik a kapcsolatom, hogy megadod vagy nem.
0: Ez az, amikor elfogadja valaki a helyzetét, mert tudja, hogy véletlenül semmi sem történhet, csak az, amit az Úr jónak lát. Pál apostol soha nem engedte meg, hogy rátelepedjenek a nyomorúságai, és eluralkodjék rajta a keserűség, a lázadás, a panasz. Nem ezzel foglalkozott, hanem küldetésére, a Jézustól rábízott feladatára összpontosított. Állandóan Jézus jelenlétében volt, és azt kérdezte minden élethelyzetben.
1: Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Apostolok cselekedetei 9.6.
0: A nehéz helyzetekben is örülni tudott Krisztusban, és ezt megtanulhatnánk tőle. Nem vádol senkit amiatt, hogy neki rossz dolga van. Még csak azt sem kérdezi. Miért? Mi pedig örökké ezt kérdezzük, ő viszont egész életével, mintha ezt mondaná.
1: Igen, atyám, akkor jó. Nem így terveztem, jobb lenne, ha nem így volna, de te soha nem tévedsz.
0: Erről számol be a korintusbeli gyülekezetnek írott levelében.
1: És hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bizakodjam, tövis adatot nékem a testembe. A sátán angyala, hogy gyötörjön engem, hogy felettébb el ne bizakodjam. Ezért 3-szor könyörögtem az Úrnak, hogy távozzék el ezt tőlem, és ezt mondá nékem. Elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömest dicsekeszem azért az én erőtelenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem. Annak okáért gyönyörködöm az erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban Krisztusért. Mert amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Dicsekedvén balgataggá lettem, ti kényszerítettetek rejá, mert néktek kellett volna engem ajánlanotok, mert semmiben sem vagyok alábbvaló a fő-fő apostoloknál, noha semmi vagyok. Korintusi második levél, 12. 7-től 11-ig.
0: Istennek gondja van arra, hogy senkit ne próbáljon jobban, mint ahogy el tudja szenvedni, sőt a próbatételekkel együtt a kimenekedést is megadja. Pál tisztában volt azzal, hogy egyszer majd vége lesz minden rossznak, és akkor szenvedésmentes, boldog közösségben élhet Krisztussal az örökké valóságban. Ez volt életének a titka, és ez a reménység adott számára erőt és örömet.
1: A mi polgárjogunk a mennyekben van, ahonnan a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk, aki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, és hasonlóvá teszi majd az ő dicsőséges testéhez. Filippi 3, 20-21.
0: Jézus Krisztus nélkül eluralnak szenvedéseink bennünket. Tönkre megy az idegrendszerünk, örömtelen lesz az életünk, és okoljuk talán még a mindenhatót is. Ha Krisztusban vagyunk, Pál apostolhoz hasonlóan, megtanulunk hálát adni, észrevenni azt a sok jót, amit tőle kaptunk, és megosztjuk másokkal. Nem fogjuk magunkat sajnálni és sajnáltatni. Aki Krisztusban van, az szenvedve is áldást mond. Imádkozik még ellenségeiért is, és áldássá lesz az élete. Ezért nagy kérdés, mi van belül? Kérjük Urunkat, bocsássa meg minden lázadásunkat, keserű panaszainkat, zúgolódásainkat. Imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy minden panaszunkat meghallgatod, és véget tudsz vetni szenvedéseinknek, vagy ha kell, erőt adsz azokhoz.
1: Segíts, hogy tőled fogadjunk el mindent.
0: Segíts, hogy ne csak a bajainkban kiáltsunk hozzád, hanem szüntelenül veled közösségben éljünk.
1: Segíts el mindnyájunkat oda, hogy elmondhassuk, benned van a mi életünk.
0: Te pedig élj bennünk, hogy a te szelídséged, a te szereteted, a te megbocsátó irgalmad áradjon belőlünk mások felé. Amen.

Siklós József, Pál. S ha százszor ostoroznak és százszor megköveznek, tömlöc mélyébe dobnak, zúgó tengerbe vetnek, ha reámrontó latrok mindenem elrabolják, testemen korbát csattog, asztalomon csak morzsák, ha szomjan eped ajkam, s kemény fagyban didergek, ha rongya ruha rajtam, s árulók arcul vernek, ha váram tönkre rontják, s mardosó bánat epeszt, ha botrány és bolondság is mindenütt a kereszt, nem küldettem, hogy egyébért fussak, nem végeztem, hogy egyébről tudjak, mint akiről ajkam egyedül szól, mint megfeszített Jézus Krisztusomról. A vers alapja a korintusi első levél 1:1-2, illetve a korintusi második levél 11:23-32-ig terjedő versek.

Kárpáti Petronella Miért van szenvedés? Című sorozatának egyik részlete hangzott el. Közreműködött Sümeginé Tóth Piroska.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Imádkozzunk komolyan a Szentlélek kitöltéséért. A mai ige János evangéliuma 14:16-17. vers. És én kérem az Atyát, és más vígasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Az igazságnak ama lelkét, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt, és nem ismeri őt, de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad. Gondolatok az ígéről. Imádkozunk olyan komolyan a Szentlélek kitöltéséért, ahogy a tanítványok imádkoztak pünkösd napján. Ha nekik szükségük volt reá abban az időben, nekünk még inkább szükségünk van reá ma. A Szentléleknek az egyházra való kitöltésére eljövendő eseményként tekintünk, de az egyház kiváltsága, hogy már most rendelkezzen vele. Az Úr várja, hogy kéréseinket juttassuk a trónhoz. Keresd, imádkozz érte, higgy benne. Szükségünk van reá, és a menny várja, hogy adhassa. Pünkösd napjától mind a mai napig is elküldte a vigasztalót mindazoknak, akik életüket Krisztus szolgálatára szentelték. Mindazokhoz, akik Krisztust elfogadták üdvözítőjüknek, eljött a Szentlélek, mint tanácsadó, megszentelő, vezető és tanú. Minél szorosabb összeköttetésben éltek a hívők Istennel, annál világosabban és erőteljesebben tettek bizonyságot megváltójuk szeretetéről és megmentő kegyelméről. Férfiak és nők, akik az üldöztetés és próbatétel hosszú évszázadai alatt a lélek segítségét nagy mértékben élvezték, jelként és csodaként álltak a világ előtt, angyalok és emberek előtt bizonyították be a megváltó szeretet átformáló hatalmát, mert megjelent bennük a lélek gyümölcse. A szeretet, az öröm, a békesség, a béketűrés, a szívesség, a jóság, a hűség, a szelídség és a mértékletesség. Magyar nyelvű istentisztelet Londonban pünköstkor. Ma pünköstkor újra magyar nyelvű istentisztelet volt Londonban is. Május 24-én vasárnap 15 órától a nemrégiben újraindult angliai magyar evangélikus gyülekezetben Mesterházi Balázs lelkész szolgált. Az alkalomnak a Szent György német evangélikus templom ad helyet, az istentiszteletet szeretett vendég követi. Még tart a jelentkezés a pünkösdi teológiai főiskola képzéseire. Május 31-éig még van lehetőség jelentkezni a pünkösdi teológiai főiskola képzéseire, mely két hiánypótló szakirányú továbbképzéssel is bővül. A jelentkezés folyamata egyszerű és gyors, akinek kérdések merülnek fel, keresse bátran a főiskola munkatársait, szívesen segítenek a választásban. Az időjárásról: pünkösdre érkezett a nyári meleg. Hétfőn sok napsütés ígérkezik a felhőkkel, és inkább száraz idő. Az északi szél mellett 26-31 fokra nő a csúcs. Kedden derült, napos, száraz idő várható. Az északnyugati szél helyenként megélénkül, és 28-33 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntjük Önöket a folytatásban, Világosság a világnak. És ismét szeretné kedves hallgatóinkat megszólítani az az ember, aki részt vett abban, aki támogatta, hogy ezt a műsorsorozatot hozzuk létre. Hiszen én ezt annak idején megkértem Fisül Vilmos testvértől, hogy mi a véleménye, és azt mondta, hogy igen, igen, igen, hogyne. Ez a szó, hogy világosság a világnak, ez egy fontos. Úgyhogy most akkor ismét itt van kedves hallgatóink, hát amikor már nagyon sokszor hallották, de most megint nem csak arról lesz szó, amit a hírekben felolvastunk, hogy május a pünköst hava, hanem most több olyan rendezvény volt, amelyiket egyik részét te szervezted, másik meg részt vettél, ezekről a tájékoztatást kedves hallgatóiknak Fisül Vilmos, az Ökumenikus Tanács főtitkára.
1: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa főtitkáraként találkozhattam Kairóban őszentsége II. Tavadrosz kopt pápával, ami azért érdekes az ő személye, mert Márk evangelistától származtatják le az egyházukat, így ő a 118. pápája a kopt egyháznak, a legősibb egyház a világon a kopt egyház. És ezért megtiszteltetés volt számunkra, Szemeré János evangélikus egyház elnök püspöke, valamint Adorjáni Dezső Zoltán, a Romániai Evangélikus Lutheránus Egyház püspöke, volt még a delegáció tagja, és tulajdonképpen egy átfogó eszmecserét folytattunk egyházi, társadalmi és teológiai kérdésekről a kopt pápával, különös figyelmet fordítva a keresztény közösségek jelenkori kihívásaira és a közös értékekre. Összentsége pedig számunkra betekintést nyújtott a kopt egyház gazdag történelmébe és hagyományaiba, amelyek évszázadok óta meghatározó szerepet töltenek be Egyiptom vallási és kulturális életében. És hát megerősítettük azt, hogy fontos az ökumenikus párbeszéd és az együttműködés mindenképpen előremutató, hogyha ez megvan az egyházak között, akár Egyiptom, akár pedig Magyarország között. Ez volt az egyik fontos része ennek a megbeszélésnek, és hát persze egy olyan országban, ahol a lakosság 10%-a kopt, tehát mondjuk a 100 millióból 10 millió kopt, és a többi muszlim, én azt gondolom, hogy ebben a muszlim tengerben tényleg teljesen más hatása van az ottani keresztényeknek, mint mondjuk nekünk, ahol azért keresztény többség van mondjuk Európában. Tehát egy ilyen országban találkozni egy keresztény vezetővel mindenképpen egy izgalmas és érdekes dolog. A másik, ami azt gondolom, hogy szintén fontos, ez pedig a hinduizmus, hiszen a világvallásokkal is foglalkozik a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa, 10 bizottságból az egyik bizottság, amelynek ez a neve, hogy Vallásközi Dialógus Bizottság, szervezett egy nyílt bizottsági ülést arról, hogy mi a hinduizmus. És ennek keretében egy kiváló előadó volt a nyílt bizottság ülés vendége, Száller Péter, aki az indológiai tanszéken tanít az ELTE-n, és tulajdonképpen a hinduizmus mutatta be számunkra, hogy mit jelent Indiában ez a közösség, mit jelent a hindu, mit jelent ez a fajta gondolkodás. Hát tényleg nagyon sok mindenről adott tájékoztatás számunkra, szinte egy kicsit ilyen hindu szakértőkké váltunk a végére. De miért fontos foglalkozni Magyarországon más világvallásokkal? Azért, mert itt vannak. Mert Magyarországon vannak buddhisták, mert Magyarországon vannak hinduk, muszlimok, zsidók, krisnások, és fontos azt tudnunk, hogy kikkel élünk együtt. Még akkor is, hogyha ők itt Magyarországon kisebbségben vannak, de egyébként ez egy nagy vallás, akár a hinduizmus is. Talán abban tér el a hinduizmus más világvallásoktól, hogy a hinduizmus nem térítő vallás. Tehát még mondjuk a kereszténység, az iszlám térítő vallás, addig a buddhizmus, addig a hinduizmus nem térítő vallás, tehát nem nincs benne az ő vallási küldetésükben az, hogy megtérítsék az embereket. Ugye itt van az úgynevezett kasztrendszer ebben a vallásban. Tehát én azt gondolom, hogy ettől is izgalmas ez a vallás, hogy más, mint a miénk, és nyilván egymástól pedig lehet hát tanulni. Én ezt fontosnak tartom, hogy egymástól lehet tanulni, és fontos is egymástól tanulni. Nyilván ezen az ülésen voltak kérdések is az előadóhoz, és hát mindenkit érdekelt az, hogy egy ilyen ősi vallás, hiszen a hinduizmus is egy ősi vallás, hogyan tud létezni, hogyan tud ma is kibontakozni, és hát sok követővel rendelkezik ez a vallás, tehát én azt gondolom, hogy ez is egy érdekes aspektusa volt ennek a május hónapnak. És talán a következő téma, amivel érdemes foglalkozni, hogy mi is lesz májusban, hát egyrészt májusban pünkösd havát szoktuk emlegetni, és ez így lesz most is. Május végén lesz pünkösd ünnepe, amikor is a Szentlélek kitöltekezésére és az egyház születésének napjára fogunk majd emlékezni, és ez ugye május 24-én pünkösd vasárnap lesz, és május 25-én pünkösd hétfőn pedig pünkösd második napja lesz, így ezen a hétvégén is majd tulajdonképpen együtt tudunk az Istenhez imádkozni, és a Szent Lelket pedig megköszönni neki, hiszen a Szent Lélek alapította az egyházat. A pünkösdöt megelőző szerdán, május 20-án lesz a piknik, amit a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Ifjúsági Bizottsága szervez. Ez a pünkösdi ökumenikus ifjúsági est, ezt jelenti ez a piknik. Ezt már több mint 15 éve szervezzük, ezt az alkalmat, és együtt vagyunk fiatalokkal, és mindig vannak ezen az alkalmon zenekarok. Ezek dicsőítő zenekarok, tehát nem akármilyenek, ezek dicsőítő zenekarok. Ilyen lesz majd ugye most május 20-án, szerdán 17 órától kezdődik, 17:40-ig tart a Sófár zenekar, ez egy református dicsőítő zenekar. Utána pedig jön az OIM, ez a pünkösdi egyháznak a dicsőítő csapata, ez 17:50-től 18:30-ig lesz, majd pedig lesz a 18:30-tól 19 óráig a Földesi Tamás pünkösdi egyházelnök szolgál igehirdetéssel, és 19:10-től 19:50-ig pedig a metodista egyház dicsőítő csapata fog szolgálni. Tehát a református, pünkösdi, metodista zenekarok lesznek, és pünkösdi igehirdető. Én azt gondolom, hogy itt is majd lehet érezni azt, hogy milyen az, amikor együtt vagyunk, keresztények, ökumenikusan is együtt gondolkodunk, együtt beszélgetünk. Ez rendezvény pedig, ez a piknik a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa kápolnájának az udvarán lesz, tehát a Mejő Székház kápolnája mellett van egy udvar, és ott leszünk majd együtt, ott fogunk majd együtt beszélgetni, és ez egy expo is lesz, ott bemutatkoznak különböző ifjúsági szervezetek. Az egyikében a Szélrózsa mutatkozik be, most ők lesznek ebbe az évben, hiszen az Evangélikus Egyháznak lesz az országos ifjúsági találkozója. A másikében a Csillagpont mutatkozik be, hiszen tavaly ők mutatkoztak be, a Csillagpont a Református Egyháznak az ifjúsági országos rendezvénye, és mindig amelyik tagegyházunknak van valamilyen más alkalma, azt is bemutatják ezen az alkalmon, legyen az pünkösdi, ortodox, baptista, vagy anglikán alkalom. Én azt gondolom, hogy ezért érdekes és ezért izgalmas még ez a piknik, mert itt fiatalok vannak együtt, kb. 120-an, együtt gondolkodnak, együtt beszélgetnek, együtt hallgatják a zenét, és együtt imádkoznak. Ezek lesznek ebben a hónapban, és jövő hónapban pedig lesz egy nagyon fontos eseményünk, ez pedig a Ökumenikus Lelkész és Munkatársképző Konferencia, ami több mint 40 évre tekint vissza. Ugye ez egy érdekes műfaj, ez a konferencia műfaj, hiszen ezen az alkalmon mindig van egy téma, amit a MEÖT-nek, a Magyarország Egyházak Ökumenikus Tanácsának a Misszió és Evangelizációs Bizottsága szervez. Ez pedig 2026. június 22. hétfőtől, június 26. péntekig tart, tehát hétfőtől péntekig, június utolsó hétvégén, bocsánat, utolsó hetében, és ez pedig az Ordas Lajos Evangélikus Oktatási Központban lesz Révfülöpön. Érdekes, izgalmas konferencia, a téma is az, az egyház jövője a jövő egyháza, erről fogunk beszélgetni, és a motto mondat, amit egy igét használtunk fel motto mondatnak, Máté 16-18, a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Hát ez a véleményünk az egyházról, hogy a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Ez egy ökumenikus lelkész és munkatárs képző konferencia, munkatársi konferencia, tehát nem csak lelkészek, hanem a lelkészeknek a munkatársa is, vagy gyülekezetek munkatársai is eljöhetnek erre az alkalomra. A jelentkezés határidőként június 9-e, és a meot.hu honlapon lehet jelentkezni, akik ezen szeretnének részt venni. Izgalmas lesz a minden nap, mert hétfő estével kezdünk egy áhítattal, Durkó István baptista lelkipásztor, aki a MEÖT missziós evangelizációs bizottságának az elnöke, egyébként a baptista egyháznak pedig a missziói igazgatója. Máté 16-18-ról pont erről az igéről fog beszélni az esti igehirdetésében. A pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Ezzel egy kicsit meg is határozza, meg is húzza a hangulatát ennek a konferenciának, és aztán kedd reggel szokás szerint minden nap van imaközösség, reggeli, egy bibliatanulmány, két előadás, aztán ebéd, és délután pedig mindig egy kis szünet után csoportfoglalkozás, aztán vacsora, és egy esti igehirdetés. Minden nap így telik tulajdonképpen. Így a biblia tanulmány kedden reggel, ugye hiszen hétfőn este kezdünk, az evangélium az Ószövetségben. Ezt Ungvári Csaba rektor helyettes tartja a Pünkösdi Teológiai Főiskola részéről. Az evangélium az Ószövetségben. Van-e egyáltalán evangélium az Ószövetségben? Ugye ez egy érdekes kérdés. Elárulom, van, de ezt nem én fogom majd kifejteni természetesen, hanem más. És lesz kettő előadás. Az egyik Isten népe az Ószövetségben, ez dr. Füsti Molnár Szilveszter református lelkipásztor tartja, Sárospataki Hittudományi Egyetemnek a tanára, és délután is ő tartja az előadást, utána a megújulási mozgalmak az Ószövetségben. Tehát Isten népe az Ószövetségben, és a megújulási mozgalmak az Ószövetségben. Ugye Ószövetség az ő szakterülete. Délután csoportfoglalkozás lesz, és este pedig lesz egy kiváló igehirdetés. Pintér Imre pünkösdi lelkipásztor tartja, fiú adatik nekünk, Ézsaiás 9:1-6. Szerdán szintén imaközösség, aztán biblia tanulmány, ami keresztelő János útkészítő munkájáról fog szólni. Tehát egy kicsit már megyünk át a új szövetség irányába. Ez pedig dr. Várvédi Endre baptista teológiai tanár, a baptista teológiának a rektora fogja tartani. És utána pedig jön két előadás. Ezt református szociológus lelkipásztor tartja, Durácki Bálint és Varga, dr. Varga Emese. Ez pedig a jelen egyháza, és utána pedig lesz egy szünet, és ez pedig a jövő egyháza. Tehát mind a kettőt ők tartják, a jelen egyháza és a jövő egyháza. És nyilván, amikor felvetődik az emberben a kérdés, hogy van-e különbség a jelen és a jövő egyháza között? Van a különbség esetleg a múlt egyháza között és a jelen egyház között. Ezek olyan témák, amikre reménység szerint választ fogunk kapni, ezért kell elmenni erre a konferenciára. A délutáni csoportfoglalkozások után pedig lesz egy igehirdetés este, ez Szeverény János evangélikus lelkész tartja, Máté 28:19-20, csak egy szót mondok, menjetek. Tudjuk a folytatást, menjetek el, tegyetek tanítványán minden népet, megkeresztelvendők az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek nevében, de itt csak egy szó szerepel, menjetek. Csütörtök, imaközösség, reggeli bibliatanulmány, és a bibliatanulmány pedig Szuhánszki Gábor metodista lelkész tartja, Jézus és a tanítványi közösség. Jézus és a tanítványi közösség. Ez egy nagyon érdekes téma, hogy kik is Jézus tanítványai, kik mondhatók Jézus tanítványainak. Utána jön két előadás, ez azért lesz izgalmas, nem mintha a többi nem lenne izgalmas, de most jön egy ortodox pap, Szent Irmai Róbert atya, aki a Missziói és Evangelizációs Bizottság tagja, ortodox tagja, ő tart két előadást, az egyiknek az lesz a témája, hiszek a test szerinti feltámadásban. Utána szünet, és a következő pedig az isteni képmás helyreállítása. Most ugye nyilván az ortodox teológia és a protestáns teológia között van különbség. De ha ő egész héten hallgat minket protestánsokat, akkor ez a minimum, hogy nekünk is meg kell adnunk azt a tiszteletet neki, hogy mi pedig akkor csütörtökön fogjuk meghallgatni őt, és figyeljünk az ő előadására, még akkor is, ha esetleg lehetnek olyan teológiai részek, amivel nem feltétlen értünk egyet az ortodox teológiában. De attól még meghallgatjuk, kérdéseket tettünk föl neki, uram, bocsánat, még vitázhatunk is. Tehát ettől izgalmas ez, hogy itt lelkészek vannak együtt, és itt lehet vitatkozni, lehet beszélgetni. Este pedig Sevcsik Zoltán evangélikus lelkész tartja az igehirdetést, az esti igehirdetést este 7 órakor, 1 Korintus 1.18 alapján, az evangélium Isten ereje. Nekünk ez fontos keresztényeknek, mert az evangélium az nem másnak az ereje, az evangélium az az Istennek az ereje. Az evangélium örömhírt jelent. Ez pedig az Istennek az erejét jelzi számunkra. És pénteken zárjuk a napot, szintén imaközösség. Az imaközösségek azért fontosak, mert minden nap valamelyik bizottsági tagunk vezeti az imaközösséget. Az imaközösség keretében tudunk együtt imádkozni, együtt készülni arra napra, lelkileg is. Itt lelkészek, gyülekezeti munkatársak lesznek együtt, tehát nekünk fontos az, hogy lelkileg tudjunk képülni, lelkileg tudjunk felfrissülni. Ezek mind-mind fontos részei az életünknek. Biblia tanulmány pedig szintén Sevcsik Zoltán tartja, aki előző este tartotta az esti igehirdetést. Ez pedig Pál eklezológiája, vagyis az egyházról, az egyház tanításról mi Pálnak a véleménye. Erről fog beszélni a lelkész úr, és utána pedig Regőci Szabolcs pünkösdi lelkipásztor 10 óra 30-kor tartja az uracsori istentiszteletet, majd pedig közös uracsora vétel után ebéd és hazautazás. Tehát erről szól majd ez az ökumenikus lelkész és munkatársai konferencia, ami azt gondolom, hogy fontos része ami életünknek, hiszen miért jönnek el a résztvevők? Azért, hogy lelkileg megerősödjenek. Azért, hogy a szolgálatban elfáradt ember, gondolunk itt magunkra, lelkészekre, megújuljunk, és megtapasztaljuk újra az Isten hívását, a közösségnek az erejét. És hát persze ez érdekes kérdés, hogy hogyan lehet megszólítani a mai embert. Tovább megyek, meg lehet-e szólítani a mai embert? Kicsit hadd legyek konkrétabb. Hogyan lehet erősíteni a gyülekezeti közösséget? Ezek mind-mind-mind kérdések. Hogy elég egy levelet írni, hogy megszólítsak egy gyülekezeti tagot, vagy már írni kell a közösségi médiába is neki a címére, vagy telefonon föl kell, hogy hívjak, vagy SMS-t is kell, hogy küldjek. Tehát nagyon sok kérdés van, hogy hogyan változott meg a mai világ, hogyan változott meg a mai gondolkodás, és hogyan jutottunk odáig, ahová jutottunk tulajdonképpen most. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy fontosak a személyi kapcsolatok, és ezen a konferencián együtt vannak. 45-en körülbelül lelkészek, lelkipásztorok tudnak beszélgetni, tudnak sztorizni egymásnak, ki tudják cserélni azokat a gondolatokat, amelyek egyiket zavar, a másik lehet, hogy tudja a választ rá, mert ő már ezen keresztül, mert tehát olyan beszélgetések alakulhatnak ki, amik egymást lelkipásztori szempontból is segíthetik tulajdonképpen. Ezen a konferencián ilyenkor már többi 40 éve barátságok születnek. Ez se utolsó szempont. Gyakran konkrét együttműködések is elindulnak különböző felekezetek között. És persze ezek a kapcsolatok később a gyülekezetek életében is megjelennek aztán. A fontos az, hogy folyamatosan tanulunk egymástól. Tehát mindig. Mindig találkozom olyan gondolatokkal, amelyek úgy megvilágításba helyeznek valamit. Persze ez egy hosszabb folyamat, nem egyetlen élményről van szó, hanem arról, hogy az ember fokozatosan formálódik. Az elmúlt évek során ez a közeg az én gondolkodásomat is átalakította. Megtanultam nyitottabban figyelni másokra, jobban értékelni azt, ami a másik egyház tapasztalata jelenthet. Nekem az ökumené nem egy intézmény, hanem személyes tapasztalat. Annak az élménye, hogy Krisztusban összetartozunk, és egymástól tanulva újulhatunk meg. Ezt jelenti az ökumené. És persze új látást és megerősítést is kapunk ilyenkor. Ez egy ilyen héten úgy történik, hogy az ember kilép a mindennapi szolgálat terhéből. Hiszen ha ott van egy lelkész a gyülekezetben, akkor minden nap annak a gyülekezetnek lelkészeként hordozza a közösség terhét is. De amikor eljön ide, akkor kilép ebből a szolgálati teherből, és ránézhet arra, vagy visszanézhet arra, hogy mit is végzett az elmúlt időszakban. Fontosak ugye itt a közös igei alap, az előadások, a beszélgetések, ezek mind-mind segítenek ahhoz, hogy átgondoljuk, hogy mit is jelent ma az egyház küldetése. És emellett persze lényeges a közösségi tapasztalat is, hiszen különböző felekezetekből vagyunk együtt, lelkészek, gyülekezeti munkatársak, és hát pontosan ezért fontos, hogy tudjuk egymás terhét is hordozni a beszélgetésekkel. És én bízom abban, hogy megerősödve tér mindenki haza, hitben, szolgáltatásban és abban a bizonyosságban, hogy érdemes ezt a munkát folytatni, amire elhívást kaptak. Hát én azt gondolom, hogy ezek azok a kérdések, amelyekkel szembe kell nézni akkor, amikor egy ökumenikus lelkész konferenciát szervezünk. Ezek azok a kérdések, amiket át kell gondolni akkor, amikor más világvallásokról beszélünk, hogy mit is jelentenek ezek a számunkra. Ezek azok a kérdések, amiket át kell beszélni, amikor az ifjúságról beszélünk, hogy tudjuk megszólítani a fiatalokat, meg tudjuk-e őket szólítani, hogyan tudom megszólítani a gyülekezetet. Érdekelté te tudom-e tenni, vagy nem? Mondok egy példát, amikor én lelkész voltam a korábbi gyülekezetemben, 100 és 120 között jártak az istentiszteletre. Most 15 évvel később, nyilván ez nem én miattam van, 32-en járnak. Tehát, hogy ez csak a számok miatt mondtam el. Érdekeltéte, tudom-e tenni ma a gyülekezetet, a közösséget? Meg tudom-e szólítani ma az embereket? Én magam is küzdök ezzel. Természetesen, amikor egy lelkész konferenciát szervezünk, akkor most is telefonálni fogok, ha innen elmegyek a stúdióból, és hívom fel az embereket, hogy minél többen legyünk ezen a konferencián. 80 telefont fogok intézni, pedig már küldtünk több száz e-mailt, több száz e-mail címre, és mégis fontos, hogy személyesen megszólítsam az embereket. Olyan világot élünk, amikor mindent meg kell ragadnunk, hogy a másik embert meg tudjam szólítani. SMS, közösségi média, adott esetben telefon, mindent ki kell használnunk, különben, ha nem szólítom meg tízféle módon az illetőt, nem reagál már rá. Az inger küszöbben megváltozott ma az embereknek, és egy-két inger, ha éri, az nem elég. Nagyon soknak kell érni több oldalról, és akkor tud a mai ember tulajdonképpen igent vagy nemet mondani egy alkalomra. Ezek mind-mind hozzátartoznak a megváltozott világhoz, amiben ma élünk, és ha föl tudom venni a versenyt ezzel, akkor túlélem. Ha nem tudom fölvenni a versenyt ezzel, akkor elbukok. De én azt gondolom, hogy ezek azok a fontos kérdések, amelyekkel nekünk lelkipásztoroknak, lelkészeknek is szembe kell nézni, különben elveszítjük a mi küldetésünket. Nem fogunk tudni emberekhez szólni, nem fogunk tudni másokkal együtt gondolkodni, hogyha nem veszem a fáradtságot, és nem világítom meg több oldalról is azt a témát, amit szeretnék.
0: Igen, igen. Nagyon szépen köszönjük, kedves hallgatóink. Talán most a legnagyobb rendezvény ez lesz, amelyen az országból szinte mindenhonnan lelkészek összejönnek, de aztán én azt gondolom, hogy még egy pár gondolatot majd megkérdeznék a zene után, azokról is, amik eddig voltak, mert mindegyik nagyon érdekes, de és utána majd még beszélünk arról, hogy és akkor még mi lesz majd még, mert mi a hírekbe hirdettük, hogy május 11-éig lehet jelentkezni, de akkor most...
1: Június 9-e a határidő.
0: Átették. Így, ez egyébként

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk akkor a beszélgetést Fischl Vilmos testvérrel, és az elején a kopt pápával való találkozásról beszélt, de azt hadd kérdezzük meg, hogy na és mennyit találkoztatok vele? Hány órát? Mert most az előbb a Réfülöpi rendezvény az egy nagyon hosszú lesz, és talán oda is el kellene hívni a kopt pápát, nem? De hogy miért? Illetve az, hogy mert egyébként nekem érdekes volt, amikor a hírekbe olvastam, még nem hallottam, hanem csak olvastam, hogy igen, és ott volt a Szemerei János, illetve a Fischl Vilmos, és akkor azon gondolkodtam, hogy na de egy Fischl Vilmos az most az evangélikus egyházat képviseli, vagy az ökumenikus tanácsot. Érdekes, nem? Illetve, hogy miért csak evangélikusok?
1: Ennek az volt az oka, hogy ugye hárman, Szemeri János evangélikus püspök úr és Adrián Dezső evangélikus püspök Erdélyből, mi hárman tulajdonképpen egy magán útra mentünk Egyiptomba, és a magán utunk keretében itt adtunk be egy hivatalos utat, de ez az egész utat, ezt mi magunk finanszíroztuk, mi magunk hárman külön-külön vettük meg a repülőjegyet, tehát hogy csak beiktattunk egy hivatalos részt, és ez a hivatalos rész volt a kopt pátriárkával a találkozás. Mások hivatalos útra mennek, és magánutat csinálnak. Mi magánútra mentünk, és abba tettünk bele egy hivatalos utat, nekünk ez így sokkal tisztességesebb volt, és ezért találkoztunk mi a pátriárkával, amit kifejezetten én kezdeményeztem ezt a kapcsolatot, hiszen beszélek arabul is, én Líbiában nőttem föl, ott dolgoztak a szüleim, és emiatt az arab nyelvet is megtanultam, és így a beszélgetés is, és a köszöntések is a részemről arabul történtek. Ennyi a háttér, semmi különleges.
0: De akkor ez azt is jelenti, nem, hogy ez nem most csak egy egyszeri, hanem a kapcsolat az marad, az folytatódik majd, ugye? És biztos, hogy még nincs megtervezve minden, de biztos, hogy lesznek további kapcsolatok is, hát, és nem csak a kopt pápával, hanem a világon sok minden mással, ugye?
1: Bármi megtörténhet természetesen, ezeket nem tudjuk kizárni, majd az Isten megmutatja nekünk az utat, hogy mi lesz ebből a kapcsolatfelvételből.
0: Így van. Na, és akkor lesznek majd tervek, hogy nem csak a hinduizmusról beszélgessünk, vagy beszélgessetek vagy egy bizottsággal, de akkor a többi egyházzal, mert egyébként én is elismerem azt, hogy nem célszerű ítélkezni, vagy véleményt mondani olyanokról, amiről nem tudunk semmit. Igaz? És mivel, hogy nagyon sok egyház van a világban, ezért illik mindenkinek ismerkedni. Mit jelent az, hogy hinduizmus?
1: Hogy ez ketté kell válaszolni, tehát nem egyházról beszélünk, hanem vallásról. Tehát amikor a világvallásokról beszélünk, igen, akkor nem egyházakról beszélünk.
0: Így van, igen.
1: Tehát ez fontos tisztázunk, hogy a világvallások, nagy világvallások ugye jelen vannak Magyarországon is, kicsi létszámmal. Tehát mondjuk körülbelül egy olyan 30-40 ezer, nem lehet pontosan, körülbelül 30-40 ezer muszlim van Magyarországon például, nem nagy a létszámuk, ugye, de mégis számolunk velük. A hindúnak a létszám Magyarországon nagyon pici, szinte jelentéktelen, de mégis beszélni kell róla, mert ez egy világvallás. Ugyanúgy, ahogy egyébként az anglikán egyház Magyarországon pici, ugyanakkor mégis az angol királyi családhoz tartozik, hiszen az angol király a feje az anglikán egyháznak. Tehát itt Magyarországon lehet, hogy kicsi létszámban van egy egyház jelen, vagy egy vallás, egy világvallás, ugyanakkor más országon pedig jelentősek. Ugye a pünkösdi mozgalom a világon a katolikus egyház után a második legnagyobb egyház. Magyarországon mégis a létszámuk a pünkösdi egyháznak kicsi. Ugye, vagy a összességében például mondjuk az evangélikus egyház, a református egyháztól nagyobb a világban, de Magyarországon az evangélikusok kisebb létszámban vannak jelen. Ezt csak azért mondom, hogy ezért kell foglalkoznunk nekünk más vallásokkal, világvallásokkal is, mert ezen keresztül megértjük azt, hogy hogyan gondolkodik, milyen gondolkodása van adott esetben egy vallásnak, vagy akár egy egyháznak is. És ezt ebből mindannyian tudunk tanulni. Tehát ezért a Magyarország Egyházak Ökonomikus Tanácsa Vallásközi és Tilakos Bizottsága az elmúlt 15 évben is foglalkozott sokszor az iszlámmal is, már foglalkozott a buddhizmussal is, a krisnásokkal is, és fogunk is. Tehát hinduizmussal még nem foglalkoztunk, velük 15 év után most foglalkoztunk először. De minden más világvallással már foglalkoztunk az elmúlt időszakban. Voltunk zsidó közösséget is meglátogatni, zsidó főrabbival tárgyaltunk, beszéltünk. Tehát próbáljuk mindig egy kicsit frissíteni a mi gondolkodásunkat is, a mi tudásunkat is, és mindig olyan előadókat hívunk, akik ebben tulajdonképpen jártasak. Amikor 2015-ben a migráció téma volt, akkor például sokat beszéltünk az iszlámról, sokat beszéltünk arról, hogy mit jelent az, hogyha más vallásúak jönnek egy társadalomba, hogyan befolyásolhatja az egy társadalmat. Tehát próbálunk így napra készen benne lenni így a ezekben a területekben, mert azt gondoljuk, hogy ez fontos mindannyiunk számára.
0: Most jön a pünkösd, meg volt a húsvét, akkor mindig beszélnünk kell arról, hogy ez az időszak teljes változást hozott ebben a világban, igaz? Mert utána, amikor Jézus meg elment, de akkor megvakította Sault azért, hogy értse meg, hogy nem üldözni kell a keresztényeket, őket is, hanem utána menjél el Damaszkuszba, ahova indultál, de majd megmutatom neked, hogy mit kell csinálni. És azt az üzenetet adta neki, ami korábban soha nem volt, ugye, a zsidó testvéreknek, hogy menjél el a pogányoknak hirdetni az evangéliumot, vagyis, hogy az egész világot kezdjétek el kezelni. Ez nem volt feladata a zsidó testvéreknek, ugye?
1: Igen, hát a keresztény közösségre jellemző, hogy ez egy misszionáló közösség, tehát mi térítünk. Tehát mi keresztények térítünk, ellentétben a hinduizmus követőivel. Ők nem térítő vallás, de mi térítő vallás vagyunk, tehát mi próbáljuk az embereket rávenni arra, hogy legyenek keresztények. És nyilván ez egyre nehezebb lesz. Korábban sem volt könnyű, de egyre nehezebb, mert most egy olyan időszakot élünk a technológiának köszönhetően, hogy egy ilyen média buborékban él az életünk, hogy minden, ami a közösségi médiában történik, az határozza meg a mi életünket, különösen a fiatalok életét, és ugyanakkor nekünk ebbe a buborékba kell valahogy úgy belelépnünk, hogy meg tudjuk szólítani ma az embereket, és itt van igenis jelentősége a missziónak, van jelentőség annak, hogy hogyan tudunk beleszólni mások életébe. Ez a dolgunk, hogy beleszóljunk mások életébe, és keresztényé tegyünk másokat, a mi értékrendünkkel, a mi gondolkodásunkkal. Ezt tette Luther Márton, és amikor a Wittenbergi vártemplom ajtajára kiszegezte a 95 tételét, és ezt tette a reformáció, amikor felhasználta a legmodernebb technológiát akkor, a könyvnyomtatást. És iszonyú gyorsan elkezdett a reformáció tanítása terjedni, és az, hogy a Wittenbergi vártemplom, amelyik egyébként egy piactéren volt, és a Wittenbergi vártemplom majd olyan tele volt mindennel tűzdelve, disznót adok el, házat adok el, stb., és többek között ki volt oda szögezve a 95 tétel. Tehát az úgy nézett ki, mint ma egy közösségi média oldala. Tulajdonképpen, tele volt hirdetéssel, tehát azt szeretem csak ezzel mondani, hogy a legmodernebb módszereket használták, ami akkor használható volt, hogy terjedjen a tanítás. Most nekünk is ezt kell használni, a legmodernebb módszereket kellene ahhoz használnunk, hogy elérjük az embereket. Ha a legmodernebb módszer ma a közösségi média, akkor azt kell tudnunk használni, ezt nekünk is, akik egy kicsit idősebbek vagyunk, meg kell tudni tanulnunk kezelni, hogy hogyan tudunk TikTokozni, meg nem tudom én ezeket az oldalakat használni, vagy YouTube-ozni. Ez nem egyszerű. Nem egyszerű mindenkinek, nem természetes. Aki ebben nőtt föl, 16 év alatt, annak természetes. De aki már 54 éves, annak nem természetes, hogy mondjuk hogyan lehet ezeket mind úgy kezelni, hogy ezekkel el tudjuk megfelelő módon, most nyilván magamra gondoltam, el tudjuk megfelelő módon úgy érni az embereket, hogy aztán ők megtalálják benne a számításokat, hogy igen, tényleg engem ez érdekel. Ezért mondtam azt, hogy nagyon sok oldalról kell neki mennünk ma valakinek, különböző irányokból, hagyományos postától kezdve, az SMS-en, az e-mailen keresztül, a személyes megszólítás, mindent be kell vetnünk, hogy valakit meg tudjunk szerezni adott esetben egy konferenciára, mert megváltozott a világ. És hogyha el akarom érni valakinek az inger küszöbét, akkor ahhoz minden technológiát, minden tudásomat, minden fizikumot használni kell. Ez lett.
0: Ezt kéri Jézus tőlünk. Hát az, hogy megtér-e valaki, az tőle függ. Nem a mi feladatunk, de Jézus azt szeretné, hogy senki ne mondja neki, amikor majd eljön, hogy ja, én még sose hallottam rólad.
1: Igen, ugye a feladatunk az az, hogy Krisztust mutassuk meg, adjunk hírt róla. Hitet nem tudunk adni, mert ha tudnánk, akkor osztogatnánk. Tehát hitet lelkészként nem tudunk adni.
0: Így van.
1: De az utat, azt meg tudjuk nyilvánvalóan mutatni, hogy az az irány, tudunk róla beszélni, és valóban nekünk ez a feladatunk is, ez a dolgunk. De sajnos, még egyszer hangsúlyozom, sajnos hitet adni nem tudunk. Bárcsak tudnánk, nem tudunk, de irányt mutatni, utat mutatni, beszélni arról, hogy mit jelent keresztjének lenni, azt meg tudjuk tenni, és azt meg is kell tennünk, tehát ez kötelességünk, feladatunk, hogy minden egyes megszólalásunk, gondolkodásunk az arról beszéljen, hogy kicsoda Jézus Krisztus, mit jelent ez a számomra, és hogyan élem meg. És hogy itt ezért fontos ez, mert ugye szoktuk mondani, hogy a keresztények száma Európában csökken. Ez igaz. És Afrikában pedig, Nigériában például, ahol ölik, gyilkolják a Boko Haram iszlám terrorszervezet a keresztényeket, ott pedig a keresztények száma napról napra nő. Úgy, hogy közben napról napra ölik őket. Tehát milyen furcsa ellentmondás. Gyilkolják őket nap, mint nap, több 10-20-30 embert megölnek, és mégis drasztikusan növekszik a keresztények száma. Nálunk pedig nem gyilkolnak minket fizikálisan, ugyanakkor mégis a számunk pedig Európában csökken. Ugye? És akkor itt jön a kérdés, hogy akkor mit lehet tenni? Meg lehet ezt a folyamatot fordítani? Természetesen meg lehet, hogy úgy, hogy a keresztény identitásomat felvállalom. Vagyis vállalom, hogy én keresztény ember vagyok. De akkor ez mit jelent a gyakorlatban? Ugye rögtön ezzel kell kérdezni. Mit jelent az, hogy én keresztény ember vagyok? Hát az, hogy én naponta elkezdek imádkozni. Miért kell imádkozni egy keresztény ember? Persze. Egy muszlim ötször imádkozik naponta. Akkor keresztény emberként nekem is kell imádkoznom ötször? Nem ötször, 15-ször. Tudok imádkozni? Még háromszor se, kétszer se imádkozik mindig egy keresztény ember. Tehát a keresztény identitás felvállása azt jelenti, hogy elkezdek imádkozni. Legalább reggel és este, minden étkezéskor, ez a minimum követelmény, amit most én elmondok, az én olvasatomban. És ezen kívül természetesen jó lenne, ha kettőnél többször imádkoznánk rendesen naponta. Ez az egyik identitás felvallás. A másik identitás felvallás az az, hogy úgy élek. Úgy élek, hogy egy keresztény embernek élnie kell, követem a krisztusi normákat. Vagyis ez azt jelenti, hogy mutasson rám egy fiatal, és azt mondja, én úgy akarok élni, mint ő. Tehát tudsz-e olyan mintát adni, akkor így kérdezem, hogy azt mondja rád valaki, én olyan akarok lenni, mint ő, mint te. Tudsz így élni? Ez a kérdés. Tudsz így élni? Mert ha igen, akkor oké, akkor minden rendben van. Ha nem, akkor itt kezdődik a probléma. És ezért fontos erről beszélni ilyen őszintén és ilyen nyíltan, mert a keresztény identitás vállalása azt is jelenti, hogy én ezt a krisztusi normát alázattal, legjobb tudásom szerint, tisztelettel követem úgy, hogy mások számára ez egy vonzó legyen. És ne azt mondja egy fiatal, hát én olyan pletykás izé nem akarok lenni, mint ő, vagy olyan nagyképű nem akarok lenni, mint ő, vagy mint én. Tehát, hogy tudok-e olyan képet formálni a Krisztus követésről, én, hogy erre azt mondja a másik ember, hogy én olyan akarok lenni. És hogyha ha ezt meg tudjuk adni, akkor meg fog fordulni a keresztények követésének a száma, és meg is változhat az arány. De ehhez erre képesnek kell lennem.
0: Igen, és ezt megtapasztaltuk Pál apostollal is, meg Luther Mártonnal is, igaz? Pál apostol elment, ahogy kérte Jézus, hirdette, ő nem hozott létre egyházat, kereszténynek is minket a pogányok neveztek át újra, hogy legyünk akkor keresztények, tehát de csak hirdette Isten igéjét. Ugyanezt megcsinálta Luther Márton is, ő nem volt semmilyen főpap, meg semmilyen, nem hozott létre semmilyen szervezetet, egyedül csak hirdette az igét, de hatalmas volt, hát hiszen Németország, az egész ország szinte megtért.
1: Mondok egy másik példát, például az én nagypapám már meghalt régen. De én emlékszem 6-7 éves gyerekként, amikor mentünk Nagy Tarcsára hozzá, ő egyszerű parasztember volt, és odaültetett minket az asztalhoz, minden reggel úgy indult a napjuk, nagymamával együtt, anyukámmal, testvérével, elővette az útmutatót, elolvasta belőle a napi igét, énekeltek egy 3-4 éneket, és az igéről beszélt, mint családfő, nagypapa, beszélt az igéről, és utána imádkozott. És imádkoztak a többi családtagok is. Tehát én ebben nőttem fel, amikor nagyszülemnél voltam, hogy a nagypapa mindig akkor odaültetett a konyhába bennünket, és akkor ott ezt a kis szertartást, ezt végig kellett csinálni minden nap. Ez egy példa nekem. Például. Tehát, hogy ő így megélte így a mindennapjait hívő emberként. És ez a hívő ember kép sokszor hiányzik ma. Amikor ilyen példát mutatok a másiknak, hogy imádkozom vele, hogy énekelek vele, akár családtaggal. Tehát ki az ma egy átlag gyülekezeti tag, aki a saját gyerekével, feleségével otthon az asztalnál énekel? Saját asztalánál konyhába, és utána elolvassa a bibliai igét arra napra, és imádkozik vele. Ki az? Tudunk ilyet mi megnevezni? Akár ötöt? Egyet se tudnánk. Jó esetben egyet. Tehát a probléma itt kezdődik, hogy az a keresztény hívő, hát ezt nem biztos jó kifejezni, kultúra, ami volt korábban, a pietizmusnak köszönhetően, amikor megtértek emberek, tömegek tértek meg, hogy ez a fajta átadása az igének és az egész keresztény hívő gondolkodásnak, ez minthogyha nem lenne meg mindig. És ezért mondtam, hogy mindent meg kell ragadni a mai technikával kapcsolatosan, hogy ezeket, hogy ezt ebből a spiritusból, ebből át tudjunk adni valamit a maiaknak, mert enélkül nem lesz változás.
0: Így lesz tehát akkor az egész világgal, de én azt gondolom, hogy még a kereszténységgel is, mert most az utolsó, amiről beszéltél, ez a Réfülöpi rendezvény. Én megemlékszem, hogy hát akkor... De nem a következő, nem az októberi, a reformáció hónapja lesz, ugye? Hanem még egész nyáron lesznek táborok, mindenféle olyan rendezvények. Ja igen, a piknik is, bocsánat, az is, amit mondtál. Tehát, hogy akkor folytatódni fog ez a munka.
1: A tagegyházak folytatják ezt a munkát, de mi a Magyarország Egyházak Ökumenikus Tanácsa részéről, hogyha véget ér az Ökumenikus Lelkész Konferencia, akkor nyilván készítjük elő már az anyagot a október reformáció napjára, nekünk csak az lesz, de a tagegyházaink, azok természetesen nyáron is szervezik a táborokat, de mi, mint Ökumenikus Tanács, mi majd a Lelkész Konferencia után, tulajdonképpen a nagyobb rendezvények azok majd október a reformáció hónapjában lesznek természetesen, és arra készülünk, megvannak már az előadók, megvannak már a zenekarok ott is, hogy miről szeretnénk beszélni, milyen témák legyenek. Ezeket mi fontosnak gondoltuk.
0: De hát én azt gondolom, hogy akkor a kedves hallgatóink figyeljenek majd mindig oda, mert az új parlament most indul el, de ezt úgy nevezték, én így olvastam a hírekbe, hogy ez egy rendszerváltás. Vagyis, hogy azt jelenti, hogy ebben az évben nagyon sok dolog lesz az egyházak részére is, illetve gondolom sokat kell tárgyalniuk, és ezért most ez egy nagyon mozgós néhány hónap lesz, de ahogy mondtad, akkor októberben ismét találkozunk a Fasori emlékparkba, de akkor most szerintem az Ökumenikus Tanács is nagyon sokat fog foglalkozni az egyházakkal, mert mindegyiknek valami mozgása lesz ebben az időben, mert azt mondták, hogy most rendszerváltás van. Hát akkor kiderül, hogy mit teszünk, mert annak idején 90-ben, amikor elneveztük rendszerváltásnak, akkor se tudtuk, hogy előre pontosan mi lesz, ugye?
1: A Magyarország Egyházak Ökumenikus Tanácsa ezt az igét választotta az év igéjének, hogy megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik. Ez a 145. Zsoltár 20. verse, vagyis mi ezt az évet úgy hirdettük meg, hogy az Úr megtart. Ez egy nagyon-nagyon fontos, ez egy nagyon-nagyon fontos ige, hogy az Úr megtart. Minden körülmények között megtart bennünket az Úr, és ezért fontos erről beszélnünk, mert akár nyáron, akár évközben megtart bennünket az Úr, és ezért ez mindent átívelő mondat, hogy az Úr megtart. És ezt kívánom mindannyiunknak, hogy ezt az igét vegyük elő, ez lesz a pikniknek is egyébként, a pünkösdi ökumenikus ifjúsági estnek is az igéje, hogy az Úr megtart. Ez a 145. Zsoltár 20. verse, mert az Isten az, aki meg tudja tartani az életünket, senki más, hanem az Isten, és ő az, aki nekünk erőt tud adni minden körülmény között mindig.
0: Mi is hirdetjük a hírekben, de most akkor mondd el te is, hogy meghívsz most mindenkit.
1: Május 20-án, szerdán, 17 órától kezdődik, tehát a piknik, ökumenikus ifjúsági zenés istentisztelet. Mindenki, aki fiatalnak érzi magát, jöhet, vagyis mindenkit várunk, nem győzöm hangsúlyozni. Nincs korhoz kötve a fiatalság, hanem ahhoz, hogy lélekben valaki hogyan érzi magát. Tehát május 20, szerda 17 órától.
0: Igen, és még Ré Fülöpre is mehetnek.
1: Ré Fülöp pedig minden lelkészt és gyülekezeti munkatárst várunk június hónapban, méghozzá június 22-től 26-ig. És június 9-én még lehet jelentkezni a konferenciára.
0: Így van, de ha lesznek új dolgok, akkor azonnal hirdetjük, illetve akkor azonnal hívjuk Fisül Vilmos testvért, hogy beszéljen erről a hallgatóinknak. Nagyon szépen köszönjük.
1: Pünkösd a megújulás időszaka. Én kívánom mindenkinek, hogy a Szentlélek töltse be mindenkinek az életét, és kívánom, hogy a Szentlélek ereje újítson meg, és adjon nekünk új látásokat, új megerősítéseket mindannyiunk életébe, családjába. Köszönöm a lehetőséget.
0: Úgy legyen. Amen.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Imádkozzunk komolyan a Szentlélek kitöltéséért. A mai ige János evangéliuma 14:16-17. vers. És én kérem az Atyát, és más vígasztalót ad néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Az igazságnak ama lelkét, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt és nem ismeri őt, de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik és bennetek marad. Gondolatok az ígéről. Imádkozunk olyan komolyan a Szentlélek kitöltéséért, ahogy a tanítványok imádkoztak pünkösd napján. Ha nekik szükségük volt rá abban az időben, nekünk még inkább szükségünk van rá ma. A Szentléleknek az egyházra való kitöltésére eljövendő eseményként tekintünk, de az egyház kiváltsága, hogy már most rendelkezzen vele. Az Úr várja, hogy kéréseinket juttassuk a trónhoz. Keresd, imádkozz érte, higgy benne. Szükségünk van rá, és a menny várja, hogy adhassa. Pünkösd napjától mind a mai napig is elküldte a vigasztalót mindazoknak, akik életüket Krisztus szolgálatára szentelték. Mindazokhoz, akik Krisztust elfogadták üdvözítőjüknek, eljött a Szentlélek, mint tanácsadó, megszentelő, vezető és tanú. Minél szorosabb összeköttetésben éltek a hívők Istennel, annál világosabban és erőteljesebben tettek bizonyságot megváltójuk szeretetéről és megmentő kegyelméről. Férfiak és nők, akik az üldöztetés és próbatétel hosszú évszázadai alatt a lélek segítségét nagy mértékben élvezték, jelként és csodaként álltak a világ előtt, angyalok és emberek előtt bizonyították be a megváltó szeretet átformáló hatalmát, mert megjelent bennük a lélek gyümölcse. A szeretet, az öröm, a békesség, a béketűrés, a szívesség, a jóság, a hűség, a szelídség és a mértékletesség. A Szentlélek eljövetelét ünneplik pünköstkor a keresztények. A húsvét után 50 nappal tartott pünköst, a húsvét és a karácsony mellett a harmadik legnagyobb keresztény ünnep. Neve a görög 50 jelentésű Pentékoszté szóból ered. A katolikus püspöki konferencia közleménye szerint pünkösd a húsvéti időszak megkoronázása. Azt írták, Isten lelke húsvét után 50 nappal rejtetten, titokzatos módon, lángnyelvek formájában kiárat Jézus anyjára, Máriára és a tanítványokra, akik erőt kaptak ahhoz, hogy Jézus tanúi legyenek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Szamáriában, sőt, a lélek erejével eljussanak egészen a föld végső határáig. A Szentlélek kiáradásának bibliai leírása szerint, miután a Szentlélek eltöltötte őket, az apostolok mindenkinek a saját nyelvén hirdették az evangéliumot. A pünkösd előtti szombaton, kezdték el a csíksomlyói búcsút, amely az összmagyarság legjelentősebb vallási és nemzeti ünnepségei közé tartozik. Pünkösd. Egyházi vezetők ünnepi miséi istentiszteletei. Pünkösd alkalmából szent miséket, istentiszteleteket tartanak országszerte a katolikus, a református és az evangélikus egyházi vezetők. Szombat után, ma vasárnap is ünnepi liturgia keretében emlékeznek meg a Szentlélek eljöveteléről. Székely János, szombathelyi megyés püspök, a katolikus püspöki konferencia elnöke szombaton a csíksomlyói hegynyeregben 12 óra 30-kor kezdődő búcsú szentmise fő celebránsa és szónoka volt. Steinbach József püspök, a Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke ma pünkösd vasárnap a Balaton-Almádi Református templomban hirdet igét. Szemerei János, az Evangélikus Egyház elnök püspöke ma pünkösd vasárnap Győrben a Nádorvárosi Evangélikus templomban tart ünnepi istentiszteletet. Magyar nyelvű istentisztelet Londonban pünköstkor. Ma pünköstkor újra magyar nyelvű istentisztelet volt Londonban is. Május 24-én vasárnap 15 órától a nemrégiben újraindult angliai magyar evangélikus gyülekezetben Mesterházi Balázs lelkész szolgált. Az alkalomnak a Szent György német evangélikus templom ad helyet, az istentiszteletet szeretett vendég követi.
0: Kulturális programajánló.
1: Az örökség kötelez. Ma, május 24-én, a hétfői országos pünkösdi konferencia előtti vasárnap 18 órától a pünkösdi egyház az országos ifjúsági misszióval és a pünkösdi zenei misszióval összefoglalva újra dicsőítő és ima alkalmat szervez a fiatalok számára. Legyél akár tinédzser, akár 30-as éveidet taposó fiatal, felnőtt. Ezt az alkalmat szervezik a fiataloknak. Ezen az estén is a dicsőítést és az imádkozást helyezik majd előtérbe, hogy megtapasztalják a Szentlélek erejét, mely megújulást hozhat mindannyiunk életébe. Téma: az örökség kötelez. Az időpont tehát ma, május 24-e vasárnap 18 óra. A helyszín a Lourdi Konferencia és Rendezvényközpont, 9. kerület, Könyves Kálmán körút 12-14. Várnak mindenkit szeretettel. Van-e szívhang? Címmel rendezik meg holnap az országos pünkösdi konferenciát. Május 25-én 10 órától ismét országos pünkösdi konferenciát rendeznek a Lourdi rendezvényközpontban. Idei témájuk: van-e szívhang? Vágynak, hogy ezen a napon Jézus Krisztus egyháza részeként tapasztalják meg együtt a Szentlélek erejét és átéljék az igazi pünkösdöt. A konferencián a dicsőítő szolgálatot a pünkösdi zenei misszió végzi, az igét pedig Földesi Tamás elnök és Németi Zsolt alelnök hirdetik. A konferencia ideje alatt gyermekisten tiszteletet szervez az országos gyermekmisszió. A helyszín a Lourdi Konferencia és Rendezvényközpont, 9. kerület, Könyves Kálmán körút 12-14. Az időpont tehát május 25-e, 10 órától. Várnak mindenkit szeretettel. Apokalipszis. Bibliai jövendőlések. Dürertől Kondor Béláig. A Szép Művészeti Múzeum grafikai kiállító termében május 21-én megnyílt az Apokalipszis című tárlat, amelynek középpontjában a jelenéseket bemutató apokalipszis ciklusok állnak. Korunk fenyegető kihívásai, háborúk, járványok, klímaválság, társadalmi feszültségek ismét időszerűvé teszik az apokalipszis témáját. A tárlat gerincét Albert Dürer és idős Lukasz Kranach fametszet sorozatai, Jean Duvé rézmetszetei, valamint Odilon Redon későbbi litográfiái alkotják. A kiállítást 20. századi magyar művészek, köztük Kondor Béla lapjai zárják. Megtekinthető szeptember 20-áig. Örömzene, irodalom, találkozások. Hamarosan kezdődik a 21. Református Zenei Fesztivál. A művészet öröm, hirdeti a Református Zenei Fesztivál, amely az elmúlt két évtizedben Budapest egyik meghatározó kulturális eseményévé vált. A háromnapos rendezvény átfogó művészeti élménnyé formálva kínál emlékezetes programot a református zenei hagyományoktól a kortárs irányzatokig. Idén május 30-a és június 1-e között 21. alkalommal vár több ezer érdeklődőt Budapest legnagyobb ingyenes zenei fesztiválja. Még tart a jelentkezés a Pünkösdi Teológiai Főiskola képzéseire. Május 31-éig még van lehetőség jelentkezni a Pünkösdi Teológiai Főiskola képzéseire, mely két hiánypótló szakirányú továbbképzéssel is bővül. A jelentkezés folyamata egyszerű és gyors, akinek kérdések merülnek fel, keresse bátran a főiskola munkatársait, szívesen segítenek a választásban.
0: Egészséget mindenkinek!
1: Csíksomlyói pünkösdi búcsú. A közösségi együttlét erejét, az egymásra figyelés fontosságát hangsúlyozzák az idei csíksomlyói pünkösdi búcsú szervezői. A pünkösdi búcsú programja már pénteken elkezdődött, délben a Boldog Asszony zarándok vonattal érkezőknek tartottak szentmisét a Kecs templomban, melyet Márton Zsolt, Váci megyés püspök mutatott be. Este 6 órától nyitó szentmise, majd éjszaka virrasztás volt ugyanott. Tegnap, pünköst szombatján, az ünnepi szentmise 12 óra 30 perckor kezdődött a csíksomlyói hegynyeregben, a hármas halom oltárnál. Főcelebránsa és szónoka Székely János, szombathelyi megyés püspök, a Magyar Püspöki Konferencia elnöke volt. Ma, pünkösd vasárnap, 7, 9 és 10.30 és 18 órakor vannak szentmisék a Kecs templomban, holnap pünköst hétfőn pedig 8, 10, 30 és 18 órától várják a híveket ugyanott. Az időjárásról: pünkösdre érkezett a nyári meleg. Ajándékot hozott a hőkupola a pünkösdi hosszú hétvégére. Hétfőn sok napsütés ígérkezik a felhőkkel, és inkább száraz idő. Az északi szél mellett 26-31 fokra nő a csúcs. Kedden derült, napos, száraz idő várható. Az északnyugati szél helyenként megélénkül, és 28-33 fok várható. Ide ért a jó idő. Egyre melegebb lesz. A hosszú hétvégén már gyakorlatilag itt a nyár. Európa nagy részén rekord közeli hőhullám alakulhat ki május utolsó hetében.
0: Egyházakról mindenkinek. egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hitáltal, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Hasznos a veresség. Néha vereséget szenvedünk, de a vereséget úgysem kerülhetjük el. Ezért aztán még mindig sokkal jobb, ha az álmainkért vívott harcban veszítünk el néhány csatát, mintha úgy szenvedünk vereséget, hogy azt sem tudjuk, miért harcoltunk. Paulo Coelho.

0: Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány léleképítő műsorát hallják. Jó vételt kívánunk!
1: Kedves hallgatóink! A következőkben Kulcsár Tibor lelkipásztor testvér, bibliatanulmányozó sorozatát hallhatják.
2: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Ez a Nehéz esetek a Bibliában sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják, de a mai alkalom az természetesen különleges. Hát hogy ne lenne különleges, hiszen pünkösd van. És pünköskor arra kell, hogy gondoljunk, hogyan hozta létre a mi drága úrunk az ő lelke által a gyülekezetet. Nyugodtan mondhatnám, hogy ez a gyülekezet születésnapja, és még mielőtt bárki visszakérdezne, hogy melyiké, szeretném mondani, hogy ez a teljes keresztény közösségnek, az eklézsiának a születésnapja. Ugye nem felejtjük el, hogy amikor elindult a kereszténység, akkor nem beszéltünk felekezetekről. Az eklézsia az azt jelentette, hogy a kihívottaknak a közössége, akiket Isten vagy a világból, vagy akár a saját népe közül hívott ki, és kizárólag azok tartozhattak a keresztény közösségbe, akik Krisztus vére árán megmosadtak, és fogadták el azt, hogy Krisztus a Mesiás, Krisztus az üdvözítő. Ám hogy ez hogyan történt, gyönyörűen leírja nekünk Lukács az apostolok cselekedetei második fejezetében, úgyhogy ma azt a különleges módszert fogjuk választani, hogy olvassuk végig a történetet, reménység szerint nagyjából a végére is jutunk, és közben megállva hozzáfűzünk néhány mondatot. Apostolok cselekedetei második fejezet első verstől így olvassuk a történetet. Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Itt most egy pillanatra meg kell, hogy álljunk, mert a mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, az a legtöbbek számára, és hát ugye mivel vannak nekünk festőink, meg különböző képalkotóink, ez azt szokta jelenteni, hogy a 12 apostol. Az előző fejezetből lehet jól megérteni, hogy a minnyájan együtt voltak, 120 főnyi sokaságot jelent. Azokat, akik már ott voltak együtt imádkozva, ehhez a sokasághoz más asszonyokon túlmenően oda tartozott az Úr Jézus édesanyja is, de ekkor már egészen bizonyosak lehetünk benne, hogy ott volt Jakab is, az Úr Jézus egyik testvére, meg Júdás is, az Úr Jézusnak egy másik testvére. Tehát elindult egy különös folyamat, jöttek együvé azok, akik Krisztus szolgálata során kapcsolódtak Krisztus munkájához ilyen-olyan-amolyan módon. Szóval ez a tömeg van együtt, és ebben a helyzetben árad ki Isten lelke. Pünkösd van, ez nem egy új ünnep. Abban a helyzetben Jeruzsálemet megtölti egy egészen elképesztő sokaság. Valahol azt olvastam, hogy aratási ünnep volt. Jól hangzik ez, ennél azért volt egy fontosabb része is. Természetesen az aratásról is megemlékeztek, de ez a Tóra ünnepe volt. Az Isten által adott törvénynek az ünnepe. Arra emlékeztek, hogy a Sínain Isten odaadta azt a bizonyos 10 igét, meg hát a 10 igéhez kapcsolódóan sok másikat is, ami meghatározta nem csak alaptörvényként Izrael életét, hanem egyáltalán az összes többi nép közül kiemelte, hiszen ez olyan, mint egy szerződés. Úgy kezdődik, én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről a szolgaság házából, ezért. És akkor, amikor az Isten úgy dönt, hogy ezt a pünkösdöt megtölti egy más tartalommal, akkor ez a más tartalom, ez sokkal inkább minőségében emelt szintű más, és nem pedig azt jelenti, hogy teljesen más. Hiszen ez lesz az a nap, amikor Isten az ő törvényét, az ő lelke által a szívünkbe írja. Amikor nem pusztán megtanulható, hanem kiárad az ő lelke, és egy egészen más szintre emeli az ember-Isten kapcsolatot. No de olvassuk tovább a beszámolót. Hirtelen Hatalmas, szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek szent lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi élt akkor Jeruzsálemben, akik a föld minden nemzete közül jöttek. Amikor ez a zúgás támadt, összefutott a sokaság, és zavar támadt, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Ez az Isten által való speciális meghívás, ez a bizonyos sebesen zúgó szél zendülése, ami egy bizonyos részén a városnak, egy bizonyos utcába hívta az embereket, egy másik csodálatos jelenséggel is társult. Hiszen kizúdul a teremből az addig bent levő sokaság, ugye ez a 120 fő körüli tanítványi tömeg, és odakint már egy hatalmas sokaság, legalábbis az ő létszámukhoz képest hatalmas sokaság várja őket, és ez a hatalmas sokaság azt akarja tudni, hogy mi akar ez lenni. És Isten akkor valami egészen különleges dolgot tesz, feje tetejére állítja a történelmet, mintha egy anti-Bábelt élnénk át, mert ahogy Bábelben mindenki elveszítette a megértési képességét, itt most mindenki a saját nyelvén hallja őket beszélni. Valakitől azt olvastam valahol, hogy hát nagyon furcsa lehetett az összes világnyelv galileai akcentussal. Itt az a probléma, hogy a Szentírás nem erről beszél. Az a szó, amit Lukács használ, az azt jelenti, hogy mindenki a saját nyelvjárásában hallotta. Tehát még az akcentus is az volt, amit ő hallott, amit a saját területén beszéltek. A saját lokális területen beszéltek. De most tessék elképzelni, hogy ez azt jelenti, hogyha ott magyarok lettek volna, és a mai közeget tessék elképzelni, akkor akik Őzve beszélnek, Szeged környékén, azok úgy hallják az igét, akik Ázva beszélnek, azok úgy hallják az igét, ez a gyönyörű, mekegő pesti nyelvjárás pedig így hallja az igét, de az erdélyi beszédstílus az úgy hallja az igét, aki kárpátaljai, az úgy hallja az igét, a felvidéki úgy hallja az igét, nem akarom kifelejteni véletlenül se a délvidéket, Bánságot és a többi területet, mindenki azok szerint, a kifejezések szerint is, és abban a nyelvjárásban hallja az igét, ahogy ő azt a legkiválóban megérti. Isten nem véletlenül teszi ezt, és nem sokszor tett ilyet a történelemben, tehát szeretném mondani, hogy ez a fajta nyelveken szólás egy egészen elképesztően céltudatos, Isten által küldött valami, aminek a központi üzenete az lesz, értsétek meg, hogy Jézus a Krisztus. De hogy ezt megértsük, ahhoz olvassuk tovább a lukácsi beszámolót. Megdöbbentek, és csodálkozva mondták, íme akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogy hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok, médek, elámíták, akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában, Kappadóciában, Pontuszban, Ázsiában, Frégiában, Pamfiliában, Egyiptomban, és Lébia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények, zsidók, prozeliták, krétaiak, arabok. Halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Valaki azt mondta, hogy tizenvalahány nyelv, megtetszettek számolni? Nem hiszem, hogy ez a lényeg. Itt sokkal inkább az a lényeg, hogy Isten lerombolt egy válaszfalat, és nem akarta, hogy ezen a napon bárki is legyen, aki azt mondhatja, nem értem. Ez nem jelenti azt, hogy nem lesz olyan, aki nem akarja érteni. De aki képtelen lenne érteni, olyan nincs. Megdöbbentek mindnyájan. És tanástalanul kérdezgették egymástól, mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolódva azt mondták, édes bortól részegettek meg. Észreveszik, kedves hallgatóim, hogy már abban az időben is úgy tűnik divat volt a cinizmus? Már csak azért is, mert ha valaki megpróbálja logikusan végig gondolni, itt vannak emberek, akikről egyértelműen kiderül, hogy soha nem tanult nyelven beszélnek, mégpedig kiválóan abban a nyelvjárásban, ami az enyém, olyan alkoholfajta nincs, amitől ezt meg lehetne valósítani, mert akkor ma az egész világon ilyeneket árulnának, hogy hamar tanuljunk meg különböző világnyelveket. De hát ettől még a cinizmus az nem feltétlenül logikus. A lényeg az, hogy elpöcköljem magamtól, és ne kelljen föltenni magamnak a kérdést, hogy Na de emögött nem az élő Isten van? És hogyha az élő Isten van mögötte, akkor nem kéne nekem ezen elgondolkozni, nem kéne nekem ezzel szemben.

Na de ez nem állítja meg a folyamatot, hogy van egy-két cinikus ember. Nézzük csak a folytatást. Ekkor előállt Péter a 11-jel, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk. Zsidó férfiak, és Jeruzsálem minden lakója, figyeljetek szavaimra, és tudjátok meg, mit jelent mindez. Mert nem részegek ezek, ahogy ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van, hanem ez az, amiről Jóel így profétált. Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök lelkemből minden halandóra, fiaitok és lányaitok profétálni fognak, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak, még szolgáimra és szolgáló lányaimra is kitöltök azokban a napokban lelkemből, és ők is profétálnak, és csodákat teszek az égen fenn, és jeleket a földön len, vér, tüzet és füstoszlopot. A nap elsötétül, és a hold vérvörös lesz, mielőtt eljön az Úr nagy és fenséges napja. De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét. Azt hiszem, hogy mire idáig eljutott Péter, addigra elképesztő csend kellett, hogy legyen a környéken. Tessék csak arra gondolni, hogy Péter nem illés öltözetében áll előttük, tevesző ruhában megbőrövvel, de még csak nem is egy papi öltözékben áll előttük, valami efóddal és gyönyörű öltözékben, ott áll előttük egy egyszerű ember. Nyilván úgy, ahogy szoktak öltözni a mindennapokban a galileai halászok. Hát tudták is, hogy Galileából valók, az öltözékük is elárulta őket. Na de ennek az embernek a száján keresztül valami olyan világos hatalommal szólal meg az élő Isten, és úgy idézi Jóel prófétát, ahogy ma szoktuk mondani, mint a könyvből olvasná. Pontos, világos, egyértelmű, és ráadásul alkalmazott igehirdetés. A adott pillanatra alkalmazott igehirdetés. Talán nem haragszanak meg, ha azt mondom, hogy nyilvánvalóan nagyon sokan szájtátva hallgatták. Mert a mi akar ez lenni, eddig csak az volt kérdés, hogy ez az egész jelenség. Na de mi akar az lenni, amikor egy halász egyszer csak úgy beszél velünk, hogy az eljut egészen nem csak a koponyánkba, hanem a szívünkig. Velőtrázó az, amit Péter elkezd mondani, és nem hagyja abba. Izraelita férfiak, halljátok meg ezeket az igéket. A názáreti Jézust, azt a férfiút, akit Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket általát tett az Isten köztetek, ahogyan magatok is tudjátok, azt, aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda, ti a bűnösök keze által keresztre szögeztétek és megöltétek. Nem tudom, föltűnt, kedves hallgatóim, hogy Péter apostol jeremiási stílusban kezd el prédikálni? Neki volt a visszatérő szava az, hogy halljátok az igét. És most Péter ugyanezzel a lelkülettel, és ugyanezzel a lendülettel, és ugyanezzel a szóhasználattal azt mondja, hogy halljátok meg az igét, ami azt az igényt jelenti be a hallgatóságnak, hogy ne a véleményemet hallgassátok meg, ne a mondandómat vagy a mondókámat hallgassátok meg, ez most az Isten szava lesz. Az a bizonyos szó, ami teremtő szó az Isten ajkáról, ami életet változtató szó az Isten ajkáról, ami átalakítja a gondolkozást. Halljátok meg az igét. És amikor elhangzik ez a nagyon nagy súlyú fölhívás, abban a pillanatban Krisztusról kell beszélni, és Krisztusról kezd beszélni Péter. Mégpedig azzal a súllyal, hogy az Isten eleve elhatározott akaratából ugyan odaadatott a Krisztus, de ti voltatok azok. A tömeg nyilvánvalóan elképed. A pünkösdre, mármint a Tóra ünnepére fölérkezők, azok zömmel váltották azokat, akik a Pászka ünnepén 50 nappal korábban ott voltak. Ezeknek a nagy része csak hírből tudja, hogy mi történt itt a Pászka ünnepe alatt, hogyan feszítették meg a Krisztust, meg valami hír kezd itt terjedezni, hogy állítólag föltámadt, de nem voltak jelen. Na de a lelkület ugyanaz, a hozzáállás ugyanaz, a gondolkozás ugyanaz, a háttér ugyanaz. És amikor szembesít az Isten, akkor az ő lelke által, az éppen kiháradó Szentlélek által még azt is el tudja végezni, hogy ezek az emberek

0: kezdjenek el fújolni, és ne kezdjenek el porcolni a levegőbe, meg követ dobálni, hogy miről beszél Péter, hanem döbbenten és lenyűgözve hallgatják az ígét, amit most Isten lelke Péter száján keresztül mond nekik. De őt Isten feltámasztotta, feloldva a halál fájdalmait, folytatta Péter, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt, mert azt mondja róla Dávid, az Úrra tekintek szüntelen, mert jobban felől van, hogy meg ne tántorodjam, ezért örül a szívem és újjong a nyelvem, és még testem is reménységben fog nyugodni, mert nem hagyod lelkemet a holtak hazájában, nem engeded, hogy szented elmúlást lásson. Megismerteted velem az élet útjait, betöltesz engem örvendezéssel a te orcád előtt. Testvéreim, férfiak, hadd szóljak nektek nyíltan ősatyánkról, Dávidról. Meghalt, eltemették, és sírja is nálunk van minden mai napig. De proféta volt, és tudta, hogy Isten esküvel fogadta neki, hogy véréből valót ültet a trónjára. Ezért előre tekintve a Krisztus feltámadásáról mondta azt, hogy nem marad a holtak hazájában, teste sem lát elmúlást. Ezt a Jézus támasztotta fel Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk. Tanú. Kicsoda a tanú? Az, aki jelen volt egy bizonyos eseménynél, aki a saját szemével látott. Mi nagyon sokszor megelégszünk azzal, hogy valakitől azt hallottuk, hogy ő látta azt, aki mondta valakinek azt, hogy azt hallotta, és akkor ennek alapján indulunk el. Tessék csak elképzelni, ott áll a tömeg előtt egy sokaság. És azt mondja, hogy a Krisztus feltámadásának mi mindnyájan tanúi vagyunk. A héber törvények szerint két vagy három tanú szavára kell elfogadni, hogy az, amit ők egybehangzóan tanúsítanak, az igaz. Hát én nem vagyok túlságosan jó matekből, de szerintem 40-3 a 120, ugye? És minden nyelven hangzik, a jelenlevők összes nyelvjárásában hangzik. Mi tanúi vagyunk, és mi találkoztunk a feltámadt Krisztussal. Mi voltunk az ő jelenlétében, és Isten föltámasztotta a Krisztust. Ezt a Jézust támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk, miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az atyától a megígért szent lelket, kitöltötte ezt, amit látjátok is, halljátok is. Mert nem Dávid ment fel a mennybe, hiszen ő maga mondja, így szól az Úr az én Uramhoz, ülj a jobb kezem felől, míg ellenségeidet lábad zsámolyává nem teszem. Tudja meg tehát Izrael egész házat teljes bizonyossággal, hogy Isten Úrrá és Krisztussá tette őt, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettek. Mi valamennyien tanúi vagyunk. És tessék csak arra gondolni, hogy ott van egy hatalmas sokaság, sok ezres sokaság, ők pedig tanúi annak, hogy ez nem valami megrendezett, nagy rendezvény. Ez nem valami olyasmi, amire ez a tömeg, ez a 120 főnyi tanítvány sereg készült hónapok óta. Itt a rendező az Isten. És ha semmi más, de azt látjuk, hogy itt emberfeletti dolgok tucatjai történnek pillanatok alatt, hogyha csak körülnézünk, akkor ezt az üzenetet komolyan kell venni. Hogy mennyire vették komolyan? Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, és azt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól, mit tegyünk, testvéreim, férfiak? Attól tartok, hogy ezt túlságosan olyan panelszerűen próbáljuk meg elképzelni, de tessék elképzelni, hogy hogy lehetett ez valójában. Hiszen itt nincs szószék, itt nincs templom, itt nincs erősítés, és nincsen semmiféle olyan körülmény, amit mi általában megszoktunk, mint környezetet. Itt áll Péter valahol, és a tömeg is áll valahol, és egyszer csak a tömegben valaki talán fölzokog, de mindenképpen fölkiált, hogy mit kell tennem? Aztán a másik, aztán a harmadik, aztán a negyedik, és a tömegen eluralkodik egy teljes kétségbeesés. Ha ezek az emberek igazat mondanak, akkor nekünk végünk van. Hogy lehet megszabadulni? Hát akkor mi vagyunk valóban azok, akik visszautasítottuk a Krisztust? Megöltük! Az még csak hagyján, hogy megöltük, de ráadásul föltámadt és él. És ha föltámadt és él, akkor nekünk számot kell előtte adni. És hogy tudunk mi előtte számot adni? Sehogy! Nem hiszem, hogy ezeknek az embereknek magyarázni kellene, hogy mit is jelent Isten igéjének az a mondata, hogy mindenki vétkezett, és hiával van az Isten dicsőségének, nincs, aki jót cselekedjék, egyetlen egy sem. És ha valaki azt mondja, hogy na de hát ez Pál apostol írta a római levélben, kedves ige hirdető, akkor szeretném mondani, hogy igen, a római levélben ez Pál apostol idézte az Ószövetségből. És mindenki tudta, hogy itt nincs egyetlen egy sem. Mit tegyünk, atyám fiai férfiak? És tudják, kedves hallgatóim, ennél jobb kérdés nincs. Mert ez nem azt jelenti, hogy majd elgondolkozunk ezen, tényleg érdekes dolgokat mondott ez az ember. Ez azt jelenti, hogy most rögtön tennünk kell valamit. Ez az, amit mai ige hallgatók nagyon sokszor elmulasztanak. Talán el se jut idáig a szívükben az ige, amit hallottak. Félve mondom, hogy talán nem is volt ige, amit hallottak. De ha ige volt, amit hallottak, nem hozza őket mozgásba. Pedig, hogyha nem hoz mozgásba, ha nem késztet cselekvésre, akkor bajban vagyok. Mit tegyünk, atyám fiai férfiak? Péter így válaszolt, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg minnyájan Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát, mert tiétek ez az ígéret, és a gyermekeitek, és sőt, mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. És itt most fejére áll a helyzet. Mert ezek az emberek, akik az előbb még kétségbe estek, most azt kell, hogy megértsék, hogy nem kétségbe kell esni, hát ők éppen most kapták meg a mennyei meghívót. Hát éppen most van az a pillanat, amikor Isten szeretné abból az elveszett állapotból, amiben vannak, kiszeretgetni őket, meghívni őket önmagához, a túloldalra, az Isten országába. Mert az ígéret az övék, és ezt Isten nem vonta vissza, hanem éppen most akarja érvénybe léptetni. Na tehát, aki eddig az ellenséges oldalán állt ennek az egész ügynek, hogy lehet az Isten meghívottja? Van itt egy titok. Térjetek meg! Ez a megtérés, ez azt jelenti, fejezzétek ki, hogy az Istennek van igaza. Amit a bűnről mondott, amit a bűnbocsánatról mondott, amit a bűnért való áldozatért tett, Istennek van igaza. Ennek a kifejezése, hogy ezek az emberek elindultak, és érvényre juttatták az Istenhez tartozást azzal is, hogy minnyájan megkeresztelkedtek. Na nem minnyájan, 3000 lélekről számol be az apostolok cselekedetei, de ez már egy nagyon jelentős indulás. Mert Isten azt akarta, hogy az a minden nyelvjárás úgy induljon pünköstkor, hogy a szélrózsa minden irányába induljon el egy üzenet majd. Gyülekezet van Jeruzsálemben. Krisztus gyülekezete, aki tudja, hogy eljött a Mesiás. A Mesiás meghalt, feltámadt, fölment a mennybe, és most ott ül az Atya Isten jobbján, és nekünk adta az ő lelkét. Ez a pünkösdi evangélium, ami először a Tóra ünnepén harsant föl az emberiség számára, és azóta is életben tartja Krisztus gyülekezetét, a hívőket. Amen.
1: A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány Léleképítő című műsorát sugároztuk. Várjuk kedves hallgatóink leveleit a következő címre. Mera 1428 Budapest, Postafiók 4. E-mail címünk radio@mera.hu. Telefonszámunk pedig 061-327-0440. Istenünk gazdag áldásával búcsúzunk.

Június 24-én így szól Isten igéje. Uram, ne haragudj ennyire, ne emlékezz örökké bűneimre. Tekints le ránk, mindannyian a te néped vagyunk. Ézsaiás könyve 64. fejezet 8. verse. Az új szövetségi igénk pedig így szól. Keresztelő Jánost mondta, teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt. Máté evangélium a 3. fejezet 8. verse. Van az udvarunkon egy rózsatő, amely valótlanul hosszú szárai végén évekig csak egy-egy erőtlen virágot hozott. Nem foglalkoztunk vele, csak hagytuk, hogy tegye a dolgát. Kertész barátunk javaslatára egyik ősszel drasztikusan visszavágtuk. Felismerhetetlenül kicsi és jelentéktelen lett. Szorgalmasan öntöztük, aztán hozott néhány szép bokros virágot. 5 év után a bükkös patag legékesebb rózsabokra lett. Sok száz virága megállásra készteti az arra sétálókat, mi pedig otthonunk ablakából gyönyörködhetünk benne. Minden évben elővesszük a metszőollót, és levágjuk azt a részt, amelyre a növényünknek nincs szüksége. Keresztelő János megtérésre hívja a képmutatókat. A vallásos, de szeretetlen, irgalmatlan, gőgös embereket. A megtérés irányváltás, visszafordulás Isten felé. Bűnfelismerés, megrendülés, bűnvallás, Krisztus felé fordulás és új élet. Egy nagy metszés. Drasztikus döntés a megszokott, vagy életünkben fejét felfelütő bűneink elhagyásáról. Az evangélium szava nem titkolja el, hogy a megtérés lemondással jár, de arról is beszél, hogy aki Jézussal éli a mindennapokat, annak a jó cselekedetei nem lesznek erőtlenek. A megtért ember olyan, mint a mi rózsabokrunk. Megújult életéhez illő szépséget mutat, amelyet mások is látnak és örülnek neki. Kintiek is, bentiek is. Imádkozzunk! Uram, adj bátorságot ahhoz, hogy kicsik legyünk. Adj bátorságot ahhoz, hogy megváljunk a növekedésünket gátoló fölöslegeinktől. Adj alázatot ahhoz, hogyha életünk virágba borul és megállásra késztet másokat, rá tudjunk mutatni. Amen. Horváthegyi Olivér áhítatát hallottuk. A nap igéi voltak. Uram, ne haragudj ennyire, ne emlékezz örökké bűneimre. Tekints le ránk, mindannyian a te néped vagyunk. Az új szövetségi igénk pedig így szólt. Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt.

0: de amelyek nékem egykor nyereségek valának, azokat a Krisztusért kárnak ítéltem, sőt, annak felette most is kárnak ítélek mindent, az én Uram Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt, akiért mindent kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem. Filippi 3:7-8.
1: Csodálatos dolog Jézus Krisztusért mindent háttérbe állítani, sőt, kárnak ítélni. Hogyan jut el az ember idáig? Nyilván igen szilárd elhatározás kell hozzá, de ami még fontosabb, valaminek felülről kell történnie. Mielőtt Pál annak idején mindent átadott, már előzőleg minden elvétetett tőle. Zákeus sem adta volna oda magától a pénzét. Lehetetlen megválnunk dolgoktól, amikhez a szívünk oda nőtt. Ha csak nem felülről történik valamiféle eloldás a megkötözöttségtől. Különben még a bajainktól és nyomorúságainktól sem tudunk megválni. Az ember iszonyatos módon oda van kötve sötét szenvedélyeihez. Valami igen nagy dologban kell részesülnünk, hogy minden más ahhoz képest elhalványuljon. Ezt kapjuk meg Jézusban. Akkor minden más úgy hullik le rólunk, mint elszáradt levelek az új hajtásról. Mélységes szégyenkezéssel ismerjük föl, hogy nagy önáltatásban éltünk. Nagynak tartottuk magunkat. Pedig Isten előtt nem vagyunk azok. És értékesnek véltünk dolgokat, amelyeknek az örökké valóság szempontjából nincs értékük. Pál apostol számára is akkor lett szemétté sok minden, miután az Úr Jézus előtt önmaga is porba hullott. Isten kénytelen sok esetben súlyos életpróbákkal segítségünkre sietni. Olykor a büszkeségünket töri szét, avagy olyan súlyos bukást hoz ránk, ami meggyőz önigazságunk semmis voltáról. Nagyot kell zuhannunk ahhoz, hogy elfogadjuk bűnösségünket. Az ilyen embernek ajándékozza oda Jézus önmagát.
0: Szent Ágoston, Isten szépségéről. Vallomások 10. rész, 38. Örök új szépség, jaj, későn kezdtelek szeretni. Bennem voltál, én meg kívüled. Kün kerestelek, storz mi voltommal belerohantam, ékes teremtett világodba. Velem voltál, s én nem voltam veled. Teremtmények szakítottak el messze tőled, amit nélküled egyáltalán nem is volnának. Azután fölharsant hívó szózatod, megtörted lelkem süket csöndjét, kigyulladt bennem ragyogó világosságod, s elűzted rólam a vakoskodó homályt. Megérintettél, s íme áttüzesedtem a vágyakozástól békéd után. Majd, ha egészen belé olvadok, nem bánt engem többé sem fájdalom, sem fáradtság. Egész életemet azon túl teljességed élteti. Akit te betöltesz, szárnyakat kap tőled, Én meg, jaj, nehézkes vagyok, mert még nem vagyok tele te véled. Gonosz örömök küszködnek bennem, tisztes szomorúságokkal. Nem igaz-e, hogy kísértés az ember élete a földön? Bajt és nehézséget ki szeret? Bajomban a jobbat várom, jó sorsomban bajtól félek. Van-e e kettő között valahol középen olyan pont, ahol az ember élete nem volna kísértés? Jaj, és újra jaj nekünk a sors kedvezvései miatt, mert elrettentenek a megpróbáltatásoktól, s romlás jár örömeik nyomában. Jaj, újra és harmadszor is jaj a sors megpróbáltatásai miatt, mert nehéz a baj igája. Nincs nekem másban reményem, mint nagy irgalmasságodban. Add meg, Uram, amit parancsolsz, s követelj tőlem, amit csak akarsz. Amen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: A Szentlélek eljövetelét ünneplik pünköstkor a keresztények. A húsvét után 50 nappal tartott pünköst, a húsvét és a karácsony mellett a harmadik legnagyobb keresztény ünnep. Neve a görög 50 jelentésű Pentékoszté szóból ered. A katolikus püspöki konferencia közleménye szerint pünköst a húsvéti időszak megkoronázása. Azt írták, Isten lelke húsvét után 50 nappal rejtetten, titokzatos módon, lángnyelvek formájában kiárat Jézus anyjára, Máriára és a tanítványokra, akik erőt kaptak ahhoz, hogy Jézus tanúi legyenek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Szamáriában, sőt, a lélek erejével eljussanak egészen a föld végső határáig. A Szentlélek kiáradásának bibliai leírása szerint, miután a Szentlélek eltöltötte őket, az apostolok mindenkinek a saját nyelvén hirdették az evangéliumot. A pünkösd előtti szombaton kezdték el a csíksomjói búcsút, amely az összmagyarság legjelentősebb vallási és nemzeti ünnepségei közé tartozik. Csíksomjói pünkösdi búcsú. A közösségi együttlét erejét, az egymásra figyelés fontosságát hangsúlyozzák az idei csíksomjói pünkösdi búcsú szervezői. A pünkösdi búcsú programja már pénteken elkezdődött, délben a Boldog Asszony zarándok vonattal érkezőknek tartottak szentmisét a Kecstemplomban, melyet Márton Zsolt, Váci megyés püspök mutatott be. Este 6 órától nyitó szentmise, majd éjszaka virrasztás volt ugyanott. Tegnap, pünköst szombatján, az ünnepi szentmise 12 óra 30 perckor kezdődött a csíksomjói hegynyeregben, a hármas halom oltárnál. Főcelebránsa és szónoka Székely János, szombathelyi megyés püspök, a Magyar Püspöki Konferencia elnöke volt. Ma, pünkösd vasárnap, 7, 9 és 10.30 és 18 órakor vannak szentmisék a Kecstemplomban, holnap, pünkösd hétfőn pedig 8, 10, 30 és 18 órától várják a híveket ugyanott. Van-e szívhang? Címmel rendezik meg holnap az országos pünkösdi konferenciát. Május 25-én 10 órától ismét országos pünkösdi konferenciát rendeznek a Lourdes-i rendezvényközpontban. Idei témájuk: van-e szívhang? Vágynak, hogy ezen a napon Jézus Krisztus egyháza részeként tapasztalják meg együtt a Szentlélek erejét, és átéljék az igazi pünkösdöt. A konferencián a dicsőítő szolgálatot a pünkösdi zenei misszió végzi, az igét pedig Földesi Tamás elnök és Németi Zsolt alelnök hirdetik. A konferencia ideje alatt gyermekisten tiszteletet szervez az országos gyermekmisszió. A helyszín a Lourdes-i konferencia és rendezvényközpont. 9. kerület, Könyves Kálmán körút 12-14. Az időpont tehát május 25-e, 10 órától. Várnak mindenkit szeretettel. Az időjárásról: pünkösdre érkezett a nyári meleg. Hétfőn sok napsütés ígérkezik a felhőkkel, és inkább száraz idő. Az északi szél mellett 26-31 fokra nő a csúcs. Kedden derült, napos, száraz idő várható. Az északnyugati szél helyenként megélénkül, és 28-33 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Közel 2000 év múlt el azóta, hogy a kereszténység alapítói munkájukat befejezték. Az apostolok szolgálata, Krisztusért hozott áldozataik története azonban még mindig hatással van a ma élő utódaikra, és inspiráló erő, követendő példa a számukra. Műsorunk Ellen Gould White, az Apostolok története című könyve alapján készült.
1: A 12 tanítvány kiképzése. Krisztus nem választotta műveterjesztésére a zsidó magas tanács tudományosságát és ékes szólását, sem Róma hatalmát. A mester mellőzte az önigazult zsidó tanítókat. Alázatos, tanulatlan férfiakat választott, hogy a világot megrengető igazságát hirdessék. Ezeket a férfiakat akarta egyháza tanítóivá és nevelőivé kiképezni, hogy ők azután ismét másokat tanítsanak és küldjenek ki az evangélium hirdetésére. Hogy munkájuk eredményes legyen, a Szentlélek erejével kellett rendelkezniük, mert az evangélium hirdetését nem végezheti emberi hatalom vagy bölcsesség, hanem csak Istennek ereje. A tanítványokat 3,5 évig tanította a világ legnagyobb tanítója. Személyesen társalgott, érintkezett velük, és példaadásával képezte ki őket szolgálatukra. Minden nap vele jártak, keltek, beszélgettek, és hallgatták vigaszt adó szavait, melyekkel a fáradt és megterhelt embereket üdítette fel. Szemtanúi lehettek csodálatos erejének és hatalmának, melyel a betegeken és szenvedőkön segített.

tanított a hegy lejtőjén, mi alatt körükben ült. Máskor meg a folyópartján, vagy az országúton velük haladva, Isten országának titkait tárta fel előttük. Más parancsolatot nem adott tanítványainak, csupán ennyit mondott. Kövessetek engem! Magával vitte őket városi és vidéki útjaira, hogy szemtanúi legyenek tanításainak. Utazásaiban elkísérték egyik helyről a másikra, osztoztak szerény eledelén. Gyakran voltak éhesek és fáradtak, akár csak ő. Vele jártak az utcák tömegében, a folyópartján és a magányos pusztában. Szemlélhették őt az élet minden megnyilvánulásában. A 12 beiktatása az első lépése volt az egyház megszervezésének, amelynek Krisztus mennybe menetele után itt e földön művét tovább kell vezetnie. A Szentírás erről az elhívásról így szól. Azután felméne a hegyre, és magához szólítá, akiket akar vala, és hozzámenének, és választ a 12-t, hogy vele legyenek, és hogy kiküldje őket prédikálni. Márk 3:13-14. Íme, milyen megható kép! Nézzétek a menny fenségét, s körülötte a választott 12-t. Krisztus most készül őket élethivatásukra felszentelni. Egy enge eszközök segítségével kívánja, igéje és lelke által az embereket üdvösségre segíteni. Az Atya tudja, hogy ezekből a férfiakból árad szét a menny világossága, és hogy szavuk, mellyel bizonyságot tesznek fiáról, nemzedékről nemzedékre, századokon át, a világ végezetéig visszhangzik majd.

A tanítványoknak, akik Krisztus tanúi, azt kell hirdetniük, amit mesterüktől láttak és hallottak. Ennél fontosabb szolgálatra Isten még nem hívott el embereket. Ennél csak Krisztus szolgálata nagyobb. Isten munkatársaivá kellett lenniük a világ megmentésére. Miként az Ótestamentumban a 12 pátriárka képviselte Izraelt, úgy az új szövetségi egyháznak a 12 apostol a képviselője. Krisztus a zsidók és pogányok között fennálló válaszfal ledöntését már földi tanítói tisztsége közben megkezdte. Minden ember számára üdvöt hirdetett. Zsidó létére nyíltan érintkezett Samária lakóival, amivel megdöntötte a farizeusi szokásokat ezen megvetett néppel szemben. Házaikban együtt aludt velük, asztalukról étkezett, és utcáikon tanított. Az üdvözítő meg akarta értetni a tanítványokkal azt az igazságot, hogy a zsidó és a többi nép között fennálló válaszfalat le kell dönteni. Azt tanította, hogy a pogányok örökös társak a zsidókkal, és részesei az ő ígéreteinek a Krisztus Jézusban, az evangélium által. Ez az igazság részben már akkor megnyilvánult, amikor Krisztus a kapernaumi százados hitét megjutalmazta, vagy amikor hirdette az evangéliumot Sikár lakosságának. Még világosabbá vált ez, amikor föníciai látogatása alkalmával a kananeus asszony leányát meggyógyította. A tanítványok ezekből a tapasztalatokból ismerték fel, hogy sokan szomjúhozzák az igazság világosságát azok közül, akiket ők méltatlannak tartottak az üdvösségre. Jézus így világította meg a tanítványoknak azt az igazságot, hogy Isten országa nem elhatárolt terület. Ott nincs fajkülönbség vagy főnemesség, hanem nekik minden népnek hirdetniük kell az üdvözítő szeretetének üzenetét. Igaz, hogy csak sokkal később értették meg tökéletesen, hogy Isten az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy keressék az Urat, ha talán kitapogathatnák őt, és megtalálhatnák. Jól lehet bizony, nincs messze egyikünktől sem.

Füle Lajos, hogy mindnyájan egyek legyenek. Krisztus egyháza e széthult edény élővizét tört cserepekben őrzi, s vannak, akik még tovább tördelik. Amikor elment, így imádkozott pedig. Mindnyájan egyek legyenek, amint te bennem, s én benned, Atyám. Mi meg hitünkből falat emelünk, pedig híd kell a szakadékon át, felekezettől felekezetig, néptől népig, lélektől lélekig. Hisz egy nevünk van, emberek vagyunk. Egyképpen szánt a bűn ekéje rajtunk. Egyképpen gyötör meg minden fájdalom, s ha a föld bármely pontján dúl a harc, kereszténységünk csődje benne van. Tanuljuk hát a főpapi imát, s minden imánknak refrénje legyen. A kegyelemben és a szeretetben, az Atyában és a Fiúban egyek legyenek végre, kik őt követik. Mert a bűnnek nincs felekezete, s a kegyelemből sincs kiközösítve sem nép, sem ember, sem felekezet. Isten előtt nem fontosak a formák, csak a szív fontos. Szeresd az Urat teljes szívedből, és a bizonyíték fele barátod, mint magad. Szerest!

Ellen Gould White az Apostolok története című könyvéből hallottak részletet. Az apostoli korszak óta napjainkig sosem szünetelt Isten templomának építése. Az Úr megőrizte egyházát az évszázadokon át tartó üldözések, harcok és sötétség közepette. Jézus nem hagyja el gyülekezetét a világ végezetét.

0: Közel 2000 év múlt el azóta, hogy a kereszténység alapítói munkájukat befejezték. Az apostolok szolgálata, Krisztusért hozott áldozataik története azonban még mindig hatással van a ma élő utódaikra, és inspiráló erő, követendő példa a számukra. Műsorunk Ellen Gould White az Apostolok története című könyve alapján készült.
1: Ellen Gould White, az apostolok története. Pünkösd. Amikor a tanítványok az olajfák hegyéről visszatértek Jeruzsálembe, az emberek a bánat és levertség helyett örömet és győzelmet olvastak le arcukról. Már nem szomorkodtak szerte foszlott reményeik miatt. Látták a feltámadt üdvözítőt, és búcsúzása alkalmával tett ígérete állandóan fülükbe csengett. Krisztus parancsának engedelmeskedve Jeruzsálemben várták be az Atya ígéretét, a Szentlélek kiárasztását. Várakozásukat azonban nem töltötték semmittevéssel, hanem amint a jelentés mondja, mindenkor a templomban valának, dicsérvén és áldván az Istent. Lukács 24.53. Gyakran összegyűltek, és imáikat Jézus nevében küldték az Atyához. Tudták, hogy a mennyben Isten trónja előtt áll legfőbb szószólójuk és pártfogójuk. Leborulva szent alázattal imádkoztak, és megemlékeztek ígéretéről, hogy amit csak kérni fogtok az Atyától az én nevemben, megadja néktek. Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én nevemben. Kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömötök teljes legyen. János 16.23-24. Hitük mind jobban megerősödött ebben a dicső tudatban. Krisztus az, aki meghalt, sőt, aki fel is támadott, aki az Isten jobbján van, aki esedezik is érettünk. Róma 8.34.

Mi alatt a tanítványok az ígéret beteljesedésére vártak, őszintén megalázták magukat, és türedelmesen beismerték hitetlenségüket. Visszaemlékeztek Krisztus halála előtt mondott szavaira, s azok értelme most sokkal világosabb lett előttük. Emlékezetükben az elmosódott igazságok újból felelevenedtek, amint erre egymást figyelmeztették. Önváddal illették magukat, hogy az üdvözítőt félreismerték. Csodálatos életének eseményei elevenen megkapóan vonultak el lelki szemeik előtt, és ha tiszta, megszentelt életére gondoltak, úgy érezték, hogy csekélység minden fáradozásuk és minden áldozatuk, ha életükkel bizonyságot tehetnek Krisztus drága jelleméről. Ó, ha még egyszer átélhetnénk, az utolsó három esztendőt gondolták, milyen másként cselekednénk. Ha a mestert csak még egyszer viszont láthatnánk, mennyire igyekeznénk szeretetünket kimutatni és éreztetni vele. Mennyire fájt a szívük, hogy hitetlenségükkel, bántó szavaikkal és cselekedeteikkel szomorították őt. Az a gondolat azonban vigaszt nyújtott nekik, hogy mindezért bocsánatot nyertek. Elhatározták, hogy hitetlenségüket jóvá teszik. Krisztust bátran és rendíthetetlenül megvallják a világ előtt. Komoly imában fordultak a tanítványok az Úrhoz, hogy adjon nekik készséget, hogy az emberek elé állhassanak, és a mindennapi érintkezés folyamán olyan szavakat mondjanak, amelyek a bűnösöket az üdvözítőhöz vezetik. Miközben minden véleménykülönbséget megszüntettek egymás között, és minden elsőbségi vagy uralomvágy eltűnt szívükből, bensőséges keresztény közösségben szorosan egybefortak. Mind közelebb jutottak Istenhez, és felismerték, hogy milyen nagy kiváltságban volt részük, amikor Jézussal oly bizalmas kapcsolatban állhattak. Azonban szomorúság ülte meg szívüket, ha arra gondoltak, hányszor okoztak neki fájdalmat lassú felfogásukkal és közömbösségükkel tanításaival szemben, amelyet javukra közölt velük. Az előkészület ideje a mélységes komoly töredelem és az önvizsgálat napjai voltak számukra. Érezték lelki szegénységüket, és felülről az Úrtól kérték a kenetet, amely alkalmassá teszi őket a lélekmentés munkájára. Nem csak a maguk számára kértek áldást, hanem könyörögtek mások lelki üdvéért is. Tisztán látták, hogy az evangéliumot el kell vinniük az egész világnak, és buzgón könyörögtek azért az erőért, amelyet Jézus ígért nekik.

A pátriárkális korszakban a Szentlélek befolyása gyakran feltűnő módon volt érezhető, de sohasem nyilvánult meg teljességében. A tanítványok Krisztus szavainak engedelmeskedve könyörögtek ezért az adományért. Kérelmüket az üdvözítő is támogatta. Közben járt a Szentlélekért, hogy azt népére kitölthesse. És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt valának, és lőn nagy hirtelenséggel az égből, mint egy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, ahol ülnek vala. Apostolok cselekedetei 2:1-2. A lélek oly túláradva szállt az imádságban elmélyült és várakozó tanítványokra, hogy minden szívet magával ragadott. Az örökkévaló hatalmasan nyilatkozott meg egyházának. Úgy látszott, mintha ennek az évszázadok óta visszatartott erőnek a kiárasztása a mennyet nagy örömmel töltené el, mert a lélek kegyelmi kincseit a gyülekezetre kitöltheti. Ennek hatása alatt a bűnbánat, a megtérés szava egyesült a bűnbocsánat felett érzett öröm énekeivel. Jövendőlések is elhangzottak. Az egész menny csodálattal hajolt le, hogy e hasonlíthatatlan, sőt felfoghatatlan szeretet bölcsességét szemléje és csodálja. Ámulattól elragadtatva kiáltottak fel az apostolok. Ez az igazi szeretet. A kapott adományt megragadták, és mi volt ennek eredménye? A lélek kardja új erővel élesítve, a menny villámaival megedzve, áttörte a hitetlenséget. Ezrek tértek meg egy napon.

Tanítványainak mondta Jézus. Jobb néktek, hogy én elmegyek, mert ha el nem megyek, nem jő el hozzátok a vigasztaló, ha pedig elmegyek, elküldöm azt ti hozzátok. De mikor eljő amaz, az igazságnak lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek. János 16.7.13. Krisztus mennybe menetele volt a jele annak, hogy követői elnyerik a megígért áldást. Erre várniuk kellett, mielőtt munkájukat elkezdhették. Miután Jézus a mennyei kaput átlépte, angyalok imádata közben elfoglalta trónját. Amikor a beiktatás ünnepélye véget ért, a Szentlélek bőséggel áradt a tanítványokra, és Krisztus valóban megdicsőítetett azzal a dicsőséggel, amelyet atyától öröktől fogva bírt. A lélek kiárasztása a pünkösd napján a menny

azok közül, és megtelének minnyájan szent lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a lélek adta nékik szólniuk. Apostolok cselekedetei 2:3-4. A szent lélek tüzes nyelvek alakjában nyugodott meg az összegyűlteken. Jelképe volt ez a tanítványoknak akkor juttatott adománynak, amely képessé tette őket, hogy olyan nyelveken is folyékonyan beszéljenek, amelyeket azelőtt sohasem ismertek. A tűz azt az izzó buzgóságot fejezte ki, amellyel az apostolok dolgozni fognak, s egyszer s mind azt az erőt is jelképezte, amely munkájukat kíséri. Lakoznak vala pedig Jeruzsálemben zsidók, istenfélő férfiak, minden nép közül, melyek az ég alatt vannak. Apostolok cselekedetei 2:5. A zsidók abban az időben elszórtan éltek majdnem az egész föld lakott területein, és a számkivetésben különböző nyelveket tanultak meg. Közülük sokan tartózkodtak Jeruzsálemben, hogy ott részt vegyenek a vallási ünnepségeken. Az egybegyűltek között tehát minden ismert nyelv képviselve volt. Az evangélium hirdetését ez a nyelvkülönbség nagyon akadályozta volna. Isten ezért csoda által pótolta az apostolok hiányosságát. A Szentlélek olyas valamit tett értük, amit különben egész életükben sem vihettek volna végbe. Ezentúl tehát, miután minden nyelven tudtak beszélni, ahova működésük kiterjedt, hirdethették az evangélium igazságait külföldön is. Ez a csodálatos adomány a világ előtt erős bizonyíték volt arra, hogy megbízatásukat a menny pecsételte meg. Ettől kezdve az apostolok beszéde tiszta, egyszerű és határozott volt, akár anyanyelvükön, akár idegen nyelven beszéltek. Minek utána pedig ez a zúgás lőn, egybegyűle a sokaság és megzavarodék, mivel hogy mindegyik a maga nyelvén hallá őket szólni. Álmélkodnak pedig minnyájan és csodálkoznak vala, mondván egymásnak. Nem de nem galileusoké ezek minnyájan, akik szólnak. Mi módon halljuk hát őket, kiki közülünk a saját nyelvén, amelyben születtünk. Apostolok cselekedetei 2:6-8.

A papok és főemberek ennek hallatára nagy haragra gerjedtek, de nem mertek szabad folyást engedni érzelmeiknek, mert féltek a nép bosszújától. Megölték a Názáretit, és ímé most itt vannak szolgái, ezek a galileai tanulatlan férfiak, akik elbeszélik minden ismert nyelven életének és működésének történetét. A papok elhatározták, hogy az apostolok csodatevő erejének természetes magyarázatot adnak. Azt állították, hogy a tanítványok megrészegettek az ünnepségre készített új bor mértéktelen élvezetétől. A tömegből egyesek, a legtudatlanabbak készpénznek vették ezt a híresztelést. Az értelmesebbek azonban tudták, hogy csak hamis vád ez, mert hiszen akik értették a különböző nyelveket, bizonyították, mi tökéletesen beszélik a tanítványok ezeket az idegen nyelveket. Péter válaszolt a papok vádjára, és kimutatta, hogy ez az esemény nyilvánvaló beteljesedése Jóel proféciájának, amelyben előre megjövendölte, hogy milyen erő árad majd ki azokra az emberekre, akiket az Úr előkészít rendkívüli munkájukra. Zsidó férfiak, és mindnyájan, kik lakoztok Jeruzsálemben, legyen ez néktek tudtotokra, és vegyétek füleitekbe az én beszédimet. Mert nem részegek ezek, amint ti állítjátok, hiszen a napnak harmadik órája van, hanem ez az, ami megmondatott Jóel prófétától. És lészen az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én lelkemből minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és leányait,

és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak. És az én szolgáimra és az én szolgáló leányaimra is kitöltök azokban a napokban az én lelkemből, és prófétálnak. Apostolok cselekedetei 2:14-18, Jóel 2:28. Péter azután világosan és erőteljesen tett bizonyságot Krisztus haláláról és feltámadásáról. Izraelita férfiak, halljátok meg e beszédeket! A názáreti Jézust, azt a férfiút, aki Istentől bizonyságot nyert előttetek, erők, csodatételek és jelek által, melyeket ő általa cselekedett Istenti köztetek, amint magatok is tudjátok. Azt, megragadván, gonosz kezeitekkel keresztfára feszítve megölétek. Kit az Isten feltámasztott, a halál fájdalmait megoldván, mivel hogy lehetetlen volt néki attól fogva tartatni. Apostolok cselekedetei 2:22-24. Péter nem hivatkozott Krisztus tanaira, hogy állításait bizonyítsa. Tudta ugyanis, hogy hallgatóinak előítélete oly nagyfokú, hogy szavai teljesen hatástalanok maradnának. Ehelyett inkább Dávidra hivatkozott, akit a zsidók egyik ősatyukként tiszteltek. Így beszélt tehát. Dávid így szól róla. Magam előtt láttam az Urat mindenkor, mert ő nékem jobb kezem felől van, hogy meg ne tántorodjam. Annak okáért örvendezett az én szívem, és vigadott az én nyelvem. Annak felette az én testem is reménységben nyugszik. Mert nem hagyod az én lelkemet a sírban, és nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson. Atyám fiai, férfiak, szabad nyilván szólanom ti előttetek Dávid pátriárkáról, hogy ő megholt és eltemettetett, és az ő sírja minden mai napig mi nálunk van. Ő szólott a Krisztus feltámadásáról, hogy az ő lelke nem hagyatott a sírban, sem az ő teste rothadást nem látott. Ezt a Jézust feltámasztotta az Isten, minek mi mindnyájan tanúbizonyságai vagyunk. Apostolok cselekedetei 2:25-32. Igen érdekes eseményt szemlélhetünk. Látunk embereket, akik minden irányból sereglenek, hogy meghallgassák a tanítványok bizonyságtételét arról az igazságról, amely Jézus Krisztusban van. Oda tolakodnak, megtöltik a templomot. Jelen vannak a papok és a főemberek is. Arcuk még mindig gonoszságuk sötétségét tükrözi, mert szívük telve van Krisztus iránti keserű gyűlölettel. Kezükről még nem mosták le a vért, amelyet a világ megváltójának megfeszítése korontottak. Azt hitték, hogy az apostolokat megfélemlítheti a gyilkosság és a súlyos elnyomatás, és íme itt látják őket rettenthetetlenül, szent lélekkel telten. Sőt, hallaniuk kell, amint nagy erővel és hatalommal hirdetik Jézus istenségét. Hallják a bátor kijelentéseket, hogy a nemrég megalázott, kigúnyolt, kegyetlen kezekkel megkorbácsolt és keresztre feszített Jézus, ő az élet fejedelme, akit Isten a jobbjára emelt. A jelenlevők közül néhányan tevékenyen részt is vettek Krisztus elítéltetésében és halálában. Hangjuk a csőcselék hangjával egyesült, amikor megfeszítését követelték. Amikor Jézust és Barabást elébük állították a törvénycsarnokban, és Pilátus megkérdezte tőlük, a kettő közül melyiket akarjátok, hogy elbocsássam néktek, azt kiáltozták, Barabbást. És mikor Pilátus kiszolgáltatta nékik Jézust eme szavakkal, vigyétek előtt ti és feszítsétek meg, mert én nem találok bűnt ő benne. Ártatlan vagyok ez igaz embernek vérétől. Így kiáltoztak. Az ő vére mi rajtunk és a mi magzatainkon. Máté 27:21, 24:25, János 19:6. Most pedig hallhatták a tanítványok kijelentését, hogy a megfeszített Isten fia volt.

A papok és főemberek reszkedtek. Meggyőződés és félelem lett urrá a népen. Ezeket pedig, mikor hallották, szívükben megkeseredének, és mondának Péternek és a többi apostoloknak. Mit cselekedjünk, atyám fiai, férfiak? Apostolok cselekedetei 2:37. A hallgatóság között voltak jámbor zsidók, akik őszintén hittek. A szónok beszédét kísérő erő meggyőzte őket a megfeszített Jézus messiási voltáról. Péter pedig mondanékik, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára, és veszitek a Szentlélek ajándékát. Mert néktek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, kik messze vannak, valakiket csak elhív az Úr, a mi Istenünk. Apostolok cselekedetei 2:38-39. Péter az őszinte zsidók előtt kifejtette, hogy a papok és a főemberek ámítása vezette félre őket. Ám ha tovább is tőlük kérnek tanácsot, és mindaddig nem vallják meg Krisztust nyíltan, míg ezek is el nem ismerik, akkor sohasem fogják elfogadni a messiást. Ezek a befolyásos emberek kegyességet mutattak, de alapjában földi hatalomra és gazdagságra törtek. Nem volt szándékuk Krisztushoz jönni, tőle világosságot nyerni. A Jézus által magyarázott íráshelyek most mennyei megvilágításban, érthetően és az igazság teljes fényében ragyogtak fel a tanítványok előtt. Lehullott szemükről a lepel, amely eddig akadályozta, hogy meglássák az elmúlandónak végét. 2 Korintus 3:13. Most már teljes világossággal megértették Krisztus missziójának célját és országának lényegét. Nagy erővel beszéltek az üdvözítőről, és amikor a megváltási tervet fejtegették a hallgatók előtt, sokan felébredtek és meggyőződtek. Ezek azután szakítottak a papok által beoltott hagyományokkal és a babonás képzelgésekkel. Elfogadták az üdvözítő tanait. Akik azért örömest vevék az ő beszédét, megkeresztelkedének, és hozzájuk csatlakozék azon a napon, mint egy 3000 lélek. Apostolok cselekedetei 2:41.

A zsidó vezetők azt hitték, hogy Krisztus halálával műve is befejeződik. Ehelyett azonban tanúi voltak a pünkösdnapi csodálatos eseményeknek. Hallották a tanítványokat, ahogyan előttük eddig ismeretlen erővel és határozottsággal prédikálták Krisztust, és látták, amint szavaikat jelek és csodák igazolták. Jeruzsálemben, a zsidóság fellegvárában ezrek vallották meg nyíltan, hogy hisznek a názáreti Jézusban, a Messiásban. A tanítványok csodálkozó boldogsággal szemlélték e nagy aratást. Tudták, hogy nem saját fáradozásaik eredménye ez, hiszen ők csak mások munkájába léptek. Krisztus már Ádám bukása óta kiválasztott szolgákra bízta igéjének magvát, hogy hintsék el azt az emberi szívekben. Földön töltött élete alatt ő is állandóan hintette az igazság magvát, amit végül saját vérével öntözött meg. A pünkösdnapi megtérések ennek a magvetésnek voltak eredményei. Krisztus munkájának aratását hatalma és tanításai erejének megnyilatkozása jelzi. Az apostolok bizonyságtételei lehettek ugyan meggyőzőek és világosak, de ez egyedül nem oszlatta volna el azt a nagy előítéletet, amely minden érvnek tudatosan ellenállt. A Szentlélek isteni ereje győzte meg a szíveket. Az apostolok szava, mint a mindenható éles nyilai, meggyőzték az embereket borzalmas bűnükről, hogy elvetették és megfeszítették a dicsőség urát. Krisztus vezetése és tanítása folytán a tanítványok megértették, hogy szükségük van a Szentlélek erejére, hogy művüket megkezdhessék. Többé nem voltak már tudatlanok és műveletlenek, vagy egymást meg nem értő független emberek csoportja, akik egymással ellenkezve szembeszálltak. Most már nem reménykedtek többé világi nagyság és méltóság elérésében. Egy akarattal voltak eltelve, kiknek szíve lelke egy volt. Apostolok cselekedetei 2.46, 4.32. Gondolataik egyetlen tárgya Krisztus volt, egyetlen céljuk országának fejlesztése. Lelkületük, jellemük hasonlóvá vált a mesteréhez, és az emberek láthatták rajtuk, hogy a Jézussal voltak. Apostolok cselekedetei 4.13. Pünkösd ünnepe a mennyei világosságot hozta meg számukra. Megértették azokat az igazságokat, amelyeket, míg Jézussal együtt voltak, nem tudtak felfogni. A Szentírás tanításait ezelőtt soha nem ismert hittel és bizalommal fogadták. Ezután nem csupán hit dolga volt előttük, hogy Krisztus az Isten fia. Most már biztosan tudták, hogy noha emberi testet öltött, valójában a Messiás volt, és e tapasztalatukat olyan határozottsággal hirdették a világnak, hogy az mindenkit meggyőzött, tényleg az Isten volt velük. Jézus nevét valóban nagy bizalommal ejthették ki, hiszen legjobb barátjuk és idősebb testvérük volt. Vele való szoros összeköttetésük boldog közösséget teremtett közöttük. Milyen tüzes, ékes szólással fejezték ki gondolataikat, amikor bizonyságot tettek róla. Szívük annyira túláradt szeretettel, és oly mélységes jó indulat hatotta át őket, hogy képesek voltak akár a világ végére is elmenni, hogy bizonyságot tegyenek Krisztusról. Teljes szívből vágyódtak a Jézus által megkezdett munka fejlesztésére. Felismerték nagy tartozásukat a menny iránt, és felelősségük súlyát is, amelyet munkájuk mér rájuk. A Szentlélek által megerősödve nagy buzgalommal láttak munkához, hogy a kereszt győzelmét biztosítsák. A lélek elevenítette meg őket, és beszélt általuk. Arcukról Krisztus békéje sugárzott. Életüket szolgálatának szentelték. Egész lényük bizonyságot tett arról az átalakulásról, amely bennük végbe ment.

Ellen Gould White az Apostolok története című könyvéből hallottak részletet. Az apostoli korszak óta napjainkig sosem szünetelt Isten templomának építése. Az Úr megőrizte egyházát az évszázadokon át tartó üldözések, harcok és sötétség közepette. Jézus nem hagyja el gyülekezetét a világ végezetét.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Jelentős keresztény ünnep. Pünkösd a húsvét és a karácsony után a harmadik legnagyobb keresztény ünnep. Neve a görög Pentékoszté, 50 szóból ered. Az ószövetségi zsidó népnél eredetileg aratási hálaadó ünnep, vagy az első zsenge ünnepe volt, majd a mózesi törvény emléknapja lett, amikor arra emlékeztek, hogy Isten szövetségre lépett népével Mózes törvényt hirdetett. Az ünnepet Sávuotnak, a hetek ünnepének nevezik, mert 7x7 nappal Pészach után ünneplik. A keresztény egyház születésnapját jelentő pünköst történéseit megörökítő új szövetség részletesen leírja, miként szállt le azon a napon a Jézus Krisztus által mennybe menetel előtt megígért Szentlélek a tanítványokra. A Szentlélek kiáradt az apostolokra, betöltötte őket megvilágosító, lelkesítő, szeretetet sugárzó kegyelmével, hogy képessé váljanak Jézus Krisztus missziós parancsának teljesítésére, és ők különféle nyelveken kezdtek beszélni. Péter apostol prédikálásának hatására sokan megtértek. Belőlük alakult meg az első keresztény gyülekezet, a jeruzsálemi ősegyház. Az örökség kötelez. Ma, május 24-én, a hétfői országos pünkösdi konferencia előtti vasárnap 18 órától a pünkösdi egyház az országos ifjúsági misszióval és a pünkösdi zenei misszióval összefoglalva újra dicsőítő és ima alkalmat szervez a fiatalok számára. Legyél akár tinédzser, akár 30-as éveidet taposó fiatal, felnőtt. Ezt az alkalmat szervezik a fiataloknak. Ezen az estén is a dicsőítést és az imádkozást helyezik majd előtérbe, hogy megtapasztalják a Szentlélek erejét, mely megújulást hozhat mindannyiunk életébe. Téma: az örökség kötelez. Az időpont tehát ma, május 24-e vasárnap 18 óra. A helyszín a Lourdi Konferencia és Rendezvényközpont, 9. kerület, Könyves Kálmán körút 12-14. Várnak mindenkit szeretettel. Apokalipszis. Bibliai jövendőlések. Dürertől Kondor Béláig. A Szép Művészeti Múzeum grafikai kiállító termében május 21-én megnyílt az Apokalipszis című tárlat, amelynek középpontjában a jelenéseket bemutató apokalipszis ciklusok állnak. Korunk fenyegető kihívásai, háborúk, járványok, klímaválság, társadalmi feszültségek ismét időszerűvé teszik az apokalipszis témáját. A tárlat gerincét Albert Dürer és idős Lukasz Kranach fametszet sorozatai, Jean Duvé rézmetszetei, valamint Odilon Redon későbbi litográfiái alkotják. A kiállítást 20. századi magyar művészek, köztük Kondor Béla lapjai zárják. Megtekinthető szeptember 20-áig. Az időjárásról: pünkösdre érkezett a nyári meleg. Hétfőn sok napsütés ígérkezik a felhőkkel, és inkább száraz idő. Az északi szél mellett 26-31 fokra nő a csúcs. Kedden derült, napos, száraz idő várható. Az északnyugati szél helyenként megélénkül, és 28-33 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink! A Budapest Felsőerdősori Metodista Gyülekezet istentiszteletét közvetítjük felvételről. Igét hirdet Hecker Frigyes lelkész.

felállunk az áldásra. Akik az Úrban bíznak, olyanok, mint a Sion hegye, amely nem inok, hanem örökre megáll. Jeruzsálemet hegyek fogják körül, népét pedig az Úr karolja át, most és mindörökké. Amen.

Cselekedetek könyve második részéből olvassuk az igét, a 37. verson kiírva, én az összefüggés kedvére a 36-at is hozzáolvasom még. Felállunk az ige olvasására. Tudja meg tehát az Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. Mikor ezt hallották, mint a szíven találták volna őket. Ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól, mit tegyünk, atyám fiai férfiak? Péter így válaszolt, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien a Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert a tiétek ez az ígéret, és a ti gyermekeitek, és sőt mindazoké, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Még más szavakkal is lelkükre beszélt, és így kérlelte őket, szabaduljatok meg végre től az elfajult nemzedéktől. Akik pedig hittek beszédének, megkeresztelkedtek, s azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Akik kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és a imádkozásban. Ámen. Az igeolvasás után a 490-es számú éneket énekeljük, majd ráfelelő énekként.

Felállunk és imádkozunk. Mennyei édesatyánk, a Jézus Krisztusban, hozzád jöhetünk, mint gyermekeid, akiket megszólítottál, akik számára kinyitottad a kegyelem kapuját, hiszen Jézus Krisztusban mindnyájunk felé kinyúl a te gyógyító kezed. Köszönjük ezt neked. Minden ható Isten vagy, mennek és földnek alkotója, egész életünk, ott van a te oltalmad, kegyelmed szárnyai alatt, hálát adunk érte. Így jövünk eléd ezen a mai napon, az Isten tisztelet ünnepén, a közösség örömében. Köszönjük, hogy énekelhetünk, magasztalhatunk téged, és köszönjük, hogy igédben te magad vagy közöttünk, megszólítasz, újra utat mutatsz, leoldozott terheinket, hálát adunk a te jelenléted gyógyító ajándékáért. Rád szorultunk, szükségünk van rád. Urunk, hálát adunk érte, hogy nem hiába keressük a te arcodat. Kérünk szeretteinkért, kérünk mindazokért, embertársainkért, akik között élünk is, akiknek terheit látjuk nap mint nap. Oldozd meg, Urunk, a betegség kötelékeit, a szomorúság leplét, vedd le a szívekről, és mutasd meg újra a kegyelem örömét mindnyájunknak. Kérünk idős és beteg testvéreinkért, akik nem lehetnek közöttünk a mai napon, köszönjük, Urunk, hogy egy lélek által egy testé kereszteltettünk meg, és együtt lehetünk szent lelked által előtted. Kérünk egész népünkért. Kérünk népünk vezetőiért, bölcsesség és igazság lelkével, Úrunk, ajándékozz meg bennünket, de főképpen kérünk, hogy magyar földünkön adj nekünk újra lelki ébredést, megerősödést, világosságot, benned való gyógyulást, mert erre van szükségünk, rád várunk, Uram. Kérünk, hallgass meg imádságunkat, mikor együtt fordulunk hozzád. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.

Foglaljuk helyet is. Cselekedetek könyvével foglalkozunk, most folyamatosan már néhány hete, és most jutottunk ide ehhez a szakaszhoz, amelyik a pünkösd utáni eseményekről számol be. És a Szentlélek kihatásának a közvetlen eseményeiről. Látható, hogy itt egy radikális változás történik a Szentlélek kitöltetése után. Ahol a Szentlélek megjelenik, ott eddig ismeretlen és erőteljes jelenségek törnek elő. Amikor Pál azt mondja, hogy a Krisztusban új teremtés az, erről van itt szó. És ez nem egy kegyes, jól ismert frázis, az új teremtés, hanem egy életeket, sorsokat átváltoztató hatalom jelenik meg ezeknek az embereknek az életében. Itt egy egész új szituáció van. Hadd mondjam, egy olyan erőtér a Szentlélek valósága, ahol az életünk egész más erőviszonyok közé kerül. Valahogy úgy egy például mondjam, hogyha ez a vasreszelék csomó formátlan valami, de ha egy mágneses erőtérbe kerül, akkor ezek a vasreszelékek átrendeződnek, annak az erőtérnek a hullámaik, és ismétek ezt a példát, fizikában tanultuk annak idején, vagy láttuk is az iskolában. Vagy gondolok arra, amikor a várost egy ilyen homályos, sötét, terhelő smog lepi meg, és egyszerűen egy friss észak-nyugat, és kisöpő az egészet a városból, az egész város fölfigyul. Valami új történik egy ilyen helyzetben. A héten egy missziói konferencián voltunk, egy missziói igazgató tartott előadást, a ökumenikus lelkészi együttlétünkön, Johannes Reimer, és ő mondta, hogy Szovjetunióban született még annak idején, úgy telepítették aztán ki, mert a család német anyanyelv volt, most Németországban él, hogy ateistaként nőtt fel, de volt egy keresési bizonytalanság benne, és egy ortodox szerzetes keresett meg, vagy találkoztak össze, és a szerzetes kérdezte, hogy hiszi-e Istent. Azt mondta, hogy ő nem. Azt mondta neki ez a szerzetes, nézd, a rádió most sugározza Beethoven emlékáját. Tele van az egész légkör vele. De te nem hallod, mert nincs hozzá bevőkészüléket. Ha volna bevőkészüléket, akkor hallanád. Akkor érzékeli az Istent. És ő mondja, Johannes testvérünk, hogy ez a beszélgetés számára sorsfordító volt. A Szentlélek egyszerre kézzel fogható valósággá teszi azt, amit János apostol levele elején ír, amit hallottunk, láttunk, kezeinkkel illettünk, azt hirdetjük nektek. És hadd mondjam, hogy ezt a láttuk, hallottuk, kezeinkkel illettük valóságot János apostol is tulajdonképpen a pünkösdi Szentlélek kitöltetés hatására tapasztalja meg ilyen radikálisan és reálisan. Előtte ott voltak három évig Jézussal, és nem értették, ahogy újra meg újra olvassák ezt az evangéliumban. Ott volt velük, láthatóan, tapinthatóan ez a názáreti rabbi, de nem értették, miről van szó. Még a szenvedés történet előtt közvetlenül azon vitatkoztak, hogy kiközüljük a nagyobbat. Nagyobb értetlenséggel nem lehetett valóban a Jézusra tekinteni, ahogy ez a helyzet ezt mutatja. De amit itt János mond, hogy kezeinkkel illettük, szemünkkel láttuk, hallottuk, az egy pünkösd utáni valóság élmény. Eddig érzéketlenek voltak. És így vagyunk a hívő gyereknevelésünkkel. Hiába, persze próbáljuk a gyerekeink egy jó irányba, meg nem tudom, hívő módon, de ezt nem tudjuk közvetíteni. A Szentléleket nem tudjuk közvetíteni. És keresztények csak itt várnak keresztények ki a gyerekeid, meg az unokáid. Ez a pont. Tehát ezért a Szentlélek kitöltetése. És hadd mondjam, ez a történet, ahogy olvastátok, vagy olvastuk együtt, ez az Úr Jézushoz való megtéréssel kezdődik. Ezzel indul, amit Péter itt mond. Térjetek meg! A jelenések könyve a harmadik

együtt vacsorálunk. Ő vele is, és én vele. Testvérek, hadd mondjam, hogy ez a megtérés tulajdonképpen, vagy hadd mondjam, ha még egyszer egy gyüleketre gondolunk. Laodicea beli. Nem vagy se meleg, se hév. Mert ilyen lany meleg vagy, kiköplek a számból, mondja előtte én is ennek a gyülekezetnek. Nem Jézuson múlik. A megtérés nem Jézuson múlik. Ő az ajtó előtt áll és zörget. De ez a kiköpni való gyülekezet megtérhet, és ez azon múlik, hogy kinyitják-e az ajtót. Ott van az ajtó előtt és vár. És nagyon sokféleképpen zörget a mi életünk ajtaján is ezeket, és nagyon sokféleképpen. A válasz tehát ez, erre az örgetésre, ez a megtérés. Az ajtó előtt álló Jézus számára kinyitom az ajtót. De nem egy résnyire, hanem egészen kitárom. Itt vagyok, egészen kitárva magamat előtted, hogy te légy az Úr, és te légy a Krisztus az én számomra is. Ez a Krisztus a Biblia összefüggésben a szabadító, a megváltó, az új életet hozó isteni lény. Te légy a Krisztus, az Isten küldötte, aki új életet hoz nekem. Kinyitom az ajtót, kitárom az ajtót, hogy betérj hozzá. Ez az a Jézus, mondja Péter, akit ti megfeszítettetek. Vagy hadd mondjam, így lefolytva a mi helyzetünkre, akivel eddig nem törődtetek. Akit eddig nevetségesnek tartottál. Kegyes frázisnak tartottad, ahogy ezt a világban ez így szokásos. Vallásos beképzelésnek. És egyszerre úrrá és megtartó, megváltó, szabadító, életadó Krisztussá válik a számodra, kinyílik az élet kapuja. Testvérek, ez a változás, itt kezdődik a pünkösdi változás igazán. Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, és ezelőtt, a Krisztus előtt kinyitom az életem ajtaját. Uram, itt vagyok. Foglald el neked egy idő helyet. Azért mondom, ez egy élet, ez egy új életnek a kapuja. Letöri rólunk az önközpontú gondolkodásunk súlyos, bénító bilincseit. Ismeritek jól ezeket. Eltűnik az önigazságomnak ez a gyötrelmes keserűsége. Tudjátok, ugye, hogy mindenki rossz, csak nekem van igaza. Ismeritek ezeket a gondolatokat, itt benne élünk mind. Ezeket egyszerűen szétszakítja, kiszabadít innen, az önzésem szűkösségéből kiszabadít, a mások ellen szerkesztett vádirataim belekerülnek a papírkosárba, el lehet felejteni, a börtönünk falai leomlanak, kinyílik a tágas térre állítottad lábmat, mondja a Zsoltárs. Azt ez történik itt a Szentlélek megjelenésekor. Tágas térre állítottad, kiszabadulok az önzésemnek ez a keserű, szűkös börtönéből, és ki léphet az Isten alkotta térre, tele világossággal és örömmel. Ott vár rám a teremtő Isten egész gazdagsága. Az ő alkotásainak a szépsége, az ő szeretetének a napfénye. Egy egész új élettartalom kezdődik, testvérek, személyedre lefordítva a pünkösdi eseménykor. Ez már nem egy vallásos, kegyes szó, meg nem tudom mi egyházi valami kijelentés, ez életednek a személyes részévé válik. Kolossi levél azt mondja, hogy a Krisztusban van az Istenségnek egész teljessége, testvére. És ti is őben nem vagytok beteljesedve. Kimondhatatlan távlatok nyílnak meg előttem. Pál apostol, tapasztalt apostol létére azt mondja, hogy még nem tartok ott, de úton vagyok. Látom ezt a célt, és erre felé haladok. És ahogy lépek egyik a másik után, egyre nagyobb, gazdagabb lesz ez a cél előttem. Még nem vagyok ott, de igyekszem, hogy elérjem. Testvérek, ez történik pünköskor. Valóságá válik a Krisztus. A Biblia szerint a krisztusi jelenség a két alapélménye. A kereszt áldozat és a feltámadás. A kereszt áldozat azt jelenti, hogy el vannak törölve az egész tehertételem.

0: eltörölte, megbocsátotta, eltörölte. A feltámadás pedig azt jelenti, hogy kinyílt egy új világ számára kapu, számunkra is. Eltörölve, megbocsájtva a régi, és előhozva az új élet. Minden keresztség erre emlékeztet bennünket. Mikor gyereket keresztünk, akkor is erre emlékezünk, erre a valóságra, amit a gyerek fölött ígéretként ki szabad mondani. Mikor tehát ebből a lélek erőtérbe megtérnek, belekereszteltek a Krisztusba ezek az 3000 ember, hogy keresztelték, meg nem tudom, fogalmam sincs. Valaki azt mondja, biztos gumislaggal végigocsoltak egy Péterre, nem tudom. Akkor megszületik a gyülekezet. Egészen más belső igények, szükségletek lépnek fel, ennélkül csak erőltetés az egész. És itt egyszer egy közösség alakul, aminek a négy alapvonásáról beszél az ige, egyszerre a szívük vágya lesz az apostoli tanítás. Ez nem más, mint a teljes Szentírás, amelyik Jézus Krisztusról beszél. Élet kenyéré válik a Biblia. Ismeritek? Ezt nem lehet csinálni. Egyszer a Biblia minden sorából szinte az Úristen szól hozzá. Ismeritek a naponkénti csendességnek ezeket, az egészen varázslatos idejét. Az Isten szabadítására befogadó szeretetén szóló bibliai üzenet mindennapi kenyéré válik. Hadd mondjam, mi mindennapi szükségletté. Nem azért, mert ezt a vasárpiskolában mondták, hogy ezt így kell csinálni. Ez napi szükségletté válik. A közösség igény a másik. És azt olvassuk, hogy napunként együtt voltak. Nem csak vasárnap. Hát én nem tudom, mit csináltak, amikor nem működött a Jeruzsálemben a BKV? Akkor mit csináltak? Akkor biciklisztek? Vagy még? Hogy volt az? Hogy minden nap együtt voltak. Minden nap együtt voltak. Hogyan csinálták ezt? Testvérek, itt is, ez nem egy kegyes erőltetés. Ez egy szívbeli igény. Ezt nem lehet rábeszélni senkit erre. Mesterséges akciókkal, meg programokkal se lehet ezt pótolni. A Szentlélek felgerjeszti a vágyat, az igényt a testvéri közösség után. Olyan jó együtt imádkozni. Olyan jó a testvérekkel együtt lenni, az ige mellé leülni. Leslie mondta, élete vége felé a metodista ébredési mozgalom egyre inkább kiterjedt, Amerikába átsült, Európába, és átcsapott már. Az öreg Leslie azt mondta, hogy ő nem fél attól, hogy a metodizmus valamikor megszűnik a világon, de attól fél, hogy a metodista gyülekezetek elvesztik az erejüket. És ez akkor lesz, mondta Leslie, ha elhagyják a reggeli 5 óra imaórákat. Majd lesünk a székről. Munkába menet előtt, újra mondom, ezt nem erőltették, munkába menet előtt összejöttek a testvérek a közösségben, igényük volt, hogy együtt imádkozásra indítsák a napot. Nézzétek meg most a imaóráinkat, házi közösségeink. Nézzétek meg. Testvérek, újra mondom, ezt nem lehet erőltetni. A Szentlélek betölti a szíved, és egyszer egy égő vágy van benned a testvéri közösség után. Ez történik pünkösd után. A kenyér megtörése a következő. Az asztal közösség, ami a Jézussal való asztal közösségre emlékeztet, megtöri a kenyeret, ismeritek, az emmausi tanítványok erről ismerik fel Jézust, mikor megtöri előttük a kenyeret, ez a Jézus jelenlétnek a jele, ez az úrvacsorai közösség. A Jézus közösséget idézi fel. Így emlékszik Lukács, aki a Cselekedetek könyvét írta az evangéliumában a úrvacsorai asztal közösségre. Ez azt jelenti, hogy napról napra szükségük van a Krisztusi jelenlét megerősítésére. Ezt jelenti az asztal közösség. Napról napra szükség van a Krisztus jelenlétnek a megerősítésére. Ez az igény jelentkezik itt a testvéri közösségen belül. Hogy az Úr Jézus itt legyen közöttünk. Mit várunk az Úr vacsorától? Ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, az én vérem, amely kiontatik sokakért a bűnök bocsánatára. Micsoda varázslatos dolog, hadd mondjam ezt így. A metodista ébredés idején a leglátogatottabb Isten tiszteletek, az úrvacsora Isten tiszteletek voltak, így tanulják egyházunk történetében. És végül az imádság, a könyörgés. Testvérek, az imádság az egy párbeszéd. Szólok, de az Úr is szól. Az egy, én szólok, de az odafigyelést igényel. Csendességet és odafigyelést. És várok rá, mit válaszol nekem az én kiáltásomra, szavamra. Ismerjétek a formulát. Kérjetek az én nevemben, és megadatik néktek. Mondja Jézus búcsú beszédében újra és újra. De hadd mondjam, testvérek, hogy ez minősíti a kéréseimet. Ha én elmegyek valahova, és azt mondom, hogy a Peregi Béla kér rajtam keresztül ezt meg ezt, és a Béla nem kér, akkor én hazudtam. Hát hogy mondhatnék a Peregi Béla nevében valamit, amiről neki fogalma sincs? Vagy ami nem az ő szándéka szerint való. Mit jelent Jézus nevében imádkozni? Mit jelent Jézus nevében imádkozni? Aki az egész életét föltette az emberek gyógyulásáért, az Isten országának az eljöveteléért. Jézus nevében imádkozni azt jelenti, hogy az Isten országának a nagy harcában vagyok benne, mint küzdőfél az imádságommal. Emlékeztek, mikor a Amálekkel összeütközött Izrael és Mózes a csata alatt kezét fenntartva imádkozott Izraelért. És amíg imádkozott, addig győztek. Ismertek ezt a régi történetet? Testvérek, ezt jelenti imádkozni. Nem test és vér ellen van tusakodásunk, mint bennünket az Efeszusi levél. Levegőbeli hatalmasság el, amikor imádkozol, akkor harcolsz. Harcolsz az Isten szent lelke erejének a kiteljesedésért. Imádkozol a tieidért, a párodért, a gyerekeidért. Imádkozol a szomszédaidért, vagy a munkatársaidért. Imádkozol ezért a városért. Imádkozol Magyarország gyógyulásait, ebben rettenetes gyűlölködésben ma vagyunk. Az imádság harcot jelent. Beleállok a harcba, kiálltok az Úristenhez, és tudom, hogy ördög erők vannak velem szemben. Tudom, akik eltörölni akarják mindazt a jót, amiért én imádkozom. Szabad apróságon is persze imádkozni. Ki az közületek, aki nem imádkozom, örülöm Istenem, csak most elleszakadjon a cipőfűzőm. Ugye? Ismerik ezt mindezzel érzem. Szabad nyugodtan imádkozni. De az imádság tulajdonképpen harcát. Ezért az Isten országáig folyik. Ezért vagyunk imádkozó emberek. Mert a Krisztus megjelenésért imádkozunk ezen a földön. Ők úgy keddenként ott vagyok a nyugati aluljáróban, és nézem ezeket az elgyötört arcokat. Ismertek ezek a hajléktalan arcokat, akik elvesztették az életük kontúrját. Akkor mindig kiáltani kell. Jézus megjelenéséért. Az ember fiának jele, hogy feltűnjön az égen, és ezek az elgyötört arcok kisimulnak. És a tekintetek megint elevenni válnak, és ragyogni kezdenek. Testvérek, micsoda változás, amiért imádkozunk. Jézus úgy mondja, akkor sír a föld minden nemzetsége. Ahogy a Simon házánál sírt az a parázna azt, hogy micsoda kihasználtság, megaláztatás. Mennyi törésen megy át egy ilyen ember. Kört Jézus lábának kísírja az egész nyomorúságát. Imádkozzunk, testvérek. Imádkozzunk gyógyulásért, szabadulásért, de imádkozni szabad a Szentlélekért is. Aki gonosz létetekre tudtok fiaitoknak jó ajándékot adni, mennyivel inkább áldati mennyi atyátok szent lelket azoknak, akik ezt kérik. Így megyünk a teljesség felé. Imádkozzunk. Legyünk néhány percet csendben, imádságban válaszoljuk Isten szavára, aztán egy mondattal befejezem ezt a csendes imádságot. Igen, Urunk, így kérünk, töltsd közöttük újra szent lelkedet, hogy betölthessük küldetésünket ebben a közösségben, hogy ne hiába éljük ebben a meggyötört, elszennyeződött városban, ebben a kritikus időben. Könyörű rajtunk, így kérünk önmagunkért is, hadd legyünk a te szolgáid minden helyen. Áld meg a te népedet. Amen.
1: A 40. ének harmadik versét énekeljük.

Kedves hallgatóink! A Budapest Felsőerdősori Metodista Gyülekezet istentiszteletét közvetítettük felvételről. Igét hirdetett Hecker Frigyes lelkész.

0: hír összeállításunk következik.
1: Pünkösd. Egyházi vezetők ünnepi miséi istentiszteletei. Pünkösd alkalmából szent miséket, istentiszteleteket tartanak országszerte a katolikus, a református és az evangélikus egyházi vezetők. Szombat után, ma vasárnap is ünnepi liturgia keretében emlékeznek meg a Szentlélek eljöveteléről. Székely János, szombathelyi megyés püspök, a katolikus püspöki konferencia elnöke szombaton a csíksomlyói hegynyeregben 12 óra 30-kor kezdődő búcsú szentmise fő celebránsa és szónoka volt. Steinbach József püspök, a Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke ma pünkösd vasárnap a Balaton-Almádi Református templomban hirdet igét. Szemerei János, az Evangélikus Egyház elnök püspöke ma pünkösd vasárnap Győrben a Nádorvárosi Evangélikus templomban tart ünnepi istentiszteletet. Az Úr szabadító, bátorító és tanúságra hívó lelkével. Közös missziói napot ünnepelt együtt a Dunántúli Református és Evangélikus Közösség. A hálaadásra két jubileum is okot adott, egyrészt a Nyugat-Dunántúli Evangélikus Egyházkerület megalakulásának 450. évfordulója, másrészt a protestáns gályarabok 350 évvel ezelőtt történt szabadulása. A missziós napot a két egyházkerület közösen szervezte. A 17. század második felére a katolikus főpapság a bécsi kormányzat segítségével állami szintre emelte a már korábban elkezdett protestáns üldözést hazánkban. 1674. március 5-ére az ország összes kálvinista és luteránus lelkészét és tanítóját Pozsonyba idézték, a két hónapig tartó tárgyaláson aztán koholt vádak alapján halálra ítélték őket. Ahogyan a hitükért való kiállásuk és szenvedésük egységet teremtett református és evangélikus között, úgy a rájuk történő megemlékezés is közös kiállás Isten megtartó kegyelméért. Így gyűltek össze május 16-án Sárváron, a Nádasdi várban dunántúli reformátusok és evangélikusok közös hálaadásra. Meglepően korán beindul idén a strand élet a Balatonon. Több északi parti településen is már a pünkösdi hétvégén megnyitnak a strandok, így aki szeretné, a szokásosnál korábban kezdheti el a vízparti kikapcsolódást. A melegebb tavaszi időjárás idén arra ösztönözte az északi parti üzemeltetőket, hogy korán, már május közepén megkezdjék a 2026-os strand szezont. Azt érdemes tudni, hogy a legtöbb helyen a vízmentő szolgálat csak a strand szezon hivatalos kezdetén, június közepén áll munkába. Addig viszont a strandok parkosított üzemmódban lesznek, korlátozott fürdőzési feltételekkel. A szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy már májusban is erős a napsütés, ezért kiemelten fontos a megfelelő fényvédelem és a fogyatékpótlás. Az időjárásról: pünkösdre érkezett a nyári meleg. Hétfőn sok napsütés ígérkezik a felhőkkel, és inkább száraz idő. Az északi szél mellett 26-31 fokra nő a csúcs. Kedden derült, napos, száraz idő várható. Az északnyugati szél helyenként megélénkül, és 28-33 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Hasznos a veresség. Néha vereséget szenvedünk, de a vereséget úgysem kerülhetjük el. Ezért aztán még mindig sokkal jobb, ha az álmainkért vívott harcban veszítünk el néhány csatát, mintha úgy szenvedünk vereséget, hogy azt sem tudjuk, miért harcoltunk. Paulo Coelho.

0: de amelyek nékem egykor nyereségek valának, azokat a Krisztusért kárnak ítéltem, sőt, annak felette most is kárnak ítélek mindent, az én Uram Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt, akiért mindent kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem. Filippi 3:7-8.
1: Csodálatos dolog Jézus Krisztusért mindent háttérbe állítani, sőt, kárnak ítélni. Hogyan jut el az ember idáig? Nyilván igen szilárd elhatározás kell hozzá, de ami még fontosabb, valaminek felülről kell történnie. Mielőtt Pál annak idején mindent átadott, már előzőleg minden elvétetett tőle. Zákeus sem adta volna oda magától a pénzét. Lehetetlen megválnunk dolgoktól, amikhez a szívünk oda nőtt. Ha csak nem felülről történik valamiféle eloldás a megkötözöttségtől. Különben még a bajainktól és nyomorúságainktól sem tudunk megválni. Az ember iszonyatos módon oda van kötve sötét szenvedélyeihez. Valami igen nagy dologban kell részesülnünk, hogy minden más ahhoz képest elhalványuljon. Ezt kapjuk meg Jézusban. Akkor minden más úgy hullik le rólunk, mint elszáradt levelek az új hajtásról. Mélységes szégyenkezéssel ismerjük föl, hogy nagy önáltatásban éltünk. Nagynak tartottuk magunkat. Pedig Isten előtt nem vagyunk azok, és értékesnek véltünk dolgokat, amelyeknek az örökkévalóság szempontjából nincs értékük. Pál apostol számára is akkor lett szemétté sok minden, miután az Úr Jézus előtt önmaga is porba hullott. Isten kénytelen, sok esetben súlyos életpróbákkal segítségünkre sietni. Olykor a büszkeségünket töri szét, avagy olyan súlyos bukást hoz ránk, ami meggyőz önigazságunk semmis voltáról. Nagyot kell zuhannunk ahhoz, hogy elfogadjuk bűnösségünket. Az ilyen embernek ajándékozza oda Jézus önmagát.
0: Szent Ágoston, Isten szépségéről. Vallomások 10. rész, 38. Örök új szépség! Jaj, későn kezdtelek szeretni. Bennem voltál, én meg kívüled. Kün kerestelek, storz mi voltommal beleruhantam ékes teremtett világodba. Velem voltál, s én nem voltam veled. Teremtmények szakítottak el messze tőled, amit nélküled egyáltalán nem is volnának. Azután fölharsant hívó szózatod, megtörted lelkem süket csöndjét, kigyulladt bennem ragyogó világosságod, s elűzted rólam a vakoskodó homályt. Megérintettél, s íme áttüzesedtem a vágyakozástól békéd után. Majd, ha egészen belé olvadok, nem bánt engem többé sem fájdalom, sem fáradtság. Egész életemet azon túl teljességed élteti. Akit te betöltesz, szárnyakat kap tőled. Én meg, jaj, nehézkes vagyok, mert még nem vagyok tele te véled. Gonosz örömök küszködnek bennem, tisztes szomorúságokkal. Nem igaz-e, hogy kísértés az ember élete a földön? Bajt és nehézséget ki szeret? Bajomban a jobbat várom, jó sorsomban bajtól félek. Van-e e kettő között valahol középen olyan pont, ahol az ember élete nem volna kísértés? Jaj, és újra jaj nekünk a sors kedvezvései miatt, mert elrettentenek a megpróbáltatásoktól, s romlás jár örömeik nyomában. Jaj, újra, és harmadszor is jaj a sors megpróbáltatásai miatt, mert nehéz a baj igája. Nincs nekem másban reményem, mint nagy irgalmasságodban. Add meg, Uram, amit parancsolsz, s követelj tőlem, amit csak akarsz. Amen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a Jelenések könyvéről.
1: Ma a Jelenések könyve első fejezetéből a 9. verstől a 20. versig olvassuk az igét, és menjünk el gondolatban mi is Pátmosz szigetére oda, ahol ez a csodálatos látomás született. Olvasom az igét János Jelenések könyvéből az első fejezet 9. versét. Én János, aki néktek atyátok fia is vagyok, társatok is a Jézus Krisztus szenvedésében és királyságában és tűrésében, a szigeten voltam, amely Pátmosznak neveztetik, az Isten beszédéért és a Jézus Krisztus bizonyságtételéért. Lélekben voltam ott az Úrnak napján, és hallottam hátam mögött nagy szót, mint egy trombitáit, amely ezt mondta: én vagyok az Alfa és az Omega, az első és utolsó, és amit látsz, írd meg könyvben, és küldd el a 7 gyülekezetnek, amely Ázsiában van, Efézusban, Szmírnában, Pergámumban, Tiatirában, Szárdiszban, Filadelfiában és Laodiciában. Megfordulnék azért, hogy lássam a szót, amely velem beszéle. Megfordulván pedig látik 7 aranygyertyatartót. És a 7 gyertyatartó között hasonlót az ember fiához, bokáig érő ruhába öltözve, és mellénél aranyövvel körülövezve, az ő feje pedig és a haja fehér volt, mint a fehér gyapjú, mint a hó, és a szemei olyanok, mint a tűzláng, és a lábai hasonlók voltak az izzófényű érchez, mintha kemencében tüzesedtek volna meg, a szava pedig olyan volt, mint a sok vizek zúgása. Volt pedig a jobb kezében 7 csillag, és a szájából 2 élő éles kard jő valaki, és az ő orszája, mint a nap, amikor fénylik az ő erejében. Mikor pedig láttam őt, leesém az ő lábaihoz, mint egy holt, és reám vetette az ő jobb kezét, mondván nékem: ne félj! Én vagyok az első és az utolsó, és az élő, pedig halott valék, és én élek örökkön örökké. Amen. És nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai. Írd meg, amiket láttál, és amik vannak, és amik ezek után lesznek. A 7 csillag titkát, amelyet láttál az én jobb kezemben, és a 7 aranygyertyatartót. A 7 csillag a 7 gyülekezet angyala, és amely 7 gyertyatartót láttál, az a 7 gyülekezet. Nem tudom, János apostol hány szombatot töltött Pátmosz szigetén, de volt egy csodálatos szombat, amelyen ez a látomás sor született. Hogy teltek ezek a szombatok, úgy megpróbálom elképzelni, amennyi mozgástere volt, kiment a tengerpartra, vagy egy magaslatról nézte az égei tenger kékségét, és gondolata visszaszállt oda Genezáretó partjára, amikor együtt voltak Jézussal, a kis tanítványi közösség Jézus feltámadása után, és amikor a beszélgetések közben Péter apostoltól megkérdezte az Úr Jézus, hogy szeretsz-e engem? 3-szor. Azután Péter visszakérdez az Úrhoz, és megkérdezi, hogy mi lesz ezzel János apostolra mutat, mi lesz az ő jövője, az ő sorsa, és az Úr azt feleli, mi között hozzá, akarom, hogy megmaradjon, amíg eljövök. Mit jelentett János apostol számára ez az ige, ezek a szavak? Talán újból és újból átélte ezt a kedves alkalmat, és arra gondolt, valóban megláthatom az Urat. Valóban találkozom még életemben az Úrral. És ekkor kap egy csodálatos látomást. Megjelenik az, aki azt mondja önmagáról, én vagyok az első és az utolsó, én vagyok az élő, pedig halott voltam, és most itt vagyok, hogy mondjak néked valamit. Mit érezhetett János apostol? Úgy gondolom, hogy az igét általában, és különösen az ilyen látomásokat, az ilyen kijelentéseket, amik tele vannak csodálatos képekkel, ahogy már az elmúlt alkalmakkor láttuk a prológusban, a bevezetésben azokat a csodálatos jelenteket, vagy az elmúlt alkalommal az epilógusban, amikor célba ér az egyház, célba ér Isten népe, amikor Jézus eljön az övéért, amikor minden vágyunk teljesül. Úgy gondolom, hogy ezeknek a megtapasztalását már saját életünkben valahogy meg kell éreznünk. És ne haragudjanak meg rám azok, akik még nem élték meg a Jézus Krisztussal való közösségnek az élményét a keresztségben, vagy abban azáltal, hogy elfogadták Jézust. De valahogy úgy gondolom, hogy nekünk is újból és újból át kell élni a Jézussal való találkozás tapasztalatát, és előre is gondolunk az epilógusra, a befejezésre, amikor azt mondja János apostol, ahogy az Úr kijelenti számára, hogy eltörlök az ő szemükről minden könnyet. Mi minden mehetett át János apostolnak a gondolatvilágán és érzéseiben, és az Úr egy csodálatos kijelentést ad számára.

Nézzük meg, hogy mi is a tartalom ennek a kijelentésnek. Különösen kezdődik János számára ez a látomás sor. Egy hangot hall a háta mögött, aki megszólítja őt. Majd azután látja meg azt, aki szólt hozzá. Nézzük, hogy mi is az, amit János apostol látomásában az első benyomás alapján szerez arról, aki megszólítja őt itt Pátmoszon. Jézus a feltámadása után is azonosítja magát velünk. Azt mondja, hogy az embernek fia, mint valami embernek fia az, akit láttam. Aki azt mondja, hogy én vagyok az alfa és az omega. Elmondja János apostol, hogy lélekben voltam ott a Pátmosz szigetén, vagyis egy látomást látott, és látomásában jelent meg az Úr számára. És azt mondja, hogy mint valami ember fia. Nem különös dolog, hogy Jézus, amikor megjelenik, mennybe menetele után, emberként jelenik meg János apostolnak, ami kifejez azt, hogy ő öröktől fogva, bár az Istenség második személye, de örökre emberré lett, és emberi mi voltát nem tagadja meg az örökké valóságban sem. Azután azt mondja János apostol, hogy amit lát, egy bokáig érő ruhába volt öltözve, aranyövvel körülvéve. Mit jelent ez? A hosszú ruha abban az időben a méltóság kifejezésének egyik külső megnyilvánulása volt. Majd azt látja az ember fiában, hogy olyan fehér, mint a gyapjú. Dániel profétánál találkozunk ezekkel a hasonlatokkal. Dániel hasonlóképpen látja Jézust az ő látomásában. És érdekes, hogy először azt mondja, hogy olyan fehér, mint a gyapjú, majd azt mondja, mint a hó. Talán nehezen találta a szót, a megfelelő szót János apostol ahhoz, hogy leírja Jézust. A gyapjú is fehér, ugye? De nem olyan, mint a hó. Először azt mondja, hogy fehér, mint a gyapjú, majd mintha önmagát kiigazítana, nem, hanem még fehérebb, mint a hó. Azután szemei, mint a tűzláng, arca ragyogása, tekintetének élessége mindent áthat. A lábai hasonlítottak az izzófényű érchez. A jobb kezében 7 csillagot tart. A szájából 2 élő éles kard jő ki. Régen készítettek olyan kardokat, amelyeknek a markolata valamilyen állatnak a feje volt, melyik nyitott szájjal nézett az emberre, ami jelentette az erőt és a hatalmat, azt, hogy Jézusnak nem csak ahhoz van hatalma, hogy ítéletet gyakorolja, hanem hogy végre is hajtsa az ítéletet. Ez a kép Jézust bírói tisztségében mutatja be. Neki hatalma van végrehajtani is az ítéletet. A két élőség pedig jelenti a határozott élességet, az egyértelműséget. Orcája olyan, mint a nap. A legragyogóbb fényességhez hasonlítja Jézust, Jézus tekintetét, amely kisugároz belőle.

Amikor megszólítja Jézus, János apostol azt mondja, ne félj, én élek. És János apostolnak biztosan eszébe jutott az, amit Jézus mondott ott a Genezáret tó partján, ha akarom, hogy megmaradjon, amíg eljövök, mi között hozzá. Igen, Jézus itt válaszol, én úgy gondolom, ezzel a kijelentéssel, amikor azt mondja, hogy én élek, válaszol Keresztelő Jánosnak arra a önmagában megfogalmazott kérdésre, hogy vajon valóban beteljesedik, amit Jézus mondott. Jézus feltételesen mondta, vagy ez egy kijelentés volt számára, amelyben azt a megtiszteltetést közölte vele, hogy még életében meg fogja látni Jézust, még találkozik vele. János apostolnak az első pillantása a hét aranygyertyatartóra esik. És azt olvassuk itt az igében, hogy a hét gyertyatartó között hasonlót lát az ember fiához, és az ember fia a gyertyatartók között járt. Az ókor embere számára, különösen ha izraelita volt, a gyertyatartónak különös jelentősége volt, és abban az időben általában a gyertyának, a gyertyatartónak jelentősége volt, de ezek a gyertyatartók, amikről itt szó van, mások, mint a templom hétágú gyertyatartója, hiszen Jézus közöttük járt. Itt nem hétágú gyertyáról van szó, gyertyatartóról, hanem hét gyertyatartóról. Azt mondja az Úr Jézus János apostolnak, írd le hát, amit láttál, a jelent, és ami ezután történik. Majd ismét egy titkot fejt meg János apostol előtt. Már eddigiek során is találkoztunk azzal, hogy a jelenések könyvében az Úr feltárja a titkokat, felnyitja a pecséteket, érthetővé teszi az ember számára az ő kijelentését. Ellentétben azzal, amit Dánielnek mondott, hogy pecsételt be itt a jelenések könyvében, egymás után pecsétek feltöréséről van szó, és titkok feltárásáról. És mi ez a titok? Mi az, amit Jézus ki akar jelenteni, és meg akar világítani a látomás sor elején Jánosnak? Azt olvassuk a 20. versben, a hét csillag titkát megmondom neked, amelyet láttál az én jobb kezemben, és a hét aranygyertyatartót. Mi ez a titok? Nagyon egyszerű. A hét csillag a hét gyülekezet angyala, és amely hét gyertyatartót láttál, a hét gyülekezet. A hét gyülekezet angyala, a hét csillag, amelyet az Úr tart kezében, és a hét gyertyatartó, a hét gyülekezet, amelyek között jár Jézus. Azt látjuk ebben a látomásban is, és mindenütt, amikor az Úr kijelent dolgokat, hogy az eseményeknek két fix pontja van, és különösen érvényes itt a jelenések könyvében. Két nagyon határozott pont, Krisztus és az egyház. Az események, amelyek a könyvben fel vannak jegyezve, akkor válnak érthetővé az olvasó számára, ha azokban felismerjük Krisztust és az egyházat. Az eseményeknek csak ebben a síkban van jelentőségük. Így is fogalmazhatnánk, hogy a történelem, maga a világtörténelem,

és az egyház történelmén keresztül értjük meg az emberiség történetét. Hegel, a legjelentősebb német idealista filozófus, 1770 és 1831 között élt, azt írta, a népek a történelemből megtanulhatják, hogy a népek a történelemből semmit sem tanultak meg. Én úgy gondolom, egy nagyon találó meghatározás, hogy a népek, az emberek megtanulhatják a történelemből azt, hogy a népek a történelemből semmit sem tanultak meg. Miért ismétlődnek újból és újból tragédiák? Tanultunk a történelemből? Tanulunk a történelemből? Megtanuljuk a történelmi eseményeket, de nem tudjuk levonni a következtetést, nem tudjuk megtanulni azt, amire tanítani akar bennünket Isten az események által. Augustinus pedig, aki a legkiválóbb egyházatya volt, a történelem lényegét így magyarázza, hogy aki ezt világosan látja, számára nincs más út, mint Krisztus és az egyház, és ez a kettő egy. Aki a történelem lényegét érti, az világosan látja, hogy számára nincs más út, mint Krisztus és az egyház, és ez a kettő egy. Csak erről az oldalról érthetjük a történelmet. És ez vonatkozik Jelenések könyvének az eseményeire is, amelyekkel majd fogunk találkozni a későbbiek során. És Jézus meghív bennünket, hogy a Jelenések könyvén keresztül jobban megértsük az egyház történelmét és az emberiség történelmét a gyertyatartók megvilágításában. Négy gondolatkört szeretnék kiemelni a gyertyatartók jelentőségéről. Hiszen azt mondja az Úr János apostolnak a bevezetésben, megmondom néked a csillag és a gyertyatartók titkát. Csillagok a gyülekezet vezetői, és a gyertyatartók pedig a gyertyatartó a gyülekezet, a gyülekezetek. Miről van szó itt ebben a kijelentésben a gyertyatartók jelentőségéről? Négy dolgot szeretnék megemlíteni. Az első, a gyertyatartó a világosság hordozója. Ez a feladata. A másik, amiről itt szó van, Jézus állandó jelenléte a gyertyatartók között, amit fel kell ismerni. A harmadik, hogy Jézus nem csak jelen van a gyertyatartók között, hanem jár a gyertyatartók között. Nem passzív magatartást tanúsít, nem csak ott van, hanem cselekszik a gyertyatartók között. És a negyedik az arany, a gyertyatartó minősége jelzi, hogy a gyülekezet milyen becses érték Isten szemében. Nézzük tehát ezt a négy gondolatkört. A gyertyatartó a világosság hordozója. Az Úr Jézus a hegyi beszédben azt mondja, ti vagytok a világ világossága. Máté Evangélium 5. fejezet 14. versétől a 16. versig. Nem rejtethetik el a hegyen épített város, gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék, és fényjék mindazoknak, akik a házban vannak. Ti vagytok a világ világossága. A gyertyatartónak mi a feladata? Világosság hordozója. Azt mondja az Úr Jézus, hogy nem azért gyújtják a gyertyát, hogy a véka alá tegyék, hanem hova? A gyertyatartóba. Talán az idősebbek még ismerik a vékát, ezt a mérő egységet. Még én emlékszem rá, nagyapámnak is volt, miben körülbelül 8-10 literes lehetett egy véka. Egy fából készített edény úgy készült, mint a hordó, és azzal mérték a búzát, az ilyen szemes terményeket, takarmányokat, és

hogyha egy gyertyát meggyújtottak és vékával lefették, akkor mi történt? Ha üvegből lett volna, lehetett volna látni, hogy néhány másodperc alatt, hogy alszik el a gyertya, mivel az oxigént megemésztette. Az Úr Jézus ezzel a nagyon találó képpel jelzi az egyháznak a feladatát, a gyülekezet feladatát. A gyertyát nem azért gyújtják meg, hogy a vék alá tegyék, hogy néhány másodpercnyi, vagy mondjuk egy gyülekezet életében néhány évnyi szünet után elfogyjon az oxigén, és lehetetlenné váljék a gyülekezetben az élet. Hanem hova kell tenni a világító eszközt, a gyertyát? A gyertyatartóba. Itt ebben a hasonlatban a gyülekezet gyertyatartó. Ezt mondja Jézus János apostolnak. A gyülekezet gyertyatartó. Megmondom néked a gyertyatartó titkát, a gyertyatartó a gyülekezet, az egyház. És mint ilyen, akkor világosság hordozója. A gyülekezet, mint gyertyatartó, világosság hordozója. Mindegyik gyülekezethez intézett üzenetében lényegében arra inti Jézus a gyülekezetet, hogy élete legyen példamutató, hogy világítson.

lehetett volna kedvezőbb vagy kifejezőbb jelképe Isten egyházának, a gyülekezetnek, mint ez, amiben az Úr Jézus mutatja be az ő egyházát. A gyertyatartó itt a gyülekezet egyik szép jelképe. A gyertyatartónak van egy funkciója, amire ügyelni kell. Nem csupán dísz a lakásban, lehet az is. Ma már sok helyen lehet látni gyertyatartókat díszként, de a gyertyatartó a világosság hordozója. És ezt a gyülekezetnek, az egyháznak soha nem szabad elfelejteni. Ha egyszer a gyülekezetben kialszik a fény, lehet szép díszes a gyülekezet élete kívülről, de ha a világosság, a gyülekezetben hirdetett üzenet, Isten világossága le van fedve egy ilyen vékával, akkor az üzenet hamar elhal. A világosság kialszik, és majd látni fogjuk a későbbiek során, már az első gyülekezetnél, Efézusnál azt mondja az Úr, ha meg nem térsz, és ebben benne van az, hogyha a gyertyatartód, tehát a gyülekezet élete nem tölti be hivatását, akkor mit mond az Úr? Elmozdítom helyéből a gyertyatartót, vagyis elvetem. A gyülekezet élete meg van pecsételve, a sorsa. Tehát nem a véka alatt van a helye, hanem az asztal közepén, hogy fényességével mindazokat beragyogja, akik a házban vannak. Ez volt a helyzet a korai kereszténység életében. Az egyháznak így kellett világítani a világban. Pál apostol, amikor Agrippa király előtt azt a csodálatos hitvédő beszédet elmondja, van benne egy gondolat, amikor rámutat a gyülekezetnek, az akkori keletkező egyháznak a feladatára, a lényegére, a helyzetére, azt mondja, hogy nem valami zugolyában dolog lett ez. Nem olyan mellékes dolog az egyház élete. Nem olyan, amit valahol el kell rejteni, amit szégyelni kell. Az egyház élete olyan, aminek világítani kell. Isten művének befejező szakában az egész világot be kell világítani az isteni dicsőség fényének. És ez a fény nem egyre halkulóbb, hanem vagy gyengülőbb fény, hanem egyre erősödő, amit Jelenések könyve 14. és 18. fejezetében majd ezekről szó lesz, angyalok által mutat be az Úr, fénylik a föld annak dicsőségétől. El tudjuk képzelni így az egyházat, a gyülekezetet? Figyeljük meg, hogy milyen hasonlatokkal mutatja be a fejlődő, a növekvő világosságot, amit az egyháznak sugározni kell, még talán a Jézus korabeli ember ebből jobban megértette a világító gyertya, amely oda van téve a gyertyatartóban, és közvetlenül Jézus eljövetel előtt a Jelenések könyve 14. és 18. fejezetében, amikor egy sürgős üzenetet kell a világnak közvetíteni, azt mondja János apostol által az Úr, hogy fénylik a föld annak dicsőségétől, az egyház dicsőségétől. Vagy az egyházon keresztül, még pontosabban az isteni dicsőségtől. Mert az isteni dicsőség fénye kell, hogy megmutatkozzon az egyház életében. Pál apostol a Filippi beliekhez írott levélben, a 2. fejezet 15. versében ezt mondja, hogy legyetek fethetetlenek Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok e világon. Ez az egyháznak és az egyház tagjainak a feladata, ez a küldetésük.

a gyertyatartó titka, hogy világosság hordozója legyen. Az egyház, mint egység és az egyház tagjai, mint egyének, ezt a feladatot kell, hogy betöltsék, és akkor valósul meg Jelenések könyve 18. fejezetéből már idézett jelenet, hogy fénylik a föld annak dicsőségétől. Vajon látható ez a fény az életünkben? Látható a gyülekezet életében? A másik gondolat a gyertyatartóval kapcsolatban. Tehát az első, ti vagytok a világ világossága. A gyertyatartónak, világosság hordozónak kell lenni. A másik gondolat, Jézus állandó jelenléte a gyertyatartók között. Mit lát János apostol? A gyertyatartók között ott van az ember fiához hasonló, Jézus Krisztus. Miért van ott? Miért van ott Jézus? Miért van ott az egyház életében? Itt van Jézus Krisztus a gyülekezetben? Ő mondta. Amikor a tanítványokkal együtt volt feltámadása után, és beszél a nagy misszió parancsról, akkor van egy csodálatos ígérete. Hogy hangzik ez? Én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Jézus a világ végezetéig ott van a gyertyatartók között. Jánosnak első látomásában úgy mutatkozik be Jézus, mint aki teljesíti a búcsú beszédében mondottakat. A tanítványok még nem ismerték az előttük lévő útnak a kihívásait, a küzdelmeket, a veszélyeket. Még ott voltak tele lelkesedéssel az első szeretet tüzében. Hirdették az evangéliumot, még nem látták, hogy mi vár reájuk, de az Úr előre adott egy csodálatos ígéretet. Én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Jézus gondoskodott arról, hogy a tanítványok ne érezzék magukat egyedül akkor, amikor a misszióparancsot teljesítik. Szükségük volt egy meggyőző bátorításra. Két dolgot kellett, és kell az egyháznak, a gyülekezetnek szem előtt tartani. Az egyik az, amit mond Jézus, nálam nélkül semmit sem cselekedtek. A másik, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Nem szabad elbizakodnunk, mert az elbizakodás a bukást jelenti, de nem szabad félnünk sem, mert az is végzetes következményekkel jár. Ez a két kísértés a történelem során sokszor fenyegette az egyházat. Az elbizakodás, amely romlásba vezet, és a félelem. Sokszor ott volt Jézus a zászlókon, csak hiányzott a szívből. És Jézusból megpróbált az egyház reklámokat készíteni azért, hogy a maga programját valósítsa meg, és ezeknek mindig bukás volt a következménye. Két kísértés sokszor fenyegette az egyházat. Az elbizakodás és a félelem, a szégyen. Amikor szégyelte megvallani Krisztust félelemből, mert annak súlyos következményei lehettek. És azt mondja az Úr Jézus Márk evangéliumában, 8. fejezet, 38. versében. Mert valaki szégyel engem és az én beszédeimet a parázna és bűnös nemzetség között, az embernek fia is szégyelni fogja azt, amikor eljő az ő atya dicsőségében a szent angyalokkal. Jézus jelenléte a gyertyatartók között nem valamiféle jelenléti éven egy passzív igazolás, nem is a Jézus Krisztusra történő
hivatkozás csupán. Figyeljük meg Jánosnak azt a logikus érvelését, ahogy beszél erről a kapcsolatról, Jézus jelenlétéről, Jézus megtapasztalásáról a János apostol első levelében, az első fejezet első versében. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk és kezeinkkel illettünk az élet igéjéről, és az élet megjelent, és láttuk, és tanúbizonyságot teszünk róla, és hirdetjük néktek az örök életet, amely az Atyánál van, és megjelent nékünk. Amit hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségtek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal. Figyeljük csak meg, azt mondja itt, és az élet megjelent nekünk. Mikor is volt egy ilyen tapasztalata János apostolnak? Ezt olvastuk ott Pátmos szigetén, amikor Jézus megjelenik, azt mondja, én vagyok az élet. Élek, pedig halott voltam. És itt az apostol ebben a levélben ezzel kezdi ezt a levelet, hogy ez az élet megjelent nékünk. És szemeinkkel láttuk, szemléltük, kezeinkkel illettük az élet igéjéről, és tanúbizonyságot teszünk. Figyeljük meg ezt a bizonyságtételt, amiben meggyőző erő van. Nem hivalkodás, elmondja azt, amit személyesen megtapasztalt. A legerősebb és a leghatékonyabb bizonyságtétel egy keresztény ember részéről. Nem az, amikor el tudja sorolni a hitelveket, vagy el tudja sorolni a proféciákat, vagy bármit, hanem amikor el tudja mondani, hogy ki néki Jézus. Amikor el tudja mondani a Jézus Krisztussal szerzett személyes tapasztalatokat. Nem az elméleti ismeret, nem a dogmatikai ismeret az, ami keresztény egyház életét átütő erejűvé teszi, hanem a Jézus Krisztussal való személyes kapcsolat. Ez vonatkozik a gyülekezet életére, és vonatkozik az egyének életére is. Ha nincs mit elmondanom arról, hogy mit tett Krisztus az én életemben, ez a bizonyságtétel erőtelenné válik.

Harmadik, Jézus jár a gyertyatartók között. Majdnem ugyanaz, mint az előző? Nem. Említettem, hogy János apostol látja Jézust a gyertyatartók között, de azután azt mondja, hogy jár a gyertyatartók között. Ő nem csak ott van, hanem működik, cselekszik, dolgozik, fáradozik az egyházért. Látja az egyháznak a küzdelmeit, és ő segít. Látja azt, hogy az egyház képtelen megbirkozni a feladattal, és segít, ő ott van. Én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, aki jár a gyertyatartók között. Ez sokkal erőteljesebb leírása Krisztus és az egyház viszonyának, mint az, hogy csupán bejelenti, hogy ott van a gyertyatartók között. Amiként az apostol idők gyülekezetei megtapasztalhatták Krisztus gondviselő szeretetét, figyelmét és szolgálatát, aként ma is a keresztény egyház megtapasztalhatja Jézus jelenlétét, Jézus segítőkészségét, fáradozását, az, hogy ő cselekszik az egyház érdekében. Krisztus munkálkodik a gyülekezetben és a gyülekezettel. És ez kifejeződik abban is, amit a titok magyarázatában mond Jézus, hogy a hét csillaga, hét gyülekezet angyala, akiket Krisztus a kezében tart. Az, hogy ő cselekszik az egyházért, ezt igazolja az, hogy kezében tartja. Kezében tartja azokat, akiket megbízott feladatokkal. Ha mindig tudnánk ezt, hogy Krisztus kezében vagyunk. És csak ha az ő kezében maradunk, akkor lesz életünk és szolgálatunk eredményes. El tudjuk képzelni Krisztus jelenlétét az egyházban? Krisztus ügyel a gyertyatartókra, a gyülekezet vezetőire, és Krisztus együtt kíván munkálkodni a gyülekezettel. A veszély akkor következik be, ha ez a kapcsolat valamilyen módon, vagy valamiért megszakad. Ha a gyülekezet megszűnik világítani, vagy úgy gondolja, hogy ő maga a világosság. János apostol, emlékszünk arra, amikor keresztelő Jánost mutatja be, azt mondja, nem ő a világosság, hanem jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról. És ezt az egyháznak mindig tudni kell, nem mi vagyunk a világosság, nem mi vagyunk a fény, hanem mi a világosság hordozói vagyunk, és ezt tudni kell. És nem mi vagyunk a kéz, amely tartja a csillagokat, hanem Krisztus, Krisztus keze. És még egy gondolat, az arany. Egy értékes fém, ami jelzi, hogy milyen értékes és becses Isten szemében a gyülekezet. Nagyon sok igét sorolhatnánk. Talán a legszebb a Bibliában a János evangélium a 3. fejezet 16. verse. Mert úgy szerette Isten e világot. És akkor, amikor a világról beszél, ebben benne vagyunk mi is, és benne vagyunk mi, akiken keresztül Isten a világot meg akarja keresni. Isten úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Becsesebb minden aranynál. Az arany, az aranygyertyatartó csak gyenge kifejezése, mondjuk emberi vonatkozásban is gyenge kifejezése Isten szeretetének, ahogy becsüli, értékel a gyülekezetet. És a Jelenések könyve 21. fejezet 4. versében ez az epilógus, amiről az elmúlt alkalommal hallottunk, és az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemükről, és halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Így szereti Isten az ő egyházát. Még egy ige, aminek a folytatása következő alkalommal lesz. Jelenések könyve már 2. fejezetében. Amikor az első gyülekezetet szólítja meg közvetlenül üzenetével az Úr. Már itt elhangzik egy figyelmeztetés. Vigyázz a gyertyatartóra.
Vigyázz a szolgálatodra, mert elveszítheted ezt az előjogot. Elveszítheted megbízatásodat, a gyertyatartódat kimozdítom. Ettől őrizzen meg az Úr bennünket. Legyen érték a mi szemünkben is, ugyanúgy, mint Krisztus szemében az egyház szolgálata küldetése. Teljesítsük feladatunkat, legyünk világosság, hogy rajtunk keresztül az isteni dicsőség fénye sugározzék a világban. És engedjük, hogy az Úr mindannyiunk életében be tudja tölteni, vagy be tudja töltetni velünk azt a feladatot, amelyre rendelt bennünket az ő kegyelme által. Amen.

Bódás János, hadd maradjak veled. Olyan látványos csodát, mint Simonnal, Uram, nem tettél soha én velem. Nem szakadozott, mint övé a hálom, nem ficánkolt benn hal töménytelen. Nem is mondtam soha, hogy távozz tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Mégis dicsőséges Úrnak ismerlek, kinek hatalma mindennél nagyobb. Mert csodákat bizony velem is tettél, kedves csodákat, s nem is keveset, napról napra, mióta megszülettem, velem már 1000 csoda is esett. Hogy reggel felkelhetek, s újra látok, épp vagyok, élek, lélegezhetek, hogy körülvesznek hívek, jó barátok, szerethetem, akiket szeretek, hogy a gond mellé akad öröm bőven. Van jó ruhám, kenyerem, italom, s a szép gondolat virágkél szívemben, versben boldogan eldalolhatom. Hogy gyermekeim szárnyra ereszthettem, van kocsim, vár szép, kényelmes lakás, hogy láthatom vetésem kikelését, s megérem tán, hogy jön az aratás, hogy nem vetted le rólam a palástot, s a legnagyobb csoda, hogy rám bízod még most is, amit hányszor elhibáztam, hogy hirdessem evangéliumod. S mit mondjak még? Mind csoda, ami rajtam történt, az út, a család, hivatás, te adtad ezt, nem én. Hatalmad őrzött, vezetett, tartott csak meg senki más. Bár e csodákban téged láttalak meg, s hogy dicsőséges orcád rám ragyog, sose mondom, hogy Uram, távozz tőlem, mert méltatlan, bűnös ember vagyok. Bár érzem bűnöm sokaságát, súlyát. Rád szorulok, elvesznék nélküled, kérlek, ezután is irgalmaz. Ölej át, el ne engedj, hadd maradjak veled.

Énekeljetek az Úrnak új éneket. Műsorunkban Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Imádkozzunk komolyan a Szentlélek kitöltéséért. A mai ige János evangéliuma 14:16-17. vers. És én kérem az Atyát, és más vígasztalót ad néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Az igazságnak ama lelkét, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt és nem ismeri őt, de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik és bennetek marad. Gondolatok az ígéről. Imádkozunk olyan komolyan a Szentlélek kitöltéséért, ahogy a tanítványok imádkoztak pünkösd napján. Ha nekik szükségük volt rá abban az időben, nekünk még inkább szükségünk van rá ma. A Szentléleknek az egyházra való kitöltésére eljövendő eseményként tekintünk, de az egyház kiváltsága, hogy már most rendelkezzen vele. Az Úr várja, hogy kéréseinket juttassuk a trónhoz. Keresd, imádkozz érte, higgy benne. Szükségünk van rá, és a menny várja, hogy adhassa. Pünkösd napjától mind a mai napig is elküldte a vigasztalót mindazoknak, akik életüket Krisztus szolgálatára szentelték. Mindazokhoz, akik Krisztust elfogadták üdvözítőjüknek, eljött a Szentlélek, mint tanácsadó, megszentelő, vezető és tanú. Minél szorosabb összeköttetésben éltek a hívők Istennel, annál világosabban és erőteljesebben tettek bizonyságot megváltójuk szeretetéről és megmentő kegyelméről. Férfiak és nők, akik az üldöztetés és próbatétel hosszú évszázadai alatt a lélek segítségét nagy mértékben élvezték, jelként és csodaként álltak a világ előtt, angyalok és emberek előtt bizonyították be a megváltó szeretet átformáló hatalmát, mert megjelent bennük a lélek gyümölcse. A szeretet, az öröm, a békesség, a béketűrés, a szívesség, a jóság, a hűség, a szelídség és a mértékletesség. Magyar nyelvű istentisztelet Londonban pünköstkor. Ma pünköstkor újra magyar nyelvű istentisztelet volt Londonban is. Május 24-én vasárnap 15 órától a nemrégiben újraindult angliai magyar evangélikus gyülekezetben Mesterházi Balázs lelkész szolgált. Az alkalomnak a Szent György német evangélikus templom ad helyet, az istentiszteletet szeretett vendég követi. Még tart a jelentkezés a pünkösdi teológiai főiskola képzéseire. Május 31-éig még van lehetőség jelentkezni a pünkösdi teológiai főiskola képzéseire, mely két hiánypótló szakirányú továbbképzéssel is bővül. A jelentkezés folyamata egyszerű és gyors, akinek kérdések merülnek fel, keresse bátran a főiskola munkatársait, szívesen segítenek a választásban. Az időjárásról: pünkösdre érkezett a nyári meleg. Hétfőn sok napsütés ígérkezik a felhőkkel, és inkább száraz idő. Az északi szél mellett 26-31 fokra nő a csúcs. Kedden derült, napos, száraz idő várható. Az északnyugati szél helyenként megélénkül, és 28-33 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Könyörögjünk. kedves hallgatóink, hogy megváltónk kegyelme világítson fölöttünk az éjszakában, közölve velünk nagy jóságát pihenésünk alatt is, ahogyan tette a nap minden eltelt órájában, tanácsaival, tanításaival kísérve, elnézve mulasztásainkat, elfedezve gyarlóságainkat. Kérjük, ne engedje, hogy megrestüljünk az ő akaratának szolgálatában, hogy szüntelen az ő gyermekei lehessünk.

Szól a Szkriptúra. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

Kedves hallgatóink! A következőkben olyan egyházi üzeneteket teszünk közzé, amelyeket a különböző egyházak vezetői már korábban megjelentettek a weboldalukon. Szeretnénk, hogy ne csupán olvasni, de hallgatni is lehessen, mit üzennek az aktuális megnyilvánulásaikban az egyházak jeles tisztségviselői.

0: Kedves hallgatóink, most pünkösd idején vegyünk szemügyre néhányat a számos első századi város közül, ahová a világba kirajzó tanítványok között Pál apostol eljutott. Krisztus Urunk feltámadása után mintegy búcsúképpen fordult tanítványaihoz, és mondanékik, elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Az Úr azért, minek utána szólott vala nekik, felviteték a mennybe, és üle az Istennek jobbjára. Azok pedig kimenvén prédikálának mindenütt, az Úr együtt munkálván velük, és megerősítvén az igét a jelek által, amelyek követik vala. Márk evangélium 16. fejezete 15-től 20. versig. Az elküldéshez kapcsolódik a pünkösdi megerősítés. Feltámadása után Jézus 40 napig a földön járt.
1: Mennybe menetele előtt megígérte tanítványainak, hogy elküldi hozzájuk a szent lelket bátorítóul, vigasztalóul. És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt valának, és lőn nagy hirtelenséggel az égből, mint egy sebesen zúgó szélnek zendülése, és elteli az egész házat, ahol ülnek vala, és megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek, és üle mindenikre azok közül, és megtelének mindnyájan szent lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a lélek adta nékik szólniuk. Apostolok cselekedetei 2:1-4. Ez volt pünkösd egyik csodája, így a szent lélekkel megáldva indulhattak missziói útjaikra.
0: Pál apostol az első század közepén több keresztény közösséget is alapított, Kis-Ázsiában és Dél-Kelet-Európában. Szinte követhetetlenül számos helyen megfordult, az Antiochiában tartott zsinat határozata után, pedig ő a kimondottan pogány vidékeken végezte missziós tevékenységét. A korabeli élet föl-fölvillantása mellett különböző útjainak is fontos dokumentumai a páli levelek.

0: Galácia beliekhez írt levél. E provincia déli részét illetően teljes bizonyossággal tudjuk, hogy Pál által alapított gyülekezetek sora élt Kis-Ázsia ezen területén. Lakói Galliából származó kelták, akik a Krisztus előtti 3. században Macedónián és Görögországon át Kis-Ázsiába is eljutottak. Itt Nikomédész biténiai király zsoldosaivá lettek, aki katonai szolgálataik viszonzásaként ezen a területen telepítette le őket. Életmódjukhoz ezután is még sokáig hozzátartoztak a kalandozások. Jelentősebb településeik Ancyra, Pessinus és Tavium voltak. A második században római fennhatóság alá kerültek, de önkormányzatuk megmaradt. Római szövetségesként részt vettek a 3. mitridátészi háborúban. Ekkor hadiszolgálataik következményeként kapott vezérük királyi címet.
1: Utolsó királyuk Amüntász kiterjesztette hatalmát Frígia és Cilícia tartományokra is. A Krisztus előtt 25-ben Augustus császár római provinciává tette Galácia néven. Később még Paflagónia és Pontus egy részét is hozzácsatolták. A kelta eredetű lakosság továbbra is a régi Galácia területén élt, ahol missziói útjai során Pál többször megfordult. A Galácia beliekhez írott levél mintegy ezen utak összegzésének is tekinthető, tartalmazza a 47-48, illetve a 49-52-es évek fontos tanításait. Teológiai alapja az egyedül hit általi megigazulás tétele. Pál legfőbb érve az, hogy az ember nem a törvény cselekedetei által igazul meg Isten előtt, hanem a Jézus Krisztusban való hit által. A törvény szerepe pedig, hogy nem megment, hanem rámutat a bűnre, és mintegy figyelmeztető nevelőként vezet el Krisztushoz.
0: Központi, előremutató közlése, hogy Krisztus megszabadított minket a törvény átkától és a bűn rabságából. Ez a szabadság azonban nem jelent szabad utat a bűnre, a testi kívánságokra, hanem a szeretetből fakadó szolgálatra kötelez. Pál arra inti a galatákat, hogy éljenek a lélek gyümölcsei szerint, és ne engedjék visszavezetni magukat a törvény igájába. A lélek gyümölcse a keresztény életmód esszenciája, amely a törvény betartása helyett a lélek vezetését tükrözi. A Galáta 5:1 szerint Krisztus szabadságra szabadított meg minket. Annak okáért a szabadságban, melyre minket Krisztus megszabadított, álljatok meg, és ne kötelezzétek meg ismét magatokat szolgaságnak igájával. A Galáta 3:28-ban pedig így, nem zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok Krisztus Jézusban.
1: Tesszalonikaiakhoz írt levelek. A tesszalonikaiakhoz írt levelek 52-53-ból valók lehetnek, és valamelyest Tesszalonika akkori viszonyait is tükrözik. A város ma is fennáll Szaloniki néven. Tesszalonika Macedónia második legnagyobb városa az Égei-tenger partján. A Termei öböl északi csúcsánál. Krisztus előtt 315-ben Kasszander, Nagy Sándor hadvezére alapította. Felesége tiszteletére nevezte el Tesszalonikának. Macedónia meghódítása után Krisztus előtt 146-ban a rómaiak a provincia második kerületének fővárosává tették. A város mind lélek számát tekintve, mind gazdasági és politikai helyzetét illetően rohamos fejlődés részese lett. Ezt kedvező fekvésének köszönhette. Erre haladt a birodalom keleti és nyugati területeit összekötő kereskedelmi és hadi út, a Via Egnatia. Ehhez járult még a tengerparti fekvés számos előnye. A tengeri és szárazföldi kereskedelem révén a megnövekedett számú lakosság jelentős gazdaságra tett szert. Politikailag, közigazgatásilag szabad várossá lett, nem tartozott a helytartó felügyelete alá, hanem városi elöljárók kormányozták. A város lakossága vegyes összetételű volt. Görögök, rómaiak és barbárok mellett jelentős számban lakták zsidók is.
0: A városba pár évén jutott el Krisztus evangéliuma. A második missziójút során Filippiből érkezett ide az 50. év elején. Kíséretében volt bizonyos Szilász és talán Timóteusz is. Szokása szerint először a zsidók zsinagógájában tanított, azután bizonyára más, erre alkalmas helyen. Hosszabb időt tölthetett a városban, de mostohán bántak vele. A filippiek több ízben is szeretetadományt küldtek oda Pálnak. Erre szüksége is volt az apostolnak, hiszen állandó munkával gondoskodott megélhetéséről. Az önzetlen missziói tevékenység nem volt hiába való. Tesszalonikában keresztény gyülekezet született. Tagjai néhány zsidó mellett többségében pogányok voltak. Nem csak Macedóniában és Akhájában zendült ki tőletek az Úr beszéde, hanem minden helyen is híre terjedt a ti Istenben vetett hiteteknek annyira, hogy szükségtelen arról valamit szólnunk, mert azok maguk hirdetik felőlünk, milyen volt a mi hozzátok való menetelünk, és miként tértetek meg az Istenhez a bálványoktól, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok. Tesszaloniki első levél 1:8-9.
1: Az irigykedő zsidók hamis politikai vádakkal elérték, hogy Pálnak és munkatársainak el kellett hagyniuk Tesszalonikát. Pál Béreán keresztül Athénbe, majd Korintusba ment. Timóteus elküldésével, illetve annak visszaérkezésével hírt kapott a tesszalonikai hívőkről, ez azonban nem nyugtatta meg, szükségesnek látta bíztatni őket. Az a tény, hogy még elevenen él benne és a címzettekben mindaz, amit Tesszalonikában elmondott, arra enged következtetni, hogy nem sokkal a távozása után írta. Joggal feltételezhető, hogy akkor fogott hozzá a levelek írásához, amikor nyugodt körülmények között tevékenykedhetett Korintusban. Ezt mutatja az is, hogy ír az athéni tartózkodásáról, meg arról, hogy a tesszalonikaiak hitének milyen jó híre van Akhájában, tehát már bejárta azokat a vidékeket, utal Timóteus visszatérésére Tesszalonikából.
0: Az ifjú munkatárs arról számolt be, hogy a gyülekezetben általában jól mennek a dolgok, de több ok miatt az apostolt rágalmazzák, és az Úr Jézus Krisztus dicsőséges visszajövetelével kapcsolatban az a téves nézet terjedt el, hogy ez már is bekövetkezik. Ez a türelmetlenség az istentiszteletek tartalmát és a gyülekezet rendjét károsan befolyásolta. Pál igyekezett megnyugtatni és megerősíteni őket a hitükben, amelyet az üldözés már próbára tett. Intette a hívőket, hogy tisztán és szentül éljenek egymás javára. A harmadik missziói út során Pál valószínűleg újra megfordult Tesszalonikában, talán két tízben is.
1: Filippi beliekhez írt levél. Filippi várost Macedóniában II. Fülöp Nagy Sándor apja alapította Krisztus előtt 358-ban, és magáról nevezte el. Meredek magaslaton épült a Pangaios hegység keleti oldalán, a Ganges folyó mellett. Herodotosz görög történetíró szerint fontos helye volt a közleményben lévő arany és ezüst bányák miatt. Állítólag 1000 talentumot jövedelmeztek Fülöpnek évente. Krisztus előtt 168-ban Macedónia Filippivel együtt római uralom alá került. A meghódított területet a rómaiak 4 kerületre osztották, olyan szigorú feltételek mellett, hogy az egyiknek a lakosa sem házasodhatott a másikból, sem nem lehetett ott tulajdona. Filippi az első kerülethez tartozott, amelynek a fővárosa Amfipolis volt. A 4 részre osztás 146-ig tartott, amikor a területet megszervezték, mint provinciát.
0: Filippi mintegy 15 kilométerre északnyugatra feküdt a kikötővárostól, Neapolistól. Ez egyrészt azt jelentette, hogy ki volt zárva a világméretű forgalomból, amit a kikötővárosok bonyolítottak le, viszont a kereszténység terjedésekor megkönnyítette a missziói kisugárzást, mivel a rajta áthaladó Via Egnácia nevű transzkontinentális út stratégiai és kereskedelmi jelentőséget adott a városnak. Krisztus előtt 42-ben a város határában folyt le az a híres csata, amelyben Marcus Antonius és Octavianus legyőzte a Cézárgyilkos Brutus és Cassius csapatait. Octavianus nagy számú római veterán telepített ide. Ők és az itáliai parasztok adták meg a város jellegét.
1: De a görög lakosság mellett szép számú zsidóság is élt a városban, akiknek azonban nem volt zsinagógájuk, csak egy imádkozó helyük a folyó mellett. Pál idejében a lakosságnak már mintegy a fele latin származású volt. Ez volt az első európai város, amelyben Pál az evangéliumot hirdette. Elsőnek Lídia, egy bíboráros asszony és háznépe keresztelkedett meg. Csak hogy miután Pál egy jövendőmondó rabszolga lányból kiűzte a démont, bíróság elé állították és börtönbe vetették, amelyből Isten földrengéssel szabadította ki. Ennek eredménye lett a börtönőr megtérése. Utána el kellett hagynia a várost. A harmadik missziói útján 57 körül újból fölkereste Filippit, és megismételte ezt a látogatást 58 húsvétján is. Az itteni gyülekezet volt az egyetlen, amelytől Pál támogatást fogadott el missziói útján.
0: A hozzájuk írt levél Pál fogságban írt leveleihez tartozik, 53-55-re datálják. Pál és a gyülekezet kapcsolata kezdettől fogva bensőséges. Többen voltak a városban, akiket Pál gyülekezeti munkásoknak, szolgatársainak tekintett. A levél írásának indítéka és célja a gyülekezet részéről küldött adomány megköszönése és tájékoztatás időszerű kérdésekről, buzdítás a Krisztushoz minden tekintetben méltó életmód folytatására, céltudatos, reménységről bizonyságot tevő keresztény életre, örömre. A levél tartalmi sajátosságai közül a leglényegesebb annak a ténynek a hangsúlyozása, hogy Krisztus váltságmunkájának a következménye kihat az egész univerzumra. Krisztus azzá lett, ami természete szerint nem volt, emberré, hogy az ember azzá lehessen, ami a bűn miatt megszűnt lenni, Isten gyermekévé, szentté. Az egész levél alaphangja az öröm, az örömre szóló buzdítás.
1: Korintusi levelek. Pál apostol legalább 4 levelet írhatott Korintusba. Ezek közül csak 2 maradt fenn. Korintus az egyik legjelentősebb ókori görög város. Jelentőségét helyzetének köszönhette. Összekötő kapocs volt kikötői révén, kelet és nyugat árukereskedelme között. A várost Krisztus előtt 1000 táján alapították, virágkorát a Krisztus előtti 6. században élte. Újra nagy jelentőségűvé vált a hellénizmus korában, míg le nem rombolták a rómaiak Krisztus előtt 146-ban. Julius Cézár építette újjá az évszázad múltán Krisztus előtt 44-ben, és római kolonistákat telepített az új városba. A város hamarosan a római birodalom akhája, provinciájának a fővárosa lett.
0: 2 igen jelentős kikötője révén rendkívül vegyes lakosság lakta, megterhelve súlyos gazdasági, szociális feszültségekkel. Mivel római kolónia volt, ezért sok római is élt a városban. De szívesen letelepedtek itt a keleti tartományok polgárai, és jelentős számú zsidóság is élt a városban. A lakosság 2/3 rabszolga volt, míg egy szűk réteg kezén nagy mennyiségű vagyon halmozódott föl. A kikötő jellegéből adódóan birodalom szerte hírhet volt a város a laza erkölcseiről. A rossz erkölcsű lányokat korintuszi lányoknak nevezték. A korintuazeini ige erkölcstelen életfolytatást jelentett, a görög komédiákban a korintuszi ember a részegessel volt azonos. A Róma 1:18-22-ben adott jellemzés minden tekintetben igaz e városra.
1: A település vallási élete rendkívül változatos volt. A hellénizmus idején bekövetkezett vallás keveredés számtalan keleti és nyugati istenség kultuszát hozta magával. Melkárt, Izisz, Szeprasis, Zeus, Apollón, Afrodité, Aszklépiosz, Kübele. Mellettük megtalálható volt a zsidó zsinagóga is. Pál az apostolok cselekedete tanúsága szerint 2 ízben volt a városban, 49 őszétől 51 közepéig és 57-58 fordulóján. A leveleiben azonban soha nem sejtészszerűen topkorintusi tartózkodásra történik utalás. A zsidók zsinagógájában tapasztalt ellenállás hatására a nem zsidók felé fordult. Feltehetőleg nem zsidók alkották a gyülekezet nagyobb részét.
0: A levelekben olyan utalások találhatóak, amelyek a város alapos ismeretét feltételezik. Ilyen a húspiac, avagy az észmoszi játékok futópályájának említése. Az első levelet Krisztus után 54-ben írta nekik Efézusból, bár ezt bizonyára megelőzte már egy, amelyben arra intette a gyülekezet tagjait, hogy ne tartsanak kapcsolatot a paráznákkal. Erre a korintusiak egy levéllel válaszoltak, amelyben egy sereg kérdést tettek föl a gyülekezeti életre vonatkozóan. Ezen kívül Pál, efézusi tartó

0: Efézusi levél. A Pál nevével jelzett levélgyűjtemény sorrendben 5. tagja, 55-ben keletkezhetett, ebben a városban írta a Filemonhoz címzett, magánjellegű kérését tartalmazó levelet is, amelyben egy kiváló férfiú Onézimosz érdekében emel szót. A város az akkori 5 legnagyobb város egyike 200 000 lakosával. A Kausztrosz völgynek a tenger felé ereszkedő dombjain, a Kausztrosz folyó partján épült, nem messze a tengertől. Gyönyörű fekvése, mindig kellemes éghajlata és rendkívül termékeny földje azzá tette, amit a neve is jelent, kívánatos. Kiépített gyönyörű kikötőjében a legnagyobb tengeri hajók is kiköthettek, és a szárazföldi utak is itt futottak össze Galáciából, Mezopotámiából, Szmírna felől, valamint innen vezetett a fő útvonal Róma felé. A múltja is gazdag. Nagy Sándor is volt ura a városnak. A legendásan gazdag király Krőzus építette a paloták díszes oszlopait. Hosszú története folyamán 7-szer is leégett, de mindig szebbé építették újjá, mint amilyen volt.
1: Az első században, amikor a kereszténység elérte a várost, komoly vallási központ volt. Itt magasodott Diana, avagy Artemis temploma, amit az antik világ 7 csodája egyikének tartottak. Ez a népszerű világváros a különböző bűnök révén is híressé tette magát. Pál a második missziói útja során ismerte meg, majd később 2 évig is itt maradt. A zsidókkal itt is meghasonlott, de jeles gyógyítások és ördögűzések kísérték prédikálását, amelyben Krisztus válik a megbékéltetés alanyává. Örömmel törekszik, hogy a titkot föltáró szeretetet igazán megismerjék, és elérjék, hogy így világosság lehessenek az Úrban. Egyre többen hallgatták őt, a keresztény hit előre tört. Ezután őt is támadások érték. A hagyomány szerint János apostol itt töltötte utolsó éveit, mint a gyülekezet vezetője, és több zsinatot is tartottak.
0: Rómaiakhoz írt levél. Pál apostol korának Rómája, a hatalmas és kozmopolita birodalom szíve, a több százezer fős, nyüzsgő világváros volt, amely a kereszténység egyik legfontosabb központjává vált. Itt formálódott az az aktív gyülekezet, amelyhez Pál az egyik legmélyebb teológiai iratát, a rómaiakhoz írt levelet címezte. A páli misszió idején a birodalmi főváros etnikai és vallási olvasztó tégely. A római polgárok több istenhitű közösségei mellett a városban jelentős, zsinagógákkal rendelkező zsidó diaszpóra élt, és a keresztény közösség is kezdetben zsidó-keresztény gyökerekből indult, de hamarosan nagyszámú, pogányszármazású hívővel egészült ki. Pál, Krisztus szolgája és apostola 56-59 körül azoknak írt, akik Rómában Isten elhívott és megszentelt szerettei. A Rómában élő keresztény közösséget először ez a levél említi. Az apostol nem nevezi őket gyülekezetnek. Talán azért, mert nem apostoli alapításúak voltak.
1: Valószínű, hogy máshonnan betelepült zsidó keresztények

0: és istenfélők vitték a kereszténységet Rómába. Missziói munkájuk nyomán szép számmal csatlakoztak hozzájuk, pogányokból lett keresztények. Claudius császár 49-ben a zsidókat kitiltotta Rómából, mert folyamatosan nyugtalanságot szítottak. Néró 54-ben visszaengedte őket, azonban felkészültség támadta keresztény szabadság értelmezése tekintetében, ezt tükrözik a 14. fejezet erősekről és gyöngékről szóló részében. Pál célja az volt, hogy a Rómában élő zsidó és pogány keresztények ellentétét elsimítsa, vitás kérdéseikről egészséges tanítást adjon. Megpróbálta tisztázni a bálványokhoz kapcsolódó viszonyulás kérdését is. A megfelelő ismerettel rendelkező keresztényeknek tudniuk kell, hogy a valóságban nincsenek bálványistenek, ezért nekik csak egy istenük van, az Atya, akitől ered a mindenség.
1: A gyülekezeten belül tekintettel kell lenni egymás építésére. Pál legfőbb gondja, hogy az eltérő ismerettel rendelkező tagokat valamiképpen megtartsa a hitben és az egymással való testvéri közösségben. A gyülekezetben lelki egysége megvalósítható a Krisztusban való élő hit és az ő megismerésére való törekvés által. Ha eltérő is a fölfogásuk különböző dolgokban, mégis valamennyien Krisztuséi. Ezért nem ítélgetniük kell egymást, hanem elfogadni a másikat. Egyelőre úgy, ahogy van. Egészen addig, amíg mindannyian eljutnak a hit egységére. Mindnyájan egyképpen szóljatok, és ne legyenek köztetek szakadások, de legyetek teljesen egyek, ugyanazon értelemben, és ugyanazon véleményben. Korintuszi első levél 1:10.
0: Perve volt a hispániai misszió is. Ehhez jó háttér lett volna a birodalom közepén elhelyezkedő római gyülekezet. Úgy vélte tovább, hogy találkozása a római keresztényekkel azoknak, de neki magának is hitbeli erősödést adhat. Az apostol emlékezetét a mai napig őrzi a város. A hagyomány szerint Pált a Via Ostinensis menetén fejezték le, és a kivégzésének helyszínén a mai falakon kívül Szent Pál bazilika alatt található az a sírhely, amelyet már az ős keresztények is nagy tiszteletben tartottak.
1: Kolossébeliekhez írt levél. Kolossé, Frígia római provinciának egykor virágzó városa, a Likusz folyó felső folyásánál, az Efezusból keletre induló országút mellett. Jólétét a jutenyésztésnek köszönhette, aminek a termékeit itt dolgozták föl, és itt értékesítették. Az őslakó frígek mellett görögök és zsidók is nagy számban laktak a városban. A gyülekezet úgy tűnik, itt házaknál lévő kis egységekből tevődött össze, és valószínűleg túlnyomóan pogány keresztényből állott, s bár azon a vidéken sok volt a zsidó, a gyülekezetben csak szórványosan találkozunk velük.
0: Az evangéliumot a kolosséi születésű Epafrász hirdette. Ő Pál tanítványa és munkatársa, aki efézusi tartózkodása, fogsága alatt többször meglátogatta, így ismerhette a kolosséi viszonyokat. A kolosséi keresztények között tévtanítók léptek föl, és bár még semmi eredményt nem értek el, közöttük Pál mégis szükségesnek tartja a keresztény hitben való megerősítésüket. A levél keletkezésének időpontja bizonytalan, 59 és 63 között tehető. Kedves hallgatóink, jó néhány helyszínt számba vehettünk volna még, de talán e jelentősebbek képet adnak az összes többinek a helyzetéről és mienségéről is.

Kedves hallgatóink, köszönjük figyelmüket az egyházak vezetőinek üzeneteire, és várjuk Önöket szeretettel a következő üzenetek meghallgatására is.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit a folytatásban, mert ez a téma, hogy világosság a világnak, ez nem állhat le egészen addig, amíg Jézus el nem jön. Ő kérte, hogy tegyük ezt meg, folytassuk azt, amit ő is csinált, mert ő volt a világosság a világnak, de azt kérte, hogy mi legyünk. És azt mondta a tanítványainak, hogy igen, mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Most hárman beszélgetünk, és olyan személyekkel, akik már többször szólították meg kedves hallgatóinkat. Szeretettel köszöntjük Pataki Albert testvért, aki ráadásul még egyházat is képvisel, mert ez a műsorsorozat úgy indult el, hogy főleg egyházvezetők kezdték el megszólítani hallgatónkat, akkor a barátunk, az ő barátja is, Aradi György lelkész testvért. Elég nekem azt mondani, hogy lelkész, de te mindjárt majd elmondod, hogy mennyi mindent csinálsz még a Fasori Evangélikus gyülekezetben. Tehát egy pünkösdi és egy evangélikus gyülekezet tagjaival beszélgetünk, de főleg pünkösdről, mert hiszen most itt az ideje ennek. De beszélhetünk húsvétről is, mert ez a kettő teljesen egyben van. Kedves hallgatóink, köszöntsük őket, és figyeljék akkor most nagyon Pataki Albertet is, és Aradi György testvért is.
1: Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit. Tényleg így igaz, hogy Albertel hosszú évek óta, szerintem, ha jól számolom, 19-20 éve vagyunk egy közös ökumenikus lelkészkörben. Ez itt a Városliget környéki lelkészekre jellemző, hogy havonta összegyülekezünk imádságban, beszélgetésben, és hát itt nagyon szoros testvéri együttlét van. Ott is nem csak ketten, hárman, hanem akár 10-12-en is ülünk az asztal körül, amikor ezek az ima reggelik, együttlétek folynak, örömről, bánatról, tervekről, közös ima témákról mindig hangzik a szó, és hát megismerjük egymást közelről, terheket hordozva, és persze együttműködve is közös célokért.
2: Köszöntöm én is a hallgatókat, örülök annak, hogy így lehetünk most itt együtt hármasban, valóban régi testvéri kapcsolat köt össze bennünket, akár Lászlóval, akár Györggyel. A Városligeti lelkészkör most legutoljára, azt gondolom, talán titkot nem árulok el vele, hogy arról beszélgetett, hogy hogyan tudnánk kiterjeszteni ezt a testvéri közösséget a gyülekezeteinkre is. Tehát, hogy ne csak lelkészek jöjjünk össze hónapról hónapra, hanem valahol munkatársaink, a gyülekezetek szolgálattevői, gyülekezetek tagjai, akik szeretnének részt venni ebben az ökumenikus közösségben. Sőt, arról is beszéltünk, hogy ezt olyan módon csinálnánk, hogy a városnak, a városrésznek is a javára. Tehát nem szaladok előre, mert talán akkor olyan dolgokról beszélnénk, amiről még a gyülekezetekkel sem beszéltünk, de szolgálni szeretnénk ezzel a közösséggel a városunkat.
1: Ez így igaz. Talán annyi kiegészítés még, hogy ebben nagyon sokat jelentett számunkra az, hogy az éppen kicsit olyan búcsúzó félben levő Nagy Károly plébános testvérünk, aki a Rózsafüzér királynője plébánia templomnak hosszú ideje a vezetője, ő nyugdíjba vonul, hogy úgy mondjam, és az ő testvérei világi helyzetből, de Krisztus hívő követő testvérek a Fokolár közösségből voltak együtt velünk, és hát ez a kovász szerep, vagy ez a közös felvállalása annak a szolgálatnak, tanúságtételnek, az tőlük is jött, áradt és megerősítést nyert. Pünkösdről volt szó, és az jut eszembe, hogy tényleg nagy közös ünnepünk. László említette azt, hogy húsvét nélkül nincs pünkösd, és ez az 50 nap, ami a történelmi, az apostoli korban végbe ment nagy várakozás és betöltekezésnek az ünnepe. Ugye Jézus megígéri, hogy nem maradnak pártfogó nélkül a tanítványok, nem maradnak erő nélkül, hanem akkor, amikor ő elmegy, és hát ezt tudjuk, hogy mennybe menetele ünnepén, a 40. napon a húsvétot követő nagy, így is mondhatom, hogy intenzív felkészülési időszak után azt mondja Jézus, hogy ő előre megy az atyához, de küldi a Szent Lelket, és hát ennek több fázisban, több formában lesznek a tanúi, az apostolok és az első jeruzsálemi gyülekezet is. Hát ez az, amit nem csak mint egy múltbéli dologra tekintünk vissza, hanem Jézusnak a lelke, ami munkálkodik, személyes hitéletben, kisebb közösségekben és hát nagyobb gyülekezeti szintű, egyházi szintű közösségekben is ennek a léleknek a munkáját és a mai útmutatását szeretnénk mind jobban megérteni és követni Jézus lelkét, a Szent Lelket.
2: Igen, ez nagyon fontos, ahogy mondod, hogy nem csak egy ünnep, nem csak egy emlék számunkra mindaz, ami történt Jézussal, mert hogy mind megélhetjük, és ez a nagyszerű benne, hogy úgy emlékezünk, hogy magunk is átélői lehetünk. Úgy emlékezünk Jézus születésére, hogy bennünk is megszülethetik, sőt, meg kell, hogy szülessen Jézus Krisztus. Úgy emlékezünk az ő haláláról, hogy vele együtt meghaltunk, és a feltámadásról úgy, hogy vele együtt egy új életre támadtunk. Nagy csütörtök, a mennybe menete az a reménység, hogy egyszer eljön értünk, és mi is mennybe megyünk, és hát a pünkösd pedig az, ahogy említetted is, hogy erőt kapunk, pártfogót kapunk, vigasztalót kapunk, és a lélekkel betöltekezve élhetünk és szolgálhatunk. Ennélkül nem is menne a keresztény életünk együnknek sem.
0: Igen. De nem csak erőt kapunk, hanem feladatot. Szerintünk, sokszor beszélgettünk úgy vendégekkel, hogy igen, a pünköst az a misszió kezdete, hiszen úgy bízta meg a tanítványait Jézus, hogy addig, amíg a Szent Lelket be nem fogadják, addig ők ne csináljanak semmit. Az evangéliumból.
2: Illetve legyenek együtt, és várakozzanak imádsággal.
0: Igen, 10 napig, hogy mégis egységbe jussanak, mert csak egységen lehet. Na, de a lényeg az, hogy úgy beszélgettünk, mindenki elismeri, hogy igen, ez azt jelenti, hogy innentől elkezdődött a feladatunk, hogy az egész világot próbáljuk meg, ahogy mondta, minden embert próbáljunk meg megmenteni, megtéríteni, ugye?
1: Ez így van, a misszió parancs tényleg erre vonatkozik, tanítványátétel, keresztség az Atya, Fiú, Szentlélek nevében, vagy nevébe tulajdonképpen belekereszteltetünk a Szent Háromságos Isten valóságába. Ez a mennyei újjászületésünk lélek által, vízzel és Szentlélekkel. És hát ott van ez a különleges ajándék, hogy az ő tanítását mondani, továbbadni, és nem szabad elfejteni, megtartani mindazt, amit én parancsoltam néktek. Tehát ez nem egy ilyen fölmondani a leckét csupán, hanem életre váltott igével, a parancsok megtartásával, köztük ugye ilyenek, mint az új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek, ahogyan én szerettelek titeket ti is. Hát ez a maximum tulajdonképpen, és hát mindabban, amit Jézus mond, ígér, az beteljesíti a lélek egyrészt visszautalva, másrészt megvilágosítva, megerősítve. Nekünk a gyülekezetünk szintjén például az a különleges néhány év volt, hogy a konfirmandus fiatalok és felnőttek is ilyenkor csatlakoznak a pünkösdi gyülekezeti közösségbe. Idén még az volt a különleges, hogy mennybe menetel ünnepén egy felnőtt hölgy 29 évesen keresztelkedett meg. Az egy esti áhítat volt nálunk különben, tehát úrvacsora ott nem volt, és hát ő is csatlakozik a 10 éves fiatalokhoz, úgy, mint felnőtt konfirmandus hitvallást téve, és a kegyelem asztalához együtt térdelve. Hát ezek olyan ajándékok, ahol az egész gyülekezet azt élheti meg, hogy új és új tanúkat, tanítványokat, követőket hív el az Úristen az ő lelke által. Felkészültség, tanulás nélkül semmit sem ér, de tanulva Krisztust a lélek által pedig egy egészen új életkezdetet jelent.
2: Igen, hát természetes, ahogy László mondtad, hogy nem csak erőt, Hát persze, hát minek az erő, ha nincs feladat? Tehát Jézus is ezt mondta, hogy erőt kaptok, miután eljön a Szentlélek, és lesztek tanúim. Tehát tulajdonképpen az erőt arra kapjuk, hogy tanúskodni tudjunk, és meg tudjuk tartani a parancsolatait, hiszen hát együnk se olyan erős, és senki nem lehet annyira magabiztos, hogy kijelenthetné, hogy én meg tudom tartani az Isten parancsolatait az Isten lelkének a segítsége nélkül. Hát ez már az Ószövetség népénél is kiderült, hogy nem tudták. A parancsolat jó volt, tökéletes volt, mondja Jézus is, de az ember nem tudta betölteni a parancsolatokat. Ezért kellett egyrészt az ő halála, hogy bűnbocsánatot nyerjünk, és új kezdet, és újra új kezdet lehessen az életünkben. Másrészt ezért kell a Szentlélek, hogy kapjunk erőt arra, hogy meg tudjuk tartani. Ha nem tudjuk megtartani, akkor újra jön a bűnbocsánat, a kegyelem Krisztus kereszt halála által, mert azért azt is meg kell, hogy valljuk. Nagyon jó lenne, hogy miután eljött a Szentlélek, és lélekkel teljes életet élünk, azt tudnánk mondani, hogy végre semmi gondunk a bűnnel, semmi gondunk az engedelmességgel, mert mi már nem vagyunk képesek bűnt elkövetni, és mi könnyűszerrel követjük az Urat. Hát sajnos nem így van, ezt magunk tapasztaljuk mindannyian, hogy hajlamosak vagyunk elbukni, hajlamosak vagyunk cselekedni, amikor nem kellene, szólni, amikor nem kellene, és amikor meg kellene, akkor meg nagyon sokszor néma marad a szánk, vagy teszünk olyant, amit nem kellene. Szóval, hogy nagyon nagy szükségünk van a kegyelemre, nagyon szükségünk van a helyreállásra, nagyon szükségünk van arra, hogy a Szentlélekkel újraindulhassunk. És ez olyan jó, hogy ha egyszer kudarcot vallottunk, az nem azt jelenti, hogy akkor innentől kezdve már bukott az életünk. Az utóbbi időben gondolkoztam azon sokat, hogy Dávid király Isten szíve szerint való ember volt, és ha elolvassuk azt, ami történt Betsabéval és a férjével, Úriással, tehát amilyen rafináltan, aztán galád módon próbált ehhez az egész helyzethez Dávid viszonyulni, hát megdöbbentő. És mivel tudott bűnbánatot tartani, és meg tudta bánni a bűnét, meg tudta vallani a vétkeit, ezért Isten szíve szerint való ember volt. És annyira megdöbbent engem, hogy mi annyira tudunk ítélkezni. Tehát főleg a Facebook, internet világában vannak olyan megmondó emberek, akik olyan ítéletet tudnak mondani másokról, más szolgájáról, már mint az Úr szolgájáról. Míg az apostol is azt mondja, hogy ki vagyok én, hogy ítéletet mondjak más szolgájára, már mint az Úr szolgájára. És annyian mernek ítéletet mondani, és az isteni hozzáállás, amit pedig látok akár Dávid esetében, vagy az Új Szövetségben, Péter esetében, hát az arról beszél, hogy az Isten kegyelme, a megbocsátás munkálkodik, működik, Isten azt akarja, hogy működjön, és a Szentlélek pedig azért van, hogy újra beállhassunk a szolgálatunkba. Ez annyira megdöbbentő számomra, és én nem akarok ítélkezni, nem akarok azok táborába beállni, akik annyira tudnak ítéletet mondani, hogy kinek az élete milyen, hol bukott el, hol ment el róla az áldás meg a kenet, és annyira meg tudják mondani. Isten pedig nem így működik.
1: Igen. A két példa nagyon izgalmas, amit említesz, akár Dávid, akár Péter apostol esetében az jut eszembe, hogy Dávid végigmegy ezen a hát lefelé vezető karrieren, és ott van azért az Úristen, a lélektől indított Nátánt odaállítja.
2: Ott is beállítja a Szentlélek.
1: Ott is működik, és aztán hogy nem, magából kell ki, és tulajdonképpen maga mondja ki az ítéletet, még nem tud, hogy ez ráirányul, és akkor mondja, hogy te vagy az az ember. De ez a helyén mondott, és a megfelelő helyzetben kimondott isteni szó Dávid esetében tényleg nem. Ugye a legtöbb uralkodó az ókorban talán azt mondta volna, hogy akkor most lecsapatni a fejét ennek a Galádnak, akit megvádolja a királyt, de nem ezt tette, hanem mélyen magába szállva, megkeseredve a saját tettei miatt. Az 51. Zsoltárt érdemes olvasni, mert az gyönyörűen bemutatja, hogy milyen folyamaton megy keresztül, amikor Nátán nála járt, azután, hogy ő meg bement Betsabéhoz.
2: És milyen érdekes, hogy ott is azért könyörög, hogy az erős lelket nevedd el, újítsd meg. Tehát a Szentlélek mennyire fontos volt, pedig még akkor olyan értelemben és olyan módon a lélek nem munkálkodott, mint Pünkösd után, amikor az egész egyháznak és mindenkinek adatot, de tudjuk, hogy abban az időben proféták, királyok, felkent emberek a Szentlélek segítségét és jelenlétét kapták.
1: Péternél meg az apostolnál különleges, hogy bár ő az, aki megtagadja Jézust, és hát ő oda megy, maga Jézus a feltámadott keresi meg, és szeretettel hívogatva megkérdezi, hogy szeretsz-e engem, szeretsz-e? És utána mondja, hogy pásztorold, legeltesd az én nyájamat. Tehát ez a megbízó szeretet, hogy így mondjam, ez a helyreállító szeretet, amit említettél, hogy az életünkben hányszor bekövetkezik ez, hogy kapjuk a megerősítést. Hát ott Jézustól még az jut eszembe, hogy a lélek egyrészt ad egy különleges küldetést. János evangéliumában vagy ilyen nagyon bensőséges a 20. fejezetben, hogy megáll Jézus ott középen, zárt ajtók, ott vannak a tanítványok, és azt mondja, hogy vegyétek a lelket, a szent lelket. És hát ott van a nagy pünkösd lejegyzése Lukács apostolok cselekedetéről írott könyvében, de ott vannak ezek a személyes pünkösdök, akár mindig arra gondolok, hogy ott van ez a Fülöp, talán a diakónus, a hét diakónus egyike, aki lélektől indított emberként, azon az lakatlan és kietlen úton megkeresi azt a hintón ülő, amúgy az írásokkal foglalkozó embert, ezt az eunokot, ezt az etióp embert, aki a kincstár fölé rendelt főember, és hát valahogy az élete még sincs olyan igazán rendben, talán kesereg is azon, hogy nem lehet a nagy gyülekezetnek a része, és akkor ő Fülöp az írásokra, a lélektől indítatva elmondja neki, hogy ez mind-mind Jézusra mutat, aki az ő megváltóra is. És hát ennél gyorsabb katehézis nem látunk, mert megállítják a hintót, és még ott megkeresztelkedik, és hát örömmel halad tovább az útján. Valahogy ez a történet nekem mindig nagyon beszédesen jelzi azt, hogy amikor mi valahogy azt érezzük, hogy mi ott vagyunk a határán valami jónak, amit Isten tehetne, de nem tudjuk elérni, akkor másokon keresztül Isten képes munkálni a hitet, az ő tapasztalatuk, bizonyságtételük, Jézusra mutató gondolataik, szavuk életükön keresztül, és ez ma is így van, ma is vannak talán ilyen épp ellentétes irányba mozgó, és talán csalódott emberek körülöttünk is, vagy a környezetünkbe, és bekövetkezhet ez, hogy az ige fölé hajolva, megértve az üzenetet, a lélek által indítatva mégis valahogy utolér a jó hír, hogy Isten uralmának a részei lehetünk, átadva az életünket, belesimulva az isteni tervbe. És hát ez a személyes pünköst.
2: És mennyire érdekes az, amit ebben a történetben is látunk Fülöpnél, hogy a pünkösd az nem egy nagy, felkavaró, csodálatos ünnep csupán, mert az is, hanem ez a hétköznapok valósága. Mert hogy lehet az életünk lélektől vezetett, mint Fülöpé is. Ugye azt is olvastuk, hogy elragadta a lélek, hát jó, ebben ritkán van részünk, őszintén, akik itt ülünk, együnk sem mondhatja el, hogy olyan módon elragadta a lélek. De igen, azt már megéltük, amit Fülöpnek mond, hogy csatlakozz a szekérhez. Amikor előkészít történeteket, nagyon hétköznapi történetek ezek. Mert hát ez egy hétköznapi történet volt, hogy valaki ül a szekéren, még akkor is, ha mondjuk ünnepről megy hazafelé, akkor is, ha nem akárki, de ül a szekéren és olvassa az írásokat, a tekercseket, és Isten tud róla. És ezt ma is így megélhetjük, hogy ott van egy ember, és ahogy te is mondtad, hogy kereső problémában, vívódásban, nehézségben élő ember, és szüksége van valakire, és Isten látja ezt a helyzetet, és akkor valakit megszólít. És az annyira fontos, hogy ez a valaki én lehessek, hogy ez a valaki mi lehessünk. Hogy észrevegyük azt, hogy most kell odalépni, most kell megszólítani, most kell egy üzenetet átadni, és akkor a kettő találkozik. És annyi ilyen hétköznapi történetünk van, amire nem tudunk mást mondani, hogy hát ez a Szentlélek munkája, ezt csak így, csak az Isten lelke tudta elkészíteni, és ezt az eredményt csak az Isten lelke tudta kivitelezni. Annyi az én részem, hogy engedelmes legyek.
0: Akkor hadd kérdezzem tőletek, hogy mindig, hogyha hallom a neveket, amiket mondatok, akkor nekem is hirtelen eszembe jut valami. Dávid vagy Péterről beszélgettetek. De hát Péter ugyanazt tette, mint Dávid, nem? Hiszen, és pünköstkor, mert előtte, pünkösd előtt ő is elárulta Jézust a világ felé. Utána persze összejött Jézussal, meg a tanítványokkal, de a világ felé nem, hanem akkor látta meg ezt a világ, hogy igen, az nem úgy van, amit akkor mondott, amikor kiállt az egész Izrael, illetve Jeruzsálem elé, és elkezdett pünköstkor prédikálni, igaz? És teljesen megváltozott, és megmutatta a világnak, hogy kell megváltozni, ahogy én is megváltoztam. Nem így volt?
1: Hát fantasztikus ez a történet, ugye a szenvedés történet sodrában, azért az előző este még, hát lélektől, meg a emlék vacsorától, ami a szabadulás nagy vacsorája, hogy ez a széderesti vacsora átitatottan voltak az utolsó vacsora keretében együtt Jézussal, és hát másnap van, amikor Jézust perbe fogják, és ott nagyon kevés idő kell. De hát olyan vehemens ez a Péter, hogy előtte még előrántva a kardját akarja megvédeni Jézust a rossz sorstól, vagy a bajoktól, levágja a templomszolgának a fülét, Jézus azt mondja, tedd vissza a kardodat a hüvelyébe, mert kard által vész, aki kardot ragad. Szóval le kell állítani ezt a nagyon aktív Pétert, és pár óra telik el, ugye a kakasszó előttig. És ott halva a beszédét, hát ez a talán ez a galileai vidéki tájszólás is ott volt a nyelvén, beazonosították, és hát ez a Péter, akibe belefolytják a szót szinte ott, tagadja le Jézust, átkozódva a végén, és hát ő jut el odáig, de tényleg csak így, hogy ez a gyógyító, szeretetben elhívó jézusi szó kell ahhoz, hogy aztán kiálljon. Valószínűleg a dialektusa nem fogyott el, a galileai nyelv az megvolt, de mégis fennhangon az Úr nagy tetteit hirdeti, és prédikál olyan módon, hogy ez ma is egy prédikációs minta beszéd tulajdonképpen arról, hogy személyesen a közösséget megszólítva, Jézust a keresztre feszítettet meghirdetve hirdeti a megváltást, a bűnök bocsánatát és az új életet, a Krisztusban nyert új élet evangéliumát.
0: Kedves hallgatóink, hallgassunk meg egy pünkösd zenét, ahogy szoktunk, de természetesen hamarosan folytatjuk a beszélgetést Pataki Albert és Aradi Gyuri testvérekkel, mert hogy még egyáltalán nem fejeztük be ezt a témát.

0: Kedves hallgatóink, akkor folytatjuk a beszélgetést. Tessék!
1: Az első blokkot úgy fejezted be, hogy egy lelki élmény, egyrészt a szabadulás emlékünnepe, másrészt ugye az utolsó vacsora, amikor Péter ennek hatására azt mondja Jézusnak, hogy ő soha nem fogja megtagadni. És aztán, amikor olyan hangulat veszi körül, már nem ez az úrvacsorázós, és nem ez a páskabárányos testvéri közösség, hanem fölindult, és gyilkolásra indult emberek a hada, akkor meg letagadja Jézust, és ahogy olvassuk is, és te is idézted, átkozódva. És azon gondolkoztam el, hogy mennyire megtalálom magamat, magunkat a bibliai történetekben, mert hogy olyan sokszor rám is hatással van az a környezet, amiben élek. Az a szituáció, amiben vagyok. És láttam más keresztény embereket, de másokról nem akarok beszélni, magamról, hogy egy-egy szituációban hogy tudtak viselkedni. Lelkipásztorként egyes gyülekezeti tagokat láttam olyan szituációban, amivel ők nem tudták, hogy látom őket. De valószínűleg én is lehettem már ilyen szituációban, amikor a gyülekezet tagjai láttak, és én nem tudtam, hogy látnak. És akkor hogyan viselkedünk? Hát remélhetőleg úgy, mint az Isten népéhez méltó, de időnként nem. Mert hogy a környezet hatással van ránk. Nagyon sokszor mondjuk egy olyan közlekedési környezet, amikor dudálnak, amikor erőszakosak, akkor nem adják meg az elsőbségünket, és hát György testvéremmel hallottuk a bizonyságát az egyik nem lelkészi résztvevőjének az utolsó, legutóbbi ima közösségünknek, amikor elmondta, hogy otthonról, míg ideért az ima közösségre, 10-szer adott hálát ugye Istennek azokért, akikkel együtt közlekedett, vagy akikkel...
2: Ugye, valahogy azt mondta, hogy kifejezhette a szeretetet, és viszont is kapta.
1: Igen, igen, pont ezen gondolkoztam, hogy nem a hála a legjobb kifejezés, hanem hogy meg is döbbentett bennünket, hogy a szeretet. Én is azt gondoltam, mikor mondta, hogy jött, hogy a Szentlélek meggyőzte, legyőzte az indulatot, meg a nem tudom mit, ami a reggeli-pesti forgalomban az embert ugye utoléri, és nem, hanem azt mondja, hogy 10-szer tudta kifejezni a szeretetét, és 10-szer tudta fogadni. És ez nagyon, akkor nagyon megdöbbentett mindannyiunkat, hogy igen, egy ilyen szituáció is adhat lehetőséget, nem arra, hogy indulatba jöjjek, vagy hát éppen sikerült legyőznöm az indulatomat, de hát azért valljuk meg őszintén, hogy azért a környezet nagy hatással van ránk. Nyilván más Istent dicsőíteni a gyülekezetben, vagy a szószéken, és amikor pedig egy olyan helyzetbe kerülünk, amikor mindenki feszültségben van körülöttünk, akkor kérdés, hogy mi hogyan viszonyulunk. És hát ebben példa számunkra Péter története is, hogy bizony ő is ugyanígy tudott járni, de az a jó az egészben, hogy az utolsó szó, mert Jézus alfa és omega, az utolsó szó mindig az övé. Tehát, hogy nem hagy bennünket ott, hogy Péter se hagyta a tagadás állapotába, vagy a tagadás miatt megszégyenült és bánatos állapotba, hanem ki tudta mondatni vele, hogy szeretlek. És nekem egy nagyon személyes élmény kapcsolódik ehhez. Elég sokat járhattam Izraelbe, és amikor csoportokat vittem, akkor hát az egyik ilyen állomás volt az a hely, ahol a hagyomány szerint Pétertől megkérdezi Jézus, hogy szeretsz-e engem. És nagyon érdekes, ott a Galileai tó partján biztos, hogy úgy alakították ezt ki, és tették oda valamikor, 3 szív alakú kő van. Hát minden ilyen helyen én föl szoktam olvasni az evangélium részt, és szoktunk imádkozni. És ez az egyetlen hely, ahol az utolsó alkalommal se, ez már nem tudom hányadik, tizenvalahányadik alkalom lehetett, az utolsó alkalommal, amikor ott jártam, sem tudtam elolvasni az igét, mert mindig sírva fakadtam. Mert annyira ott azon a helyen, annyira éreztem, hogy én is olyan ember vagyok, mint Péter. És tőlem is kérdezi. És az, hogy kimondhatom, hogy szeretem. Sok megható hely van nyilván a Szentföldön, de számomra ez a hely volt az, ahol mély meghatottság nélkül egyszer sem tudtam, annak ellenére, hogy már mondhatnám, hogy unásig lehettem ott, de nem tudtam közömbösen lenni, mert annyira felkavaró, hogy Isten, hogy Jézus Krisztus így kész helyreállítani, így kész segíteni abba, hogy ha megtagadtam, akkor kimondjam azt, hogy szeretem, és követem, és szolgálom.
2: Igen, ez a szívre reagáló különleges érzés. Van néhány olyan programajánló is, amit hoztunk erre az alkalomra. Tudom, hogy gyermekek számára a Szívhang címmel van egy különleges program, és nekem meg az jutott eszembe, akár itt a nagy pesti forgalom, a nagy tumultus és zaj és különféle ártalmak között, hogy az Evangélis Egyházban két évenként megrendezendő ilyen szélrózsa találkozó, ugye a szélrózsa minden irányából jönnek ilyenkor, fiatalok, meg persze már családosok. Idén lesz a 30. jubileumi szélrózsa, mármi 30 éve kezdődött először, és idén július 8 és 12 között Sopronban az Erzsébet kertben lesz a hely ennek a nagy ifjúsági találkozónak, hát ilyen keresztény fesztiválnak mondhatjuk, 2-3 ezer fiatal szokott összegyűlni, és most a motto az, hogy zajban hangodat. És ugye az arra utal a fő cím, hogy hát tele van az életünk, akár a valós életben, akár a digitális térben egy olyan erőteljes zajja, hogy szinte bele kódul az ember, és hogy lehet ebben a nagy hangnyomásban azt a hangot, ami Jézus hangja, a lélek hangja megragadni. Amúgy éppen az etióp kincstárnak különleges kérdése is feltör alcímként, hogy hogyan érthetném, ha valaki meg nem magyarázza. És hát ez a találkozás lehetőséget biztosít arra, hogy bibliatanulmányok, nagy színpadon elmondott áhítatok, bizonyságtételek, meg persze koncert, rengeteg lehetőségek piacán megmutatkozó szolgálat, a diakóniától az egyházi fenntartású iskolákig. Nagyon sokszínűen lehet találkozni az evangélium életet formáló erejével. Tehát ez július 8-12 között, hát ilyen majdnem egy szűk hétnyi fesztiválos hangulat. Mindig azt szoktuk mondani, ez egészen olyan örömteli, táncra perdítő és felszabadító helyzet, de anélkül, hogy mondjuk szerhasználattal összefüggő befolyásoltság lenne, hanem a lélek szerinti öröm, józanság és tiszta lélek az, amiben föltöltődhet és felfrissülhet bárki.
1: Igen, mert a lélek által van az igazi öröm, és ahhoz valóban nem kell más szer. És hogyha a lélekről van szó, meg az örömről, akkor én is említeném az Országos Pünkösdi Konferenciánkat, ami hagyományosan Pünkösd másnapján szokott lenni minden évben, idén is, május 25-én lesz, és hát az is hagyomány már, hogy Budapesten a Lurdi házban tartjuk ezeket az alkalmakat 10 órai kezdettel. Ebben az évben a címe, fő témája a konferenciának, hogy van-e szívhang. Pétert említettük, említhetjük Jánost is, aki Jézus keblére borult, és egészen biztos, hogy hallotta Jézus Krisztus szíve dobbanását, és a másik pedig, hogy amikor megszületik egy gyermek, akkor ugye az első az, amit megállapítanak, hogy van-e szívhang. És hát ez lesz a téma, hogy halljuk-e Jézus szívdobogását, olyan közel vagyunk hozzá, másrészt, hogy dobog-e a szívünk a világért, akikért életét adta Jézus Krisztus, hiszen azt olvassuk, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, hogy egy szülött fiát adta, az egész világért, hogy aki hisz, ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen, de hát nekünk hirdetnünk kell az evangéliumot ahhoz, hogy ezt meghallják, elfogadják az emberek, és életük legyen, hogy az új életüknek az első szívhangja hallható legyen, és hát ez is téma, tehát, hogy nem csak nekünk a szívünk dobog-e a világért, hanem, hogy hallunk-e szívhangot. A megtérés felsírása is az első szívdobbanása megtörténik-e, és hogy ez milyen sűrűn történik meg az egyházban. Ehhez kapcsolódik, mindig szokott gyerekprogram is lenni a konferencia alatt, hogy hozhassa mindenki a gyermekét, vagy az unokákat, és külön program van ugyanott a Lurdi házban a gyerekeknek. Ennek pedig az a cím, hogy a teremtett világ első szívdobbanása. Hát azt tudjuk, hogy a gyerekek szeretik a teremtés történetet, és így hát a szívdobbanáshoz kapcsolódik ez is, a teremtett világ első szívdobbanása, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel, gyerekekkel, kis és nagyobb gyerekekkel együtt.
0: Igen, ezt, ahogy mondod, ezt akartam én is mondani, mert ahogy Gyuri mondta, ő a Szélrózsába, igen, ott se evangélikusok mennek csak. Sőt, hát mi is voltunk a Szóla rádióban egyszer, mi is voltunk, és ott csináltunk.
1: És nagyszerű
0: ott csináltunk felvételt Gáncs Péter püspökkel annak idején. De akkor megláttuk az egészet. De itt a cikkben is, amiről beszéltél te is, a pünkösdi konferenciáról van a szívhang, itt van a végén az utolsó szó, hogy várnak mindenkit szeretettel.
1: Így van.
0: Úgyhogy,
1: tehát ez nem a pünkösdi egyház benfentes konferenciája. Nyilván nagyon sok pünkösdi lesz ott, de azt szeretnénk, hogy sokan legyenek olyanok is, akik nem pünkösdiek, akár családtagok, rokonok, ismerősök, de akár ismeretlenek is, akik kíváncsiak egy ilyen konferenciára.
0: Hadd kérdezzem meg, hogy ez a téma, hogy világosság a világnak. Szerintem nagyon kötődik a pünkösdbe, mert hát akár a húsvét, vagy a pünkösd, de hát beszélhetünk a karácsonyról is, azt az egész világ ismeri most már. Ezeket a szavakat, témákat, hát az persze, hogy ki ünnepli, ki, hogy mi, azt mindig nekünk kell szépen ellenőriznünk, illetve mindig terjesztenünk kell, hogy minél. De igaz, hogy ez most is, ez a szó, hogy pünkösd, ez az egész világnak elhangzik.
1: Neki. Már sokan nem tudnak mit kezdeni vele, tehát leginkább ugye erről szoktunk beszélni az egyházban, hogy leginkább a pünkösd van olyan szempontból homályban, hogy nem tudnak mit kezdeni. Még nem is az, hogy nem nincsenek ismereteik az embereknek, nem tudnak mit kezdeni vele. Karácsonnyal igen, mert hogy megszületett a kis Jézus, meg szeretetünnep, meg családünnepe, még a húsvéttal is valahogy, hogy valaki meghalt, hát ez is, ugye már a feltámadás, ez már nehezebb kérdés nyilván, de hát jó, Jézus feltámadt. De a pünkösddel nagyon nehezen kezdenek az emberek, és talán ezért is fontos, hogy beszéljünk róla, és beszéljünk arról, hogy ez a mindennapoknak az ünnepe lehet, hogy ez nem csak egyesek kiváltsága volt régen, vagy egyesek kiváltsága ma, hanem az élethez kapott erő, és hát azt azért hozzátesszük, hogy ennél sokkal több, mert egy személyről van szó, ugye Szentlélekről, akinek az erejét kapjuk, de ahogy Jézussal kapcsolatosan fontos, hogy az ő személyével ismerkedjünk meg, és legyen kapcsolatunk, ugye a Szentlélekkel kapcsolatosan is elmondhatjuk, hogy igen, meg kell, hogy ismerjük, megismerhetjük, és lehet vele naponkénti kapcsolatunk. Úgyhogy reméljük, hogy egyre több embernek a pünkösd is egy olyan ünnep lesz, amivel hát tudnak mit kezdeni. És nem csak a pünkösdi királyságot fogják említeni, vagy nem csak a pünkösdi rózsa jut eszükbe róla, hanem más is.
2: Igen, talán sok nyelvűség is, mint egy ilyen a Bábel-tornájának ellenpontja, ahol nem összezavarodik, hanem mindenki érti a maga nyelvén. Hát egy különleges kapcsolópont ide, hogy a magyar nyelvű istentiszteletek folynak sokfelé a nagyvilágban, és most van egy újrakezdés, egy londoni evangélikus istentisztelet lesz pünköstkor, május 24-én vasárnap 15 órától a nemrégiben megújult, újraindított angliai magyar evangélikus gyülekezetben Mesterházi Balázs lelkész szolgál, mégpedig azon a helyen, ami a Szent György német evangélikus templom, úgyhogy ha valaki éppen Londonban jár, vagy ott hallja a Szóló Rádiónak a hírét, akkor hát ott is lehet közösségben lenni magyar nyelvű istentiszteleten. Ez egy nagy öröm. És persze az is eszembe jut, hogy ahol pünköst kicsiben, nagyban, személyesen megtörténik, ott talán ez nagyon fontos. A kérdés így hangzott, hogy a világosságot a világnak, hát a lélek egyik legfontosabb munkája, hogy megvilágosít. Tulajdonképpen olyan helyzetben a sok szimbólum, amit használunk, mert nem lehet igazán emberi szavakkal és képekkel körülírni, de az egyik ugye a szél, a lélegzetvétel, a akár tornádószerűen, akár a kedves finom fuvallatszerűen, ami kitisztítja a képet és elindít. Sokszor mondjuk az egyház hajója, hiába húzzuk fel a vitorlát, de hogyha a lélek nem fúj, akkor nem visz abba az irányba. És az a dinamosz, az erő és dinamika, amit a lélek ad, szükséges. Az erőt különben arra is lehet érteni, hogy segít korrigálni a helytelen irányt. Olyan érdekes, hogy Ázsiában akartak az apostolok ugye menni a missziói útjukon tovább, és akkor nem arra kell menni, hanem ott volt ez a különleges troászi látomás a lélek által, ahol az volt az irány, hogy Macedónia felé, és hát Európa, ha így vesszük, akkor a lélek által indított apostoli

0: akár technológiai gondok, vagy kihívások közben, amikor az AI, vagy mesterséges intelligencia korában annyi minden újra rendeződik, munka, gondolatok, vagy megtorpanó élethelyzetek sokasága, akkor hogyan lehet a lélekre támaszkodva új megoldásokat, életutakat, Krisztusban járó életutat találni, ebben segít a lélek.
1: Nagyon érdekes, amit mondasz, hogy sokszor arra gondolunk, és arról is beszélünk, hogy erőt kapunk arra, hogy amit Isten szeretne az életünkben, vagy ebben a világban elvégezni, ahhoz erőnk legyen, azt elvégezzük. De amit említettél, a korrigálás, vagy ahogy beszéltél, elgondolkoztam azon, hogy mihez kell nagyobb erő, hogy valamit, amit nem én akarok, hanem Isten akar, abba belekezdjek, vagy ahhoz, hogy amit én nagyon szeretnék, de Isten nem szeretne, azt ne tegyem. Mert olyan sokszor tetrekészek vagyunk, az egyház is, meg az egyházi emberek is, olyan sokszor tetrekészek vagyunk, de vajon azt akarja Isten, amit mi szeretnénk tenni, és nagyon sokszor valamihez nagyon nagy kedvünk lenne, talán meg is tervezzük, el is szánjuk magunkat, akár anyagiakat is készek vagyunk feláldozni érte, befektetni, és amikor Isten azt mondja, állj, tehát nem arra, nem ezt. Igen, hát ezen is nagyon sokat lehetne gondolkodni, beszélgetni is erről, hogy igen, kell erő a korrigáláshoz is, a megálláshoz is, meg az induláshoz is, és hát nekem mindegyikre szükségem van, mert időnként, ha beindulok, akkor ha Isten azt mondja, hogy állj, akkor be kell húzni a féket, akármennyire is. Tetszett nekem az én programom, az én ötletem. Hát segítsen Isten nekünk abban, hogy az egyház is ne csak ötleteljen, vagy ne ötleteljen. Időnként tétlenek vagyunk, meg tehetetlenek vagyunk. Néha meg beindulunk, és akkor azt gondoljuk, hogy most akkor valamit kell csinálni Krisztusért, és ezért a világért, és a Krisztus egyházáért. Jó, de azt tegyük, amit az Úr akar, és amin az ő áldása van. Köszönöm ezt a gondolatot, mert nagyon sok mindent indított el bennem, de hát ezt most nem mondom el mind, de nagyszerű, hogy a korrigáláshoz is, és a megálláshoz is kell erő, hogy önmegtartóztató legyek az én nagy jó szándékomban, meg lelkesedésemben is.
0: Számomra még egy-két ilyen záró gondolat, ami kapcsolódik, hogy amikor valaki azon gondolkodik, hogy a lélekben hogy tudhatna megerősödni, akkor egy óriási kincs és ajándék a közös éneklés. Nálunk az Evangélikus Egyházban az idei évet úgy tematizálták, hogy a hitvallás és az éneklés tematikus éve, úgyhogy én itt ilyen imádságként is ezt a drága, szép éneket, ami Luther éneke, persze egy nagyon régi Veni Sancte Spiritus énekből írta át, egy 11. századi gyökerekre megy vissza, ez a jővel, Szentlélek, Úristen, töltsd be szíveinket bőven, mennyei ajándékoddal, szívbéli szent buzgósággal, melynek isteni ereje sok népet egy hitre vive. Légy velünk, Isten népeddel, hogy teljünk meg dicséreteddel. Halleluja! Halleluja! Hát ezt az éneket pünkösdi gyülekezetként, de amúgy szoktuk énekelni akkor is, amikor egy jegyes pár végre célba ér, és az esküvői szertartáson ott van. Két család kellene, hogy így egy szívvel egyesüljön ott is, különböző háttérből, és hát ahol a lélek munkálkodik, például egy családban, egy házasság kötés révén ott is megtapasztalható, az erőt adó, megvilágosító, megerősítő, vagy éppen az újrakezdésben segítő Szentlélek Úristen.
2: Igen, amiről beszéltetek, ez az indulás, ez nagyon jól összefügg a húsvéttal és a pünkösddel, mert húsvétkor Jézus így búcsúzott el az emberektől, hogy elvégeztetett. De utána mindegyik megértette, hogy nem itt a vége, hanem ez a kezdet, ami ott történt, és ez bemutatta Jézus pünköstkor, hogy valóban itt nekünk a kezdet a világ missziójával. Ezt kérte, hogy legyünk az ő

0: tanúi a világnak.
1: Így igaz.
0: Kedves hallgatóink, kérjük, ahogy szoktuk, hogy mindenki gondolja át, amit most hallott, akár Pataki Alberttől, akár Aradi Györgytől, illetve azt is szoktuk kérni a hallgatóinktól, hogy ne csak hallgassák meg, hanem továbbítsák. Mert most a pünkösdi ünnepi időszaknak ez a fő témája.
1: Áldott pünkösdöt kívánunk szeretettel.
2: Áldott pünkösdöt.
0: Úgy legyen.
1: Amen. Amen.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.
1: Igazi, nagy örömmel köszöntöm kedves hallgatóimat, de jó, hogy ismét együtt lehetünk, mert így műsorunk kapcsán kívánhatok áldott és boldog életet mindnyájunknak, Istenünk védelmében. Műsorunk célja, hogy őszintén és tisztán beszéljünk a bibliai igazságokról. Akár kedves ez nekünk, személyesen, akár megítél. Mert az igazságra mindig nagy szükségünk van. Az áldásra és a javítandó dolgok fölismerésére, megcselekvésére is, amíg tart az időnk itt a Földön. Sajámosi Éva vagyok, eme bibliai találós kérdések című adás szerkesztő műsorvezetője. Hát akkor kezdjük is!

És akkor ime itt vannak az új kérdések erre a hétre. 1801. kérdés. Milyen jeleket adott Jézus a templomi katonáknak, és ők hittek benne? A válasz. Az üres sír kapcsán már foglalkoztunk ezzel a témával, de nem árt egy kicsit összefoglalni, hogy egységben lássuk azon emberek reakcióit, akik akkor se akarnak látni, ha a szemüket kiveri az igazság. Nos, egy nagyon faramuci helyzet állt elő Jézus színre lépésével. A főpapok igen gyorsan fölismerték, hogy a nép Jézus tiszta tanítását követi, és ők így elvesztik a hatalmukat. Ezért villámgyorsan elhatározták, hogy megölik a megváltót. Hatalmunk bizonyítására pedig a templomi katonákat, a templom őrséget is felhasználták, ami igen fura dolog volt. De miért? Hát azért, mert nekik az volt a feladatuk, hogy az Istennek szentelt templom rendjét vigyázzák, most meg az Isten ellen mentek. Egy alkalommal ki is küldték az őrséget, hogy fogják el Jézust, de ők így tértek vissza. Soha senki nem beszélt még ilyen hatalommal, mint ő, és nem mertek hozzányúlni. Máskor a templomban akarták megkövezni az urat, de meghiúsult a tervük. Amikor az utolsó vacsora után egy csapat kiment Júdás vezetésével, hogy elfogják őt, ez történt. Az egyik tanítvány kardot rántott és levágta a szolga fülét, de Jézus visszatette és meggyógyította. Majd a János 18-ban ez áll. Jézus megkérdezte, kit kerestek? Azok így feleltek, a názáreti Jézust. Én vagyok, felelte Jézus. Ott állt velük Júdás is, aki elárulta őt. Amikor azt mondta nekik, hogy én vagyok, visszatántorodtak és a földre estek. Ime pár perc alatt két isteni jel. Azonnali teremtés a fülnél, és szava ereje hátra hőköltek tőle. De még mindig nem volt elég bizonyíték ez a számukra. Elvitték őt a kihallgatásra. Aztán ott volt az üres sír esete is, amit már többször is körbejártunk. A magasságból angyal jelenik meg, nem is egy, és elgörgetik a sírt elzáró óriási követ, majd ráülnek. Az asszonyoknak mondják ezt, hogy ti ne féljetek. De a katonák még mindig nem kapcsolnak, holott az egészet végignézték. Aztán látják, hogy a sír teljesen üres, és rohannak jelenteni. De nem a szívük változik, hanem a pénztárcájuk. Mert sok-sok pénzzel lefizethették őket, hogy a hazugság szolgái legyenek. Nos, azt látjuk ebből a részből is, hogy nem a csodák által térnek meg az emberek, mint ahogy azt Ábrahám atyánk is mondta Jézus egyik példabeszédében, hanem a szívük állapota miatt. Aki nem ismeri elvesztett életét, az nem is akar azon változtatni, talán csak annyiban, hogy azt a rosszat akarja még komfortosabbá tenni itt a földön, már ameddig lehet. Hát nem tanultak semmiből. Nos, mélységesen remélem, hogy ilyen megkötözöttség egyikünk szívében sem él.

1802. kérdés. Mit jelent Jézus életében az ézsaiási ige? Király jön, minden utat egyengessetek el. A válasz. Na nézzük csak először azt, hogy hol is hangzik el ez az ézsaiás ige, és miért. Isten 70 éves rabságra ítéli az engedetlen népet, amit Babilonba töltenek, mert elhurcolják őket. De Isten nem feledkezett meg róluk, és üzent a szabadítás ígéretéről. Az Ézsaiás 40-ben ezt olvassuk. Egy hang kiált: építsetek utat a pusztában az Úrnak, készítsetek egyenes utat Istenünknek a kietlen tájon át, emelkedjék föl minden völgy, süllyedjen le minden hegy és halom, legyen az egyenetlen egyenessé, és a dombvidék síkságá, mert megjelenik az Úr dicsősége, és látni fogja minden ember egyaránt. Az Úr maga mondja ezt. De honnan is tudhatták volna az emberek, hogy mit kell most csinálni? Nos, abban az időben is, ha király érkezett a tájra, előre üzent. Ekkor irgalmatlan tempóban kezdték az utat előkészíteni. Így lett igaz, hogy minden völgyet töltsetek föl, minden hegyet és halmot hordjatok el, legyen a görbe út egyenes, a göröngyös sima. Egyértelmű volt, hogy a királyi hintó vagy a ló nem bukdácsolhat szégyen szemre, de tudjuk, hogy ez az ézsaiási üzenet lelki értelemben értendő, hiszen keresztelő János is így lépett föl Krisztus előhírnekeként. De hogy kell ezt a lelkekben megtenni? A lelki völgyek a bűnös élet mélységei, a hegyek a nagy rátartiság, magabiztosság, a görbe út, letérés az Isten útjáról, hiszen Józsuinak is ezt mondta az Úr, ne térj el attól, amit én mondok, se jobbra, se balra. A göröngyök, a lelki akadályok az életben, amivel megbukhatunk. Lustaság, nem törődömség, félremagyarázások, rideg, vallásosság, és így tovább. Lehet, hogy ezt nekünk most magyarázni kell, de az akkori emberek mindent értettek, és ezek a napnál is világosabbak voltak a számukra, mert ők képekben gondolkodtak. És ki volt a király? Maga Jézus Krisztus, a megváltó, az élő Isten egyetlen fia, aki a királyok királya és uraknak ura. És ha az egyes ember ezeket a változtatásokat a saját életében hűségesen megteszi, vagy ha nem bírja, akkor kéri hozzá az Úr segítségét. Na akkor meglátja minden halandó az Isten szabadítását. És ez így van ma is.

1803. kérdés. Hányan pihennek Ábrahám sírjában, és miért ott? A válasz. Éppen húsvétkor láttam egy érdekes úti filmet, ahol a beépített barlangot őrző egyik pap éppen azt mondta, hogy itt nem csak Ábrahám van eltemetve, hanem Ádám és Éva is. De mi ennek a története? Ábrahám atyánk sírja ismertebb nevén a Makpéla barlangja, vagyis a pátriárkák sírja, Hebronban. A Biblia leírása szerint az ősatyák és feleségeik nyugvó helye, vagyis Ábrahám és felesége Sára, Izsák és felesége Rebeka, Jákob és egyik felesége Lea pihen ott. De miért ott, és miért nem másutt? Ez a temetkezés Ábrahám mindent fölül múló hitőt bizonyítja. Isten a Kánaán földjét ígérte Ábrahámnak és leszármazottjainak, bár még semmi se volt meg belőle, csak az Úr ígérete, ami biztosabb volt mindennél, ezért ő már előre megvette a hettitáktól azt a földet, amely majd egyszer az övék lesz egészen, mint ahogy az is, hogy majd, ha eljön az ideje, az ő népe földjén nyugodjék, olvassuk az 1 Mózes 23-ban, mert Isten így szólt hozzá. Menj el a földedről, rokonságot közül, és atyád házából arra a földre, amelyet majd én mutatok neked. Nagy néppé teszlek, megáldalak, nagyát teszem a nevedet, áldás leszel. Megáldom a téged áldókat, és megátkozom a téged gyalázókat. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Az 1 Mózes 13-ban pedig ez áll. Az Úr ezt mondta Ábrahámnak azután, hogy Lót elvált tőle. Emeld föl a tekintetedet, és nézzél szét arról a helyről, ahol most vagy. Északra, délre, keletre, nyugatra. Ezt az egész földet, amelyet látsz, neked és a te utódaidnak adom örökre. Olyanná teszem utódaidat, mint a föld porát. Aki meg tudja számolni a föld porát, az tudja megszámolni majd a te utódaid számát is. Indulj! Járd be ezt a földet, széltébe, hosszába, mert majd neked adom. Így vonult tovább Ábrahám a sátraival, és letelepedett Mamré tölgyesében, amely Hebronban van, majd oltárt épített ott az Úrnak hálából. Ábrahám hitt Istennek. Ezek a barlang sírok ma is megtekinthetők. Nos, hogy egy kicsit könnyebben el tudjuk képzelni ezt a mérhetetlenül nagy hitet, gondoljunk például a bibliai magorra, akinek most tételezzük fel a példa kedvéért, azt mondja Isten, hogy egy napon majd belőle származik a nagy magyar nép, aki a Kárpát-medencébe fog lakni. És akkor magor követeket küld, hogy sírhelyet vásároljanak neki itt, mert majd a végleges hazába akar pihenni. Ábrahám hite még ma is építi a lelkünket.

1804. kérdés. Mondj három olyan jövendőlést a messiásról, amit a zsidók sose fogadtak volna el. A válasz. Ennek a kérdésnek a megválaszolására minimum arra kell gondolnunk, hogy ők milyen messiást vártak. Mit ígért Isten, és nekik mi lett volna a fontos? Már tudjuk, hogy a Teremtő Úr az édenkerti bukás után ígérte meg az emberiségnek, nem csak a későbbi zsidó nemzetnek, hogy küld valakit, hogy legyőzze azt a szemét, aki kényszerével az embert a bűnre csábítja, vagyis a sátánt, a démonait. Aztán teltek múltak az évezredek, és a zsidó nép megtudta, hogy közülük fog megszületni a Krisztus, és már is tervmódosításban gondolkodtak. Nem szükséges őket a bűneikből kimenteni, mert ők Ábrahám jogán csak úgy simán bemehetnek a mennyek országába különben is. Hát Isten éppen ő közöttük és velük lakik. Inkább szabadítsa fel őket a politikai elnyomás alól, amit egyébként egy rossz politikai lépés nyomán éppen ők okoztak saját maguknak. Behívták az idegen népet, és azok ott felejtették magukat. Ugye milyen ismerős ez ma is? A politikai messiás képe azon is megbukik, hogy az ígéret idején politikáról szó se volt, más volt az eredeti ok. Éppen ezért azok az előre utaló jelek, hogy a megváltó szenvedni fog, hogy az arca felismerhetetlenségig megkínzott lesz, hogy szenvedések férfia lesz,